0: után Párizsba utazott, és ott nem kisebb művésznek lett a tanonca, mint Munkácsi Mihály, de a Munkácsi féle klasszikus művészetet kellett neki gyakorlatilag másolni, ami ugyanúgy untatta, mint a patikus segédként végzett gyógyszerkikeverési praktikák, úgyhogy szeretett volna egy saját stílust fejleszteni, ami eleinte nem hozott számára nagy sikert, viszont ahogy változott a világ, ahogy a szecessziós törekvések megindultak világszerte, úgy lett egyre fogékonyabb a közönség Riprónai Józsefre, és gyakorlatilag az impresszionizmus és a szecesszió úttörője lett magyar részről világszinten, és gyakorlatilag Kaposvárnak is így hozott egy világszintű hírnevet. Kaposvár város vezetősége törekszik arra, hogy Riprónai hírnevét ne csak megőrizzük, hanem valamilyen szinten adaptáljuk is a mai emberek életébe, és a város több szegletében felfedezhető Riprónaival kapcsolatos, akár egy szoborcsoport, vagy akár egy falnak a díszítése, tehát több műfajban is utalunk Riprónai jelenlétére, de szerintem itt egy olyan szintű Riprónai kultusz van a hétköznapi emberek életében, hogy mindenki ismeri Riprónai nevét, és nem is csak az épületekben, vagy a város különböző szobraiban fedezhetjük fel, hanem bizony Riprónai fesztivál is volt nem régiben itt a városban, tehát a különböző rendezvényekben is már megjelenik Riprónai József. A múzeum történet ez 1900-es évek elejére nyúlik vissza, és Somogy megyei múzeumi egyesület volt gyakorlatilag az első olyan szervezet, ami már egy ilyen muzeális tevékenységi szerepvállalásban nyilvánult meg. Ez ugye azóta fejlődött, és később elnyerte ugye a múzeumi címet is az intézmény, majd később megyei hatókörű múzeummá vált, ami azt jelenti, hogy egész Somogy megyéből kerülnek gyűjteményi anyagok a múzeum gondozásába. A mindennapjainkban is fontos szerepvállalása van a múzeumnak, egy nagyon fontos szemléletformálás van a múzeum pedagógiai törekvések révén is jelen a hétköznapi emberek életében, de kiállításokkal, különböző közönségkapcsolati rendezvényekkel igyekszünk kiszolgálni a kulturális fejlődés elősegítését is gyakorlatilag, úgyhogy mindenféle téren próbálunk jelen lenni a kulturális szférában is.
1: Kiemelt célként fogalmazza meg a múzeum Somogy megye turista forgalmának növelését is például. Ennek érdekében mit tesz, hogyan lehetséges ez, hogyan lehet ezt kivitelezni?
0: Tagja a múzeumunk egy turisztikai egyesületnek, ami Visit Zselic néven található meg a különböző felületeken, de egyébként ez egy ilyen zselici térségben működő turisztikai egyesület. Itt, mint alapító tagok és mint titkár vagyunk jelen, tehát részt veszünk ebben, hogy a térségben lévő turisztikai látványosságok, illetve helyszínek fejlesztésében, illetve moderálásában hogyan tudunk együtt dolgozni. Szoros kapcsolatban is állunk ezáltal a különböző intézményekkel, nem csak kulturális, hanem egyéb szabadidős tevékenységeket pártoló intézményekkel is, és hát együtt ötletelünk, hogy hogyan tudnánk akár országosan, vagy akár helyi szinten vonzani a látogatókat a különböző helyszínekre.
1: Mit tudhatunk a múzeumnak a múzeumpedagógiai munkájáról? Mit takar ez, illetve milyen események kapcsolódnak hozzá, milyen foglalkozások, programok?
0: Többféle múzeumpedagógiai programmal várjuk ugye hozzánk látogatókat. Van lehetőség arra, hogy az intézményen belül válasszanak olyan programot, ami vagy a kiállításokra épül, vagy az intézményből ki nem mozdítható tárgymásolatokkal, vagy egyéb tárgyakkal találkozhassanak a hozzánk látogató gyerekek, illetve van lehetőség bőrön múzeumi foglalkozásra. És ez azért nagyon jó, mert ilyenkor nem kell kijönni a tanóráról, hanem gyakorlatilag mi megyünk el az oktatási intézményben, és egy-egy 45 perces tanóra alatt tudjuk bemutatni a mi kis programunkat, és ezáltal is egy kicsit közelebb hozni a gyerekek világát a múzeum világához, illetve bemutatni azt, hogy azért itt nem minden statikus, rengeteg dolgot tudunk kézbe adni, rengeteg dolgot lehet megfogni. Ez ugye a 80-as, 90-es években nem volt divat, általában mint hogyha egy zsinóron húztak volna végig minket egy kiállításon, úgy lehetett múzeumot látogatni, itt viszont már ugye egy interaktív folyamat indul meg, egy élmény alapú tanítás, ami szerintem nagyon fontos, mert sokkal jobban meg tudjuk érinteni a gyermekeknek a lelki világát, illetve a szellemi fejlődését. És hát nem csak itt a Főutca 10-ben van lehetőség ezekre a múzeumpedagógiai foglalkozásokra, illetve a Riprónai tér 1-ben, hanem vannak külső létesítményeink. Szent Jakabon a Bencés apátság, a Riprónai emlékház fönt a Rómahegyen, illetve a Desadai látogatóközpont is egy nagyon kedvelt helyszín.
1: Milyen aktuális kiállítások vannak jelenleg itt a Ripple-Római Múzeumban?
0: Nagyon sok kiállítás fut egymással párhuzamosan. Központi épület együttesben 9 állandó kiállítás van, és 2 időszaki az, ami most megtekinthető. Ezekből több néprajzi témájú is van, természettudományi, ami Somogyország természeti kincseit mutatja be, illetve van egy vadászattal kapcsolatos, nagyon sikeres kiállításunk is. Van újkor történeti kiállításunk, ugye a fegyveres, amit már említettem. Van régészeti, tehát abszolút a régészeti kincseket bemutató kiállításunk, illetve a Kincsetérő Históriák című kiállítás, ami az új épületünkben kerül bemutatásra, ez pedig több szakágnak a gyűjteményét foglalja össze. Ez azért nagyon kedves egyébként a szívünknek, mert hogy, ugye mondtam, hogy Somogy megye a gyűjtőterületünk, de adományozás révén azért tengerészeti gyűjteményt is őrzünk, illetve vannak olyan tárgyak, amik ebben a somogyi bemutatóban nem kerülhetnek bele a helyi viszonylatok miatt vagy másokból, azok most ebbe a Kincsetérő Históriákban mégis bemutatásra kerülnek, és elérhető lett a közönség számára.
1: Mi a tapasztalatod, mennyire nehéz megfogni ma a kamaszokat, a korai 20 éves korosztályt, felkelteni az érdeklődésüket, a kíváncsiságukat azzal kapcsolatban, hogy múzeumban járjanak? Említetted, hogy iskolákhoz is kimegy egyébként a múzeum, de például mennyire tartod fontosnak akár az online térben való jelenlétet?
0: Nagyon érdekes téma, és nagyon is beleillik a mai világunk problematikájába, hogy mennyire kell az online térbe elmennie mondjuk egy múzeumnak. Én úgy gondolom, hogy nagyon is szükséges ez, hiszen nagyon sok fiatal már csak ott tájékozódik, hogy a social médiában nézi meg, hogy milyen események vannak. Nekünk most elsősorban az a feladatunk, hogy egy olyan ízelítőt adjunk ezeken a social médiás felületeken, ami felkelti annyira a közönség figyelmét, hogy utána felálljon a fotelből, és elinduljon a múzeumba, tehát azt mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy ne vigyük át teljesen az internetre a múzeumnak a bemutató tereit. Nyilván igyekszünk alkalmazkodni a kornak a divatjaihoz, és igyekszünk olyan megjelenéseket létrehozni, ami beleilleszkedik az emberek életébe. De ez korosztályonként változó. Nagyon sokan a 40-es korosztályból vagy 40 pluszosan Facebookot használnak, nyilván nekünk is van Facebook oldalunk, de fel kellett ismernünk, hogy a fiatalabb korosztályt viszont már más platformokon tudjuk elérni, úgyhogy ebben is igyekszünk fejlődni és fejleszteni önmagunkat, és megjelenni mindenhol, ahol lehet, hiszen a küldetésünkben benne van az is, hogy egy fiatalkori szemlélet formálással alakítsuk ki a kultúra iránti fogékonyságot, úgyhogy mindenképpen meg kell érintenünk minden korosztályt.
1: Milyen lehetőségei vannak az iskoláknak, akár Kaposváron, akár a közelben, illetve az osztályoknak, hogyha szeretnének kirándulni egyet ide a múzeumba?
0: Arról már beszéltünk, hogy a múzeumpedagógiai programok, egyes múzeumpedagógiai órák gyakorlatilag igénybe vehetők a mi szervezésünkben, de nem csak egy-egy programra lehet jelentkezni, hanem nagyon érdekes lehet egy egész napos program is itt a múzeumban, mert van erre is lehetőség, hogy akár a kiállításokban kérjenek olyan vezetést, ami egy múzeumpedagógus által lebonyolított vezetés, és akkor úgy mondjuk el a gyerekeknek a nyelvén azt, hogy mit érdemes megnézni egy kiállításban, vagy ezeket a múzeumpedagógiai foglalkozásokat is lehet csomagban kérni, és akkor nem egy foglalkozást tartunk mondjuk egy délelőttre érkező csoportnak, hanem akár 2 vagy 3, úgyhogy ez nagyon jó kirándulás lehet egy-egy ilyen csoportnak. Akik vidékről érkeznek, vagy messzebbről jönnek, azoknak pedig tudunk abban segíteni, hogy mit lehet még itt Kaposváron nálunk megnézni, esetleg a Turinform irodával tudunk összehozni egy kapcsolódást, és akkor ők is segítenek abban, hogy mit érdemes, és mi a gyerekek korosztályának való látnivaló itt nálunk Kaposváron, de kombinálhatjuk még ezt a kirándulást úgy is, hogy akár eltöltenek itt a központi épület együttesben egy órát a csoportok, aztán pedig kimennek a Desedára, vagy fel a Ripronai villába, vagy akár Szent Jakabra, és akkor ott is eltöltenek egy pár órát a kollégákkal. Hát érdemes ebben is gondolkodni, hogy akár a tanévvégi osztálykirándulások, vagy akár tanévközben egy ilyen jó kis napot eltölteni itt nálunk.

0: A Kaposvári Riplő-Rónai Múzeum programjairól az intézmény honlapján, illetve közösségi oldalai lehet tájékozódni. Kissé elfeledett tisztsége templom esetében a zenei igazgató, a művészeti vezető leginkább karnagyot mondanak helyette, ami azonban már nem fedi mindazt, ami egy ilyen széleskörű megbízatással, vállalással jár. Hogyan látja mindezt egy orgonaművész és tanár, aki nem mellesleg a vízivárosi Szent Anna templomban lát el hasonló feladatokat? Balasi Bardabás Kövesdi Zsuzsannának mesélt hivatásáról.
1: Zeneigazgatói tisztségek ezek a zenetörténet folyamán, ennek külön hagyománya van az egyházközségekben, tehát az egy nagyobb egyházközségek élén voltak ezek a művészeti vezetők. Hát igen, azt lehet mondani, ez is egy olyan pálya, ami mára már egy kicsit csorbát szenvedett, mert az elfeledettek közé került, holott régen ezek a tisztségek egyrészt fölölelték a legnagyobb zeneszerzőinket, akit csak ismerünk, mindenki hasonló tisztséget töltött be, másrészt meg nagyon komoly társadalmi megbecsültsége volt.
2: A Szent Anna templomról szóló gyönyörűséges könyv van itt előttünk, amely a vízivárosnak csodálatos emléket állít. Ez a kiadvány évfordulóra született, de most is aktualitása van.
1: Hogyne, Koltai Andrást, egyházközségi történészünknek a munkáját foghatjuk a kezünkben, és valóban, hiszen minden mai napig lehet belőle dolgozni bárkinek, egy nagyon jó összefoglaló munkának tartom, én is nagyon sokat tanulhattam belőle. Én szeretem nagyon szélességében, ha szabad így fogalmaznom, megismerni mindennek a történetét, a teljes spektrumában. Tehát amikor az orgona történetét kutattam itt a Szent Anna templomban, a Batthyány téren, a vízivárosban, akkor mindenképp szükséges ahhoz, hogy teljes történeti háttérrel legyen tisztában az ember. Hát igen, az életemnek része is ez, hogy orgonológiával is foglalkozok. Ha a repertoár nézzük, ott is nagyon fontos az, hogy az ember tisztában legyen a játszott műnek a háttér tudásával, háttér ismeretével, de így a hangszerpartnak is természetesen a történeti háttérét azért úgy gondolom, hogy valamilyen szinten mindenkinek ismerni tudnia kell ahhoz, hogy erről megfelelőképpen tudjon beszélni, vagy megszólaltatni, vagy

0: aktívan zenélni ezekkel az instrumentumokkal.
1: A Szent Anna templom hol helyezkedik el a fővárosi templomok történetében?
0: Hát, hogyha a múltat nézzük, akkor első helyen Budának a fő temploma volt a Szent Anna templom, tehát ez azzal a szándékkal is készült, és nagyon sokáig ezt a tisztséget sikerült betöltenie. Egyébként nagyon érdekes, hogy a főváros fenntartásában működött, tehát ők fizették az alkalmazottakat is, és minden egyéb mást. Ki van még mai napig is fővárosi fenntartású templom, ha jól tudom, a belvárosi templom, az Erzsébet hídnál, vagy éppen a kőbányai Szent László templom. Hát aztán később a Szent Anna templom innen kikerült, de talán pont ennek volt betudható az, hogy már a megépüléskor, a 1750 körüli időszakban is már nagyon komoly kulturális zenei élet volt. A budavári Mátyás templommal együtt, itt a Szent Anna templom Batthyánytéren mindig egy ilyen konkuráló templom volt. Ezt kulturálisan nagyon komolyan vették az őseink, és már 1750 tájékán is a Mátyás templom a konkuráló zenei életet akartak létrehozni, és ez sikerült is nekik. Erről nagyon sok írásos emlék van.
1: Hogy folytatódik ma ez a zenei élet?
0: Ugyanúgy. Azt gondolom, hogy kisebb-nagyobb megszakításokkal, nyilván háborúkat élt át, hát ides tovább 280 évet a templom. Tehát nagyon sok minden történt azóta, de nagyon sok zenész működött és működik mind a mai napig itt a templomban. Például pont az 1750-es évek környékén alapított, akkor így hangzott zenei isten tiszteleteket, hiszen katolikus templomról beszélünk, de így nevezték el. Ezt az alapítású zenés szentmiséket mind a mai napig minden hónapban egyszer tartjuk a Szent Anna templom. Nyilván ezek mögé zenész csapat is társul. Hát ides tovább 26 éve működök ott 1999 óta. 2011-ben fölismertem azt, hogy itt létre kell hozni nagyon komoly zenész csapatokat ahhoz, hogy gyakorlatilag fönn lehessen tartani ezt az örökséget. Ez egy jó felismerés lehetett talán az életem folyamán, hogy kollégákat kell hívni magam mellé, és azokkal együtt kell egy zenész csapatot, egy művész légkört kialakítani. Úgyhogy majdnem közel 100 zenész működik a Szent Anna templomban, de hát itt 4 együttesről van, szóval 3 zenekar, egy pedig ugye a hivatásos énekesekből álló, sokak által ismert Szent Anna templom énekesei nevet viselő együttes.
1: Ez egyedülálló a magyar egyházi életben, nem?
0: Én azt gondolom, hogy kiemelkedő. 30 éves koromban próbáltam felismerni, hogy akkor rendben van, itt valami csoda van, fogalmazzunk így, hiszen aki elmegy a Batthyánytérre, az látja ezt az épületet, ezt az UNESCO-díjat, fantasztikus épület együttest. Ha betér a templom belső terébe, akkor látja, hogy milyen kiemelkedő művészi munka tárulott a szeme elő az enteriőrben. És valahogy 30 évesen én azt átláttam, hogy mi lenne, hogyha ezt akkor mi följebb strófolnánk, hogy mi lenne, hogyha mi az élén próbálnánk járni a legújabb egyházzenei törekvéseknek. És akkor Párizsból hazahoztam nagyon sok ötletet, mint orgonazeneileg, mind a liturgikus zenében, tehát én komoly tanulmányi futakat tett azért, hogy megtanuljam az ottani hangvételt, stílusokat, és ezt sikerült azóta elültetni. Én örülök, ha egy püspök atya eljön hozzánk misézni, és azt mondja, hát szó szerint idézem, te komponáltad ezt a válaszos zsoltát, tehát ez fantasztikusan szólt, és ez valami újszerű volt, és valami egészen haladó, és tulajdonképpen lefordítom, próbálunk beletalálni az ízlésbe, mert ez egy nagyon fontos szó ma szerintem az egyházzenét tekintetében is, de mindenben az ízlésnek a visszaállítása, vagy tanítása, hogy hogyan lehet a modern ízlésesen megcsinálni, vagy ha tetszik, a gitáros könnyű zenét ízlésesen megcsinálni, mert itt is egy nagyszerű Tóth Péter által vezetett gitározenekarunk van, ami szenzációs többszólamba és vokálisan is egészen, tehát a zenei munkájuk fantasztikus, amit hétről hétre próbálnak, tehát még egyszer olyan zenei csapat áll körülöttem, amire nagyon büszke lehetek, és ez adta az ötletet, hogy menjünk az új irányok felé, és próbáljunk a legek között működni, úgyhogy én ezt hivatásomnak tekintem, hogy a Batthyánytéren aki kinyitja az oldalunkat, vagy bejön a templomba, az olyasmit kapjon, amit a saját egyházközségébe is el tud vinni zenei indítatásként.
1: Ennek nagy vonzereje lehet az utánpótlás tekintetében is.
0: Nincs panaszom. Én azt látom a fiatalok, akik oda bejönnek, nincsenek kérdőjelek számukra. Nálunk az egyházközségben is sok fiatal zenél, és akkor hirtelen jön az ötlet, hogy mi lenne, ha orgonálna. Semmi akadálya. Próbáljuk meg, és aztán így hétről hétre sajátítják a szakmát. Ugyanígy lett a Szent István Bazilikának a legújabb karnagy, a Farkasházi Dávid. Ő nálam tanult fiatalként, ugyanígy a Szent Anna templomban, és hát ő lett most már ugye a bazilika karnagya. Sokan tanulták ki nálunk a szakmát. nem eltitkolt célom az, hogy létrehozzunk egy olyan ösztöndíjas képzési rendszert, ami ott a Szent Anna templomban működik, majd megint csak a párizsi Notre Dame mintájára. De azt gondolom, hogy ez is egy olyan szakma, amit a bőrünkön keresztül tanulunk, tehát ott a gyakorlatban lehet az énekeseinknek is megtanulni, vagy az organistáinknak is mindazt, ami ott folyik.
1: Emlékszem, hogy korábban elterjedt egy olyan hír, hogy nagyon sok orgona felszabadul Európában, Németországban is, nincs rá szükségük, hiszen kihaltak a templomok, és átveszi egy másik terület. Létezik még ez, hogy lehet orgonákat külföldről viszonylag jó körülmények között szerezni, vásárolni?
0: Ez egy abszolút tendencia. És itt azért hadd említsem meg emellett a történet mellett azt is, ami egy igaz természetesen, hogy óriási kulturális örökség a német vonal. Tehát ugye nekünk például pont az orgonazenében a német, francia, olasz és az ibériai vonal a legerősebb kulturális vonalak, innen táplálkozunk. Tehát akkor, amikor Németországról beszélünk, akkor például egy egyházzenei vagy egy orgonazenei dinasztiális alapokon nyugvó világörökségről beszélünk. Azt képzeljük el, hogy ott olyan erős az orgona kultúra, ami nekünk fogalmunk se lehet valószínűleg egész életünk folyamán, hogy mennyire szervesen jelen van egy hétköznapi család életében is. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy most különféle okokból kifolyólag, például Covid és egyéb más, bizonyos dinasztiális cégek bezárnak Németországban, és mondjuk lehúzzák a redőnyt, most mondok valamit 800 év után, ami óriási nagy idő, akkor valóban most olyan helyzetek állnak elő, amikor Németországból lehet valami fajta örökséget megvásárolni. Na most ez nem egy garázsvásár akció, hanem föl kell ismerni ennek a kulturális jelenségnek a először a jelenlétét, és aztán ebből valamit, hát én azt gondolom, hogy honosítani itthonra. Tehát én amikor egy érdekes helyzet állt elő márciusban, hogy kiárusítanak jémlik orgonákat Németországban, akkor én nem általtam megvásárolni az egyiket, egy egyébként hozzáteszem potom pénzekért. Tehát, hogy ezek olyan hangszerek, amikben olyan dinasztiális tudás van, amit itteni erőben mi nem tudunk reprodukálni. Tehát most is jémlik orgonánk van a Szent Anna templomban, az egyébként egy nagyon aranyos magdeburgi püspöknek az ajándéka volt, a látássérült testvérek lelki gondozását 1985-ben, tehát még a régi rendszerben. Tehát csoda az az orgona is, a nagy orgonánk. Én mindig úgy fogalmazok, vagy úgy fejezem be a mondatot, hogy fel kell ismerni a változást, vagy talán azt, hogy valami új idők jönnek. Aki erre képes kihegyezni az érzékenységét, hogy mikor indul újra valami, az nagyon fontos, ha valakinek ez megvan, minden tekintetben, bármely munkakörben. És most a Szent Anna templom életében is valami hasonlót láttuk, hogy talán eddig soha nem tapasztaltam ilyet, hogy lehetőségünk van még egy orgonát építeni, már pedig most heteken belül ez történik. És nem is akár miért, hanem egy ugyanilyen jémliket. Ez a 7. jémlik orgona Magyarországon. Érdekes mód a jémlik cég, a Dresdai alapítású és Johann Sebastian Bach orgonaépítőit felölelő cég. Nek az orgonáiból 6 került ide egyébként a 80-as, 90-es években, és ez lesz most a 7. Nyilván ez volt mindig a kuriózum a Szent Anna templomnak, mert a többi az állami kézben van, tehát állami fenntartású koncerttermekben, oktatási intézményekben vannak, és egy még van a Dohány utcai zsinagógában egyébként. Egy nagy jémlik orgona.
1: Az az érzésem, hogy hihetetlen, hogy mit tehet egy ember, egy művész lelkesedése, hozzáértése olyan időkben is, olyan világban is, amely már nem a kultúrát emeli elénk, hanem sok minden mással igyekszik elterelni a figyelmünket ezekről az értékekről.
0: Sokszor álmodtam én azzal, hogy orgona együttes lesz itt a Batthyány téren, és itt valami csodálatos dolog lesz, vagy hogy lesz egy ilyen énekkarunk, amire nagyon büszke vagyok, vagy hogy a vesperásokat be tudtuk indítani nyugati mintára, amit létrehoztunk, most már nem tudom, talán 4 éve, vagy hogy lesznek tanítványim, akik majd fölvállalják ezt, és viszik tovább ezt a szellemiséget, és aztán mit minden ragadt egymásra. Próbáljunk megőrizni nagyon sok mindent. És talán pont ez volt az oka ennek a mostani orgonépítésnek is, hogy talán Németországból próbáljunk valamit megőrizni, vagy hazahozni ebből a hatalmas orgona kultúrából. Hát azt képzeljük el, hogy körülbelül ugyanúgy fog hangzani, mint a mostani nagy orgona, de a kis kupola alul fog megszólalni az egyik oratórium karzatról, és ez a két kupola, meg ez a két orgona nagyon izgalmasan fog szólni, úgyhogy nagyon várjuk orgonistaként is, meg az egy egész egyházközségben nagyon várja ezt az új hangzást.
1: Hogy lehet bekapcsolódni, ha valaki most kedvet kapott ehhez a csodálatos világhoz?
0: Én azt gondolom, hogy most például pont az orgonavat avatással kapcsolatban minden hónapban lesz majd egy programunk, ami az orgonával foglalkozik. A neten megtalálnak minket a szentanazene.hu oldalon, ez már tulajdonképpen majdnem, hogy 20 éve üzemel ez az oldal, amikor elkezdtem működni. Amiben részt tudnak vállalni, az például pont az adományok. Hát ez is egy érdekes dolog volt, mert amikor elkezdtem márciusban ezt az orgonaépítést, és hát képzeljük el, hogy elhozni egy orgonát Németországból az Északi-tenger partjáról. El kellett először utaznom, meg kellett hallgatnom, ki kellett próbálnom. Nagyon nagyok a tétek. Tehát itt a Szent Anna templomban nagyon-nagyon sok művész fordul meg az év folyamán. Nagy a renoméja a templomnak, de ezt nem én építettem föl, hanem az elédeim. Manapság renomét elveszíteni legkönnyebb. Én azt látom. És fölépíteni meg olyannyira nehéz is. Akkor nem láttam én előre, hogy ebből hogy fogunk anyagilag kijönni, de aztán az első kerületi önkormányzat rögtön megtámogatta ezt a projektet a csodával határos módon. Az emberek, a művészek kérésemre hozzájárultak, úgyhogy ma már ilyen 300 ezer forint környéki mínuszunk van ebbe az egész projektbe, úgyhogy aki hallja, adja át alapon, várjuk még az adományokat, és aki nagyobb összeggel járul hozzá, és ugye látjuk a nevét az átutalási számlán, az természetesen fölkerül az örökké valóságnak egy emléktáblára. Összefoglalólag egy olyan történelmi helyzetben vagyunk most itt is ezzel a német örökséggel, hogy ez egy fordulópont, és ezt át kell látnunk. 1985-ben valami csoda történt ezzel a templomban, amikor ez az orgona megépült. Egyrészt óriási egyházi élet volt mindenütt. De Múlcsai Gábor plébános, aki akkor volt a templom plébános, ő ezt felismerte, átlátta. Akkor itt az egyházzenei élet megindult. Az egyházzenészek mind itt akartak hangversenyezni a Batthyány téren. Orgonisták váltották egymást az orgonán. Szinte állandóan szólt a Szent Anna templom jémlik orgonája. A Olivier Latré eljött a párizsi Notre Dame-ból, és az első magyarországi koncertjét itt adta a Szent Anna templomba. Ez megvan a Bartók rádióban, ez a felvétel egyébként, néha meg szoktuk hallgatni, nagy örömmel hagyják. Úgyhogy itt 24 évesen én rájöttem, hogy itt valami van ebben a templomba, amiben jó részt venni, és nem volt kérdés számomra, hogy hát én akkor így szeretnék működni, most is valami fajta hasonló csodának lehetünk a részesei. Én igazából nem tudom, hogy mi fog itt most történni. Ezzel a Jóistenre való ráhagyatkozással éltünk ott hétről hétre, de a múltat ismerve itt valami csoda fog történni.
2: Az interjúban is említett második orgonát, tehát Balasi Bardamás adományozta a Szent Anna templomnak. A hangszer a dresdai Jamlich műhelyben készült, amely a Johann Sebastian Bach keze alá dolgozó Silbermann manufaktúra szellemi örökösének tekinthető.

0: Egyfajta szellemi emlékművet szeretett volna állítani a Mohácsi csatának a Mindig itt leszünk című musical szövegét és dalait is jegyző Szomor György. A művész, aki az egyik szereposztásban második Ulászlót is alakítja, egyszerre szerette volna a kortársak és az utókorlátás módját visszaadni, és egyben azt üzenni, hogy egy nép a legnagyobb tragédiák ellenére is képes a megmaradásra. A beszélgető társ Unvári Judit.
1: Talán a várakozásokat felülmúló siker övezte a Mohács 500 premierjét is, illetve hát az azt követő előadásokat is. Hogy élte meg a darabnak az ekkora volumenű sikerét?
2: Azt gondolom, hogy egy életre szóló élmény volt. Mohácson ez a bemutató, egy ős bemutató mindig az, főleg, hogyha saját szerzeményem kerül bemutatásra, de hát ahogy ön fogalmazott, hogy mindent felülmúló, a várakozásainkon túlmutató siker volt, és a sikeren túl egy olyan nagyon nehezen megfogalmazható a közönség felől érkező szeretet, azt gondolom, hogy amiért mondhatjuk, hogy csináljuk ezt az egészet, és az, hogy ott Mohácson az a 7000 ember egyé vált, ez leírhatatlan érzés.
1: Milyen visszajelzéseket kapott egyébként személy szerint? Hát gondolom azért ismerősök is voltak, akik nézték. Tehát, hogy mi volt az, amit vett a közönség? Milyen tapasztalata volt erről?
2: Több darabomat mutatták már be, és volt köztük nagyon-nagyon sikeres is, és ugye számos darabban játszom, tehát megéltem különböző szintű sikereket, a nézők reakcióit is általában. Ismeri az ember bizonyos darabokra, körülbelül számít is rá, hogy milyen visszajelzések érkeznek, és ami engem meglepett, hogy ennél az előadásnál, azon túl, hogy legtöbbször ugye a dicsérő szavak jutnak el az emberhez, általában nem annyira szokták mondani, hogyha mondjuk kevésbé tetszett, vagy nem tetszett, de azért szokták. És most ezek a hangok nem voltak, én ezt most mint magánember tudom mondani, vagy mint színész, vagy akár mint a mű egy alkotója, és amit észrevettem, és ami ritka, sőt nagyon ritka, hogy attól függetlenül, hogy valaki színházba járó, kevésbé jár színházba, idősebb férfi nő, mindenki hasonlóképpen beszélt az előadásról, és ami a mi szándékunk volt, és ez egy elhatározott szándék volt, hogy ne legyen feltétlenül kizáró oka történelem ismeretének a hiánya, mondjuk, vagy olyan szintű ismerete, ami mondjuk egy történészi, vagy egy történelem tanár szintű ismerete a történelemnek, hanem mindenki a saját történelmi tudásához mérten, ha bejön az előadásra, akkor is tudjon magával hazavinni ebből az előadásból, és értse a cselekményt, a történetet. És ez úgy veszem észre, hogy talán sikerült.
1: Ugye, amikor még a premiért megelőzően beszélgettünk, akkor nagyon koncepciózusan fontosnak tartotta, hogy élő húsvér emberek jelenjenek meg ezekben a figurákban, azok a dilemmák jelenjenek meg, amelyeket ugye átélhettek ezek a szereplők. Tehát valóban nem egy történelem könyvet akartak, hát hogy mondjam, színes illusztrációként színpadra tenni, hanem valódi drámát. Ez mennyire jött át?
2: Szintén a visszajelzésekből azokról tudok nyilatkozni, hogy jó gondoltuk, hogy alapvetően a színházban a közönség az érzelmeken keresztül tud velünk jönni, és ha megmutatjuk azoknak az embereknek a kétségeit, az érzéseit, hogy milyen helyzetben voltak, és nekünk ez is volt a célunk, hogy megmutassuk azt, hogy egy ilyen helyzetben hogy születhetett meg az a döntés, amire aztán végül jutottak, vagy mit érezhet. Hiszen pontos történelmi tudásunk nincs mondjuk egy Lajos Mária Mász éjszakáról, de azért a későbbiekből, hogy például Habsburg Mária ugye élete végéig korta az őszvegyi vágylat, és nem ment férhez annak ellenére, hogy a családja kérte, hogy lépjen be a diplomáciába, de ő őrizte a halott Lajos emlékét élete végéig, bár 21 évesen özvegyült meg. Azért itt feltételezhető egyfajta érzelmi elköteleződés ezekből a dolgokból, és ezt az érzelmi elköteleződést csak mondjuk néhány dalban tudjuk megjeleníteni, de ott megpróbáltuk. De ami érdekes és ami fontos, hogy attól függetlenül, hogy mi a mi szándékunk, néha természetesen akár a szándékunk ellenére is történhetnek dolgok, vagy a néző mindig más. Az egyik néző így gondolja, a másik néző úgy gondolja, és például az egyik nagyon ellentmondásos történelmi személyiségről, mondjuk Szapolyai Jánosról néhány mondatban mondok egy-két érdekességet visszajelzés szinten, hogy volt, aki megköszönte, odajött hozzám, és azt mondta, hogy mennyire köszönöm, és mennyire örülök, hogy Szapolyait rehabilitáltátok ebben a dalapban kvázi. És volt olyan, aki például ezt hiányolta, hogy itt nincs Szapolyai árulónak beállítva, miközben ugye nem, de valaki így értelmezi, valaki úgy értelmezi, és azt is hozzá kell tenni, hogy a legújabb történelmi kutatások időnként más állítanak, mint amit mondjuk mi annak idején tanultunk történelemből, és felülírják az akkori tudást és sztereotípiákat, és így van ez a Jagellókkal is például. Tenni ezeket megpróbáltuk elmesélni, úgy, ahogy a mi lelkünkön keresztül, és aztán a néző, ha egyszer nézi meg, ha kétszer nézi meg, volt olyan ismerős, aki négyszer nézte meg, és akkor hallott ki belőle olyan dolgokat, ami például addig nem.
1: Ha már említette a újabb történelmi kutatásokat, ezeket íróként mennyire vette figyelembe, vagy mennyire törekedett arra, hogy kicsit azért a történelmi érdekesség mondjuk így szemszögéből is megmutassa?
2: Nagyon törekedtem rá, mindenféle forrásból próbáltam információt szerezni, és ahogy volt történésszel is beszélgetésünk podcast műsorban, és ő is elmondta, hogy meg se tudja cáfolni, de azt se tudja mondani, hogy bizonyos dolgok úgy voltak, ahogy, mert nincs róla olyan ismeretünk, ami konkrét lenne, vagy tényszerű. Ezért a történészek is következtetni próbálnak. Nyilván az a háttértudás tekintetében ugye ennek mennyiségétől és az információkon múlik. Nyilván nagyon-nagyon nehéz terepre érkeztünk, de megpróbáltunk minden tekintetben óvatosan eljárni, de időnként az embernek le kellett tenni a voksát bizonyos dolgok mellett, és erre mondta azt az egyik történész barátunk, hogy ez egy bátor cselekedet volt. Más meg mondjuk ezt könnyelműségnek tekinteni.
1: Azt is mondta, ugye, hogy már nem az első ilyen jellegű darabja, viszont azt lehet mondani, hogy mondjuk így, hogy a magyar történelmi tematikában azért ez egy jelentős téma, és hát azért ilyen horderejű témával még, hát nem csak ön, hanem egyáltalán musicalben nagyjából csak az István a királyban foglalkozott bárki, hiszen ugye azért ezek a magyar történelmi sorsfordulók nincsenek meg ebben a műfajban. Ez mennyire volt nehézség, vagy mennyire volt nyomasztó, vagy akár inspiráló, amikor megírta ezt a darabot?
2: Alapvetően a Mohácsról bennünk él egy olyan kép, és bennem is élt egy olyan kép, hogy egy vesztes csata, amiről nagyon nehéz beszélni, hiszen hogy mesélünk el valamit, ahol vesztettünk, és oly sok mindent vesztettünk, azon túl, hogy ugye sok minden történt Mohács után, és nagy sors tragédiaként éli meg a magyarság, és erről úgy beszéljünk, hogy ez érdekelje az embereket, és ne feltétlenül azt lássuk benne, hogy itt valamit elveszítettünk, hanem annak ellenére, hogy ott elveszítettük a csatát, annak ellenére, ami történt a Mohácsi csata után, mégis meglássuk azt, ami van, és amiben kapaszkodhatunk, hogy még mindig itt vagyunk. És ez a munka, amit ha most munkának nevezem, mert munkának nevezi az ember, amikor elkezdi, amikor befejezi, akkor már nem ezt mondja, és én így voltam ezzel a darabbal, hiszen annyira, ahogy olvastam, ahogy minél mélyebb rástam magam a történetekben, annál jobban gondoltam, hogy ezt muszáj megmutatnunk, ezt a fantasztikusan érdekes, izgalmas korszakot, és mindenképpen ezeken az emberi drámákon keresztül, ami kíséri ezt a történetet, hogyha például Lajos életén keresztül nézzük, és ha ide behozom, és azért nem akarok most nagyon csapongani, akár Tomori Pál szerepét ebben a dologban, az ő sorsát, ami idáig vezetett. Szóval olyan fantasztikus életekkel találkoztam, amiről azt gondoltam, hogy jó mesélni, jó beszélni, és a végén ez állt össze egy darabbá. Életem egyik legemlékezetesebb alkotói folyamata volt.
1: Elképzelhető-e, hogy folytatja valamilyen módon, tehát hogy kedvet kapott-e akár a téma továbbbontására, vagy hasonló témák megvalósítására?
2: Én még fel se ocsúttam a premierek sikere után, és már bennem még nem fogalmazódott meg a gondolat, hiszen teljesen máshol voltam lelkileg és pszichésen is, amikor már jöttek ezek a mások által megfogalmazott kérések, kérdések, és engem is elgondolkoztattak, úgyhogy jelen pillanatban ebben a periódusban vagyok. Kedvem nagyon lenne, sok mindenem múlik, de a kedv az nem hiányzik.
1: van-e olyan dal, amire különösen büszke?
2: Tele van személyes kedvenccel, nagyon nehéz kiválasztani, most talán azért választanám a Nagy Vihar című dalt, mert valami miatt, ha azt a dalt meghallgatjuk, akkor egy kicsit benne van az eszenciája, de mondhatnám az utolsó dalt is, ami nagyon mindig más a kedvencem, itt milyen állapotban vagyok, vagy az első dalt, vagy a Ne sírt, vagy hát nem tudom, most nagyon nehéz helyzetben lennék, aki kellene választanom egyet.
1: És van-e olyan, amiről az a visszajelzés jött, amiből az látszik, hogy esetleg sláger lehet?
2: Ebből is több van, igen. Tehát Ulászló dala, a Fiakarú óriás, de ugyanígy mondhatom a Ne sírt, vagy ugyanígy mondhatom az utolsó dalt. Ahány emberrel találkozom, ha nem is mindenkinek, de más-más kedvenceket sorolnak, és ez azért jó, mert ebből azt szűröm le, hogy nem egy dalos darabról van szó.
0: A Mindig itt leszünk című musicalt tavasztól láthatja ismét a nagy közönség a Budapesti Operettszínházban. A beszélgetés a Budapesti Operettszínház támogatásával valósult meg. A műsort Nagy György András szerkesztette, a zenéket Varga Rabona válogatta. Búcsúzik a műsorvezető, Lázár Csaba.

0: Operett részleteket hallottak Ilosfalvi Róbert, Palcsó Sándor, Kishegyi Árpád, Tiboldi Mária, valamint a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának felvételeiről. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Magyar Téka. A könyvtáros Nagy György András.
2: A Magyar Nemzeti Múzeum ezévi szerzeményei között az első helyet foglalja el a század legnagyobb alakjának könyvtára, s a mód, melyel annak birtokába jutott, ama szép napok emlékét idézi fel, midőn a nemzet legjobbjai vetélkedtek az elsőrendű hazai kulturális intézet gyarapításán. Írta 1894-ben, már Kossuth Lajos halála után a korabeli sajtó. A cikkből az is kiderül, hogy ez a különleges téka május 28-án 28 ládában vasútra tétetett, s azóta útban van Budapest felé. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Gondolom, nem árulok el titkot azzal, hogy a szállítmány célba ért. De mostanra elérkezett az az idő is, hogy a Turini Remete gyűjteményéből könyv született. A címe Hódoló tisztelettel. Hogy miért? Ez is kiderül abból a beszélgetésből, amit a szerzővel, Elbe István művelődés történésszel, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársával folytattam.
3: Tulajdonképpen ez a kötet a külcsíne és a belbecse alapján akár lehetett volna egy Kossuth Lajosnak szánt ajándék is, nem?
4: Hát ez megtisztelő számomra, hogy ezt így látja, de igen, tehát nem titkolt szándék az is volt a Széchenyi Könyvtár részéről, hogy ez akár ajándékozható reprezentatív kötet legyen.
3: Ezt azért is mondom, mert annak idején a Pallas Nagy Lexikona is írt erről a bizonyos könyvtárról, és ott azt mondják, hogy talán a legbecsesebb művek egyike e nemben a New York államnak természeti leírása 21 kötetben, tehát nagyon érdekes művekből állt össze ez a téka.
4: Igen, nagyon változatos is, különösen azért, mert nagyon sok könyvet reprezentatív ajándékként kapott. Kossuth így pont az amerikai körútján kormányzónak kijáró tisztelettel járultak eléje, és adtak nagyon különleges ajándékokat. Ezelőbb említett 21 kötet is ilyen. Hogyha Amerikánál maradunk, akkor csak kettőt említenék. Az egyik az amerikai Biblia Társulat könyvkötőinek az ajándéka, egy hatalmas, csattos, veretes, aranyozott Biblia, amelynek a borító fedelére írták rá aranyozva dedikációt. A másik meg egy olyan 4 kötetes munka, Jefferson összes művei, amit az utódai adtak ki, szintén bőrbe kötve, aminek az az érdekessége, hogy bár Kossuthnak szánták ajándékba, és
3: ezt meg se kapta, ugye?
4: Így van. Bele van írva a dedikáció, hogy az örökösöktől Kossuthnak, szintén egy államfőnek kiáró tisztelettel, és végül nem adták oda neki, hanem ott maradt Amerikába.
3: Van-e ezek között a könyvek között, amit maga Kossuth vásárolt? Mert nyilván, hogy van, de hát azért abban a korban nagyon nem volt egyszerű ezt megtenni. Én úgy emlékszem a saját olvasmányában, hogy legtöbb esetben a folyóiratokban jelentek meg hirdetések, valaki azt mondta, szükségem van erre a könyvre, aztán vagy talált egy megbízható embert, aki elviszi a pénzt és elhozza a könyvet, vagy nem.
4: Ha olyan könyvről volt szó, ami nem abban az országban, vagy nem ott jelent meg, igen, akkor valóban így volt. De egyébként hát azok a kiadványok, ugye utólag már nehéz kikövetkeztetni, hogy mi az, amit Kossuth vásárolt, és mi az, amit ajándékba kapott. Általában, amit ajándékba kapott, azért igyekeztek díszkötés bekötni. Tehát gyanús az, vagy hát az valószínűbb, hogy amelyek eredeti ilyen úgymond paperbackbe, tehát kiadói papírkötésbe maradtak, azok között lehetnek a vásárolt példányok, illetve amiről Kossuth mondja maga, hogy ő maga előfizetett, ilyen például egy természettudományi folyóirat Franciaországból. Ezt ő írta, hogy egész idős koráig folyamatosan évente előfizetett erre.
3: Ugye tudni kell, hogy neki valóban volt egy ilyen irányú érdeklődése, sőt, lehetne ennek a része, de sajnos elveszett az őslénytani gyűjteménye Kossuthnak.
4: Igen, hát nagyon szép herbáriuma volt, nagyon szép őslénytani gyűjtemény, de hát sajnos ugye az 56-os forradalom az megtette a maga hatását a Nemzeti Múzeumnak a régészeti gyűjteményébe, a természettudományi részén.
3: Ott volt egy tűz akkor, ugye?
4: Igen, igen, igen, egy nagyon súlyos tűz volt.
3: Vannak nagyon érdekes, meg izgalmas kötetek is, egy reuma tanácsadó könyv, vagy hogy is van ez?
4: Hát rátapintott a kedvencemre. Ő egy kolozsvári fodrász volt, egy bizonyos Nedoroszték János, aki, hát ez is jól mutatja azt a példát, hogy igazából az ajándékba küldött köteteknek a nagy része a Kossuth kultusz része, és ez tipikus példája a Kossuth kultusznak. Az illető egy egyszerű fodrász, olvassa egy helyi lapban, hogy Kossuth reumában szenved, és szeretne ő is valamivel hozzájárulni Kossuth egészségének a javításához. Neki van egy természetgyógyász munkája, ráadásul egy német gépészmérnöknek a találmánya, hát amit manapság így megborzonganánk, hogyha csak elolvassuk, hogy miből állt a gyógymód. A lényeg az, hogy nála van ez a könyv, ez a német nyelvű munka, és egy tiszteletteljes levél kíséretében, amelyik mellé applikálja a fényképét, ezt elküldte Kossuthnak. Az az érdekesség, és itt egy kicsit Kossuth emberi mi voltára is ráirányul a figyelem, hogy még ezt is megbecsülte, és elrakta a könyves polcára, hiszen mind a levél, mind a fénykép erről a ma már ismeretlen személyről fennmaradt, és hát aztán egy kicsit kutakodva azért kiderült, hogy helyi szinten, lokális szinten Kolozsváron azért egy ismert személyiség volt, mert részt vett a 48-49-es szabadságharcban, mint nemzetőr, és aztán a városnak megbecsült polgára lett.
3: Sok ilyen Kossuth kultuszt ápoló illető később Kossuth szobrok állításában is jeleskedett.
4: Ez így van. Gondolom, akkor a körmendi biciklitúrázóra gondolom, másik ilyen, igen, hát udvari Feri, akit Körmend, de mai napig egyfajta tiszteletű vesz, hiszen ha Körmendre látogatunk, az ottani városi múzeumban még mindig megcsodálhatjuk a velocipédjét annak idején, amivel elkarikázott a párizsi világkiállításra.
3: És amivel nem volt olyan egyszerű, akkor még halad, hát, mert ugye ez a bizonyos nagykerekű kerékpárról
4: van, van
3: szó.
4: Így van, ebben komolyan fel kellett ugrani a nyerekbe, és már meg is kellett tartani magát az embernek, és hát ezért egy különös bravúr, hogy visszafelé, ahelyett, hogy igyekeztek volna haza, mert az öccsével csinálták meg ezt a túrát, egy kitérőt tettek Torinóba, Kossuthot meglátogatni. Hát el lehet gondolni, az Alpokon keresztül mennyire komoly erőfeszítést igényelt egy ilyen szerkezettel átjutni.
3: Én azért ezt egy ilyen filmjelenetként elképzelem, ahol a csíkos trikóba öltözött gyönyörű magyar bajuszos fiatalember a velocipéd tetején a turini remetéhez beszágult.
4: És hát az is, hogy Kossuth fogadta őket, és beszélgettek, sőt, a körmendiek úgy tudják, hogy maga a kifejezés, tehát ugye Kossuth nehezményezte, hogy ez a velocipéd, hát ez milyen egy szó, nem lehet ennek egy magyar változata, és hát akkor kitalálták, hogy legyen vasparipa. A körmendiek állítják, hogy ez Kossuthnak a találmánya, az elnevezés, és amikor hazatértek a fiatalok, akkor egy egyletet alapítottak, egy bicikli túrázó egyletet, Vasparipa egylet néven, és a zászlójuk, az egylet zászlójuk az mai napig megvan ott a Városi Múzeumban.
3: Kossuth kultusz. Olyan írásokat lehet olvasni, hogy azon csodálattal párosult áhítat, mely a katolikust Rómába, a Mohamedánt Mekkába és a magyart önhöz vezeti. Ennek vannak más tárgyi emlékei, adnak idején volt ebből egy kiállítás, és egyébként pont a Nemzeti Múzeumban, de hát itt azért a könyvekben is megjelenik.
4: Így van, megjelenik ez a, én úgy próbáltam tömöríteni, hogy a szentek imádatával hasonlatos kultusz. Ugye paradox módon pont a protestáns vidékeken domborodik ez ki erőteljesebben, ahol ugye az egyszerű falusi házak tiszta szobájának a falán nem szentképek vannak, hanem Kossuth olajnyomatok.
3: Meg a tányérok alján is Kossuth kép. Azért emlékezzünk meg azokról is, akiknek valamilyen módon köszönhető az, hogy ide került egyáltalán ez a gyűjtemény Magyarországra. Tulajdonképpen ők egy idős, beteg és anyagi nehézségekkel küszködő emberen szerettek volna segíteni, tehát ott már a hódolat kevésbé játszott talán szerepet.
4: Hát igen, ugye Kossuthot tulajdonképpen kisegíthették volna az anyagi nehézségeiből a fiai is, hiszen elég jó módban voltak, de ezt Kossuth elutasította, az önérzete nem engedte meg, hogy a fiainak a segítségére szoruljon. És akkor ezért a Függetlenség és 48-as párton belül egy szűk kör alakult, a bizalmasai körében már tudtak az ő anyagi nehézségeiről. Ugye röviden arról van szó, hogy a sorozatos olasz bankkrízisek következtében a megtakarított pénze elúszott, hiteleket volt kénytelen felvenni, tehát eladósodott. És idős korában ugye megszervezték, hogy az Athénaeum kiadja az Irataim az emigrációból című munkáit, előre fizetett az Athénaeum elég szép összeget. Ez arra késztette Kossuthot, hogy dolgozzon, és 80 éves korában ült az íróasztalánál, viszont 90 éves korára sajnos az egészségi állapota annyira megromlott, hogy már nem tudta ezt sem vállalni, és akkor egy szűk körű bizottság alakult, Kossuth bizottság, Eötvös Károly pártelnök vezetésével, és ők kezdtek el azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne egy végleges és biztos megoldást találni arra, hogy Kossuthnak nagyon idős korára ne legyenek anyagi gondjai.
3: Akkor ez volt az, hogy meg kellene vásárolni ezt a könyvtárat, aztán végül 16 ezer forintban állapodtak meg. Én nem tudom, hogy ez mennyi lenne mai pénzben számítva.
4: Hát én sem számoltam át, de több millió forint van tízes nagyságrendben. Utána lehet nézni, hogy egész pontosan mennyit ért, az biztos, hogy elég komoly összeg volt. Ennyi volt az adóssága Kossuthnak. Tehát ő azt kérte, miután beleegyezett, hogy akkor a könyvtár megvásárlása legyen az a fedő indok, hogy hát nem alarmizsna gyűjtés történik itt, hanem egy rendes adásvétel, de kikötötte, hogy ez csak annyi lehet ez az összeg, tehát nem kér többet, amennyi az adósságát fedezi. Gyűjtés indult, elsősorban a parlamenti pártok körébe. Meglepő módon éppen a kormánypártok jeleskedtek ebben, jobban, mint az akkori Függetlenség és 48-as párt, tehát az ellenzék, de ez betudható annak is, hogy ott éppen sorozatos pártszakadások voltak, és emiatt egy kicsit egymásnak is betartottak a felek, viszont nagyon érdekes, hogy kik adakoztak. Szél Kálmántól kezdve egészen Podmanicki Frigyesig, meg a Károlyi családból, ugye Károlyi Györgyné Zicsi Karolina, a valamikori Védegyletnek az egyik hölgytagja, ugye a másik a testvére volt Antónia, Batthyány Lajos felesége. Tehát az arisztokrata körök is adakoztak, és nagyon hamar összegyűlt, 3 hét alatt ez a pénzösszeg, úgyhogy 1893. december 17-ére már át is utalták, úgyhogy lehet azt mondani, hogy Kossuth utolsó karácsonya az abban a megnyugvásban telt el, hogy az adósságát rendezte.
3: Május 18-áról már azt írja a könyvek összegyűjtője, hogy haladéktalanul néhai Kossuth Lajos lakásában lévő könyvek, füzetek, apróbb nyomtatványok lajstromozásához fogta, és 10 napi megfeszített munka után a könyvtár leltárát, mely 2698 tétel alatt 4299 darab kötetet, füzetet és egyéb apró nyomtatvány foglal magában, elkészítette.
4: Ő volt Fejér Pataki László, az akkori Országos Széchenyi Könyvtár igazgató őre, aki egy személyben utazott le Torinóba, Kossuth lakásába, és ott helyben leltározta be a könyveket, illetve intézkedett arról, hogy egy helyi olasz cég beládázza ezeket biztonságos formában, és vonatra tétessék, és hát akkor körülbelül egy olyan hónapnyi út következett, ugye a tehervonatoknak a jellegzetes lassúsága, és végül is megérkezett Budapestre a szállítmány.
3: Némi nemű hiányosságokkal, de aztán az később kiderült, hogy mégsem.
4: Hát igen, mert sok apró füzet volt, elcsúszhatott, belekerült máshova, de ezeket tisztázták aztán, mert amikor már megérkezett itt végre Budapestre, akkor itt az akkori Nemzeti Múzeum dísztermébe, a Széchenyi Ferenc terembe került. Ez az akkori könyvtár igazgatónak volt a dolgozószobája, és akkor ott egy komolyabb leltározás következett.
3: Ez egy könyvtár történeti szállítmány is volt, mert hogy korábban a hasonló gyűjteményeket szétosztották, ez pedig kifejezetten az volt a kérés is, hogy maradjon egyben, nem?
4: Hát igen, változtak az idők, változtak a szempontok. Maga a Széchenyi Könyvtár ugye úgy jött létre, hogy egy magángyűjtemény, Széchenyi Ferenc alapítónak a családi könyvtára vált a könyvtárnak az alapjává, tehát ő maga egy magánkönyvtár volt. És ezt külön őrizték egészen a kiegyezés utánig, 1867 utánig, és ez úgy gyarapodott a korabeli Széchenyi Könyvtár, hogy magángyűjtemények, hagyatékok kerültek be, és ezeket mind önállóan, külön egységként őrizték, Jankovics hagyaték, Ilyesházi hagyaték, ezek ezen a néven. Majd 1867 után Eötvös József kultuszminisztersége alatt született egy döntés, hogy hát korszerűsíteni kell a könyvtárat, és akkor az abban állt, hogy az egész állományt egy szakrendszerbe tették át, úgynevezett müncheni szakrendszerben, ez azt jelenti, hogy a müncheni Hofon Staatsbibliotektól vették a mintát, és az összes magángyűjteményt ilyen formában átsorolták szakok szerint.
3: Tehát ez a korabeli ISBN.
4: Hát igen.

0: ehhez, ezért a könyvtár törte a fejét, hogy hogy oldja meg, és hát akkor végül is egy úgynevezett kegyeleti gyűjteményt állítottak föl, ami azt jelentette, hogy bizonyos közeleti személyiségeknek, vagy nagyon neves személyeknek a magánkönyvtárát mégiscsak egyben tartják. És így a Széchenyi könyvtárban ma most már több olyan magánkönyvtár van, Kisfaludi Sándor, Madách Imre könyvtár, amit így őriznek, de a Kossuth Lajosé volt az első.
1: Mekkora munka volt ezt átnézni, átvizsgálni, és kiválasztani azt, amiről érdemes egy újabb kötetet létrehozni?
0: Hát amikor én találkoztam magával a gyűjteménnyel, ugye ez a 4300 darabos, akkor rá kellett jönnöm arra, hogy muszáj leszűkítenem a kutatási területet, tehát nem lehet mindennel foglalkozni, és ezért választottam a számomra izgalmasnak tűnő dedikált könyveket. Ez egy viszonylag jól behatárolható tartomány volt, ebből is a magyar nyelv és magyar vonatkozásút, mert ezekhez izgalmas levelek is tartoztak, amelyek a Nemzeti Levéltárban vannak, tehát nem a Széchenyi könyvtárba őrizzük. Tehát ezeket össze kellett hozni valahogy a levelekkel is, hiszen a könyveket sok esetben egy levél kísérletébe küldte meg a szerző, legtöbbször ismeretlenül Kossuthnak, viszont ha Kossuthnak felkeltette az érdeklődését a téma, akkor egy levelezés alakult ki, sőt egy ismerettség, majdhogy nem azt mondanám, hogy barátság, bár itt mindig megmaradt azért az a külön tisztelet, amit Kossuthnak megadtak a szerzők, de például Herman Ottóval így alakult ki egy szoros kapcsolat, vagy Talóczi Lajossal szintén egy ilyen könyvküldéses, levelezéses formából.
1: Hát és ugye Herman Ottóval még az érdeklődési kör is összekötötte őket, csak hát Herman Ottó hivatalosan végezte a természettudományos munkáját.
0: Hát igen, de az az érdekes, hogy Herman Ottó megkényszerűségből politikai pályára lépett, és ha már akkor inkább annak a pártnak a színeiben, amit Kossuth esetleg jobban támogatott. Ő maga bevallja, hogy azért lépett politikai pályára, hogy legyen pénze, hogy folytassa a természettudományi kutatásait.
1: Volt-e olyan eset, amikor Kossuth figyelmét valaki valami témára, dologra, ilyesmire fölhívta ilyen módon, és aztán kezdett ő érdeklődni ez iránt?
0: Nagyon érdekes, izgalmas eset, bár valószínű, hogy előtte is Kossuthot érdekelte az őslénytan, amit már említettünk, de Nyári Jenőnek egy nagyon nagy, már méretben is nagy munkája volt, ez az akteleki barlangba talált leletekről kiadott tanulmánya, egy szakmunka, ami Kossuth kezébe került, és Kossuthot annyira felizgatta, hogy egy komoly kritikai tanulmányt írt róla, egy több mint 40 oldalas, amit aztán Helfi Ignác útján eljutatott Budapestre, és itt a helyi tudós körök hát nagyon nagy lelkesedéssel fogadták, az archeológiai közlönyben azonnal megjelentették, és ez elindított egy olyan folyamatot, ami például a Torma Zsófiát, az ős régésznőt arra késztette, hogy fölvegye Kossuthtal a kapcsolatot. Tette ezt azért is, mert őt nem nagyon ismerték el a helyi tudós körök, nem fogadták el az ő kutatási eredményeit, főleg Pulszky Ferenccel volt nézeteltérés. Hát ő ugye egy amatőr ős régész volt, hát akkoriban a nők még nem tudtak, nem volt lehetőség számukra, hogy magasabb szintre emeljék ezt egyetemi tanulmányok révén. Az ő bátyja ezt megtehette, Torma Károly, de ő megmaradt ezen a szinten, viszont Dél-Erdélyben nagyon komoly felfedezéseket tett, hát szerette volna, ha Kossuth támogatja ebben, és akkor arra hivatkozva, hogy Kossuth Nyári Jenőnek mennyire szépen megbírálta a maga munkáját, elküldte ő is a munkáit, a tordosi leletről például, tehát Hunyad megyébe felfedezett leleteiről, hogy mondjon erről bírálatot Kossuth. Na most Kossuth nagyon érdekes, mert ugyan kialakul köztük egy nagyon megható levelezés, de kitért az elől, hogy a Torma Zsófia munkáit is megbírálja. Hogy miért, lehet találgatni, hogy nem akart Pulszkyval szembe kerülni ebben a tekintetben is, mert ugye ők eléggé egymás ellenébe fordultak, bár nagyon szoros kapcsolatban voltak korábban, nem tudni pontosan, de a lényeg az, hogy egy bensőséges levelezés kialakult, de szakmai bírálat nem lett belőle.
1: Azt viszont gondolom pontosan tudja, hogy milyen érzés, amikor az ember bemutatja a kötetét a szülővárosában.
0: Volt rá alkalmam most augusztusban a kolozsvári magyar napokon. Hát van az a mondás, hogy senki sem proféta a saját hazájába, de ebben az esetben ez nem volt igaz. Tehát egy jó leső érzés volt, érdeklődés is kísérte, és valóban megpróbáltam olyan könyveket kiválogatni, amik kifejezetten Erdélyhez kapcsolódó témájuk, tehát akár a szerző, aki megküldte Kossuthnak, mind a mellett, hogy Kossuth soha nem járt Erdélybe. De hát ennek ellenére természetesen nagyon sok ismerőse volt Erdélyből.
1: Kézbe lehet egyébként venni ennek a gyűjteménynek a köteteit? Mert ugye hát a nagyon régi könyveknél tudom, tudom, hogy maximum fehér kesztyűben és néhány kiválasztott teheti ezt meg.
0: Tulajdonképpen nálunk kézbe vehető, ugye egyrészt a könyvtár csak helyben használatos, tehát nem kölcsönző könyvtár, ezért bizonyos szigorúsági szabályok azok már itt jelentkeznek, de ha valaki komoly tudományos szándékkal szeretné megnézni, akkor kikérhet

0: ők ezek a kötetek, és kézbe vehetők. És meg is tették az elmúlt évtizedek során többen, akik kutatták Kossuthot.
1: Mi a következő kötet?
0: Tulajdonképpen egy ilyen gyűjteményes kötet lenne a tanulmányokról, amiket így a Kossuth könyvtárral kapcsolatban írtam. Egy-egy kötetről, vagy amit még esetleg írni fogok, tehát azért még egy kötetre való még nem állt össze, de már alakul.
1: Az Elbe István kötetéhez hasonló érdekességekről önök is többet tudhatnak meg az Országos Széchenyi Könyvtár estjein. A részletes programot a Világhálón találják. A Kossuth kultuszhoz még csak annyit, hogy a gyűjteményben fellelhető az a vers is, amit egy angol költő írt üdvözletként és hódolatként az elbukott magyar szabadságharc vezetőjéhez. A refrénben megfogalmazva, hogy a királyoknak sem jár ilyen köszöntés, Isten áldja őt. Most búcsúzom, Nagy György Andrást hallották.
2: A Magyar Téka legközelebb 4 hét múlva jelentkezik.

0: Johannes Brahms negyedik magyar táncát a londoni fesztivál zenekar játszotta, vezényelt Alfred Scholz.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra 30 perc, korábbi műsorunk ismétlése következik. Tompos Kátya felvételeiből válogat Máli Szabó Eszter.
3: Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon elrévedezni némely szabadon. Mint alkonyék felhőjén, mely ragyog, és rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom, mi ez, de édes ez. Egy pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, ha villan a tetőn, holott borongón már az este jön. Én nem tudom, mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem. Szavait sejme, szíven sémogat,

Hogy is kezdjem? Hogy magyarázzam? Te ismered a házam, és ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Lokodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon, az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, és megforduló szemű kancsítva néz szét, ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvér

egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos

úgy rém lett, egy szárny suhan felettem, s felém hajol az, amit eltemettem rég.

Éjszakák, csöpreszketések, szívverés, madárka sóhaj.

Hogy kelhetnék fel, virágom? Nincs erőm egy moccanatra. Anyámmal fekszem egy ágyon, szőke hajam mind alatt.

ajtóban elhaló szar.

0: barokk reneszánsz muzsikát. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal elsőként a Szerzetesek fél órája című műsorunkat kísérhetik figyelemmel, utána a kapcsolatban arról hallanak, hogy immár a 10. alkalommal nyitotta meg kapuit a közfoglalkoztatási kiállítás és vásár a Miskolci Szent István téren. És végül egy rövid imával búcsúzunk. Összeállításunkhoz tartalmas időtöltést kívánok!
0: Szerzetesek fél órája.
2: Most Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc Kisnővérei közösség egyik tagjával Papildikó beszélget.
3: A lelkivezető folyamatosan segít, és folyamatosan ott van, és kísér, és figyel. Ez akkor így olyan kicsit, mint hogy az Istenhez is odafordulok, hogyha baj van, és akkor segítsen, és egyébként meg nem. De hogy ezt én tudtam, meg minden, csak hát így valahogy így nem tudtam rávenni magam, hogy akkor most így elmenjek, és akkor így előadjam, hogy ez van.
4: És szerintem ezzel sokaknak segítesz, mert nagyon sokan, fiatalok, idősebbek küzdenek. És szerintem szégyeljük azt, hogyha valami, tehát olyan könnyű büszkének lenni arra, hogyha valami jó történik az életünkben, és akkor ezt el lehet újságolni embereknek. De még akkor is, hogyha lelkivezetőről, vagy más segítő szakemberről van szó, félünk odaülni, és a gyengeségünket megmutatni. Te is így voltál ezzel?
3: Igen. Egyébként is a gyengeségeimmel különösen is nehéz sokszor szembenézni, és hát ez meg tényleg egy olyan helyzet volt, hogy így minden is borult, és hogy én olyan biztos voltam ebben, hogy így azt vállalni, hogy hát mégsem talán, vagy mi van, kellett megérkezni hozzá. Összességében szükség volt erre az időre, szóval, hogy oda kellett érnem minden szempontból, hogy azért tudjak elmenni, mert szeretnék elmenni, és nem az, hogy most valamiféle nyomást gyakorlok saját magamra, hogy már pedig ezt kéne. Azt hiszem, hogy ez nem segített volna.
4: Minden akkor történik az életünkben, amikor megérünk rá, ezt szokták mondani, és hát ez így van valahol. Mind a segítségkérésben, mind pedig a Jóistennel való kapcsolatban, meg az elköteleződés vállalásában. Na, eljött ez az 1 év, amit így végig küzdöttél már segítséggel. Mi történt utána?
3: Az Isten kapcsolatom kezdett így rendeződni, és aztán lassan ebben a folyamatban így felfedeztem azt, hogy mégiscsak ott van a szívemben továbbra is. Jó mélyre ásódott, vagy ástam, vagy bármi, de ott van. Ez, hogy az Istennek adni az életemet szerzetesként. Nagyon egyszerű is lehetett volna a helyzet. De hát akkor így megbonyolítottam, hogy okay, értem, Uram. Szóval igen, és tulajdonképpen, hogy így szeretném. Én is szeretném. De mi van akkor, ha nem szeretném? És akkor így belegabajodtam így az Isten akarata és az én szabad akaratom kérdésébe. Úgyhogy egyébként közben tényleg szerettem volna, csak fel kellett tennem ezeket a kérdéseket. Közben így lassan befejeztük a konzit, és hát ott voltam, hogy nekem még mindig idő kell. És akkor nagyon bele voltam ebben mászva, hogy akkor most kinek az akarata, és mi is már remedik. És arra gondoltam, hogy milyen egyszerű lenne ezt csak így a hátam mögött hagyni. És akkor egy konzis osztálytársammal találtuk, hogy elmegyünk egyetemre Kolozsvárra. Az jó messze van.
4: Távol mindentől el lehet, meg mindenkitől el lehet futni, de hát saját magunk elől nem tudunk.
3: Hát igen, erre rá kellett jönnöm, több szempontból is rá kellett jönnöm. Először akkor, amikor jött a Covid, és az első év online kezdődött, és nem mehettünk sehová. Itt maradtam így a mindennel otthon. És aztán pedig akkor, amikor egy ponton nem bírtam, szóval, hogy egy ponton így el kellett indulnom, és akkor így volt osztálytársaimnál, laktam így nem tudom, egy hónapot abban az évben. De hogy így mindenhova jött velem ez az egész, nem lehetett ott hagyni. Nem is egészen tudom, hogy így muszáj volt szembenézni vele. Nagyon nem akartam kibogozni azt a csomót, amit úgy sikerült megkötözni. Nagyon nem akartam, hogy mondjuk az Isten bogozza ki. És akkor a második fél évben, az egyetem második fél évében, az még mindig ez a covidos online év volt, volt egy órám, néprajzi fotózás technika, és az volt a feladatunk, hogy néprajzot tanultam, és a Covid-ban otthon, hát egy nehéz dolog. És akkor az volt a feladatunk, hogy hát ha már így mindenki így be van így zárva, akkor legalább legyen egy olyan fél éves munkánk, hogy készítünk egy fotósorozatot, hát vagy egy személyről, vagy egy közösségről, aki vagy akik így valamilyen formában így érdekelnek, vagy így szeretnénk megismerkedni velük. Én akkor vagy Budaörsön, vagy Budakeszin laktam éppen, és akkor az ismerőseim körében, körbe kérdezgetve összegyűjtögettem szerzetes közösségeknek az elérhetőségét, mert hogy az volt az én nagy ötletem, hogy elmegyek fotózni egy szerzetes közösségbe. Olyan helyre szerettem volna, hogy ahol azért valakimet ismerik, és akkor így emiatt. Szóval aztán volt egy listám, és rábögtem. A szalazi nővérekre sikerült ráböknöm, Pesti Dekkútiakra. Egy bátor pillanatban tárcsáztam a megadott telefonszámot, és már készültem arra, hogy kit fogok legközelebb felhívni, amikor így előadom, hogy ki vagyok, és mit akarok, és így az a válasz, hogy nem, mert hát én is ezt reagálnám, hogy ilyen helyzetben engem valaki felhívna, és egy vadidegen. És akkor így az volt a válasz, hogy ó, igen, persze. Szóval erre a válaszra nem voltam felkészülve. A lényeg az, hogy így keveredtem oda, néhány alkalommal voltam náluk Pest Hidegkúton fotózni, viszont meghívtak magukkal a nyári lelki gyakorlatukra, amilyen hivatástisztázó lelki gyakorlat volt. Így egyáltalán, hogy házasság, vagy szerzetesség. Akkor voltam talán a legmélyén ennek, akinek az akarat a dologban. Szóval elmentünk. És főleg kérdéseket szült bennem az a szűk hét. Nagyon-nagyon sok kérdést, meg nagyon-nagyon sok kételyt. De hogy az fontos volt, azt hiszem, hogy ott meg tudtam fogalmazni már őket. Leírogattam őket. És közben ott, ahogy teltek a napok, az is megfogalmazódott bennem, hogy hát akkor megint jó hosszú idő után, megint így jó lenne akkor így ezeket most már így tényleg megint átbeszélni. Megint megkerestem a lelki vezetőmet. Ahogy hazaértünk a lelki gyakorlatról, én nyeresen mentem tovább hozzá. És akkor 2021. augusztus 20-a reggel elsírtam szó szerint, hogy én ezt nem értem, és ez hogy van. Elmondtam így mindenféléket, és akkor nézett, mosolygott. És azt mondta, hogy Blanka, ez olyan egyszerű, de én nem mondhatom meg magának kell rájönni. És aztán szaladtunk Szentmisére, ő celebrálta a Szentmisét, és hát van az a helyzet, amikor így az ember úgy érzi, hogy neki szól a prédikáció, és így az volt az élményem, hogy na ez konkrétan arra válasz, amit én így az előbb itt így felsorakoztattam, olyan szinten, hogy így ültem a padban, és így éreztem, hogy így az állam így egyre jobban így leesik. Tulajdonképpen onnantól kezdve nem volt kérdés. Valahogy így voltak ilyen puzzle darabok így a fejemben szanaszét, eddigre, de a prédikáció végére az utolsó is a helyére került, az utolsó darab, és tulajdonképpen tudtam, hogy megszületett az az igenem, amivel kapcsolatban sokszor gondoltam már, hogy kimondtam, meg minden, de mindig tele volt így kiskapukkal, meg mindennel, ebbe így nem volt több. Egy másfél-két napot még így ott voltam, és így száldostam így egyik helyről a másikra.
4: Az egy első lépcsőfok, hogy végre meghoztam egy döntést, és akkor nem a családi élet, hanem a szerzetesi hivatás. Na de hol? Hát annyi közösség van.
3: Igen, de hogy innentől kezdve az fontos volt, azt hiszem, hogy tudom, hogy az Istennek igent mondtam, és innentől kezdve igazából persze nagyon fontos a közösség, de hogy már ebből, hogy akkor az Istennek kimondtam ezt az igent, ebből már úgy lehet jobban táplálkozni, vagy hogy így, hogy érteteszem, hogy róla szól ez az egész. Igen, ez mellbevágó volt persze, hogy hogyan keres az ember közösséget, tényleg rettenetesen sok közösség van, főleg mondjuk női közösségek. Kicsit ez, hogy most akkor hogy bökök, vagy hova bökök. De aztán majd bizonyosodott az is, hogy így valahogy elém kerül, elém hozza azt, amit elém kell hoznia. Szóval elkezdődött az egyetemnek a második éve, és akkor már lehetett menni Kolozsvárra, és én a legelső szentmisémre betévedtem a ferences templomba. Én nem ismertem előtte ferenceseket. Az így megfogott, hogy hát ők is szerzetesek, és akkor így az így jó volt így a gimnáziumban is, hogy itt sohantak a folyosón, hát akkor elmegyek ide misére, megnézem. És volt egy csoporttársam, és ő javasolt egy katekézis sorozatot, mert így hétfőnként lehetett járni ide a testvérekhez. mondta, hogy ő előző évben, hát amennyire így lehetett ott a mindenféle korlátozás között, akkor így járogatott, és hogy nagyon-nagyon jó, és hogy nagyon nagy szeretettel tudja egy ajánlani. Hát és akkor elmentem az elsőre, a vállamon a hegedűvel, nem tudom miért volt ott, de mindegy is, mert hogy az volt a lényeg, hogy kifelé jövet, a testvér, aki tartotta, mindenkivel kezet fogott, és mindenkitől személyesen elbúcsúzott. Szóval, hogy odaértem én, a vállamon a hegedűvel kezet fogtunk, elköszönt, majd így hátra pillantott így a hegedűre, azt mondja, hogy csütörtökön van az egyetemista csoport, nem jön ezzel élni. Hát és én ott nagy hirtelen, mit lehet erre mondani? De persze. Szóval elmentem csütörtökön, és azt hiszem, hogy ez a közösség, ez az egyetemista közösség, az életemben az a közösség, ami nagyon sokat formált, nagyon sokat tanultam az emberektől, róluk, magamról, és hát nem utolsó sorban az Istenről, és hogy nagyon-nagyon sokat tanultam, vagy sokat tapasztaltam, vagy hogy így, meg elsőre is, így az életemben, a ferences lelkiségből. Hát így kezdődött az én ferencességgel való ismerkedésem a katekézissel, aztán az egyetemista csoporttal, ahol így eleve egy nagyon vagány csapat volt, de hogy akkor még így egyre bővülő kisebb csapattal még külön elkezdtünk összejárogatni, igazából semmi különös, csak így nem tudom együtt tölteni az időt, beszélgetni, és elkezdtünk egy sorba részt venni a ferences programokon, rengeteg programjuk van mindenféle korosztálynak, szuper, nagyon vagány programok, aminek nem mi vagyunk a cél, vagyis nem mi voltunk a célközönség egyetemistaként, abban mondjuk lehetett segítőként részt venni, mondjuk fiatalabbaknak. Be voltunk vonva tényleg így a szervezésbe, ötletelésbe, mindenfélébe, és közben pedig ott a testvérek valahogy nagyon szépen, vagyis számomra nagyon szépen élték azt, amiről egyébként úgy időnként beszéltek is persze, hogy mi is ez a ferencesség, mi is ez a ferences lelkiség. Ilyen nagyon meghatározó élményem volt egy ponton, így velük kapcsolatban, hogy ez fogalmazódott meg bennem, hogy mit szeretnek bennünket, mint ahogy az Atya szeret. Szóval végül is így mégiscsak nagyon fontos volt Kolozsvárra menni. Persze közben elvégeztem az egyetemet, de hogy azt hiszem, hogy ez emiatt, hogy én találkozzam ezzel, velük, meg így egyáltalán ezzel, hogy ferencesség emiatt különösen. Ahogy így teltek a hónapok, egyszer csak így nem volt az kérdés, hogy akkor a ferences családon belül keresek. Ezzel azért, hát nem is mondom, hogy egészen, de azért jócskán leszűkült a lehetőségeknek a köre. De hogy még mindig nagyon sok opció volt, akkor még azt kellett helyre tennem magamban, hogy monasztikus közösséget keresek, vagy pedig apostoli tevékenységet folytatót. Ez megint egy nem egyszerű kör volt. Próbáltam saját magamból kiindulni, hogy én mit látok magamnak, hát kvázi kényelmesnek. Vagy hogy mi az, amit így gondolok magamról, hogy látom magamat, és ez alapján mit gondolok. Hát ez megint egy zsákutca volt, viszont megtanította azt, hogy a hivatásomban tényleg nem egyedül vagyok, hanem az Istennel, és hogy ő tesz képessé, ő teszi hozzá azt, ami szükséges ahhoz, hogy meg tudjam élni. Ahogy ez az így megfogalmazódott bennem, ahogy az egész keresést, ami ott egy ponton elég erőltetett volt megint, így át tudtam adni így az ő kezébe, abban a pillanatban a csapból is folyni kezdtek a kisnővérek. De szó szerint úgy, hogy szóval Erdélyben voltam. Ott a közösségnek nincsen háza sem, meg semmi, szóval, hogy nem is nagyon ismerik őket. És valahogy mégis, mindenhonnan is. Nagyon durva volt. Meg is ijedtem először, hogy mi van, ha megint én csinálom. Akkor aztán, hát jött a nyár, a második végén, akkor már tudtam, akkor már nagyon közel volt, akkor készültem a Caminóra menni, szóval, hogy még az így kicsit késleltette a dolgot, de aztán a szeptember végén eljöttem egy napra Miskolcra. Körülbelül egy hete voltam itthon a Caminóról, testben voltam, itt lélekben még nagyon nem, vagy hogy még így kicsit olyan volt, mint hogy ott ücsörögne a szívem még ott a Santiago-ban a katedrális előtt, de hogy így eleve olyan jó volt az, hogy hát úgy kezdődött az egész nyílt nap, hogy így hogy vagyunk itt.

0: az előszobába, és nem tudom, tényleg, mint hogyha jó sokáig nem lettem volna itt, történtek volna egy persze egy dolgok, és most így megérkeztem, visszaérkeztem.
1: Na de vágy, végül befejezted az egyetemet?
0: Hát befejeztem, szóval, hogy ez már a harmadév volt, már szinte fél év, mire egyáltalán így eljutottam Miskolcra, és akkor onnan az, hogy az egyetemről azért viszonylag nehezebb is volt úgy elszakadni, vagy eljönni, messze is van, meg az, hogy ahogy így elkezdtünk beszélgetni arról egy következő alkalommal már a fél éves szesszió, a vizsgaidőszak után, amikor így el tudtam jönni egy hétre, hát kb. Egy hétre így megint Miskolcra, hogy akkor így mit is szeretnék, vagy hogy így most így megint így felbukkantam, és akkor addigra már így ez bennem volt, vagy így megfogalmazódott, hogy szeretnék a közösségbe belépni. Hogy igen, és akkor így megbeszéltük, hogy akkor tulajdonképpen mert mivel jár ez. És akkor például ott volt az, hogy a különböző házakba ellátogatni egy-egy hétre. És akkor ez is olyan legózás volt ott az államvizsgaírás közben, meg minden, de hogy valahogy olyan szépen működött mégis. Addigra már persze így elkezdtem az egyetemen is így kommunikálni ezt, hogy nem azért hiányzom ennyit, mert nagyon tróger vagyok, vagy nem tudom, csak hogy azt hiszem, hogy így erre megyek. És ez így olyan jó volt, mert akkor így ők is tudták, hogy mi van, tiszta volt, és amúgy így nagyon-nagyon támogató, nagyon családias tanszék voltunk, meg teremtődött így rá lehetőség, hogy így elejussak, de hogy befejeztem, igen, tavaly július elején államvizsgáztam, egyébként július végén már be lehetett volna költözni, meg hogy egyébként akkor szoktak beköltözni az emberek jellemzően, de akkor, hogy nekem hát legyen még egy kis időm így hazaérkezni, vagy hogy így minden, akkor én szeptember elsőjén költöztem végül is tavaly.
1: Még nincs egy éve, hogy a Szent Ferenc kis nővéreinek a Miskolci rendházában vagy. Most te hogy érzed ott magad? Mit jelent számodra ez a jelöltség?
0: Nagyon-nagyon jól érzem magam. Áldott év volt, azt gondolom, hogy igazából nagyon nagy ajándéknak is tartom így a Jóisten részéről, vagy hogy így ilyen nagy-nagy örömben tartott meg, vagy hogy nagy-nagy örömet ajándékozott nagyon sokszor. Ez nem jelenti azt, hogy mindig minden egyszerű, vagy mindig minden könnyű, de hogy összességében egy nagyon-nagyon szép év volt így ilyen szempontból vele való kapcsolatban, a többiekkel való kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez így az ismerkedésnek az időszaka, mindenféle szempontból. Ismerkedem vele, az Istennel. Kicsit így azzal, hogy én nekem így vannak elképzeléseim róla, a vele élt életről, és hogy valahogy ismerkedés azzal, hogy ezt ő hogy látja. Ismerkedés a közösséggel, olyan szempontból is, hogy mint közösséggel, egységében, meg az egyénekkel is, az egyes tagokkal is, és ismerkedés saját magammal is. Néha nagyon fájdalmas módon, mert hogy nem csak a szép dolgok kerülnek elő, hogy mi az, ami mondjuk könnyű, vagy mi az, amivel mondjuk ügyes vagyok, hanem nagy mesztelenségben előjönnek a gyengeségeim is.
1: De ugye a gyengeségeinkben meg erőt kapunk, még nagyobb erőt a Jóistentől, hogy amilyen szándéka, terve, célja van velünk, azt meg tudjuk valósítani.
0: Hát igen, és hogy ebben megint az nyilvánul meg, hogy ha minden mindig nagyon frankú és pöpec lenne egy magamban, vagy saját magamtól, akkor ott megint az jön elő, hogy akkor én egyedül akarom, vagy egyedül oldom meg ezt. De hogy a hivatás az nem ilyen. Szóval, hogy abban nagyon vastagon benne vagyunk mind a ketten, és hogy akkor működik, ha tényleg benne vagyunk mind a ketten. És ez nem azt jelenti, hogy én nekem semmit nem kell csinálni, hanem azt jelenti, hogy mindenki hozzáteszi a saját maga részét. Az Isten is, meg én is. Azt szeretné, hogyha közösen csinálnánk. Ez azért elég durva.

0: Az elmúlt percekben Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc kisnővérei közösség egyik tagjával, Pap Ildikó beszélgetett.
1: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
0: Mai műsorunkban ellátogatunk a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási vására. 10. alkalommal nyitotta meg kapuit a közfoglalkoztatási kiállítás és vásár a Miskolci Szent István téren. A jubileumi rendezvényen mintegy 60 kiállító mutatta be a vármegye településeinek saját kézzel előállított értékeit a házias ételektől a kézműves termékekig. A vásár megnyitóján Réti Pál, a Szociális és Családügyi Minisztérium közfoglalkoztatási helyettes államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a standokon látható termékek mögött minden esetben ott van egy ember munkája és egy település közössége. Réti Pál után pedig dr. Mennyhárt Szabolcs, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal főigazgatója köszöntötte a megjelenteket. Grunda János műsorát hallják.
2: Ha most körbenézünk ezen a téren, talán nehéz lenne egyetlen szóval megfogalmazni, hogy mi is található itt ma. Paradicsom, paprika, lekvár és savanyúság, méz és tojás, szörpé, száraz tészta, faajándéktárgyak, veszőből fönt kosarak, varadai termékek, hímzett, nemezelt munkák, matyó népművészet, szomolyai fekete cseresznye, molnárkalács, tájjellegű ételek, kerti padok, asztalok, virágtartók, utcabútorok, térkövek és még sok minden más. Első pillantásra talán úgy tűnik, hogy ezeknek semmi közük nincs egymáshoz. Pedig van valami, mely összeköti őket. Mindegyik mögött ott van az ember munkája, mindegyik mögött ott van egy-egy település, és mindegyik mögött ott van egy-egy közösség. Ezért különleges ez a mai nap. Mert amit ma itt látunk, az nem egy egyszerű kiállítás, ez Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egy darabja. Egy olyan vármegyé, amelynek települései különbözőek, adottságaik és hagyományai sokfélék, de egy dologban is nagyon hasonlítanak egymásra, abban, hogy az ott élő emberek munkájával, összefogásával képesek értéket teremteni. A Szociális és Családügyi Minisztérium képviseletében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a 10. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási és kiállítás vásár ünnepélyes megnyitóján itt Miskolc szívében, a Szent István téren, és külön öröm számomra, hogy immár 10. alkalommal találkozhatunk ezen a rendezvényen. 10. alkalommal kapnak lehetőséget a vármegye települései arra, hogy megmutassák, mit hoztak létre, milyen tudást őriznek, milyen kezdeményezéseket valósítottak meg, és milyen eredmények születtek a közfoglalkoztatás keretében végzett munkából. És talán már éppen a 10. alkalom az, amikor különösen fontos kimondanunk, hogy ez a rendezvény már maga is hagyománnyá vált. Olyan hagyománnyá, amely évről évre összehozza a településeket, a közfoglalkoztatókat, a szakembereket, mindazokat, akik kíváncsiak arra, mi minden születhet a helyi közösségek munkájából. Érdemes végignézni a mai kiállításon, nagyon sokféle terméket láthatunk, és a sokféleség mögött sokféle történet is zajlik. És ez a sokféleség mutatja meg a legjobban, hogy a közfoglalkoztatásnak nincs egyetlen arca. Ahány település, annyi lehetőség, ahány közösség, annyi ötlet, ahány ember, annyi tudás, annyi tapasztalat és tehetség. Van azonban, ami ennél is fontosabb. Amit ma itt látunk, az könnyű lenne csupán termékek soraként szemlélni, de egy kicsit mögéjük nézünk, akkor egészen más látunk. Látjuk azt az embert, aki reggel munkába indul. Látjuk azt, aki megtanul egy új munkafolyamatot. Aki először csak segít, aztán egyre többet tud, egyre önállóbbá válik, és egyszer csak már ő maga mutatja meg másnak, mit és hogyan kell csinálni. Látjuk azt is, hogy aki mindezt megszervezi és irányítja, megteremti hozzá a feltételeket. Ezért minden egyes tárgy, minden egyes üveg lekvár, minden egyes kézműves termék mögött ott van valami, amit nem lehet vitrínbe tenni, és ez a munka becsülete. És talán ez a mai nap legfontosabb üzenete. Hogy a munka nem csupán egy feladat, amelyet el kell végezni. A munka lehetőség is. Lehetőség arra, hogy az emberek hasznosnak érezzék magukat, hogy újra kapcsolatba kerüljenek a munka világával, hogy tudást szerezzenek, tapasztalatot gyűjtsenek és közösséghez tartozzanak. És az a lehetőség arra is, hogy egyszer csak azt mondhassa, én készítettem, vagy még inkább, mi készítettük. Ez a két szó, mi készítettük, talán mindennél jobban kifejező, hogy miről szól a közfoglalkoztatás valódi közösség ereje. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az idei év más szempontból is különleges. Ebben az évben ünnepeljük az egységes közfoglalkoztási rendszer fennállásának 15. évfordulóját. 15 év elegendő arra is, hogy visszatekintsük és számba vegyük ezeket az eredményeket, de elegendő idő arra is, hogy megértsük a közfoglalkoztatás jóval több foglalkoztatási programnál. A programok régén megművelt földek, előállított termékek, működő műhelyek, rendezett közterületek, elkészült beruházások, közösségi kezdeményezések születtek. De az eredmény nem csupán ezekben mérhető, hanem mérhető abban is, hogy valaki újra munkába állt, az, hogy valaki szakmai tapasztalatot szerzett. Abban, hogy egy településen létrejött egy olyan közösség, amely képes együtt gondolkodni és együtt dolgozni. Egy közfoglalkoztási kezdeményezésből maradandó értékek születnek. Olyan érték, amelyet nem csak ma lehet itt megmutatni, hanem amelyet holnap, sőt évek múlva is használhatnak, láthatnak, élvezhetnek a településen élők, illetve az oda látogatók. A közfoglalkoztatás jövőjéről gondolkodva ezt a kettős célt kell szem előtt tartanunk. Egyszerre kell értéket teremtenünk a településeken, és lehetőséget teremtenünk az emberek számára. Fontos, hogy aki részt vesz egy programba, ne csupán munkát kapjon, hanem tudást, tapasztalatot és olyan készségeket is szerezzen, amelyek segíthetik őt a tovább lépésben. És ugyanilyen fontos, hogy közben megőrizzük és megerősítsük azokat a helyi kezdeményezéseket, amelyek a települések saját adottságaira építenek. Mert Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye a mai kiállításon is azt bizonyítja, hogy a helyi értékekben hatalmas erő rejlik. Csak fel kell ismernünk, meg kell becsülnünk, lehetőséget kell adni arra, hogy kibontakozzanak. A mai nap nem csupán a múltról, hanem a jövőről is szól. Nem csupán arról, hogy mit hoztunk létre az elmúlt években. Arról, hogy mit kezdünk mindazzal a tudással és tapasztalattal és közösségi erővel, amely itt a vármegye településein rendelkezésünkre áll. A mai kiállítás és vásár kiváló alkalom arra, hogy a települések megismerjék egymás ötleteit, hogy jó kezdeményezésekből máshol is születhessen új gondolat, hogy szakmai kapcsolatok jöjjenek létre, hogy tapasztalatok cseréljenek gazdát, és hogy a mai találkozásokból holnap új együttműködések is születhessenek. De kérem önöket valamire, amikor végigjárják a standokat, ne csak azt nézzék, hogy mit állítottak ki. Nézzék azt is, hogy mi van mögötte. Mert egy üveg lekvár mögött ott van egy megművelt kert, egy kézműves termék között ott lehet egy megtanult mesterség. Egy kerti pad mögött ott lehet egy műhely, egy helyi étel mögött ott lehet generációkon át öröklő tudás. Egy turisztikai beruházás mögött pedig ott lehet egy településbe vetett pozitív jövőkép, és valamennyi mögött ott vannak az emberek, azok az emberek, akik ezért dolgoztak, akik ezt létrehozták. Ezért köszönet és elismerés illeti meg valamennyi közfoglalkoztatót, önkormányzati vezetőt, szakembert, közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalót, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ma itt lehessünk. Köszönet azért, hogy nem csupán feladatokat végeztek el, hanem értéket hoztak létre. Köszönet azért, hogy hittek abban, hogy saját településükben, a saját közösségben és saját embereikben is ott van a lehetőség. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mai napon itt Miskolcon egyetlen téren találkozik Borsod-Abaúj-Zemplén megye számtalan arca. Találkozik a föld és a kézmunkája. Hagyomány és az újítás, a régi tudás és az új lehetőség, a település és a közösség. És mindez egyetlen közös gondolatból találkozik. Érdemes dolgozni azért, hogy értéket teremtsünk. Ezért kívánom, hogy a mai rendezvény legyen egyszerre ünnep, találkozás és inspiráció is. Legyen büszkeség azoknak, akik kiállítják munkájuk eredményét. Legyen lehetőség azoknak, akik új kapcsolatokat keresnek, legyen ötletforrás a településeknek, és legyen megerősítés mindannyiunk számára, hogy a helyben megszülető értékekre érdemes építeni. Mert egy kiállítás néhány óra múlva véget ér. A standokat lebontjuk, termékek vagy a vásárlókhoz, vagy ami megmaradt, azok hazakerülnek, és a tér ismét visszakapja régi arcát. De amit az emberek munkájukkal létrehoztak, az nem tűnik el. Ott marad a településen, ott marad a közösségekben, ott marad az emberek tudásában, és talán ez a legnagyobb érték, amit ma itt együtt ünnepelhetünk. Hogy a munka nyomot hagy, a közösség nyomot hagy, összefogás pedig jövőt teremthet és építhet. Kívánom, hogy a mai nap mindannyiunk számára erről szóljon. Arról, hogy meglássuk az értéket a munkában, meglássuk a lehetőséget az emberekben, meglássuk a jövőt azokban a közösségekben, amelyek nem várják, hogy valaki más változtassa meg a környezetüket, hanem maguk tesznek érte. A 10. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt ezennel megnyitom. Kívánok valamennyi kiállítónak eredményes bemutatkozást, sok-sok vásárlót és érdeklődőt, jó találkozásokat és valamennyi vendégünknek tartalmas, élményekben gazdag napot kívánok. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, örömre szolgál, hogy itt lehetek ismét önök között.
3: Tisztelt helyettes államtitkár úr, tisztelt polgármester úr, kedves vendégeink! A közfoglalkoztatási kiállítás és vásári már 10. alkalommal kerül megrendezésre vármegyénkbe, amely megmutatja a közfoglalkoztatás értékteremtő és közösségteremtő erejét. Ha végig sétálunk a kiállítók között, jól láthatjuk, mennyi érték születik Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye településein, hiszen az elmúlt években a települések egyre inkább felismerték és kihasználták saját adottságaikat. Építettek a hagyományokra, teret adtak a helyi ötleteknek és a kreativitásnak mindenek előtt. Ennek eredményeit pedig ma itt, ezen a téren mi magunk is láthatjuk, megkóstolhatjuk, kezünkbe vehetjük. Számos üzem működik a vármegyénkben. Tésztakészítő, savanyító, varroda, térkőgyártás, amely egykor közfoglalkoztatási programban indult el, mára pedig adott esetben már munkát ad a helyieknek, és piaci viszonyok között is képesek megállni a helyüket. A mai kiállításon mintegy 60 kiállító biztosít lehetőséget arra, hogy megismerjék az általuk előállított termékeket, és bemutathassák tevékenységüket. Vármegyénk minden járása, minden nagyobb tájegysége bemutatkozik. Külön standon érhető el a kormányhivatalunk is, amelyet nagy szeretettel ajánlok mindenki figyelmében. Bár mi nem hoztunk kézzel készült finomságokat, de bemutatjuk azokat a szolgáltatásokat, bemutatjuk azokat a támogatási formákat, amelyekkel az álláskeresők sikeresen tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Kérem Önöket, járjuk végig a standokat, ismerjük meg a kiállítókat és termékeiket, kóstolják meg a helyi ízeket, nézzék meg a helyi kézműves termékeket, amely mögött rengeteg munka és elhivatottság áll. Engedjék meg, hogy megköszönjem a résztvevő települések együttműködését, ezt az immáron 10 éves, évtizedre visszatekintő együttműködést, amellyel gyarapítjuk közös helyi értékeinket. Köszönöm a fellépők és a kiállítók munkáját, köszönöm a kollégáim szervező tevékenységét, hiszen mindannyiunk munkája benne van, amit ma itt láthatunk. Élményekben gazdag időtöltést kívánok, és vigyenek minél többet magukkal Borsodabau-Zemplén vármegye értékeiből.

0: Szilahi Zoltán, Rudolf Telep polgármestere rádiónknak bemutatta az önkormányzatuk sikeres közfoglalkoztatási programját, a településen működő saját gyártású utcabútorokat előállító üzemét.
1: Szeretettel köszöntöm, polgármester úr! Milyen portékával érkeztek most erre a kiállításra?
2: Ismételten Rudolf Telep községi önkormányzata a Rudolf Telepen készült utcabútorokkal érkeztünk. Padokkal, asztalokkal, virágtartókkal, magaságyásokkal.
1: Mióta készítik ezeket a termékeket?
2: 5. éve van folyamatos gyártás településünkön, és nagyon nagy örömöm az, hogy ez a kezdeményezés, ez ilyen szinten megindult, vagy fellendült. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban a közfoglalkoztatásban dolgozók nagy része ebben az üzemben dolgozik, és örömmel tudok beszámolni arról, hogy fejlesztések is történtek köszönhetően a belügyminisztériumnak. Egy új üzemrész kerül majd hamarosan átadásra. Egyszerűen nem férünk már el a régi helyen. Hála jó Istennek, hozzáteszem. Tehát én az a örömteljes és boldog polgármester vagyok, aki arról tud beszámolni, hogy nálunk nagyon jól működik a közfoglalkoztatási program. Visszatérve a beruházásra, hamarosan átadjuk, ugye az egyik épületben fognak a fémrészeknek az előkészítei és a hajlítások, a hegesztések folyni, a másik épületben pedig a festés és az összeszerelés.
1: Hány ember tudnak foglalkoztatni?
2: Jelen pillanatban, most még, ugye még a másik üzemrész átadásra nem kerül, most 5 ember dolgozik az üzem részben.
1: Ők közmunkások?
2: Természetesen igen.
1: A közmunkaprogram már évtizedre is visszatekint önöknél?
2: Igen.
1: Mivel kezdtek?
2: Én az én időszakomról tudok beszámolni, én nagyon őszinte leszek, én próbáltam egy olyan piaci részt találni, ami későbbiek folyamán, ami a célunk is, hogy üzleti alapra tudjuk átfordítani ezt a munkaprogramot. Figyelemmel kísértem, ugye meggyőződtem arról, hogy a tapasztaltabb, okosabb, ügyesebb polgármester társaim mivel foglalkoznak. Aztán az egyik este kipattant az agyamból egy ilyen ötlet, hogy mi lenne, ha. És ezzel kapcsolatosan elindultunk, tájékoztattam természetesen a felette szerveket, ahol zöld utat kaptam, hála jó Istennek, és utána ez már a múlt, és remélhetőleg majd a jövő lesz, hogy hova jutottunk el ezzel az üzemmel.
1: De az ötlet az csak egy dolog, viszont itt olyan minőséget tapasztaltam, hogy itt látszik, hogy egy nagyon megtervezett profi munka áll ennek a hátterében.
2: Köszönöm, és megtisztelő, hogy észrevetted. Én a versenyszériából érkeztem, én egy nagy cégnél voltam projektmenedzser, hála jó Istennek technikából 2-es voltam, úgyhogy volt egy icipici rálátásom. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek a jelenlegi kollégáimnak és kolléganőimnek, akik ebben a munkában vesznek részt, és nagyon őszinte leszek, nagyon sokat voltam velük együtt, tehát nagyon sokat tapasztaltunk meg, hogy a csöveket hogy kell lehajtani, hogy kell. Tehát voltak kezdeti nehézségek, igenis ott kellett lenni minden egyes nap. Van, mikor még most is én megyek be hétvégén lehajtani a csöveket nekik, hogy hétfőn tudjanak kezdeni. Hála jó Istennek, ennyi megrendelésünk van, úgyhogy ezt szeretnénk bővíteni, és lehetőség szerint ezt minél tovább vinni.
1: Ez nem a reklám helye, viszont ezt beszélgetésünk előtt elmondtam, hogy a gyermekeimmel voltunk egy Arnóti játszótéren, és akkor ültem le a padra, az önök padjára, ott volt egy kis címke is, ami a községüket mutatta be, vagyis reklámozta, egy telefonszáma, és annyira örültem neki, mert manapság nem lehet jó padot találni. Ilyen faros lemezből van, gyenge, nagyon hamar tönkre megy, és én pedig az a régi vágású ember vagyok, aki így a ház elé így szeretnék kiülni, és a szomszédokkal beszélgetni, mint a régi időkben, és az önök padjai ezekre alkalmasak.
2: Abszolút, köszönöm szépen, és megtisztelő, hogy ezt észrevetted, és ugye ne felejtkezzünk arról, hogy árérték arányban én azt gondolom, hogy iszonyatosan versenyképesek vagyunk. Egyrésztről köszönhetően a Start munkaprogramnak. Én megpróbáltam egyébként egy olyan árkategóriát belőni, ami jelen pillanatban a versenyen abszolút versenyképes, ezáltal tudom presszionálni magát a megrendeléseinek a számát. A tapasztalatok ezt mutatják, a megrendelések, hogy ez egy jó út, és ezt szeretnénk folytatni. Sőt, most már vannak kicsit komolyabb elképzeléseink is, tehát ahogy említetted, hogy ezeket a régi vágású padokat egy kicsit high-tech-ké tenni, tehát most tervezünk egy olyan jellegű padot, aminek a gyártása, maga a tesztelése folyamatban van, tehát egy napelem segítségével, ami árnyékot is ad a padra, este pedig egy kis hangulatvilágítással világítja meg a padot. Innentől kezdve már egyenes az út addig, hogy esetleg egy töltő is lehet. Van már ilyen a piacon, mert nem mondom, hogy nincs, de ez nekünk, a mi kis településünknek ez egy óriási fejlődés lehet, vagy lesz.
1: Ami még szépé teszi a padokat, hogy lehet bele vésetni különböző címereket, hallottam a kollégáját, hogy templom is volt, úgyhogy bármit meg tudnak csinálni, hogy szebbit varázsolják azt a padot.
2: Abszolút, azt gondolom, hogy tényleg ahol már kiszállításra kerültek a padok, ott a legnagyobb megelégedettséggel jeleztek vissza a megrendelőink, és közösen dolgozunk egyébként együtt, tehát nálunk ez a gravírozás az első években kézzel működött, tehát kézzel gravíroztunk, de nem volt annyira szép, esztétikus, viszont Sajó Galgóccal, ők is egy fantasztikus önkormányzat, egy fantasztikus polgármesterrel, gyönyörű szép kézműves termékeik vannak, és nekik van erre alkalmas CNC gépük, amik szintén a belügyminisztérium jóvoltából tudtak megvásárolni, és ez még szimpatikusabb, ugye, hogy két önkormányzat dolgozik együtt, tehát itt ezeket a fém farészek megmunkálását, ezeket Rudolf telepen végezzük az összeszereléssel, és a Jó Galgóc önkormányzata pedig az általunk kért gravírozásokat gravírozza be a padokba, ami azt gondolom egy nagyon szép esztétikus látvány, sőt, amíg hozzá tudom tenni, én nagyon presszelem a megrendelőinket arra, hogy a mai fiatalságot motiválva minél többen egy költői idézetet, egy történelmi évszámot gravírozzanak a padjaikba a település nevén kívül, ami megmarad a mai fiatalokba, hogy esetlegesen mikor történt, vagy melyik költő esetlegesen milyen mondatot hagyott a jövő nemzedéke számára.
1: Ez a település, amit említett, milyen messze van önöktől?
2: 11 kilométer.
1: Ja, akkor ez így könnyen megoldható. Igen. Milyen sláger termékük van még?
2: Ebben az évben nem győzünk eleget készíteni a magaságyásokból, tehát az ülőpados magaságyásokból. Most várunk két nagyobb városnak a megrendelésére, ott több száz darab magaságyásról és padról várjuk, előzetes megbeszélések vannak, majd most az az ígéret, hogy itt az őszi csendesebb időszakban leülünk, és akkor jövő tavasz, úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodó vagyok itt a termékeinkkel kapcsolatosan, és meg szeretném említeni, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok a kollégáimra, a kolléganőimre, hogy meglátták ebben a potenciát, meglátták azt, hogy tényleg lehet jó termékeket is készíteni, és tényleg minden elismerésem az övéké, hogy így oda teszik magukat, és a régi dolgokkal kapcsolatosan azokat el tudták engedni, és egy új szemlélettel, egy új hozzáállással igenis piacképesek vagyunk.
1: Budapesten is volt már kiállításuk, milyen volt a fogadtatás?
2: Nagyon jó.
1: Szerintelenül.
2: Röviden, nagyon-nagyon jó volt, rengeteg megrendeléssel tértünk haza, és egy fantasztikus kiállításon vehettünk részt Budapesten. Nagyon sajnálom, hogy ebbe az évben ez elmarad.
1: Országosan akkor vannak megrendeléseik?
2: Igen, és erre felkészülvén tervezzük is, ahogy a beszélgetésünk elején említettem, hogy szeretnénk piaci alapokra helyezni ezt a utcabútor gyárt üzemet, tehát vagy egy szociális szövetkezet, vagy egy non-profit KFT keretein belül, és eddig még nem, de ősszel fogjuk indítani a Facebook oldalunkat, ahol egy kicsit nagyon marketinget szeretnénk erre helyezni, úgyhogy mi a marketinggel is foglalkozunk, vagyis próbálunk önkormányzati szinten ezzel foglalkozni, amire lehetőségünk van. Bár egyébként ez egy nagyon jó dolog, hogy ugye a belügyminisztériumnak az eljárási protokollja alapján a megtermelt nyerességet visszapörgethetjük, amit vissza is pörgetünk, mert ugye egy kezdővállalkozásnál érdemes ugye visszapörgetni a bevételeket, vagy a nyerességet. Úgyhogy próbálunk most egy kicsit marketing szempontjából is rámenni, abból azokból kifolyólag, hogy szeretnénk külsős munkatársakat is foglalkoztatni.
1: Pont erre akartam rátérni, hogy ugye, hogyha emelkednek a megrendelések, akkor több ember tudnak majd felvenni.
2: Abszolút. Ez a elképzelés egyébként településünkön, hogy olyan embereket is tudjunk esetleg, akik a versenyszérába dolgoznak, és őket visszahozni, mert ahogy említettem, minden elismerésem a kollégáimért, de ez már egy másik szint lenne, úgyhogy meglátjuk, bizakodóak vagyunk, nagyon-nagyon-nagyon.
1: Merjünk nagyot álmodni. A településük, ha jól tudom, a bányászatnak a bezárásával egy kicsit megfenek lett. Hogyan sikerült túlélnie a településnek ezt a csapást?
2: A megfeneklés az enyhe szó. Viszont, tehát 2019-ben a megválasztásomkor konkrét elképzeléseim voltak. Nem tudtam még, hogy fogja fogadni a településünk, viszont azt gondolom, hogy a fogadtatás és a jelenlegi beruházásoknak köszönhetően nagyon jó volt az elképzelés. Mi sem bizonyítja jobban, hogy településünkre rengeteg fiatal költözik. Az elvándorlást teljes mértékben meg tudtuk állítani. Azt gondolom, hogy cserélődik is a közösségnek az összetétele jó irányba. Úgyhogy nagyon-nagyon bizakodóak vagyunk. Közintézményeinket sikerült felújítani. Bölcsödét építettünk, óvodát újítottunk fel. Van egy csillagvizsgálunk, ha már marketing, akkor legyen marketing. Oda is szeretettel várjuk a kedves vendégeinket. Sőt, mi több beszámolhatok egy fantasztikus rendezvényünkről, ami nem más, mint a Asado és Barbecue Fesztivál. Ebben az évben több mint 3000-en vettek részt ezen a rendezvényen, úgyhogy azon kell elgondolkoznunk, hogy a jövőre nagyobb volumenben hogy tudjuk ezt elkészíteni, ezt a rendezvényt. Úgyhogy azt gondolom, hogy településnek a létszámához és méretéhez képest, mint ahogy említetted is, hogy merjünk nagyot álmodni. Én az az ember vagyok, aki igenis mer nagyot álmodni. Úgyhogy ennek köszönhetően azt gondolom, hogy fogunk még, vagy fogtok még hallani erről a településről. Mi sem bizonyítja jobban, az legelső idézőbe beruházásunk az egy totem oszlop volt, és ugye biztos láttad is, hogy a városok, települések azok mind vízszintes formába teszik le. Én itt kimondottan kértem, hogy én függőlegesen az ég felé törve szeretném ezt a totem oszlopot, úgyhogy ez a cél. Cél a csillagos ég.
1: A környéken hova tudnak járni dolgozni a lakosok? 800 fős településről beszélünk, ha jól tudom.
2: Igen, a munkaerő tekintetében Kazincbarcikár, ami 8 kilométerre van. A környező településeken, idősek otthonába, Rudolf telepen működik egy budapesti cég, egy varoda, ahol szűréstechnikával foglalkoznak. Meg természetesen mi is próbálunk ugye itt ezt, amit említettem, itt az utcabútor gyártót áthelyezni piaci alapra, és akkor ott is foglalkoztatni embereket.
1: Milyen felekezetnek a temploma van önöknél?
2: Ökumenikus felekezet van, sajnos nagyon-nagyon kevesen vagyunk, viszont hihetetlen, bár igaz, a önkormányzat tulajdonában van a templom. Tehát saját templomunk van. Egy gyönyörű szép templomot, egy közös összefogással, egy Zilai Dezső nevezető volt polgármester úrnak köszönhetően hatalmasat alkotott, tehát abban az időszakban egy ilyet megépíteni, minden elismerésem nekem egy példaképem a Dezső. Úgyhogy egy gyönyörű szép kis településről beszélünk, egy kis Gyöngyszemről, ezen dolgozunk, és ha lehetőséget fogok kapni, akkor továbbra is ezen fog dolgozni, hogy ez egy kivételes kis gyönyörű település Gyöngyszem legyen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
1: Nagyon köszönöm a riportot, és gratulálok a munkájukhoz.
2: Nagyon szépen köszönöm, és megtisztelő volt a beszélgetés.

Te vagy az élet és a békesség forrása, a boldogasszony iskola nővérek imája. Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most, a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással. Hogy azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak. Hogy a nemzetek keressék a békesség útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk megértést, mely véget vet a viszálykodásnak. Irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet. Megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen.

0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk ezzel véget ért. Készítői voltak Papildikó és Grunda János, az imát Sinkovics Andrea mondta el, a szerkesztő Vasvári Detti volt. Mindannyiunk nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
1: Megismételtük a Szent István Rádió összeállítását.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 5 óra. Körkép.

0: 2026. szeptember 24-e, csütörtök van. 13 óra 4 perc. Körkép.
1: Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Szeptember 22-én kedden 17 órától lakossági fórumot tartottak, melynek témája a csapadék csatorna hálózat fejlesztése Orosházán című projekt keretében megvalósuló beruházás volt. A fórum célja az, hogy a fejlesztéssel érintett területeken élő lakosság megismerje a projekt megvalósításának tervezett ütemezését, és választ kapjanak a beruházással kapcsolatosan felmerülő kérdéseikre. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre fordul az időjárás és megkezdődik a fűtési szezon, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-hez eljuttatott közleményében. Mint írták, ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő, jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést okozhatnak. Hozzátették, hogy a fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. Közölték azt is, hogy ahol nyílt égésű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, ott érdemes a nyílt lánggal működő eszközöktől 1-1,5 méterre fejmagasságban szénmonoxid érzékelőt elhelyezni. A szénmonoxid érzékelőknek is van szavatossági idejük, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell, jelezték. Idén már 29. alkalommal rendezik meg a Csabai Kolbász Fesztivált, melynek egyik kiemelt programja a Nemzetközi Kolbász Euróverseny, cégek csatája lesz október 25-én vasárnap. A Nemzetközi Kolbász Euróverseny cégek csatája egy olyan különleges csapatépítő élmény, ahol a hagyomány, a versenyszellem és a közös alkotás találkozik, írják a rendezvény közösségi oldalán. Örömmel látják szerkesztőségek, rádiók, televíziók, online és nyomtatott sajtó munkatársainak csapatait a kolbász tölti asztalok mellett is. Az október 25-én vasárnap 10 órakor kezdődő programra a nevezési díj 50 ezer forint, mely tartalmaz egy darab gyúróasztalt, 5 kiló húst és a szükséges belet, valamint 5 fő részére a vasárnapi fesztivál belépőt. A jó hangulatról idén a 3+2 zenekar gondoskodik. Az édes anyanyelvünk Békés megyei döntőjére várták a tehetséges fiatalokat szerte a térségből szeptember 17-én a Táncsics Mihály gimnáziumban. A verseny nagy múltra tekint vissza, melynek célja, hogy a fiatalok is észrevegyék anyanyelvünk szépségeit, kibontakoztathassák iránta érzett szeretetüket, hiszen például a Táncsics Mihály gimnázium tanulói között is sokan vannak, akik úgy vélik, a magyar nyelv ápolása egy fontos feladat. Fontos tétje volt a szeptember 17-én csütörtökön a Táncsics Mihály gimnáziumban rendezett Békés megyei döntőnek. Az édesanyanyelvünk nyelvhasználati verseny két legjobbja, ugyanis az országos megmérettetésen képviselheti a térséget. Ahogy a gimnázium fogalmazott, a verseny célja, hogy a diákok ápolják anyanyelvünket, kibontakoztassák iránti való szeretetüket, fejlesszék az anyanyelv használatot. Emellett feladata, hogy elősegítse az általános és közéleti beszédkultúra fejlődését. Meghirdetőit az a szándék vezérli, hogy a zempléni, Kossuth és kazinci hagyományok szellemében szolgálják az anyanyelvi nevelés ügyét, emelte ki az iskola. A megyei döntő az országos versenyre készítette fel a diákokat, ahová az első két helyezett juthat tovább. A tanulók nagy kihívás elé néztek, azonban igen szépen teljesítették a feladatokat. Az országos megmérettetésen is hasonló próbatétel elé néznek majd. Az írásbeli rész, a nyelvi eszközök, formák közötti válogatás, minőségi különbség tétel képességét igényli, ellenőrzi továbbá a tudatosságot. A szóbeli rész pedig a mindennek a szöveg és beszéd formálásában való érvényesítését kívánja meg. A megyei döntőben az alábbi helyezések születtek. Első helyezett Karsai Molnár Mira, az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium diákja, felkészítő tanára Rósz Judit volt. Második helyezett Kulcsár Anna Helga, az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium diákja, felkészítő tanára pedig Süle Margit volt. Harmadik helyezett pedig Szabó Katalin, az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium diákja, felkészítő tanára Menyhárt Krisztina volt. Az október 16 és 18 között rendezett édesanyanyelvünk országos döntőjében Sátoraljaújhelyen, tehát a Békéscsabai Karsai Molnár Mira és az orosházi Kulcsár Anna Helga képviselheti Békés megyét. A találkozás örömében osztoztak az 1960-ban érettségizett Táncsics Mihály Gimnázium 4. A osztályának egykori diákjai. A szeptemberi alkalmon felelevenítették a régi diákévek emlékeit, hálás szívvel emlékeztek meg egykori pedagógusaikról, valamint azokról a diáktársaikról is, akik már nem lehetnek közöttük. A 66 évvel ezelőtt érettségizett oroszlatin szakos 4. A osztály osztályfőnöke Rácz István volt. Az iskolai éveket szigor, fegyelem és rend jellemezte. A tudást szakmailag olyan magasan képzett tanárok adták át, mint Keller József, Kazár József. Az 50. érettségi találkozót követően döntöttek az évenkénti találkozás mellett, és ezt a hagyományt azóta is őrzik. Remélik, még sokáig megadatik nekik a találkozás, a beszélgetés és a közös pillanatok felidézése. Ez évben is részt vettek a Szívünk Napja rendezvényen Szegeden a Szent Györgyi Albert Agórában az önkéntes betegápolók. Az alkalmon azt tették, amit a betegágy mellett is. Megszólították a résztvevőket és beszélgettek velük. A standuknál érdeklődőknek elmondták, hogyan működik a szolgálat, hogyan lehet elérni őket szükség esetén. Egy jó kívánság kártyáskával vagy szentírási idézettel indultak tovább a látogatók. Külön ajándék volt számukra, hogy megismerhették az érfestés, szívkatéterezés, a szívritmus szabályozás eszközeit és az ehhez kapcsolódó orvosi és ápolási munka folyamatát. Ezzel az ismerettel is tudják segíteni, bátorítani a betegeket, akik ilyen beavatkozás előtt vannak. Az idei év a mezőgazdasági meglepetéseké. A gabona termés átlaga történelmi mélypontot mutatott, és a kukorica termés is elkeseredésre adott okot. Azonban Békésben mintegy 110 ezer hektáron termelt napraforgó eredményei már elfogadhatóbbak, és a száraz, csapadékhiányos környezetben is működőképes növénykultúrának bizonyult. 2026 mezőgazdasági szempontból semmiképpen sem mondható a gabona vagy a kukorica évének. Ám ezzel ellentétben a napraforgó termés átlaga idén elfogadhatóan alakult. Úgy néz ki, a napraforgó jobban bírja ezt a hatalmas szárazságot, amit az utóbbi években tapasztaltak. Más körülmények között a hektáronkénti 35 mázsa lenne a csúcstermés, ez idén 15-20 mázsa körül alakult elfogadható olajtartalommal. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Marosvásárhely Debrecen legújabb testvérvárosa, írja a Civisír. Pap László Debrecen és Sós Zoltán Marosvásárhely polgármestere testvérvárosi szerződést írtak alá Marosvásárhelyen szeptember 19-én. Debrecen hitvallásának évszázadok óta meghatározó eleme a Kárpát-medencei, ezen belül az erdélyi magyarság támogatása. Ezt a szellemi örökséget akarjuk megőrizni és továbbvinni. Nagyvárad után most Székelyföldön is erősítjük kapcsolatainkat, Marosvásárhely pedig ehhez kiváló partner, fogalmazott Pap László. A kétoldalú együttműködés a bizalom, az egyenlőség és a kölcsönös előnyök elvei alapján a helyi önkormányzati tevékenységek, a gazdaság, az oktatás, a művelődés és a sport, az idegenforgalom, a polgári védelem, a közrend és a közbiztonság fenntartása, a környezetvédelem, a mezőgazdaság és a településfejlesztés, valamint kiegészítő iratban foglaltak szerint például a településrendezés és a szakképzés területén fognak együttműködni. A testvérvárosi megállapodás határozatlan időre jött létre, és az aláírás napján lépett hatályba. Marosvásárhely Debrecen 23. testvérvárosa. A pajzsmirigy betegségekhez társuló szemelváltozások megelőzéséről és terápiás újdonságairól, valamint a pajzsmirigy daganatok legmodernebb kezelési lehetőségeiről tanácskoztak a szakemberek a debreceni endokrinológiai napokon. A kétnapos konferencián a cukorbetegség és az elhízás szövődményeiről is több előadás hangzott el. Az endokrinológiai és anyagcserebetegségek egyre gyakoribbak, a diabétesz népbetegséggé vált, és sokakat érint a pajzsmirigy betegség vagy kóros elhízás, tudatta az egyetem. A debreceni endokrinológiai napokat több mint 10 éve szervezi meg a Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézet endokrinológia tanszéke és a belgyógyászati klinika endokrinológiai részlege. A kétnapos konferencián az endokrinológia legismertebb hazai szakemberei, a többi között a Debreceni Egyetem orvosai, oktatói, kutatói mutatták be az endokrinológiai és anyagcsere betegségekkel kapcsolatos újdonságokat. A kétnapos szakmai eseményen több mint 30 előadás hangzott el. A gondoskodás irodalmi, kulturális és poétikai megjelenéseit állítja középpontba a Fiatal Írók Szövetsége Gondoskodás című irodalomtudományi konferenciája, amelyet október 9-én a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában rendeznek, ismertették a szervezők az MT-vel. Közleményükben azt írták, az egésznapos tanácskozáson 12 előadás vizsgálja a gondoskodás különböző formáit és jelentés rétegeit az öngondoskodástól és a családi viszonyoktól, az idős gondozáson és az elkövetői narratívákon át, egészen a gondoskodás nyelvi és testi vonatkozásáig. A Fiatal Írók Szövetsége konferenciája arra keresi a választ, hogyan jelennek meg a gondoskodás különféle vetületei, a gondoskodással összefüggő kérdések az irodalomban, és milyen nyelvi, poétikai, történeti és kulturális formákon keresztül válik elbeszélhetővé a másikról és az önmagunkról való gondoskodás, jelezték. A konferencia 4 szekciójában 12 előadás hangzik el, szó esik az autopatográfiáról, ez a saját betegség történetének elbeszélése, a kulturális gondoskodásról, az elkövetői narratívákról, az idősotthon irodalmi reprezentációjáról, valamint az adomány, a végesség és a kultúrtechnikák kapcsolatáról is. Szakmai továbbképzést tartott a Forrás Lelkisegítő Központ, az intézmény szakemberei a Debrecen megyei jogú város Család és Gyermekjóléti Központja felkérésére tartottak továbbképzést a Család és Gyermekjóléti Központ közel teljes munkatársi közössége részvételével. A szakmai nap témája a két intézmény közötti együttműködés bővítése volt, a családok komplexebb támogatása érdekében. A Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegek számára nyújtott alap és szakosított ellátások találkozási pontjai, egymás tevékenységének kiegészítése és támogatása, lehetséges munkaformák, együttműködések. Látványos kísérletek, laborbejárások, nemzetközi programok és a legújabb ipari kutatások eredményei várják a látogatókat szeptember 25-én este a Debreceni Egyetemen. Az intézmény 19. alkalommal csatlakozik a Kutatók Éjszakája országos rendezvénysorozatához. Több mint 100 különleges programon keresztül a legfiatalabbaktól az idősebb korosztályig mindenki megízlelheti a felfedezés örömét, olvasható az Unideben.
A Debreceni Egyetem tudományos életének egyik legkiemelkedőbb eseménye idén is a kutatók éjszakája, amely nem csupán a szórakoztatást és a tudomány népszerűsítését szolgálja, hanem betekintést enged az intézményi falak között zajló magas szintű fejlesztésekbe és innovációkba is. Az egyetem karai és egységei rendkívül gazdag felhozatallal készülnek, megszólítva a régió diákságát, a családokat és a nemzetközi közösséget egyaránt. A kutatók éjszakája legfőbb küldetése a pályaválasztás előtt álló fiatalok megszólítása, hogy erőltessék a felfedezés örömét az általános és középiskolásokban, kedvet csinálva az egyetemi tanulmányokhoz és a tudományos életpályához. A rendezvényre látogatók száma évről évre folyamatosan növekszik, a programok pedig nem csupán a debreceni kampuszokon, hanem az egyetem valamennyi képzési helyszínén zajlanak, így Hajdúböszörményben, Nyíregyházán és Szolnokon is izgalmas előadásokkal és workshopokkal várják az érdeklődőket. A debreceni Evermind Nirvana Tribute zenekar a Hajdúszoboszlói Rock Caféban lép színpadra szeptember 26-án. A zenekar vezetője Nagy Gergely érdekes titkokat árult el Dehír olvasóinak a közelgő koncertről, amely a Seven Years in Seattle címet kapta. 2019-ben majdnem napra pontosan 7 évvel ezelőtt

1944-én született Belgiumban. Az érkezése azért is különleges, mert egy olyan faj képviselője, amelynek története jól mutatja, milyen sokat jelenthet a természetvédelem. A kardszarvú antilopot 2000-ben a természetben kihaltnak nyilvánították. A faj hosszú évtizedeken át kizárólag állatkerti tenyésztési programoknak köszönhetően maradt fenn. A Nemzetközi Természetvédelmi Összefogásnak és a visszatelepítéseknek köszönhetően azonban újra vannak vadon élő állományai Csádban. Ennek eredményeként az IUCN vörös listáján 2023-ban a faj természetvédelmi státusza vadon kihalt kategóriáról veszélyeztetett kategóriára változott. Ez egy igazán jelentős természetvédelmi sikertörténet. Lilo mostantól a Zoo Debrecen lakója, és remélik, hogy párjával együtt nem csak a látogatók kedvence lesz, hanem a faj európai állatkerti tenyész programjának keretében maga is hozzájárulhat a kardszarvú antilopok jövőjéhez. Már lehet nevezni a Debrecen maratonra, írja a Civis Hír. 2027. április 4-én ismét rajthoz állhatnak a futók a Debrecen maratonon. A szervezők közlése szerint szeptember 16-án megnyílt a nevezés a versenyre, amelyen a Civis város nevezetességeit, történelmi épületeit és hangulatos tereit is érintő városi útvonalon teljesíthetik a különböző távokat a résztvevők. A versenyzőket több kategóriában várják, lesz 1,7 kilométeres gyermek és jótékonysági táv, 5 kilométeres rövid táv, valamint negyed maraton. A félmaratonon egyéniben vagy párosban, váltóban, a maratoni távon pedig egyéniben, továbbá 2-3-4 fős váltóban lehet indulni. A versenyközpontnak ezúttal is a Nagyerdei stadion hallja ad otthont. A Debrecen maraton célja az, hogy a profi sportolók mellett a lelkes amatőrök számára is olyan élményt kínáljon, amely a mozgás és a közös versenyzés örömén keresztül motiválhatja őket az aktív életmódra. Debrecen és a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Gyászoló hívek és emlékezők töltötték meg szeptember 17-én a debreceni Jézus Szíve templomot, ahol szentmisében imádkoztak Szegedi Kálmán tiszteletbeli kanonok plébános lelki üdvéért. Kálmán atya szeptember 12-én életének 69. papságának 44. évében szentségekkel megerősítve hunyt el. A gyászmisét Palánki Ferenc kinevezett kalocsa-kecskeméti érsek, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Érsek atya homiliájában a papi hivatás lényegéről emelkedve hangsúlyozta, a pap egyszerre Isten embere és az emberek embere.
1: A pap Isten embere. Az Isten a szentelésben lefoglalta magának szeretetből. A hivatásunk, ahogy Szent II. János Pál pápa egyik könyv címében is szerepel, ajándék és titok. Isten ajándéka az embereknek, megajándékozza az egyházat, megajándékozza a hívőket, és a nem hívőknek is ajándék tud lenni, hogyha a pap szolgálatának ellátása mások számára is meghívó erejű. A pap az emberek embere is. A szolgálatban odaadta magát szeretetből. Az emberek és az Isten iránti szeretetből odaadott élet, szeretet válasz az Istennek. A mi hivatásunk nem nyögvenyelős parancs teljesítés, hanem igazi szeretet válasz. Mert az Isten magával ragadott bennünket, elbűvölt az ő szeretete. És ezért, amikor az embereknek odaadjuk a mi szolgálatunk révén magát az Istent, megtanítjuk őket szeretni, megismerni egyre inkább a szeretet forrását, és megtanítjuk embertársainkat szolgálni. Szolgálni Istent. Nagyon sokszor eszembe jut a most már több mint 32 éves papi szolgálatom alatt lelkiatyám jelmondata: én azért vagyok, hogy másoknak jobb legyen. Mi azért vagyunk, hogy másoknak jobb legyen.

0: legyen. És ezért nagyon fontos az, hogy hogyan éljük meg a papságunkat, a hivatásunkat, az Istenhez való kapcsolatunkat. Mert ebből a kapcsolatból származik aztán az a gyümölcs, amiről Jézus beszél. De ehhez bármilyen szomorú is az ember sorsa, meg kell halnunk. Meg kell halni az önzésnek nap, mint nap, és földi életünk végén a legteljesebb módon oda kell adni magunkat az Istennek. Egészen addig nem hallhatjuk meg az égből az Isten szavát, hogy megdicsőítettem és meg fogom dicsőíteni benned is, szent fiamat. Mai napon Anyaszent Egyházunk Bellarmin Szent Róbertre emlékezik, erre a jezsuita bíboros hittudósra, és három tényezőt szeretnék kiemelni az ő szolgálatából, amit, hogyha belegondolunk, és ha jól ismertük Kálmán atyát, az ő életében is megláthatjuk, megtapasztalhattuk. Az első ilyen ragaszkodás az Istenhez és az egyházhoz. Minden nehézség ellenére, minden betegség, szomorúság ellenére ragaszkodni az Istenhez. Élni ebből a kapcsolatból, ami összeköt bennünket Istennel, és amikor odaállunk a hívek elé, hirdetjük Isten igéjét, kiszolgáltatjuk a szentségeket, akkor összekötjük Istent az emberekkel. A második a pontos, lelkiismeretes és szorgalmas munka. Azt mondja Jézus, aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Ez egy csodálatos ígéret a szolgálatunk folyamán. Hogy Isten szent fia megígérte nekünk, hogy ő maga lesz a jutalom, ott lehetünk vele örökké, de ezt a mondatot lefordíthatjuk földi életünkre is. Mert az Úr meg ott van, ahol a szolgája szolgál. Ott akar lenni a mi szolgálatunk révén. És ezért fontos, hogy pontosan, lelkiismeretesen és szorgalmasan munkálkodjunk, végezzük dolgainkat, ahogyan egy pap, egy plébános a rábízott híveikért él, és ahogyan, mint Kálmán atya is, a sok-sok lelkipásztori szolgálat mellett egy másik lelkipásztori munkát is végzett, a bírósági helynök helyettesi pozíció. Nagyon sok embernek tudott ezáltal is segíteni. Ő volt tulajdonképpen ebből a szempontból az Egri főegyházmegye és a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye összekötője. És a harmadik, hogy az új megoldások keresése és az újra kezdésbe vetett hit. Igen, új megoldások keresése a lelkipásztori munka során, a 44 év papi szolgálat során. De mindezt csak úgy lehet, hogyha mindannyian hiszünk abban, hogy mindig van újrakezdés. Mindig van lehetőség, így is mondhatnám, feltámadásra. Mindig van lehetőség újrakezdésre. És ez a feltámadás, ez már Jób könyvében is felvillan számunkra, felsejlik, hogy igen, tudom, az én megváltóm él. És az utolsó napon majd megáll sírom fölött, és feltámadok. Az ember teljességében, testében, lelkében fog feltámadni. Ez Jézus Krisztusnak az igazi örömhíre, evangéliuma, ez a kinyilatkoztatás teljessége.
1: Az eseményről egy képes beszámoló olvasható a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán, a dnyn.hu-n. Kálmán atyát végakarata szerint egyeken helyezik végső nyugalomra. Debrecen és környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket, viszont hallásra!

0: Jutta Zoff és a Dresdai Staatskapelle felvételét hallották. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük hallgatóinkat! Több mint 1 millió résztvevőre számítanak a Szent Atya pénteken kezdődő 4 napos franciaországi apostoli látogatásán. Derült ki az MTI csütörtöki összefoglalójából. A katolikus egyházfő Párizst, Lourdot és Metzet keresi fel, ahol szentmiséket mutat be, valamint egyházi és politikai vezetőkkel találkozik. A látogatás témái között a béke és az életvédelme, a migráció, a mesterséges intelligencia, valamint az egyházi szexuális visszaélések elleni fellépés is szerepel. A pápa hétfőn Metzben Európa jövőjéről is beszédet mond. Kedvezően értékelték a magyar-vatikáni kapcsolatok alakulását a csütörtöki vatikáni tárgyalásokon, közölte a Szentszéki Sajtóközpont az MTI-vel. Magyar Péter miniszterelnököt a Szent Atya magánaudiencián fogadta, majd a kormányfő Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyalt. A megbeszéléseken az ukrajnai és közel-keleti konfliktusról, valamint a keresztény közösségek védelméről is szó volt. 5 előterjesztés megtárgyalását kezdeményezi a Tisza párt az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén. Derül ki Bujdosó Andrea frakcióvezető indítványából. Az országgyűlés honlapján csütörtökön közzétett levél szerint a képviselők a legfőbb ügyész megválasztásáról, valamint Magyar Péter, Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügyéről dönthetnek. Solymári Dánielt nevezte ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a menekültekért és üldözött keresztényekért felelős referensévé. Derült ki az MKPK sajtószolgálatának közléséből. Korábban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetőjeként dolgozott, feladata a menekültek és a hitük miatt üldözött keresztény közösségek támogatásának segítése lesz. Kárpátaljai magyar oktatási intézményeket keresett fel Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa, közölte csütörtökön hivatala az MTI-vel. Az ombudsman többek között Munkácson, Beregszászon és Nagy Dobronyban vizsgálta a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesülését. A látogatás tapasztalatairól később jelentés készül. A sztálini rezsim áldozataira emlékeztek kedden a kárpátaljai Szójvai Emlékparkban, számolt be csütörtökön a Magyar Kurír. Az egykori gyűjtőtábor helyszínén az 1944 és 46 között üldözött és deportált, főként magyar és német nemzetiségű kárpátaljaiak előtt tisztelektek. A megemlékezésen közös imát is mondtak az áldozatokért és a békéért. Erdélyi és párciumi magyar színházak és kulturális intézmények is részesülnek a román kormány támogatásából, tájékoztatta csütörtökön az MTI-t, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Összesen 75 előadó művészeti intézmény között 143 millió lejt, mintegy 9,9 milliárd forintot osztanak szét. A kedvezményezettek között több magyar színház, bábszínház és néptánc együttes is szerepel. Hazánk időjárásáról. Pénteken változóan felhős idő mellett több-kevesebb napsütés várható, a Dunától keletre néhol futózápor is kialakulhat. A Dunántúlon időnként megerősödik az északi szél, a legmagasabb hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük: kinek tartanak engem az emberek? Ők így válaszoltak: van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támad fel valaki. Ő tovább kérdezte: hát ti, kinek tartotok engem? Péter válaszolt: az Isten fölkentjének. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek, majd hozzáfűzte: az emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezek az evangélium igéje.

Szent Lukács evangéliumának 9. fejezetéből a 18-tól a 22. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel.

0: 5 óra 40 perc, a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Csütörtöki adásunk témái. Leó pápa csütörtök délelőtt kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Leó pápa felhívása az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt. Gyermekek százai imádkozták a rózsafűzért Leó pápával a békéért október 1-én. Franciaország várja Péter utóda 14. Leó pápa látogatását. Takargatás nélkül címmel Sajgó Balázs atya emlékerése az évközi 26. vasárnapra. 14. Leó pápa csütörtökön délelőtt kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Szeptember 24-én csütörtök délelőtt 14. Leó pápa az apostoli palota pápai dolgozószobájában kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. A négy szem közti megbeszélés után a magyar miniszterelnök Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszéknek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával tárgyalt. A Szentszéki sajtóiroda közleménye. Magyarország miniszterelnökének audienciája. A mai délelőtt folyamán 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában audiencián fogadta Magyarország miniszterelnökét Magyar Péter urat, aki ezt követően találkozott Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. Az államtitkárságon folytatott személyes megbeszélése során elégedettségüket fejezte ki a két oldalú kapcsolatok kedvező alakulása, valamint a katolikus egyháznak az ország életében betöltött szerepe és hozzájárulása kapcsán. A tárgyalások során ezt követően kitértek Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint több kölcsönös érdeklődése számot tartó kérdésre, különös figyelmet fordítva az oktatásra, a világ különböző részein élő kiszolgáltatott helyzetben lévő keresztény közösségek védelmére. A megbeszélés további részében eszmecserét folytattak az aktuális nemzetközi kérdésekről, különös tekintettel az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusokra. Ezzel összefüggésben reményüket fejezték ki, hogy a nemzetközi közösség egyre nagyobb elkötelezettséget tanúsít majd a béke előmozdítása érdekében. Vatikán 2026. szeptember 24-e.
2: Leó pápa felhívása az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt. 14. Leó a szerdai általános kihallgatás végén sürgető felhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak vannak kitéve. A felhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el. Az idei világnap témája akárcsak egy is e gyermekek közül. Szeptember 27-én vasárnap tartjuk az elvándorlók és menekültek világnapját, emlékeztetett 14. Leó a Szentpéter téren tartott általános kihallgatás végén. Gondolatai mindenekelőtt a migránsok és menekültek, különösen pedig azok felé fordultak, akik kiskorúként kényszerülnek elhagyni hazájukat. A pápa hangsúlyozta, hogy a gyermekek és a serdülők a legkiszolgáltatottabbak. Sokuknak erőszakot, kínzást és kizsákmányolást kell elszenvedniük, súlyosan traumatizáló körülmények között kell élniük, és nem ritka, hogy életüket veszítik a migrációs útvonalakon. A Szentatya ezért mindenki felelősség érzetére appellált. Azt kérte, hogy senki ne tekintse magát kívülállónak e fiatalok sorsában, hanem személyesen érezze érintettnek magát, hiszen őket minden körülmények között védelem és gondoskodás illeti meg. A pápa már az elvándorlók és menekültek világnapjára augusztusban közzétett üzenetében is a migrációban és a kényszerű elvándorlásban érintett kiskorúak különleges kiszolgáltatottságára irányította a figyelmet. Gyermekek és serdülők milliói kényszerülnek arra, hogy háborúk, szegénység, erőszak, környezeti katasztrófák és más tragédiák miatt elhagyják hazájukat, számuk pedig tovább növekszik. A pápa felidézte a migrációs útvonalakon bekövetkező haláleseteket, az emberkereskedelmet és a kizsákmányolást, a gyermekek fegyveres konfliktusokba való besorozását, a szexuális erőszakot és a kényszerházasságokat, valamint mindazokat a kegyetlenségeket, amelyeknek útjuk során áldozatai vagy tanúi lesznek. Mindez számtalan módon sérti emberi méltóságukat. 14. Leo ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ezt a drámai valóságot nem lehet puszta számokra és statisztikákra redukálni. Üzenetében Jézus szavaira emlékeztetett, amelyek közvetlenül megszólítják lelkiismeretünket. Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának 2026. júniusában közzétett 2025-re vonatkozó globális jelentése szerint az elmúlt év végén világszerte 117 millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására üldöztetés, konfliktusok, erőszak, az emberi jogok megsértése és az éghajlati válság következtében. Közülük 41,6 millióan menekültek, 9 millióan menedékkérők voltak, míg 68,7 millió ember saját országán belül kényszerült elhagyni otthonát konfliktus vagy erőszak miatt. A gyermekek különösen nagy arányt képviselnek a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek között. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának becslése szerint 2025 végén a 117,8 millió kényszerűen lakóhelyét elhagyó személy között 45 millió 18 év alatti gyermek volt. A menekültek, a menekültekhez hasonló helyzetben lévők és más nemzetközi védelemre szoruló személyek 39%-át gyermekek tették ki. Gyermekek százai imádkozzák a rózsafüzért Leo pápával a békéért október 1-én. Római iskolákból és plébániákról közel 700 ezer gyermek gyűlik október 1-én 14. Leo pápa köré a vatikáni kertekben, hogy együtt imádkozzanak a békéért. Az esemény nyitja meg az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű kezdeményezést, amelyet a szükséget szenvedő egyház Kirchei Not pápai jogú alapítvány szervez. Október 1-én délután 5 órakor a vatikáni kertekben található Lourdi barlangnál a gyermekek a Szentatyával együtt imádkozzák a rózsafüzért, lélekben csatlakozva a világ minden részén imádkozó gyermekekhez, családokhoz, iskolákhoz és keresztény közösségekhez. A szükséget szenvedő egyház pápai alapítvány több mint 20 éve szervezi az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű kezdeményezést. Idén azonban első alkalommal nem egyetlen napra korlátozódik, hanem október 1-től 7-éig egy teljes héten át tart. Így az egyes közösségek, családok és iskolák kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb napot, miközben valamennyien ugyanazért a szándékért, a békért és az egységért imádkoznak. Az ima hét október 7-én a rózsafüzér királynője ünnepén éri el csúcspontját. A kezdeményezés nem korlátozódik a Vatikánra. A bolíviai Amazonas őslakos közösségeitől Szudánon, Zimbabwén, Mozambikon és Sierra Leone-n át számos olyan ország gyermekei csatlakoznak hozzá, ahol háború, szegénység vagy bizonytalanság nehezíti az emberek mindennapjait. Szudánban több plébánia és iskola vesz részt az imádságban. A bolíviai Amazonas vidékén élő Cimane őslakos közösség gyermekei már megkezdték a rózsafüzér imádkozását saját nyelvükön és spanyolul. A zimbabwei Bulawayo főegyházmegyéjében a Szent Kristóf plébánia október 4-én gyűjti egybe a gyermekeket, hogy együtt imádkozzanak a békéért. Paraguayban pedig a Rádió Pai Puku élőben közvetíti majd a San Eugenio de Mazenod plébánia gyermekeinek rózsafüzér imádságát. Az idei kezdeményezést a szűzanya fatimai látnokokhoz intézett üzenete ihlette. Végül szeplőtelen szívem diadalmaskodni fog. Kurt Koch bíboros, a szükséget szenvedő egyház nemzetközi elnöke és a keresztény egység előmozdítása dikasztériumának prefektusa a résztvevőkhöz intézett felhívásában hangsúlyozta, hogy Mária szeplőtelen szíve a Szentlélekre teljesen nyitott életet jelképezi. A szűzanyát a hit, az imádság és a szeretet példaképeként állította a gyermekek elé. Az erőszak, az üldöztetés, a szegénység és a bizonytalanság által sújtott világban különös jelentőséget kap a közös imádság. A különböző országokban, különféle nyelveken és kultúrákban élő gyermekek rózsafüzér imádsága a bizalom és a remény egyszerű, mégis egyetemes jelévé válik. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezés 2005-ben Venezuelából indult, és azóta világméretű imahálózattá nőtte ki magát, amelyhez gyermekek, családok, plébániák, iskolák és egyházi közösségek csatlakoznak. Valamennyi földrészen a kezdeményezés egyik ihletője pietrelcsínai Szent Pió atya ismert gondolata volt. Ha 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik. A felhívás azonban nem csak a gyermekeknek szól. A szükséget szenvedő egyház arra buzdítja a szülőket, tanárokat, papokat, szerzeteseket, hitoktatókat és családokat is, hogy kapcsolódjanak be a közös imádságba. Ha valakinek nincs lehetősége a teljes rózsafüzér elimádkozására, már egyetlen tized hűséges elmondásával is csatlakozhat ehhez a világot átfogó imalánchoz.
1: Franciaország várja Péter utóda 14. Leó pápa látogatását. A megelőző 3 pápa összesen 11 alkalommal látogatott el Franciaországba, és most szeptember 24-én, péntek reggel, 14. Leó pápa útra kell, hogy 4 napos apostoli út keretében erősítse meg a francia katolikusokat. A francia nyelvet jól beszélő 2. János Pál pápa 7-szer látogatott el hozzájuk a következő években, 1980, 83, 86, 88, 96, 97 és végül 2004. 16. Benedek pápa 2008-ban kereste fel a francia népet és egyházat, míg Ferenc pápa 3 út keretében járt ott, először 2014-ben Strasbourgban, 2023-ban Marseille-ben és végül 2023-ban a korzikai Ajaccióban. 14. Leó pápa mostani franciaországi apostoli útja a párbeszéd, az emlékezés és a remény útja lesz. A 4 napos látogatás során a Szentatya a béke, a kultúra és az egység témáit fogja érinteni, miközben találkozik a francia hatóságukkal, a civil társadalommal és a nemzetközi közösség képviselőivel az UNESCO palotában. Párizsban fiatalokkal, a helyi egyház vezetőivel, képviselőivel, a tartományi szinodális gyűlés tagjaival, valamint katekumenekkel és neofitákkal, azaz frissen megtértekkel is találkozik. Az útnak erős a társadalmi dimenziója, hiszen Leó pápa látogatást tesz a Bakita házban, egy szociális támogató és integrációs központban, valamint Lourdesban találkozik az ottani Notre Dame befogadó központ munkatársaival és segítőivel. A lourdi jelenések városában a pápa imádságos és közeli pillanatokat élhet át a megszentelt közösségekkel és a leginkább kiszolgáltatottakkal, és 4 szem közt találkozik majd az egyházi visszaélések néhány áldozatával is. Az utolsó állomás Metz, a 3 határvárosa, ahol némely ház homlokzatának repesz sérülései ma is tanúskodnak a II. Világháború harcainak borzalmairól. A pápai program része egy vallásközi találkozó, valamint a Szent István Székesegyházban bemutatott záró szentmise. Takargatás nélkül címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékkérését az évközi 26. vasárnapra.
3: A mester egyszer összehívta tanítványait, és megkérdezte tőlük: hol kezdődik az ima? Az első a következő választatta: szerintem a szükségben. Amikor bajban vagyok, szinte magától jön, hogy Istenhez fordulok. A második ezt mondta: szerintem az örömben. Amikor boldog vagyok, a lelkem felszabadul és Istenhez emelkedik. A harmadik így szólt: a csendben. Amikor bennem minden elhallgat, akkor tud megszólalni Isten. A negyedik pedig ezt mondta: a gyermeki lelkületben. Amikor rádöbbenek, hogy Isten gyermeke vagyok és szeret engem, akkor kezdek el igazán imádkozni. A mester elmosolyodott. Mindegyik válasz igaz. De az ima még ennél is korábban kezdődik. Az ima Istennél kezdődik. Ő kezdi el bennem, és nem én. Talán ez a Szentírás megértésének is az egyik legfontosabb kulcsa. Minden Istennél kezdődik. A világ, az élet, az ember, a hit, a közösség, a szeretet. A Szentírás Isten és ember közös története. Isten megszólítja az embert, az ember pedig válaszol neki. Ezért a Szentírás sem egyszerűen egy könyv, amit elolvasok, vagy kiolvasok, hanem inkább egy párbeszéd, amelynek a sorai mögött élet van. Sokszor hajlamos vagyok azt hinni, hogy csak akkor imádkozom, amikor letérdelek, összeteszem a kezem és kimondok bizonyos szavakat, pedig egész napom imává válhat. Reggel odaadom Istennek a napomat, s attól kezdve vihetem ő hozzá mindenemet. Örömeimet, haragomat, csalódásaimat, kérdéseimet, gyengeségeimet, sőt, még a bűneimet is. Ez utóbbit nem azért, mert az jó, hanem azért, mert Istentől nem kell elrejtenem semmit. A Szentírás éppen ettől annyira valóságos, mert nem kozmetikázza a dolgokat, nem csak a szépet mutatja meg, rávilágít Dávid nagyságára, de a bűnét sem titkolja el, ahogy Péter hitét is példaként állítja, de a tagadását sem hallgatja el. Aztán pedig nem csak az apostolok lelkesedésére világít rá, hanem féltékenységükre is, értetlenségükre is rámutat. A Biblia emberei valódi húsvér emberek, és ezért tudok én is belenézni ebbe a könyvbe, mint egy tükörbe. A Szentírás arra bátorít, hogy legyen bátorságom konkrét ember lenni Isten előtt. Ne egy szépen kifényezett vallásos képet vigyek eléje magamról, hanem önmagamat adjam. Persze, van a Szentírásban sok olyan rész is, amit sokáig nem értek meg. Vagy talán sohasem ebben az életben, de ezzel sincs semmi baj. Szent Pál apostol azt mondja, töredékes a tudásunk. Ahogy gyermekként máshogyan gondolkodtam, később sok mindennek mélyebb értelme nyílt meg előttem, a hitben is így van. Ezért, amikor valamit nem értek a Szentírásból, nem az a megoldás, hogy becsukom a könyvet, hanem olvassam mindig tovább. Keressek, kérdezzek őszinte szívvel, mert lassan tárul fel a mélység. Ezért fontos, hogy ne csak az eszemmel olvassam, hanem a szívemmel is, hogy növekedjék bennem a szeretet. Mert lehet sok mindent tudni a Bibliáról, lehet kívülről idézni belőle, lehet házról házra járni vele, lehet vitatkozni róla, de ha nem növekszik a szeretet, akkor a legfontosabbat nem értettem meg. Az evangéliumban az apostolok egyszer panaszkodnak Jézusnak. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben tesz jót, de nem tart velünk. Jézus pedig azt feleli, aki nincs ellenünk, velünk van. Jézus nem az érdekli elsősorban, hogy ki melyik csoportba tartozik, hanem az, hogy ki szeret jobban. Szentírás vasárnapján ezért tegyen fel a kérdéseket. Mit tesz velem Isten igéje? Jobban szeretek tőle? Türelmesebb lettem? Kevésbé ítélkezem? Könnyebben bocsátok meg? Közelebb kerültem Istenhez és az emberekhez? A Szentírás célja nem az, hogy több bibliai idézet legyen a fejemben, hanem hogy több szeretet legyen az életemben. Ez pedig szükséges mindenek előtt önmagamban néznem és megbékélnem azzal az emberrel, aki vagyok. Nem mentegetve a bűneimet, hanem felismerve azt, hogy Istentől szeretett bűnös ember vagyok. Nem azért indulok Isten felé, mert már tökéletes lettem, hanem mert ő szeret. Így érkezünk oda, ahonnan elindultunk. Minden Istennél kezdődik. Az ima, a hit, a megtérés, a Szentírás története, és végül a szeretet is. Nekem csak válaszolnom kell rá.
1: Sajgó Balázs atya emlékedését hallották az évközi 26. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: A Vatikáni Rádió tegnapi adását hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük hallgatóinkat. Több mint 1 millió résztvevőre számítanak a Szentatya pénteken kezdődő 4 napos franciaországi apostoli látogatásán. Derült ki az MTI csütörtöki összefoglalójából. A katolikus egyház fő Párizst, Lourdot és Metzet keresi fel, ahol szentmiséket mutat be, valamint egyházi és politikai vezetőkkel találkozik. A látogatás témái között a béke és az életvédelme, a migráció, a mesterséges intelligencia, valamint az egyházi szexuális visszaélések elleni fellépés is szerepel. A pápa hétfőn Metzben Európa jövőjéről is beszédet mond. Kedvezően értékelték a magyar-vatikáni kapcsolatok alakulását a csütörtöki vatikáni tárgyalásokon, közölte a Szentszéki Sajtóközpont az MTI-vel. Magyar Péter miniszterelnököt a Szentatya magánaudiencián fogadta, majd a kormányfő Paul Richard Gelegerésekkel tárgyalt. A megbeszéléseken az ukrajnai és közel-keleti konfliktusról, valamint a keresztény közösségek védelméről is szó volt. 5 előterjesztés megtárgyalását kezdeményezi a Tisza párt az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén. Derül ki Bujdosó Andrea frakcióvezető indítványából. Az országgyűlés honlapján csütörtökön közzétett levél szerint a képviselők a legfőbb ügyész megválasztásáról, valamint Magyar Péter, Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügyéről dönthetnek. Solymári Dánielt nevezte ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a menekültekért és üldözött keresztényekért felelős referensévé. Derült ki az MKPK sajtószolgálatának közléséből. Korábban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetőjeként dolgozott, feladata a menekültek és a hitük miatt üldözött keresztény közösségek támogatásának segítése lesz. Kárpátaljai magyar oktatási intézményeket keresett fel Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa, közölte csütörtökön hivatala az MTI-vel. Az ombudsman többek között Munkácson, Beregszászon és Nagy Dobronyban vizsgálta a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesülését. A látogatás tapasztalatairól később jelentés készül. A sztálini rezsim áldozataira emlékeztek kedden a kárpátaljai Szójvai Emlékparkban, számolt be csütörtökön a Magyar Kurír. Az egykori gyűjtőtábor helyszínén az 1944 és 46 között üldözött és deportált, főként magyar és német nemzetiségű kárpátaljaiak előtt tisztelektek. A megemlékezésen közös imát is mondtak az áldozatokért és a békéért. Erdélyi és párciumi magyar színházak és kulturális intézmények is részesülnek a román kormány támogatásából, tájékoztatta csütörtökön az MTI-t, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Összesen 75 előadó művészeti intézmény között 143 millió lejt, mintegy 9,9 milliárd forintot osztanak szét. A kedvezményezettek között több magyar színház, bábszínház és néptánc együttes is szerepel. Hazánk időjárásáról. Pénteken változóan felhős idő mellett több-kevesebb napsütés várható, a Dunától keletre néhol futó zápor is kialakulhat. A Dunántúlon időnként megerősödik az északi szél, a legmagasabb hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Frédéric Chopin első é-moll zongora versenyének részletét Simon Bartó és a Royal Philharmonikusok szólaltatták meg. 6 óra 15 perc, Henri Maurice Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Hol van az a halálra ítélt, aki annyira bíznék önmagában, hogy kivégzésében győzelmének kezdetét látná? Jézusban megvolt ez a merészség, vagy jobban mondva, éles látás. Amikor fölmagasztaltatom a földről, mondja, mindent magamhoz vonzok. Hogyan? A kereszt a gyalázat bitófája, amely azért lett alkotva, hogy iszonyatot és rettegést keltsen. Jézus számára a dicsőség trónja lesz. Milyen kihívás ez az emberi bölcsesség számára? Az írástudók és farizeusok a megfeszített felé rázva öklüket gúnyosan nevetve mondták, ej, aki Isten fiának mondtad magad, szállj le hát most a keresztről, másokat megszabadítottál, szabadítsd meg magadat. Jézus semmit sem válaszolt erre a felszólításra. Vajon nem elismerése volt ez a tehetetlenségének? A tanítványoknak úgy tűnik, el kellett volna veszíteniük minden bizalmukat, hiszen mesterüket ellenségeinek hatalmába látták, mint bárányt az oroszlán karmai között. A keresztnek, a gyalázat fájának bennük is megvetést és elfordulást kellett volna keltenie a keresztre feszítettel szemben. Éppen az ellenkezője történt. Amint Jézus megjövendölte, a kereszt a megváltott világ központjának vonzó ereje lett. A szenvedés botránya a hit és a szeretet kiáradását okozta a tanítványokban. Meghatott a szívüket a világ üdvéért haldokló Isten látása. A kereszt esztelenségére, csodálattal, elismeréssel eltelve, az önfeláldozás esztelenségével válaszoltak, és egyöntetű lelkesedéssel, lendülettel futottak apostolkodni és vértanúságot szenvedni. A rendkívüli képességek között talán Jézus távolba látása lep meg és bilincsel le bennünket a leginkább. Amikor Nátánael azt hallotta, hogy Jézus a Messiás, kételkedő hangon felkiáltott, jöhet-e jó valami Názáretből? Jézus e szavakra célozva mondta neki nem sokára, íme, egy igaz izraelita, aki őszintén megmondja, amit gondol. Hogyan? Válaszolta Nátánael, te ismersz engem? Jézus ezt felelte neki. Mielőtt Fülöp neked beszélt volna rólam, láttalak téged, amikor a fügefa alatt voltál. Nátánael azt hitte, hogy egyedül van a fa alatt, ahová elhúzódott a kíváncsi szemek elől. Mindazonáltal, amit ő gondolt vagy tett, nem került el a távoli barát figyelmét, aki minden lépésében követte őt. Jeruzsálembe való diadalmas bevonulása napján Jézus így szólt két tanítványához. Menjetek a helyiségbe, amely átellenben van. Ott találtok egy megkötözött szamarat, s vele együtt egy csikót, melyen ember még sosem ült. Oldjátok el, s ha valaki megkérdi tőletek, mit műveltek, mondjátok, hogy a mesternek szüksége van rá, és azonnal átengedi azt. A tanítványok engedelmeskedtek, és pontosan úgy történt minden, amint Jézus megmondta. Néhány nappal később Jézus kérte választottait, Pétert és Jánost, menjetek Jeruzsálembe. Amint bementek a városba, elétek jön egy korsót vivő ember. Kövessétek őt a házba, és mondjátok a ház tulajdonosának, a mester nálad akarja tartani a húsvétot tanítványaival. Hogyan tudhatta Jézus, hogy abban a pillanatban, amikor Péter és János a városba érkeznek, találkozni fognak annak a háznak szolgájával, ahol a gondviselés tervei szerint az oltári szentséget fogja szerezni? Mindezek a tények világosan és kétségbe vonhatatlanul bizonyítják, hogy Jézus ember fölötti értelemmel bírt. Irántunk való tekintetből, hogy küldetését teljesítse, alkalmazkodott gyöngeségünkhöz és felfogásunkhoz. Milyen egyszerű az ő tanítása. Mégis egyes szavai szédítően mélységesek. Olyan megismerési módra vallanak, amely teljesen különbözik a miénktől. Jézus néha úgy fejezi ki magát, mintha az idő és tér nem is létezne számára. A jeruzsálemi templomban kijelentette a megbotránkozott és felháborodott zsidóknak, hogy az ő kora az örökké valóság. Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Nem azt mondja,

én voltam. Mert ez a beszédmód feltételezi a jelen és a múlt közötti megkülönböztetést. Márpedig az Úr előtt egy nap olyan, mint ezer év, és ezer év, mint egy nap. Teljes és változatlan élete, örök jelen. Bírja és betölti úgy a jövőt, mint a múltat. A Galileai hegyen, ahová feltámadása után tanítványait rendelte, Jézus így szólt hozzájuk. Én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig. Hol tartózkodik? Talán egyetlen helyen, ahonnan működése a világot beragyogja? Nem. Hanem egyszerre mindenütt. Jelen van ugyanakkor minden keresztény közösségben, bármilyen távolság választja is el azokat. Ott, ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Kijelenti a csodálkozó Nikodémusnak, hogy még az égben van, amelyet elhagyott. Senki sem megy föl a mennybe, hanem csak az, aki leszállott a mennyből. Az emberfia, ki a mennyben van. Olyan nyugodt biztonsággal beszél a síron túlról, mint egy utas, aki onnan jön vissza. Birtokolja a boldog színelátást, és senki sem ismeri Istent úgy, mint ő. Való igaz, hogy Jézus nem közölte velünk teljesen ezt a csodálatos ismeretet és tudást, mégpedig azon egyszerű okból, mert meghaladja befogadó képességünket. Az ember képtelen fölfogni, mint ahogy az óceán sem mérhető ki dióhéjban. Másrészről nem azért jött a földre, hogy kérdéseinkre feleljen, és kielégíthetetlen kíváncsiságunkat kielégítse. Nem tudósokat akart nevelni belőlünk, hanem szenteket. Így csupán az üdvösségünkhöz szükséges és hasznos igazságot nyilatkoztatta ki. A kincsekből, melyek el vannak rejtve benne, csak néhány gyémántot adott, de ezek oly ragyogóak és tündöklők, hogy fényes bizonyítékát adják kimeríthetetlen gazdagságának. Ha már ez a visszaverődő fény is ilyen szép, milyen lehet a napfény? Amikor egy szegény ember este elsétál az ünnepi fényben úszó palota előtt, és egy fénysugár kiszűrődik az ablaktáblákon, maga elé képzeli a ragyogóan kivilágított termet, és nem minden irigység nélkül álmodozik, képzelődik a vendégek öröméről. Így vagyunk Jézus tanításának egyes vonásaival is, mely ragyogó kilátást nyújt nekünk. Fölvillanások, fénysugárzások ezek, amelyek elkápráztatnak, és megsejtetik a világosság végtelen özönét.

0: Philadelphia zenekar felvételét hallották, vezényelt Wolfgang Zavaris. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink röviden. Magyar vatikáni tárgyalásokat tartottak csütörtökön a Vatikánban. Leghamarabb 2033-ban vezetheti be Magyarország az eurót. Nem romlott összességében a fiatalok mentális állapota az elmúlt évtizedekben. Heves vitát váltott ki az RMDSZ kisebbségi nyelvhasználatról szóló javaslata. A kárpátaljai magyarok nyelvi és oktatási jogait vizsgálta a magyar és az ukrán ombudsman. Kedvezően értékelték a magyar-vatikáni kapcsolatok alakulását a csütörtöki vatikáni tárgyalásokon, közölte a Szentszéki Sajtóközpont az MTI-vel. Magyar Péter miniszterelnököt a pápa magánaudiencián fogadta, majd a kormányfő Paul Richard gelegelésekkel tárgyalt. A megbeszéléseken az ukrajnai és közel-keleti konfliktusról, valamint a keresztény közösségek védelméről is szó volt. Jerry Pillay, az Egyházak Világtanácsának főtitkára is előadást tart a Pannonhalmi Főapátság pénteken kezdődő nemzetközi ökumenikus konferenciáján, adta hírül a Magyar Kurír. A kétnapos tanácskozás középpontjában az egyházak egysége, a keresztény közösségek együttműködése és a társadalmi megbékélés áll. A menekült gyermekek védelmétől az egyház társadalmi jelenlétén át a közösségek közötti megbékélésig több kérdésben is megszólaltak az egyházi vezetők. Az egyházi híreket Kövér Tamás foglalja össze.
2: Felelősségvállalásra szólított fel a migrációra kényszerülő gyermekekért 14. Leó pápa a szerdai általános kihallgatás végén, számolt be róla a Magyar Kurír. A Szentatya a vasárnapi elvándorlók és menekültek világnapja előtt arra figyelmeztetett, hogy a kiskorúak a legkiszolgáltatottabbak, útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak lehetnek kitéve. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának adatai szerint 2025 végén a lakóhelyüket kényszerűen elhagyók közül mintegy 45 millióan 18 év alattiak voltak. Az egyháznak változtatnia kell kommunikációján és azon, ahogyan jelen van a társadalomban, fogalmazott Varga László kaposvári megyés püspök a Magyar Katolikus Rádiónak adott interjújában. A főpásztor a kattárs kapcsán hangsúlyozta, ki kell lépni a templom falai közül, találkozni kell az emberekkel, kérdezni és meghallgatni őket. Varga László szerint az igazságosabb és testvériesebb világépítését az egyháznak saját magán kell elkezdenie. A teljes beszélgetés anyaga szombaton 11 órától hangzik el. Első alkalommal láthatta a nagy közönség a székesfehérvári püspöki palota megújult magánkápolnáját a kulturális örökség napjain, írta meg a Magyar Kurír. A különleges vezetésen mintegy 200-an vettek részt. Itt Spányi Antal megyés püspök felidézte, hogy elődei több mint két évszázadon keresztül ezen a helyen imádkoztak és készültek döntéseikre. A magyar és cigány közösségek közös jövőjének építésére hívott Szocska Ábel, nyíregyházi megyés püspök a Mária Pócsi cigány zarándoklaton, számolt be róla egy másik cikkében a Magyar Kurír. A kétnapos találkozóra három görög katolikus egyházmegye közösségeiből érkeztek résztvevők. A főpásztor szerint a múlt sérelmeit meg kell nevezni, a jelenben pedig fel kell ismerni egymás értékeit.
0: Köszönöm. Öt előterjesztés megtárgyalását kezdeményezi a Tisza párt az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén, derül ki Bújdosó Andrea frakcióvezető indítványából. Az országgyűlés honlapján csütörtökön közzétett levél szerint a képviselők a legfőbb ügyész megválasztásáról, valamint Magyar Péter, Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügyéről dönthetnek. Mikor válthatja fel Magyarországon a forintot az euró, és milyen gazdasági feltételeket kell ehhez még teljesítenie az országnak? Ezekről a kérdésekről Kövér Tamás összeállítása következik.
2: Magyarország leghamarabb 2033-ban vezetheti be az eurót, derült ki az Equilor befektetési ZRT elemzőinek értékeléséből. Aradványi Péter vezető elemző csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az euróövezeti csatlakozás előtt továbbra is több gazdasági feltételt kell teljesítenie az országnak, ezek közül jelenleg az államháztartási kritériumok jelentik a legnagyobb akadályt. Az euró bevezetéséhez az úgynevezett Maastrichti konvergencia kritériumoknak kell megfelelni. Ezek egyebek mellett az inflációra, a költségvetési hiányra, az államadósságra és a hosszú távú kamatokra vonatkozó követelményeket határoznak meg. Magyarország tavaly még egyetlen ilyen feltételt sem teljesített. Az Equilor elemzői szerint ugyanakkor idén már kedvezőbb folyamatok láthatók. Az infláció alakulásának és a csökkenő országkockázati prémiumnak köszönhetően az árstabilitási kritérium teljesülni látszik. A hosszú távú kamatok területén, vagyis a hozam konvergenciában szintén érdemi előrelépést lát a befektetési társaság, és ezek tartós teljesítésére is kedvezőek a kilátások. A csatlakozás egyik további feltétele, hogy Magyarország belépjen az európai árfolyam mechanizmusba. Ebben legalább két éven keresztül kell részt venni úgy, hogy a forint árfolyama az előírt keretek között maradjon. Aradványi Péter szerint ehhez 2030-ban gyors költségvetési konszolidációra lenne szükség.
0: Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma Magyarországon a következő időszakban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MT-vel. A szelvényvizsgálatok alapján országosan stagnált a vírus örökítő anyagának koncentrációja, ugyanakkor nőtt azoknak a településeknek a száma, ahol kimutatták annak jelenlétét. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, derült ki a fővárosi törvényszék csütörtöki közléséből. A törölt szervezetek között van a Matthias Corvinus Kollégium, a Kékbolygó és az Élvonal alapítványa is. Vagyonuk, jogaik és kötelezettségeik az államra szálltak. A vagyonrendezést október végéig végzik el. Nem igaz, hogy a mai fiataloknak összességében több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak. Erre jutott az ELTE kutatóinak nemzetközi adatokon alapuló vizsgálata. Az eredményekről Veketi Boglárka, az ELTE egyetemi agyunktusa beszélt a reggeli riportban.
3: Talán a legmeglepőbb eredmény az volt, hogy nem találtunk változást. Egészen hasonlítanak az érzelmi és viselkedési problémáikban a korábbi generációk a mostani generációkhoz. Még a szakemberek is hajlamosak azt feltételezni, hogy ezek a mai gyerekek problémásabbak, mint régen, ezért ez tényleg egy ilyen társadalmi szinten is meglepő eredménynek számít. Miben mások a régebbi generációk? Például abban azt találtuk, hogy az agresszív viselkedés az egy jellemzőbb probléma volt a régebbi generációknál, míg ez mostanára csökkent, viszont a mai generációk pedig úgy tűnik, hogy szorongóbbak a korábbiakhoz képest. 1980-tól vizsgáltuk, 2021-ig, tehát a COVID időszak az már nincsen benne ebben a felmérésben. Elképzelhető, hogy a COVID alatt például a szorongásos tünetek azok még markánsabban megjelentek. Viszont 40 évvel ezelőtt jellemzőbb viselkedéses probléma volt az agresszió, mint a mai generációknál. Az agresszió és a szabályszegő viselkedés az úgy tűnik, hogy csökkent az elmúlt 40 évben a gyerekek körében. A mi feltételezésünk az volt, hogy a gyerekeknek a közvetlen környezetében történő változások közül például a szülőknek és a tanároknak körében kevesebbet alkalmaznak fizikai büntetést a nevelésben, és jellemzőbb ez a sokkal ilyen melegebb, válaszkészebb, kommunikációra alapuló szülői nevelés. Valószínű, hogy kevesebb példát láttak az agresszióra a szülőktől vagy a tanároktól, és ez lehetett az, ami csökkentette ezt az agressziót.
0: Erdélyi és párciumi magyar színházak és kulturális intézmények is részesülnek a román kormány támogatásából. Tájékoztatta csütörtökön az MTI-t a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Összesen 75 előadó művészeti intézmény között 143 millió lejt, mintegy 9,9 milliárd forintot osztanak szét. A kedvezményezettek között több magyar színház, bábszínház és néptánc együttes is szerepel. Heves vita zajlott le a román képviselőházban az RMDSZ módosító javaslata miatt, amely szerint Romániában a kisebbségeknek joguk legyen használni a közigazgatásban az anyanyelvüket azokon a településeken is, ahol az arányuk 20% alá csökken. Gáspár Sándor tudósít.
4: Az RMDSZ terjesztette be ezt a módosító javaslatot, amelyet az auros Dante Nasza Zsigerből elutasított. A hírhet magyar ellenes képviselő úgy véli, a tervezet ellen kell szavaznunk, mert ezek az előírások gyengítik a román nyelv államnyelv jellegét. Az RMDSZ indoklása szerint viszont csak megakadályoznák, hogy átmeneti vagy esetleges demográfiai változások miatt kisebbségi közösségek elveszítsék korábban megszerzett nyelvi jogaikat. A jelenlegi gyakorlat szerint a település neve magyarul is szerepel a város vagy falu útjelző táblájén, illetve magyarul is kiírják az intézmények, elsősorban a polgármesteri hivatal nevét. Próbálom meggyőzni önöket arról, hogy senkit nem zavar, ha egy kétnyelvű tábla továbbra is kint marad egy községben, mondotta Markó Attila képviselő. Dante Nászet az sem hatotta meg, hogy a tervezet összhangban van az Európai Unióban támogatott kisebbségi nyelvi jogokkal. És ha ezeket a jogokat igénylik a határon túli románoknak, akkor a Romániában élő kisebbségek miért ne rendelkezhetnének ugyanezekkel a nyelvi jogokkal? De az auros honatja inkább a románok történelmi sérelmeit kérve számon bírálta az RMDSZ-t és a magyar kisebbségi követeléseket. Csoma Botond frakcióvezető figyelmeztetett, hogy nem kizárólag magyar ügyről, hanem valamennyi nemzeti kisebbség jogairól van szó. De Dante Nasza erre azzal replikázott, hogy Csoma Botond nyugodjon bele, itt Románia van, nem Magyarország. A vitaidő letelte után 81 képviselő elfogadta volna az RMDSZ javaslatát, 157 viszont ellene szavazott. 13 képviselő, köztük többen az USZERÉ képviselői, az RMDSZ koalíciós partnere tartózkodott. Vagyis a lehetséges szavazatok közül csak egyharmad arányban támogatták, hogy szerzett jogok ne vesszenek el a kisebbségi nyelvhasználatban. A törvényjavaslat sorsáról döntőházként a román szenátus fog dönteni.
0: A sztálini rezsim áldozataira emlékeztek kedden a kárpátaljai Szójvai Emlékparkban. Számolt be a Magyar Kurír. Az egykori gyűjtőtábor helyszínén az 1944 és 46 között üldözött és deportált, főként magyar és német nemzetiségű kárpátaljaiak előtt tisztelektek. A megemlékezésen közös imát is mondtak az áldozatokért és a békéért. Kétnapos munkalátogatáson vett részt Kárpátalján dr. Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa, és Dmitro Lubinecs, Ukrajna emberi jogi biztosa. A két ombudsman a magyar közösség jogainak helyzetét, mindenek előtt az anyanyelvi oktatás és nyelvhasználat lehetőségeit vizsgálta. Nyíri Kata jelenti.
5: vizitre jöttünk, és az a célunk, hogy minél több olyan intézménybe jussunk el, ahol magyar nyelvű oktatás folyik. Elsősorban az olyan nyelvű oktatást szeretnénk feltérképezni.
6: Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa szerint a kárpátaljai látogatás egyik fontos célja, hogy közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a helyi magyarok helyzetéről.
5: Jártunk iskolákban is már, ennek az egész tényfeltáró utazásnak azért van egy olyan lényeges törekvése, hogy minél kevesebb külső hatás nélkül juthassunk információkra, kevesebb asszisztenciával és kevesebb kísérővel kerül majd sor ezekre a szakmai találkozókra. Több osztályban is jártunk, tökéletesen értik és használják az államnyelvet. Semmilyen hátrány ebből a szempontból őket nem fogja érni, hogy mondjuk nem tudják megértetni magukat valamely ukrán hatósággal, hivatallal, ahol esetleg nem beszélnek és nem használják a magyar nyelvet, mert én arról győzöttem meg, hogy ez a tudásuk, ez készségszinten megvan. Nagyon örülök is, hogy olyan magyar diákok fognak itt végezni, akik megállják a helyüket, akár külföldön is, hogyha odaveti őket a sors. Sütő András mondta azt, hogy az ember személyiségének az utolsó mencsvár, az utolsó kincsestára az az anyanyelv. Hogyha az anyanyelv használat sérelmeket szenved, pláne gyerekkorban, iskolás korban, akkor az ember személyiség fejlődésére is egészen biztosan, hogy hátrányosan hat. Tehát azt gondolom, mindent meg kell tenni azért, hogy itt ne legyen hiba. Aztán, hogy a későbbiekben, mert nyilván a vizsgálat kiterjedne, és ki is terjed, remélem, a hivatali nyelvhasználatra. Ugye itt komoly ígéretek vannak a politikai tevékenység vonatkozásában és az anyanyelv használat rendezésre. Tehát itt lesz munka még ezen monitoring vizsgálaton túlmenően is, hiszen bizonyos módosításokat 27-re ígért az ukrán fél. Nem ez az utolsó ilyen jellegű utazás, hogyha a kapcsolatok tényleg fennmaradnak. Nyilván ők is szeretnének majd Magyarország jönni és jobban megismerni, hogy az odaszakadt ukránok hogyan élnek. Ez ugye nyilván egy picit más természetű dolog, mert őshonos ukrán Magyarországon az gyakorlatilag maximum néhány száz fő van, de most nyilvánvalóan ugye több tízezeren vannak, akik az elmúlt években érkeztek. Ott is vannak gyerekek, ott is vannak iskolák. Ugye alakult egy munkacsoport, és mi szeretnénk elérhetővé tenni ezt a munkacsoportot, úgymond közönség számára is.
7: Közlekedési hírekkel folytatjuk.
8: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a vasúti híd felújítása, a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál, ahol mától csak egy-egy sávban tudnak a Soroksári útra kikanyarodni. Nem működnek a jelzőlámpák a 13. kerületben, a Váci út, Csanádi utca, Lehel utca csomópontban várhatóan ma délelőtt 10 órától délig karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal utazhatnak majd karbantartás miatt. A 7-es, a 7E, a 8E, a 110-es, a 112-es és a 133E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Labdarúgó mérkőzést tartanak ma este a Puskás Arénában, ezért várhatóan délután 6 órától éjfélig lezárják a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, továbbá az Ifjúság útját, az Istánmezei utat és a Verseny utcát is. Az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben indul a mérkőzés előtt és azt követően. A további érintett BKK járatok módosított forgalmi rend szerint közlekednek. Varga Etele, BKK Info.
9: Jó reggelt kívánok! Ma reggel országszerte zavartalan a vonat közlekedés. A pécsi fővonalon több szakaszon karbantartást végeznek október 2-ig a Mecsek Intercity és a Dombóvár-Pécs személyvonatok többsége helyett Szentlőrinc és Pécs között közlekednek pótlóbuszok, amik Pécsről a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A Pannonia interrégiók helyett is Szentlőrinc és Pécs között, a személyvonatok helyett Barcs és Pécs között indulnak pótlóbuszok. A pécsi csatlakozások miatt a villányi vonalon is módosul a menetrend, és ugyancsak a pécsi fővonalon munkanapokon éjszakánként más-más szakaszon Pincehely-Sárbogár térségében is karbantartás miatt kell pótlóbuszra átszállni késő este és kora hajnalban. A Mecsek Intercity többségének fővárosi végállomása már a déli pályaudvarra került át. Hétvégén a Veresegyházi vonalon karbantartást és átjáró átépítést végeznek, ezért szombaton és vasárnap reggeltől estig Újpest központ és Veresegyház között az S71-es vonatok helyett két útvonalon eltérő megállási rendelpótlóbuszok közlekednek, Az éjszakai vonatok helyett pedig a nyugati pályaudvar és Veresegyház között kell buszokkal utazni. A gyesebb vonalán karbantartás miatt október 7-éig főleg munkanapokon éjszakánként pótlóbuszok közlekednek a Székesfehérvár-Veszprém-Ajka szakaszon. Máté Szalkán a vasútvonal városi szakaszán pályakarbantartás végeznek holnap reggelig, ezért Máté Szalka és Nyírbátor között pótlóbuszok járnak. Szombaton rendezik meg a Börzsöny Ring kerékpáros teljesítménytúrát. A rendezvényre utazóknak a nyugati pályaudvarról 7 óra 40 perckor mentesítő G70-es vonat indul szobra. Márci Viktor, Máv Inform.
0: Hazánk időjárásáról. Pénteken változóan felhős idő mellett több-kevesebb napsütés várható. A Dunától keletre néhol futózápor is kialakulhat. A Dunántúlon időnként megerősödik az északi szél, a legmagasabb hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul. Főpinénk még egyszer röviden. Magyar-vatikáni tárgyalásokat tartottak csütörtökön a Vatikánban. Leghamarabb 2033-ban vezethetik be Magyarországon az eurót. Nem romlott összességében a fiatalok mentális állapota az elmúlt évtizedekben. Heves vitát váltott ki az RMDSZ kisebbségi nyelvhasználatról szóló javaslata. A kárpátaljai magyarok nyelvi és oktatási jogait vizsgálta a magyar és az ukrán ombudsman. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Bixa Levente, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
10: Multidéző, Szikora Józsefet hallják.
11: 2026. szeptember 25-e péntek van. Isten éltesse névnapjuk alkalmából Eufrozina és Kleofás nevű hallgatóinkat. 1931. szeptember 25-én mutatták be a budapesti Royal Moziban az első magyar hangos filmet, a Kék bálványt, Radonelli és Jávor Pál főszereplésével. 2011. szeptember 25-én tartották az utolsó bikaviadat Katalóniában. 1811. szeptember 25-én született Madarász László politikus, ügyvéd, 1848-49-ben a radikális kisebbség vezér alakja. 1876. szeptember 25-én született Ódry Árpád, színész és rendező, művészként és tanárként a tiszta és a kulturált beszéd stílus művelésén fáradozott. Ma az ő nevét viseli Budapesten az Ódry színpad. 1901. szeptember 25-én született Robert Bresson, francia filmrendező. Bressont vonzották a vallási témák, filmjei gyakran szóltak megbocsátásról és megváltásról. 1906. szeptember 25-én született Dmitrij Dmitrijevics Sosztakovics, szovjet-orosz zeneszerző. Kezdeti sikereit követően, miután Sztálin megtekintette egy operáját, burzsóá dekadensnek, absztraktnak és formalistának minősítették Sosztakovicsot. 100 éve jött e világra Forrai Katalin, zenepedagógus. Csak nem fél évszázadon át dolgozott fáradhatatlanul pedagógusként, szakíróként és a magyar kultúra nemzetközi hirdetőjeként, sok ezer gyereket tanítva a zene megismerésére és szeretetére. 55 éve távozott a világból Mészáros Kálmán, orvos, Afrika kutató. A 30-as években Etiópiában dolgozott Haile Selassie császár orvosaként, ő kezdte el Etiópia egészségügyi hálózatának kiépítését. Ugyancsak 55 éve nincs köztünk Gorka Géza, Kossuth és Munkácsi díjas keramikus, érdemes művész. Munkássága során a népi fazekas művészet gazdag hagyományait folytatta. 45 éve halt meg Balázs Samu, Kossuth díjas színész, érdemes művész. 20 éve ment el Szent Györgyi Kornél, Kossuth és Munkácsi díjas festőművész, és 15 éve nincs köztünk Bódi Irén, Munkácsi díjas textiltervező, érdemes művész. 2011-ben e napon halt meg Tóth A. Pál, Balázs Béla díjas díszlettervező, a Magyar Televízió első operett adásának díszlettervezője. 2021-ben e napon halt meg, 73 éves korában, Baksa Sós János, énekes, képzőművész, performer, az egykori Kex együttes énekese, a magyar underground meghatározó alakja. 1555. szeptember 25-én 5. Károly és a birodalmi rendek megkötötték az augsburgi vallásbékét. Ezzel megszűnt a korábbi vallási egység, és az egész birodalomban elismerték az ágostai hitvallást, azaz a luteri tanításokat. A birodalom fejedelmeinek ettől fogva joguk volt dönteni arról, hogy a két felekezet közül melyikhez tartozik a tartomány, és a cuius regio eius religio, akié a föld, azé a vallás, elvnek megfelelően az alattvalók a fejedelem vallását kellett, hogy kövessék. 1932. szeptember 25-én Budapesten, az Eskütéren, amely ma március 15-et ér, ünnepélyes keretek között átadták Erzsébet királyné szobrát, Zala György alkotását. A szobrot, miután ifjabb Madarasi Walter restaurálta, 1986-ban a Döbrentei téren, az Erzsébet híd budai hídfőjének közelében helyezték el. 1945. szeptember 25-én a minisztertanács ülésén Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök közölte, hogy a Szovjetunió bejelentette, felveszi a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal. 1947. szeptember 25-én nyílt meg Budapesten az ország első orosz nyelvű könyvtára, a Gorkij könyvtár. 1990. szeptember 25-én Antal József kormánya közzétette a Nemzeti Megújhodás programját.
10: A múlt idézőt Szikora József készítette.
12: Menjen jó atyám, őriző pásztorom, kellő nap fényénél hozzád fohászkodom. Ne hagyd el engem, édes jó Istenem, ó, ha te vagy velem, kicsoda ellenem. Függesz tekinteted apámra, anyámra, hiss áldás fejükre, a lábuk nyomára. Amen.

Kedves hallgatóink, 7 órától szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Forgách Alajos plébános, orgonán kísér Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkedben.
0: Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bónum Katolikus Televízió nézőit és természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is. Mai reggeli szentmisénket Péterért és Zsuzsáért ajánljuk fel. Jó Isten adjon nekik jó egészséget, sok-sok kegyelmet. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteken, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Ámen.

0: könyörögjünk. Istenünk, te szent törvényedet az Isten és ember szeretet parancsában foglaltad össze. Add, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány a Prédikátor könyvéből. A Prédikátor így tanít. Mindennek megvan a maga ideje, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek, és ideje a halálnak. Ideje az ültetésnek, és ideje a betakarításnak. Ideje van az ölésnek, és ideje a gyógyításnak. Ideje a lebontásnak, és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Ideje a gyásznak, és ideje a táncnak. Ideje van a kő szétdobálásának, és ideje a kő összeszedésének. Ideje az ölelkezésnek, és ideje az ölelkezéstől való tartózkodásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje az elveszítésnek. Ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje van az eltépésnek, és ideje a megvarrásnak. Ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretetnek, és ideje van a gyűlölködésnek. Ideje a háborúnak, és ideje a békének. Mi haszna van az embernek a fáradtságából? Figyeltem azt a vesződtséget, amelyet Isten az emberek fiainak adott, hogy bajlódjanak vele. Mindent úgy alkot, hogy helyes legyen a maga idejében. Isten a világot átadta az embernek, hogy kutassa azt, de az ember nem tudja teljesen kifürkészni Isten művét, amelyet kezdettektől fogva végbe visz. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük: kinek tartanak engem az emberek? Ők így válaszoltak: van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támad fel valaki. Ő tovább kérdezte: hát ti kinek tartotok engem? Péter válaszolt: az Isten fölkentjének. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek, majd hozzáfűzte: az emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok, az írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, mai nap kérdésem: kicsoda Jézus? Jézus, a hátteret látjuk a mai evangéliumban, visszavonul imádkozni, keresi a magányt, az összeszedettséget, mert szeretné minél pontosabban, egyre mélyebben megérteni az Atya akaratát. Most még sikerei vannak. Az elmúlt napokban olvastuk, és ma a Lukács evangélium 9. fejezetéből olvastunk föl, de a 8. fejezetben azt látjuk és olvassuk, hogy amerre megy, mindenhol tömeg veszi őt körül. Amikor édesanyja és rokonai meglátogatják, akkor sem tudnak közelébe férkőzni a tömeg miatt. Vagy ismét másot azt mondják, máskor tömeg örömmel fogadta, vártak rá mindnyájan. Igen, most még sikerei vannak, de hamarosan nehéz és veszélyes útra indul. Ezért szeretné megértetni tanítványaival a szenvedésnek a titkát. Azt, ami számukra még most érthetetlen, felfoghatatlan, egyszerűen felfoghatatlan az, hogy az ő mesterük szenvedni fog. És ezért kérdezi meg az Úr Jézus, hogy kinek tartják őt, ki ő. Tudatosítani akarja bennük, tanítványaiban, hogy ő nem az, aminek az emberek tartják. Hogy ők ne éljenek hamis képben, ne éljenek illúzióban, legalább ők ne. Mert lehet, hogy a nép, hallhattuk, ő nem Illés, ő nem János, ő nem politikai hadvezér, ő nem nemzeti hős, ő nem csodatevő. Akkor ki ő? Ő a szenvedő messiás, Isten szenvedő szolgája, aki kész arra, hogy életét váltságul adja, de nem csak egy embercsoportért, hanem minden emberért. Péter vallomása ünnepélyes: te vagy az Isten fölkentje. Igen, ő Isten fölkentje, ő dicsőséges messiás, de ezt nem mondják el senkinek, mert félreérthető. Rögtön a politikai messiásra gondolnak, a felszabadító hősre, ő nem az. És nem véletlen, hogy az Úr Jézus Krisztus, jól lehet Péter azt mondja, hogy te vagy az Isten fölkentje, de ő nem így válaszol, hanem azt mondja, hogy az emberfia. Az emberfia kifejezést Dániel próféta könyvében olvashatjuk. Láttam az éjjel látomásban, hogy íme az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az emberfia. Amikor az ősöreghez ért, színe elé vezették, hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe. az emberfia az ősöregtől hatalmat, dicsőséget és királyi uralmat kap, hogy minden nép és nemzet tisztelje őt. Ez a győzelem, Jézus erre utal az emberfia kifejezésre, ez a győzelem Jézus életében a szenvedések árán születik. Ez a győzelem a föltámadásban fog majd felragyogni. Feltámadás nélkül a szenvedés közönséges gyötrődés. A feltámadt Krisztus az igazi üdvözítő. Krisztusban, kedves testvéreim, Jézus valahol ezt szeretné apostolainak a lelkébe ültetni, és hát ezt az üzenetet ma nekünk mondja, és a kérdés most már az újra felvetődik, hogy ki ő nekem. Mit jelent számomra Jézus Krisztus? Hamis Jézus képeim vannak, illúzióban ringatom magamat, olyan valakit gondolok mögéje, aki mint egy kiszolgáltat engem, a kényem kedvére bánhatok vele. Ki ő egyáltalán? Számomra ő Jézus, aki meghalt értem, és aki feltámadt értem. Ő az üdvözítő. Ha így tudjuk megfogalmazni, és én kívánom is a kedves testvéreknek, hogy mindig minden körülmények között így tudják megfogalmazni önmaguk számára is, hogy Jézus az, aki értem vállalta a kereszthalált, aki értem szenvedett, meghalt, aki föltámadt, hogy az örök életre vigyen. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
1: Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált. Add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökelő vízforrást ajándékozol nekünk, áraszt ki szent lelkedet minden emberre. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét. Add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket. Add, hogy

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Istenünk, fogad kegyesen néped adományait, hogy az üdvösséget, amelyet buzgó hittel vallunk, a szent áldozat erejéből elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünken. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szeretettel ünnepeljük, hogy kin halált szenvedett értünk, és élő hittel valljuk, hogy a halálból életre támadt, és lankadatlan reménységgel várjuk, hogy dicsőségben újra eljön. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és övére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatint.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyágyan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van,
1: szenteltessék meg,
0: jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttén. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében is, add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkém. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Béke.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz
0: népünk.
2: Isten báránya,
0: Uram Jézus Krisztus,
2: te elveszed a világ bűneit.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond és meggyógyul. Krisztus teste és vére, őrizzen meg engem az örök életre. Amen.

0: Imádkozzunk együtt azokkal, akik nem részesülhetnek a szentségi Jézusban. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassanak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Ámen. Könyörögjünk. Szentségeiddel erősítesz minket, Úrunk Istenünk, támogass jóságosan állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét ezekben a misztériumokban és keresztény életünkben is elnyerjük. Krisztus, a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért. Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen áldás.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Forgács Alajos plébános, orgonán kísért Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk. A bemondó Ungvári Judit, a szerkesztő Rátonyi Sára. Jó reggelt kívánok! Több mint 1 millió résztvevőre számítanak a Szent Atya pénteken kezdődő 4 napos franciaországi apostoli látogatásán, derült ki az MTI csütörtöki összefoglalójából. A katolikus egyházfő Párizst, Lourdot és Metzet keresi fel, ahol szentmiséket mutat be, valamint egyházi és politikai vezetőkkel találkozik. A látogatás témái között a béke és az életvédelme, a migráció, a mesterséges intelligencia, valamint az egyházi szexuális visszaélések elleni fellépés is szerepel. A Szent Atya hétfőn Metzben Európa jövőjéről is beszédet mond. Jerry Pillé, az Egyházak Világtanácsának főtitkára is előadást tart a Pannonhalmi Főapátság pénteken kezdődő nemzetközi ökumenikus konferenciáján, adta hírül a Magyar Kurír. A kétnapos tanácskozás középpontjában az egyházak egysége, a keresztény közösségek együttműködése és a társadalmi megbékélés áll. Az ENSZ működésének megújítását sürgette Baka András köztársasági elnök a világszervezet közgyűlésén New Yorkban. Az államfő csütörtöki felszólalásában úgy fogalmazott, az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak vagy szövetségeseik megszegik a szabályokat. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, a világszervezetnek pedig valamennyi tagállammal méltányosan azonos elvek alapján kell bánnia. Kiszámíthatóbbá és fenntarthatóbbá alakítják az energiahatékonysági kötelezettségi rendszert az iparági egyeztetések alapján, mondta csütörtökön Tóth András energetikáért felelős államtitkár Budapesten. A sajtótájékoztatón kiderült, a minisztérium célja az, hogy a program az ipari és a lakossági fogyasztóknál is nagyobb energia megtakarítást eredményezzen. A tárca szerint a jelenlegi rendszer forrásai alacsony hatásfokkal hasznosulnak, és a szabályozás visszaélésekre is lehetőséget ad. Kárpátaljai magyar oktatási intézményeket keresett fel Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa, közölte csütörtökön hivatala az MTI-vel. Az ombudsman többek között Munkácson, Beregszászon és Nagydobronyban vizsgálta a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesülését. A látogatás tapasztalatairól később jelentés készül. Szörnyű bűncselekménynek nevezte Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök a lengyelországi Jaroszláv egyik bencés kolostorában történt késelést, írta az ukrán elnök csütörtökön a Telegramon. A támadásban egy pap meghalt, 4 ember pedig megsérült. A feltételezett elkövető egy 31 éves ukrán állampolgár. Az ukrán államfő részvétét fejezte ki az áldozat hozzátartozóinak, és gyors, alapos vizsgálatot, valamint az elkövető felelősségre vonását sürgette. Közel 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá Ukrajna számára az Európai Unió tanácsa, derült ki a testület csütörtöki tájékoztatásából. Az összeg az Ukrajna alap 8. kifizetése lesz. Az uniós tájékoztatás szerint Ukrajna az eddig előírt 95 célkitűzésből 84-et teljesített. Végül az időjárásról. Változóan felhős idő mellett több-kevesebb napsütés várható, a Dunától keletre néhol futó zápor is kialakulhat. A Dunántúlon időnként megerősödik az északi szél. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Hét óra 36 perc. Közlekedési hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál, ahol mától megváltozik a forgalmi rend, csak egy-egy sávban tudnak a Soroksári útra kikanyarodni, ez a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jelentős fennakadást okozhat. Nem működnek a jelzőlámpák a Váci út, Csanádi utca, Lehel utca csomópontban, várhatóan délelőtt 10 órától délig karbantartás miatt, ebben az időszakban a forgalmat rendőrök irányítják. Telített az M3-as bevezető szakasza a városhatártól, az M5-ösön befelé a határúttól szintén erős a forgalom, ahogyan az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, továbbá a Kerepesi úton befelé a Pongrác út előtt. A Rákóczi úton a Barostértől befelé készüljenek lassulásra, a Hungária körgyűrűn is, egyre nehezebb az előrejutás a nagyobb csomópontoknál mindkét irányban. Lassan halad a sor a budai alsórakparton a Petőfi hídnál, észak felé a 10-es főút bevezető szakaszán pedig az Ürömi körforgalom előtt. Varga Etele, BKK Info.
0: Lapszemle következik. Szentendre díszpolgári címét vehette át Krasznahorkai László Nobel-díjas író, a Városházán rendezett ünnepségen számolt be a Telex. Az elismerésről még májusban döntött a képviselőtestület. Krasznahorkai László csaknem 20 éven át élt, alkotott és tanított Szentendrén. Az író az átadón úgy fogalmazott, felnőtt életének egyharmadát a városban töltötte, ahol meghatározó barátságokat kötött. Fülöp Zsolt polgármester szerint a kitüntetéssel az író munkássága és Szentendréhez fűződő kapcsolata előtt tisztelegnek, összegezte a cikk. Közel 60 év után nyitottak újra két keresztény iskolát az észak-nyugat-szíriai Idlib kormányzóságban, számolt be a Magyar Kurír. A Knajeh és Jakubjeh településeken működő intézményeket a Szentföldi Ferences kusztódia közreműködésével újították fel. Az iskolákban jelenleg 80 gyermek jár, a teljes helyreállítás után pedig csaknem 300 keresztény és muszlim diákot fogadhatnak. A kezdeményezés célja az oktatás mellett a helyi közösségek újjáépítésének és a vallások közötti párbeszédnek az erősítése. Banki belépési adatokat is ellophat egy új androidos kártevő, amely európai és kanadai felhasználókat vett célba, írta a HVG, a Group IB kiberbiztonsági vállalat jelentése alapján. A RemControl hamis hirdetéseken keresztül terjed, amelyek egy ingyenes tévénéző alkalmazást népszerűsítenek. A kártevő több mint 30 banki felületeket utánzó ablakot képes megjeleníteni, emellett figyelheti a készülékeken végzett érintéseket és a bevitt szövegeket is. A támadók akár távolról is irányíthatják a fertőzött telefont. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, ma 2026. szeptember 25-e péntek van. A Zenés napköszöntőt Peresztegi Attila zenei szerkesztő, Csák Éva hangtechnikus és Ungvári Judit bemondó készíti. A tartalomból 8 óra 8 perctől magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta jelentkezik. 8 óra 22 perckor a Messzelátót, 8 óra 37 perckor Pereg Mára film című műsorunkat ajánljuk figyelmükbe. 8 óra 45 perckor a Pillanat felvételben Szerdahelyi Csongor Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspökkel beszélget, aki a Hermina mezői Szentlélek templomban tartott ünnepi szentmisét a templom alapításának 90. évfordulója alkalmából. Ebből hallhatnak most egy részletet.
5: Egyfelől egy templom szentelésnek vagy alapkőletétel évfordulának a megünneplése, az tényleg az egész közösség életéről szól. Hogyha az ember belép egy ilyen nagy templom, mint itt is állunk, például a Szentlélek templom, a Hermina mezőn, hát igazából azért kicsinek érezhetjük magunkat. És valahogy jó lenne fölnőni azokhoz, akik ezeket a nagy műveket létrehozták, akik a Szentlélek segítségével, de mégiscsak a saját lelküket is beletették. A sokféle ünneplésbe el is lehet fáradni, De ilyenkor meg az segít, hogy arra gondolok, hogy milyen sok ember az, aki ezekbe a templomokba a saját szívét, lelkét beletette.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a Zenés Nap köszöntőben. Tartsanak velünk!

0: 7 óra 50 perc. Kedves hallgatóink, a következő percekben Jánosi dalma jelentkezik Rómából. Hallgassák meg az apostoli szentszék híreiből készült összeállítást.
1: A Vatikánban rendkívül sűrű és spirituálisan is kiemelkedő hetet tudhatunk magunk mögött. 14. Leó pápa az elmúlt napokban nem csak a Szent Péter téren egybegyűlt több tízezres zarándokserekhez szólt, hanem fontos pasztorális és társadalmi üzeneteket is megfogalmazott. A hét legfontosabb eseményei között szerepelt a szerdai általános kihallgatás. A Római Egyházmegye évnyitó közgyűlése a Lateráni Keresztelő Szent János Bazilikában. A 21. századi mártírokról szóló nemzetközi konferencia részvevőinek fogadása, valamint a vasárnapi úrangyala imádság. Ezen felül a szentszék hivatala közzétette a Szent Atya novemberi latin-amerikai apostoli útjának részletes programját is, amely során Uruguayba, Argentinába és Peruba látogat el. A szerdai általános kihallgatáson 14. Leó pápa a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciójának tanítását folytatta, kifejezetten az emberi közösség és a társadalmi kapcsolatok hálójára összpontosítva. Katekézisében a pápa egyértelmű mércét állította mindenkori politikai és társadalmi vezetők életébe. Minden politikai projektet és társadalmi kezdeményezést azon kell lemérni, hogy mennyire tartja tiszteletben az emberi személy méltóságát. A keresztény ember tiszteletben tartja az ellenfeleit is, sőt azokat is, akik az övétől eltérő módon gondolkodnak vagy cselekednek. Az emberiség jövője ugyanis mindannyiunk elkötelezettségén múlik. Azon, hogy együttműködjünk Istennel és testvéreinkkel egy emberibb világ felépítésében. Ugyanezen a napon a Szent Atya audiencián fogadta a 21. század a mártírok újkora elnevezésű konferencia részvevőit is. Utalva az üldözött keresztények kortárs drámájára így fogalmazott. Ilyen testvéreink és nővéreink ők, akik mint csillagok ragyognak az önzés és az elnyomás sötétségében, segítséget nyújtva az egyháznak, hogy még teljesebben tükrözhesse Krisztus Urunk világosságát, és így megmutassák a kortárs emberiségnek a szeretet civilizációjához vezető utat. A hét legmeghatározóbb pasztorális eseménye a pápa, mint Róma püspökének felszólalása volt a Lateráni Keresztelő Szent János Bazilikában, ahol a fővárosi egyházmegye lelkipásztori évét nyitotta meg. A Szent Atya nem egy újabb bürokratikus programot adott át a papságnak és a híveknek, hanem a miért kérdés feltételére, az érdemi belső felülvizsgálatra és a struktúrák egyszerűsítésére hívta fel a figyelmet. Nem adok át nektek egy újabb lelkipásztori programot. A módszer szelleme és szíve, amit javaslok, egyetlen nagyon egyszerű, de gyökeres kérdés. Miért? Megállni együtt és megkérdezni mindenről, amit teszünk, miért tesszük ezt? A lelkipásztori felülvizsgálat művészete nem azt kéri tőletek, hogy többet tegyetek, hanem éppen ellenkezőleg engedélyt ad arra, hogy kevesebbet tegyetek, de azt jobban. Beszéde jelentős részét a pápa a jelenlévő papokhoz intézte, óvva őket a lelkipásztori kiégéstől, a magánytól és a puszta adminisztrációs kötelezettségek csapdájától. A pap legyen olyan ember, aki előbb hallgat, mielőtt válaszolna. Aki előbb mérlegel, mielőtt döntene. Olyan személy, aki megáll az Úr előtt, mert nem vezethet másokat olyan találkozásra, amelyet ő maga nem él meg. Ne váljatok a szakrális bürokráciává, vagy az egyházmegyei adminisztráció magányos tisztségviselőivé. A lelkipásztori felelősség megosztott felelősség. Tanuljatok meg együtt haladni a világi hívőkkel. Róma, mint metropolisz sajátos kihívásaira utalva a Szent Atya nyomatékosította, hogy a keresztény közösségek nem zárkozhatnak be a templom falai közé. A megnyílásnak a város peremkerületei és az elmagányosodott embercsoportok felé kell irányulnia. Róma nem csak az ókori műemlékek és a nagy bazilikák városa, hanem sok tízezer magányos, idős, bevándorló és fiatal otthona is, akik választ várnak a kérdéseikre. Ha a plébániáink kapui nem nyitottak a külvilág sebeire, akkor elszalasztjuk a találkozást magával, Krisztussal. Az egyházmegye lelkipásztori évének mércéje az lesz, hogy hány elfeledett emberhez tudtunk lehajolni. A vasárnapi úrangyala imádság alkalmával a Szent Péter teret megtöltő zarándokok előtt 14. Leó pápa Izaiás próféta könyvéből kiindulva arra emlékeztetett, hogy Isten útjai és gondolatai messze felülmúlják az emberi szándékokat. Az imádságot követően a Szent Atya felhívta a világ figyelmét a Kelet-Afrikában zajló humanitárius válságra. Nagy aggodalommal követem a Szomália egyes területein kialakult humanitárius válságot, ahol az erőszakos cselekmények és a szélsőséges időjárási jelenségek tovább súlyosbítják a lakosság, különösen a nők és a gyermekek amúgy is törékeny életkörülményeit. A Vatikán falai között közben javában folynak az előkészületek az őszi diplomáciai és utazási programokra. A hét eseményei megmutatták 14. Leó tanításának középpontjában az emberi méltóság megingathatatlan védelme, a keresztény közösségek belső megújulása és a világ szegényei iránti cselekvő szolidaritás áll.
0: Elhangzott a Szentszéki percek, Jánosi dalmát hallották Rómából.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Pénteken kezdődik 14. Leó pápa 4 napos franciaországi apostoli látogatása. A pápa tiszteletére pénteken 10 órakor 7 percen át fognak zúgni a harangok, amikor megérkezik a párizsi Orly repülőtérre. A pápát hivatalában fogadja Emmanuel Macron köztársasági elnök, utána a pápa mobillal végighajt Párizs belvárosában, majd vecsernyét vezet a Notre-Dame székesegyházban, este pedig a Párizs északi elővárosában található Saint-Denis-ben fiatalokkal vesz részt egy virrasztáson, amelyre 80 ezren regisztráltak. Szombaton a pápa szabadtéri szentmisét tart a Concord téren, amelyre több mint 600 ezeren regisztráltak. Vasárnap pedig Lourdesban, a katolikus világ egyik legfontosabb zarándok helyén újabb szabadtéri misét celebrál, ahova 150 ezer embert várnak. Az egyházfő franciaországi látogatása hétfőn ér véget. Nyíltnak és barátinak nevezte 14. Leó pápával folytatott beszélgetését Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Vatikánvárosban újságíróknak nyilatkozva, miután magánaudiencián fogadta a katolikus egyházfő, írta az MTI. A miniszterelnök tájékoztatása szerint a beszélgetésen szó volt a mesterséges intelligenciáról, a háborúról, az energiaválságról is. Hozzátette, beszéltek a magyar katolikus egyház helyzetéről. Kérdésre válaszolva a kormányfő közölte, a Tisza kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot. Jelezte, tájékoztatták a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A miniszterelnök magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leó pápát. A kormány kiegyensúlyozott párbeszéd mentén kialakított kapcsolatokra törekszik az egyházakkal, a meglévő hatályos egyezményeket maximálisan betartva, jelentette ki Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalára csütörtökön feltöltött, vatikáni látogatása során készített videóban. A miniszter Magyar Péter miniszterelnök delegációjával utazott a Vatikánba. Tarr Zoltán hangsúlyozta, a kormány számára fontos, hogy Magyarország békésebb országgá váljon, az emberek között megértés legyen. Több mint 4 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból megújult a Pannon Egyetem oktatási, digitális és infrastrukturális környezete. A felsőoktatási intézménynek az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írták, megújult a nagykanizsai épület együttesük, továbbá befejeződött az egyik veszprémi laborjuk energetikai korszerűsítése is. Több mint 1200 digitális eszközt szereztek be és telepítettek. Számos digitális tananyag készült el, támogatva a korszerűbb, rugalmasabb oktatási formák alkalmazását. Nincs összefüggés az Észak-Budai Szent János Centrum Kórház MR készülékének múlt heti meghibásodása és a kórházi hűtési program között, közölte az Egészségügyi Minisztérium csütörtökön az MTI-vel. A tárca szerint politikai hangulatkeltés zajlik az ügyben. Végül az időjárásról. Közepesen vagy erősen felhős ég mellett általában több órás napsütés valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik. A Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 óra 30 perckor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. Kedves hallgatóink, magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.
1: Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával folytatjuk a Madárvárta sorozatunkat. Ma a szürke légykapóról beszélgetünk. A külsejéről olyan nagyon sok mindent nem lehet mondani, bár nekem tetszik azért ez a kis madár, egy olyan 14-15 cm-es madárka. Fején, mellkasán szép, finom, szürke, sötétebb szürke csíkozás van. A neve, gondolom, a táplálkozására utal. Milyen kis madár ez, hol él és mit eszik?
2: Valóban úgy jellegtelennek mondható, bár én azt gondolom, hogy olyan kis elegáns madár, úgy általában a légykapóknak a testalkata az egy kicsit olyan karcsúbb, és nagyon jellegzetes mozgásuk van, ahogy sokszor kiülnek egy-egy helyre, és onnan kisebb kanyarokat írnak le, miközben vadásznak a bázisról. Magyarországon több fajuk is előfordul, az örvös, kormos légykapó, szürke légykapó, kis légykapó, de ezek mind a nevükhöz hülyen kapdossák a legyeket. Most ez túlzásban nem feltétlenül legyeket, de hogy röpülő rovarokkal táplálkoznak, ez a mozgásforma is ehhez kapcsolódik. A szürke légykapó alapvetően különböző erdei élőhelyeket, sokszor az erdőknek a szegély élőhelyeit is használja, de azért településeken belül is, kertvárosokban is előfordul, sőt van, amikor egészen ember közelében is fészkel, nagyon változó számára alkalmas helyeket is használ. Sokszor vannak képek ilyen virágcserépbe, meg ilyen helyekre is tudja rakni a fészkét. A csőre a táplálkozásnak megfelelően, mint ahogy rovarokat fogdos, erre alkalmas ilyen hegyes, de lapos csőre van, és az összes légykapóra ez jellemző. Ami még érdekes, ezek a fajok mindegyike hosszú távú vonuló, a szürke légykapó is, a teret azt a Szaharán túli, szubtrópusi vagy trópusi afrikai területeken tölti. Ott is sokszor különböző erdős, esetleg cserjés területeket vesz igénybe a téli időszakban.

0: Most érdekes mondtad ezeket a virág kaspókat, hogy közel jön az emberhez, ezt is mondtad, becsalogathatom-e a kertembe például? Nekem nincs a kertemben, vagy nem látom.
1: Nekem sincs a kertem, de szürke légykapó. Azt gondolom, hogy mivel elsősorban repülő rovarokkal, persze nem csak azokkal, de alapvetően rovarokkal táplálkozik, ezért, mint ahogy más hasonló fajoknál is a legjobb mondás az, hogy olyan természetbarát kertet fönntartani, ami nem feltétlenül a legrendezettebb formát mutatja, nem inkább a rovarok számára megfelelő szaporodó és táplálkozó helyet jelent, akkor ezek a rovarokat fogyasztó madarak is nagyobb valószínűséggel fognak megjelenni. Részben persze ez nem feltétlen befolyásolható, de azt gondolom, hogy ez mondjuk egy jó előjel arra, hogy megjelenhessen akár a szürke légykapó is.
0: Olvastam erről egy érdekes cikket, az urbanizálódását kutatták britek, és kimutatták, hogy a lakossági kertekben elhelyezett fészkekben kétszer annyi fiókát nevelnek fel sikeresen, mint mezőgazdasági területeken. Úgy látszik, ezeknek sikeres az urbanizálódása.
1: Ezt a konkrét cikket nem ismerem, de feltételezhető, hogy a lakott településeken, ezekben a kertekben valószínűleg azok a típusú rovarok, amiket fogyaszt, azok nagyobb mennyiségben állhattak rendelkezésre, mint a mezőgazdasági területeken.
0: Ja, mert ott írtják, ugye?
1: Hát igen, tehát feltételezem, de nem ismerem ezt a cikket.
0: Magyarországon például veszélyezteti az állományát az, hogy írtják a rovarokat. Mondják, ezt mindenki mondja, hogy kevesebb a rovar, meg itt már vészhalangokat kongatnak, hogy nincsenek méhek, amik beporoznának.
1: Hát ez minden rovar evő madárfaj esetén ez fölmerülhet. Biztosan tudjuk, hogy a repülő rovarok a száma az csökken. A fecskék kapcsán szoktunk, amik aztán még inkább specialistái a repülő rovaroknak erről beszélni. Az biztos, hogy a szürke légykapó állománya is csökkenő. Itt viszont valószínűleg nagy szerepe van ennek a hosszú távú vonulásnak is, és annak is, hogy a területén is inkább ilyen fás vegetációjú élőhelyeket kedvel, de én konkrét kutatásról nem tudok, ami egyértelműen a szürke légykapónál meg tudná határozni, hogy ezek közül melyik a domináns hatás, de biztos vagyok benne, hogy a költési időszakban a rovartápláléknak úgy az általános visszaszorulása Európában, és a hosszú távú vonulással járó mindenféle egyéb problémák valamilyen kombinációja az, ami problémát jelent számára, és hát sok más vonulófaj esetében is. Egyébként más légykapóknál kimutatták azt is, hogy mint hosszú távú vonulók számukra a klímaváltozással egy olyan probléma is jár, hogy a költési időszakukat arra optimalizálták, amikor azok a táplálék csúcsok vannak az olyan rovar táplálékban, amit az adott faj éppen az élőhelyén leginkább tud hasznosítani, amiknek a eltolódása a klímaváltozás miatt, tehát mondjuk a korábban olvadó talajok Észak-Európában, vagy egyáltalán a korábbra jövő természet tavaszi beindulása kapcsán, ezek a rovarcsúcsok is eltolódnak, és ezek sokkal gyorsabban tolódnak el, mint amilyen gyorsan ezek a fajok a költőterületre való visszatérésüket tudják
0: szabályozni,
1: lekövetni. Hát mert nem szabályozzák, de ezek mind ilyen humán megközelítések, tehát hogy itt arról van végül is szó, hogy úgy változik egy ilyen hosszú távú vonuló madárfajnak a tavaszi érkezése, hogy akik korábban érkeznek, azok sikeresebbek lesznek, mint amik később. Tehát a következő időszakban azoknak a szaporodási sikere miatt elkezd elterjedni a korábban érkezés az állományba, és akkor ez valamilyen sebességgel tudja befolyásolni azt, hogy összességében az adott faj mikor érkezik. Viszont ennek vannak azért limitációi, hogy milyen gyorsan tud egy ilyen, hát ez végülis egy ilyen mikroevolúciós változás, ami egy ilyet létrehoz, milyen gyorsan tud megtörténni, és az, ha jól emlékszem, talán kormos légykapónál, de lehet, hogy örvös légykapó esetében tudták egyértelműen kimutatni, hogy nem találja el ezt a csúcsot, és ez csökkenő szaporodási sikerhez vezet annál a fajnál. Az, hogy most egy széles elterjedésnél ez hogyan alakul, az egy bonyolultabb kérdés, de biztos, hogy hat ezekre a fajokra ez a változás, és akár jelentős problémát is okozhat.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szentirmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Utazási műsorunk mai adásában a Tatai Malom Történeti Élményparkba, a Jenő Malom Galéria konyhájába és a Kőfaragó Ház Látogatóközpont foglalkoztató és kiállító tereibe hívom Önöket.
2: A Tatát behálózták a patakok, az erek, rengeteg nagyhozamú

0: forrás tört fel itt az angol kert területén is, és hát ezt kihasználva épült ez a rengeteg malom. Nagyon sok mai napig is megmaradt, több funkcióval bírnak, van amelyikben étterem, szállás működik, van amelyik a Kunidom Okos Múzeum üzemeltetése alatt múzeumként funkcionál, a mi malmunk pedig ugye egy lent egy berendezett malomrész van, az emeleten pedig egy élménykonyhát alakítottunk ki.
1: És a kenyérsütést ki lehet próbálni?
2: Bármit lehet készíteni, ami keresztéssel készül, főként azokat is lehet. Kenyér sütésre azt hiszem, hogy volt példa. Tervezzük is, hogy majd lehetne akár a kemencében is sütni. Mint keltészták szoktunk, fokáccsát, fonott kalácsot is készítettünk. Lesz majd kenyérlángos sütés a kemencében, ami ilyen őszre tervezett programunk.
1: Kávépörkölő műhely a következő.
2: Mindegyikből egy ilyen pörkölési sort raktam ki, tehát innen a legvilágosabbtól elindulunk körbe, és akkor így jutunk a legsötétebb pörköléshez. Itt az arabika szemeknél pedig pont fordítva megy a kör, tehát innen indulva látható egy ilyen pörkölési sor, amit én szeretek megmutatni a workshopon résztvevőknek, hogy milyenre is lehet pörkölni a kávékat. Alapvetőleg egy három részes sorozatot álmodtam én meg a kávé témában, amikről aztán élményprogramokat tartok. Az egyik része az maga a kávé pörkölés.
0: Ez egy picike határi korsó, ez egy olyan kis edény. A fülén van egy csőrszerű rész, abból ittak, a teteje pedig ugye be van. Ez is agyaggal munkálva, és kis lukak vannak rá szúrkodva, ugye mint egy szűrő működik, hiszen amikor a patakból merték vele a vizet, megszűrték vele a szennyeződést. Viszont ha megrázom,
1: benne van egy
0: csörög benne, igen, egy golyó, azt a célt szolgálta, hogy ezzel a lerakódott vízkövet ugye fel tudták vele mozgatni, ezzel tudták tisztítani belülről az edényt, és ugye ez még égetés előtt került bele, hiszen teljesen zárt a kis korsó.
1: Együtt égették
0: ki? Égették ki. Hamuba forgatták meg azt az agyak golyót, és így nem égett össze.
1: Tatai témákkal várom Önöket a hamarosan kezdődő Messzelátóban.
3: Szent Irmai Ágnes számít figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Pénteken kezdődik 14. Leó pápa 4 napos franciaországi apostoli látogatása. A pápa tiszteletére pénteken 10 órakor 7 percen át fognak zúgni a harangok, amikor megérkezik a párizsi Orly repülőtérre. A pápát hivatalában fogadja Emmanuel Macron köztársasági elnök, utána a pápa mobillal végighajt Párizs belvárosában, majd vecsernyét vezet a Notre-Dame székesegyházban. Este pedig a Párizs északi elővárosában található Saint-Denis-ben fiatalokkal vesz részt egy virrasztáson, amelyre 80 ezren regisztráltak. Szombaton a pápa szabadtéri szentmisét tart a Concord téren, amelyre több mint 600 ezeren regisztráltak. Vasárnap pedig Lourdesban, a katolikus világ egyik legfontosabb zarándok helyén újabb szabadtéri misét celebrál, ahova 150 ezer embert várnak. Az egyházfő franciaországi látogatása hétfőn ér véget. Nyíltnak és barátinak nevezte a 14. Leó pápával folytatott beszélgetését Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Vatikán városban újságíróknak nyilatkozva, miután magánaudiencián fogadta őt a katolikus egyházfő, írta az MTI. A miniszterelnök tájékoztatása szerint a beszélgetésen szó volt a mesterséges intelligenciáról, a háborúról, az energiaválságról is. Hozzátette, beszéltek a Magyar Katolikus Egyház helyzetéről. Kérdésre válaszolva a kormányfő közölte, a Tisza kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot. Jelezte, tájékoztatták a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A miniszterelnök magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leó pápát. A kormány kiegyensúlyozott párbeszéd mentén kialakított kapcsolatokra törekszik az egyházakkal, a meglévő hatályos egyezményeket maximálisan betartva, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalára csütörtökön feltöltött, vatikáni látogatása során készített videóban. A miniszter Magyar Péter miniszterelnök delegációjával utazott a Vatikánba. Végül az időjárásról. Közepesen vagy erősen felhőség mellett általában több órás napsütés valószínű, a Dunától keletre néhol futózápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk időszakosan erős széllökések is kísérhetik. A Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható, késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk. 8 óra 33 perc, közlekedési hírek következnek.
1: Jó reggelt kívánok! Az M1-es, M7-es autópálya közös fővárosi bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi úton ma is akadozik az előrejutás, ugyanígy a 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól az Ürömi körforgalomig és a 11-es főúton befelé a Hadrianus utcától, míg a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a közös csomóponthoz közeledve szintén torlódásra kell számítani. Erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén, a budai alsórakparton a Petőfi hídnál, észak felé míg a pesti alsórakparton a Szent István parktól délre a Lánchídig. A Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont előtt szintén torlódásra kell számítani, az M3-as bevezető szakasza is telített a város határtól, a Szerencs utcáig, az M5-ös pedig a határúttól befelé. A Haraszti úton befelé a Péter Apostol utcánál jelentős torlódást tapasztalhatnak ma reggel is, mert ott csak a félútpálya járható közműjavítás miatt és a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. A Soroksári úton befelé a Haller utca előtt készüljenek lassulásra, a Kerepesi úton befelé pedig a Pongrácz út előtt. Varga Etele, BKK Info.
0: Lapszemle következik. Szentendre díszpolgári címét vehette át Krasznahorkai László Nobel-díjas író, a Városházán rendezett ünnepségen számolt be a Telex. Az elismerésről még májusban döntött a képviselőtestület. Krasznahorkai László csaknem 20 éven át élt, alkotott és tanított Szentendrén. Az író az átadón úgy fogalmazott, felnőtt életének egyharmadát a városban töltötte, ahol meghatározó barátságokat kötött. Fülöp Zsolt polgármester szerint a kitüntetéssel az író munkássága és Szentendréhez fűződő kapcsolata előtt tisztelegnek, összegezte a cikk. Közel 60 év után nyitottak újra két keresztény iskolát az északnyugat-szíriai Idlib kormányzóságban, számolt be a Magyar Kurír. A Knajeh és Jakubjeh településeken működő intézményeket a Szentföldi Ferences Kusztódia közreműködésével újították fel. Az iskolákban jelenleg 80 gyermek jár, a teljes helyreállítás után pedig csaknem 300 keresztény és muszlim diákot fogadhatnak. A kezdeményezés célja az oktatás mellett a helyi közösségek újjáépítésének és a vallások közötti párbeszédnek az erősítése. Banki belépési adatokat is ellophat egy új androidos kártevő, amely európai és kanadai felhasználókat vett célba, írta a HVG, a Group IB kiberbiztonsági vállalat jelentése alapján. A RemControl hamis hirdetéseken keresztül terjed, amelyek egy ingyenes tévénéző alkalmazást népszerűsítenek. A kártevő több mint 30 banki felületeket utánzó ablakot képes megjeleníteni, emellett figyelheti a készülékeken végzett érintéseket és a bevitt szövegeket is. A támadók akár távolról is irányíthatják a fertőzött telefont. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8 óra 37 perc. A Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját nyerte a Mami Blue című magyar film, amelyet október 8-ától tekinthetnek meg a hazai mozikban az érdeklődők. A Mami Blue egy látását fokozatosan elvesztő anya és frissen apává vált fia története, akiknek egyszerre kell szembenézniük az anya egyre növekvő kiszolgáltatottságával és a fiú saját családjához való kötődésével. 16 óra 4 perctől a Pereg már a film című műsorunkban a film egyik szereplőjét, Hámori Ildikó színésznőt hallhatják majd. Rövid ízelítő következik.
3: Egészen biztos, hogy ráül a lélekre, mert olyan a téma és olyan a feldolgozása a témának, de egészen biztos, hogy üdít is, pozitív gondolatokat ébreszt bennünk. Pontosan azért, mert egy borzasztóan nehéz helyzetet próbálnak a szereplők valamilyen módon megoldani. És legalábbis mindenkiben benne van az akarat. A főszereplő nőbe, amit Fűr Anikó játszik csodálatosan szerintem, nekem nagyon-nagyon tetszett, a fia Bennett, a Vilmányi Bennett belőle is ez árad, hogy mindenki szeretné megoldani. És hát ez őrületesen nehéz dolog. Egyáltalában a másság, mint olyan, hogy az egyik ember nem olyan, mint a másik. És hogy ezt különösen, ha felnőtt korában éri, hogy ez milyen nagyon nehéz feldolgozni. És milyen nehéz ebben segíteni. Mert hogy én, aki a nagymamát vagy anyát játszom, én azt gondolom, ez egy rendkívül kemény asszony a filmben, és mégis azt gondolom, hogy ő is szeretné megoldani. Azon a módon, ahogyan ő viszonyul ehhez az egész történethez. És én azt gondolom, hogy ez egy felemelő történet, és gondolkodásra késztet. És az lenne a nagyon jó, hogyha innen a néző hazamegy, és van otthon, vagy körülötte valami ilyen jellegű probléma, azt talán segít neki megoldani. Mert azt hiszem, hogy ez a lényege a filmművészet, vagy egyáltalában a művészetnek, ez színházi előadásokkal is így van, hogy akkor van értelme, ha gondolkodásra készteti a nézőt, vagy tud neki segíteni, hogy azt megoldja.
0: Pereg már a film. Mozgóképes magazinunkat ma 16 óra 4 perctől hallgathatják meg.

0: Következik a pillanatfelvétel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Szép ünnepségen vettem részt szeptember 20-án a Hermina mezői Szentlélek templomban, amely alapításának 90. évfordulóját ünnepelte főpapi szentmisével, Martos Balázs püspökkel. A szentmisét követően beszélgettem. Majdnem minden hétre esik egy jubileum. Segédpüspökként bíboros helyett is járod az egyházmegye nagy templomait. Milyen lélekkel és milyen feladatként tartott számon egy-egy ilyen sátoros ünnepen való megjelenést és a hívek buzdítását?
2: Hát egyfelől egy templom szentelésnek, vagy alapkőletétel évfordulának a megünneplése, az tényleg vagy az egész közösség életéről szól. Hogyha az ember belép egy ilyen nagy templom, mint itt is állunk, például a Szentlélek templom, a Hermina mezőn, hát igazából azért kicsinek érezhetjük magunkat. És valahogy jó lenne fölnőni azokhoz, akik ezeket a nagy műveket létrehozták, akik a Szentlélek segítségével, de mégiscsak a saját lelküket is beletették. A sokféle ünneplésbe el is lehet fáradni, de ilyenkor meg az segít, hogy arra gondolok, hogy milyen sok ember az, aki ezekbe a templomokba a saját szívét, lelkét beletette, aki most is itt talán vigasztalást keres, megtalál. Tehát valahogy ez a kettősség van bennem, a saját kicsiségemnek, meg néha akár a gyengeségemnek a tudata, és másfél meg az, hogy milyen sok jó és milyen sok áldás van jelen ezeken a helyeken.
1: Végül is ezt katolikus reneszánsznak is hívják, a két világháború közötti időszakot, tehát nagyon nagy életereje volt az egyháznak, és például ez a templom is az egyik tanúbizonysága annak, azt hiszem.
2: Teljesen így van, tehát ugye a 30-as éveknek megvan a maga ellenmondásossága, nyilván ezt az akkori hívek is alig, hanem megélték, tehát ők is tudták azt, hogy a jó meg a rossz az mindig küzd egymással. És azt hiszem, hogy mi is tudjuk ma is, akik igazából a mai életünknek keresünk iránytűt, meg új kezdetet, amikor egy-egy ilyen ünnepen együtt vagyunk. Tehát nem arról van szó, hogy itt nem tudom, triumfalizmust akarnánk hirdetni, hanem tényleg azt az erőt, azt a lelket kérjük, aki ma is sok különböző embert összefog, aki ma is segít, hogy megértsük egymást, aki ma is talán abban akar segíteni, hogy a hagyományainknak a legnemesebb részét tudjuk újra élni. De ilyenkor is itt vannak a gyerekek, látni azt, ahogyan ők is bizalommal, gyenge virágszálakként jönnek, és hol az oltárszolgálatba, hol meg csak egyáltalán a mise végén egy áldásra jönnek. Nyilván egy kicsit őértük is, meg azokért, akik a hosszú életükben már annyi mindent megtapasztaltak, és arról tanúskodnak, hogy Isten nem hagyta őket magukra.
1: Néhány héttel ezelőtt a Bosnyák téri templomban találkoztunk, ami 80 éves születésnapját ünnepelte a templom, itt pedig az alapkövetétel 90. évfordulója. A naptáradban milyen más hasonló esemény van adventig? Vannak-e hasonlók?
2: Néha már úgy vagyok, hogy nehezen tartom számon, de nem sokára Árpádföldre megyek, ott, ha jól emlékszem, 100 éves a templom, ott is egy megújulási évet szeretnének megtartani. Emlékszem, hogy Szent Erzsébet templomokban van meghívásom novemberben, majd még lesz bérmálás is, egész későn, szinte már az adventi időben. Hát az idei ősznek azt hiszem sokunk számára az egy kiemelkedő eseménye, meghatározó pillanat, az Adlimina látogatás november elején, ami nem az egyházmegyéhez, nem a főegyházmegyéhez kapcsolódik, de valahogy mégiscsak arra is emlékeztet, hogy az egyházaink, úgy értem az egyházmegyéink, a helyi egyház soha nincs egyedül. Ezt a nagy zarándok utat, amit folytatunk, azt hát Péter utódával, a pápával együtt járjuk.
1: És hát tulajdonképpen tanulod az egyházmegyét, azt hiszem, nem? Mert egy-egy ilyen szentmisére bele kell nézni a szakirodalomba, a múltjukat kicsit megismerni, tehát így veszed igazán birtokba, mert te nem itt nőttél föl, bár Esztergom voltál gimnazista, de Budapest azért egy nagy falat.
2: Ez teljesen így van. Valahogy úgy esett éppen ma reggel, ahogyan még erre a szentmisére készkerültem magamban, akkor arra gondoltam, hogy milyen érdekes, hogy a Rákosi Esperesi kerületben többet jártam az utóbbi időben, illetve egy Zuglóban is tényleg az elmúlt alkalmakon, tehát inkább ezt a észak-pesti, közép-pesti régiót ezt ismertem meg jobban. Hát most egy kicsit lehet, hogy ez olyan furcsán hangzik, hogy az idei nyárnak volt egy nagy film eseménye, az Odüsszeiának a megfilmesítése, amit nagyon sokan követtek. Nekem ilyenkor eszembe jut az a híres mondat, hogy sok név városait és eszejárását kitanulta. Hát néha kihívás is ez, hogy új és új helyeket megismerni, az ottani életre rácsodálkozni, de azt hiszem ezt tényleg úgy kell tenni, hogy a tanulás nem jelenti azt, hogy az ember ezt magáévá tegye, tehát hogy lefoglalja, hanem az a fajta öröm, amit ilyenkor a híveken látok, az legyen közös kincs, az ha tetszik, erősítsen engem is, és én is igyekszem őket erősíteni.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét, Martos Balázs püspökkel beszélgettem, a Hermina mezői plébánia templom, más nevén Kassai téri templom alapkőletételének 90. évfordulója alkalmából bemutatott ünnepi szentmisét követően. Magáról az ünnepségről, a templomról a vasárnap reggel 8 órakor kezdődő Templom térkép című műsorunkban hallhatnak. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő ezzel mára véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila és a technikus Csák Éva nevében is köszönöm figyelmüket. Ungvári Judit hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok. Több mint 1 millió résztvevőre számítanak a pápa a pénteken kezdődő 4 napos franciaországi látogatásán, írta az MTI. Rendkívüli biztonsági intézkedések és maratoni programsorozat mellett pénteken megkezdődik 14. Leó pápa 4 napos franciaországi apostoli látogatása, amelyet hatalmas lelkesedés kísér a megújulásra törekvő francia katolikus egyház és a hívek részéről. Franciaországban a katolikus egyház gyakorló híveinek száma az utóbbi évtizedekben 3 millióra csökkent. Az elmúlt 5 évben a felnőttként keresztelkedők száma növekedésnek indult. 2026-ban 28%-os volt az emelkedés, és egyre jelentősebb lelkesedés tapasztalható a zarándoklatok és a nagygyűlések iránt. Solymári Dánielt nevezték ki az MKPK menekültekért és üldözött keresztényekért felelős referensévé, írta a Magyar Kurír. A Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke aláírásával jegyzett megbízatás szövegében az olvasható. A testület fontosnak tartja, hogy e területen a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában is kifejezésre jusson az evangéliumi szeretetből fakadó felelősség. Különös figyelemmel a menekültekre, valamint a hitük miatt üldöztetést szenvedő keresztényekre. Szent Máté, a logisztikus katonák védőszentje tiszteletére tartottak ünnepi szentmisét szeptember 22-én a Budapest 8. kerületében található Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban. A Magyar Honvédség logisztikai támogató parancsnokságának hagyományos ünnepségén a szentmisét Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök mutatta be. Berta Tibor homiliájában hangsúlyozta, a szolgálatra való feltétel nélküli elköteleződés minden hívő ember, így a hazájukat szolgáló katonák számára is fontos. Komoly hiányt okozhat Szombathely idei költségvetésében a 4,2 milliárd forintnyi szolidaritási adó befizetése és az aszbeszt szennyezés 1,6 milliárd forintra becsült költségeinek finanszírozása, még akkor is, ha sikeres pályázat esetén a kormányzat ez utóbbinak 70%-át kifizeti majd. Hangzott el a város önkormányzatának csütörtöki közgyűlésén, ahol a 2026-os költségvetés módosítása volt napirenden. Nemény András polgármester elmondta, folyamatosan tárgyalnak a kormányzattal a szolidaritási adó csökkentéséről, megállapodás még nem született. 10 éven belül ismét csatlakoznia kell Nagy-Britanniának az Európai Unióhoz, Tony Blair volt brit miniszterelnök elemző intézete szerint, de ehhez az EU-ban is radikális reformokra van szükség. Az egykori munkáspárti kormányfő csütörtökön Londonban bemutatott átfogó elemzésében kifejti, mára a britek zöme felismerte, hogy nem valósultak meg azok az előnyök, amelyeket a Brexit szószólói a kilépésért folytatott kampányukban ígértek. A kormányzó munkáspárton belül mind hevesebb a vita ebben a kérdésben. Végül az időjárásról. Közepesen vagy erősen felhőség mellett általában több órás napsütés valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik. A Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. 9 óra 4 perc, messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Jó napot kívánok! Szentirmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Tatán az elmúlt években számos turisztikai attrakciófejlesztés, új élménypontok létrehozása, régiek teljes körű átalakítása valósult meg. Ilyen többek között a Malomtörténeti Élménypark, a Kőfaragóház és a Fényes Tanösvény. Messzelátunk mai adásában ezekről hallhatnak. A tatai malomkertet a város központjában lévő egykori kristályfürdő területén alakították ki. A hatalmas medence partján különböző típusú, működésbe hozható malmok sorakoznak. Van itt fűrész, kalló, hajómalom, és itt áll a 200 éves felújított jenő, őrlő malom is. A tó közepén olyan szigetet építettek, ahol élmény alapon modellezhető a szivattyúzás, vízkezelés, zsilip működtetés. A területet Ambrusné Fülöp Máriával, a Tatai Városkapu ZRT kommunikációs munkatársával járjuk be.
1: Két részből áll tulajdonképpen ez a malomkert, egy élményparkból és egy jenő malomból. Egy felújított malomépület áll még itt a területen, hiszen Tata a vizek városa. A 18.-19. században rengeteg malom működött a városban, 20-nál is több. Ugye az Eszterházi uradalom részét képezték ezek a malmok. Több fajta malom is működött, nem csak őrlőmalom, hanem volt fűrészmalom, ugye deszkametszőmalom, voltak kallómalmok, és ugye helyet kapott itt egy hajómalom is, ami pedig a felvidéki Gúta településnek a hajómalma, ennek a kicsinyített mása. Tulajdonképpen ez a négy malom szerkezet kerül itt bemutatásra, és játékos módon hozható mindegyik mozgásba, tehát azért a gyerekek számára kínálunk itt kikapcsolódási lehetőséget. Ezt ugye egy ilyen vizes árok mellett alakítottuk ki. Középen pedig egy terepasztalnak hívjuk mi. Különböző vizes játékelemek kaptak helyet. Különböző eszközökkel lehet a vizet kimérni, felemelni a víz a vizes árokból, és aztán terelni különböző zsilipek segítségével, mozgásba hozni forgóelemeket, úgyhogy tényleg a gyerekek itt órákat el tudnak játszani.
0: Az első malom a fűrészmalom.
1: Igen, egy libikóka segítségével lehet egyébként mozgásba hozni. Rá lehet állni erre a szerkezetre, és aztán ahogy elindul a malomkerék, úgy indul el fölle mozogva a fűrészünk is. Hát ez nyilván azért egy kis fizika ismeretet igényel, hogy azt a forgómozgást egy egyenes irányú mozgássá hogyan lehet átalakítani. Úgyhogy tényleg itt nem csak játszanak a gyerekek, de egy kis vezetéssel akár még a fizika órát is be lehet iktatni.
0: Igen, most, ahogy megmozgattad kézzel ezt a két egységet, elindult az egyik kerék, elindult a fogaskerék, és az a kerék is, ami a vízben van. És ezt gondolom, ahogy a gyerekek itt dolgozgatnak, vagy mozgatják, úgy meg is fordul, majd meg is pördül egy idő után. Itt alul is fordítja a hengert, és mivel fűrészmalom, ezt a ide helyezett fa törzset kellene elfűrészelni.
1: Nyilván ez csak egy dekorációs elem benne, de a fűrészlap azért az föl le tud.
0: Ó, igen, tehát függőlegesen van beleállítva ebbe a fa hengerbe, vagy a fa törzsbe.
1: És hát azért mozgatni kell egy ideig, hogy meginduljon a fűrész is.
0: Méretben egyébként törekedtetek az azonosságra? Tehát ez így nézett ki nagyjából méret azonosan egy eredeti fűrészmalomban
1: is. Hát akár igen. Nyilván ott is voltak méretbeli eltérések, gondolom attól függően, hogy mit akartak megmunkálni, mekkora méretű gerendát. Ugye mindent a víz hajtott. Ugye a Tatát behálózták a patakok, az erek, rengeteg nagyhozamú forrás tört fel itt az angol kert területén is, akár derékbőségű víz is feltört, és hát ezt kihasználva épült ez a rengeteg malom itt a város több pontján. Nagyon sok mai napig is megmaradt. több funkcióval bírnak, van amelyikben étterem, szállás működik, van amelyik a Kunidom Okos Múzeum üzemeltetése alatt múzeumként funkcionál, a mi malmunk pedig ugye egy lent egy berendezett malomrész van, az emeleten pedig egy élménykonyhát, galériakonyhát alakítottunk ki.
2: Oda majd bemegyünk,
1: oda majd
2: megnézzük, hogy ott milyen munka zajlik, viszont nézzük még tovább a malmokat, hogy mi az, amit még itt a külső területen meg lehet mozgás közben is tekinteni, illetve be lehet vonódni a megmozdításokba. Igen, igen. Megérkeztünk az őrlőmalomhoz.
1: Ez nem biztos, mókus hogy bemutatom, mert ez egy mókus kerék, tehát a klasszikus bele kell állni, és ugye hajtani lábbal.
2: És közben megindul
1: és
2: a vízkerék.
1: Aztán ugye megindul
2: is,
1: a vízkerék, igen. De
2: ketten beleállnak, vagy egy beleáll,
1: hát
2: mondjuk,
1: azért,
2: és akkor elkezd benne lépegetni.
1: Akkor azért oda kell figyelni, igen, hogy van itt benne a sebesség, is maradjon igen. A kis dobozban.
2: És akkor ez meghajtja a kereket.
1: Ez emeleti igen. Részen ott van a garat, ahová ugye annak idején beleöntötték a gabonát, és aztán ugye egy ilyen csőszerű, vagy egy csúszdaszerű részen pedig belehullott a tartályba, vagy egy kádba, vagy egy nagyobb teknőbe a megőrölt gabona.
2: Működik? Tehát ezt a feladatát is ellátja? Ki lehet próbálni, hogy fölöntünk oda búzát, vagy bármi kukoricát?
1: Most már azért nem lehet kipróbálni, mert sajnos a gyerekek túl gondolták ezt a játékelemet, és az itt ezt az apró kavicsot szórták bele, amitől ugye...
2: De egyébként lehetne.
1: Egyébként lehetne, igen.
2: Ott a túloldalon látjuk a hajómalmot.
1: Igen, ez a ugye a gútai hajómalomnak a kicsinyített mása. Ugye a hajómalmoknak az volt a tulajdonsága, vagy a jellemzője, hogy ugye a víz felületén álltak, és a malomkerék volt olyan felfüggesztésben, hogy az alatta elhaladó víz forgatta ezt a kereket. Ugyanakkor a hajót tudták mozgatni is, hogyha mondjuk egyik településről a másikra kellett átutaztatni ugye a malmot, akkor tehát abban könnyítette meg mondjuk a molnárok munkáját, hogy a malmot vitték arra a helyre, ahol meg kellett törölni a gabonát, és nem a gabonát kellett a malomhoz szállítani. Ilyen szobabiciklis tekerős módszerrel lehet ugye mozgásba hozni, le tudunk ülni egy kis
2: sámlira.
1: A lábunkkal meg tudunk hajtani, hát egy hasonló, mint a vízi biciklinek a igen. Meghajtása, azt is kell indul. Elképzelni.
2: Elindult a kerék, csobog is. Na, ez egy kis edzés itt, lábtorna, azért és közben kell. Forog a kerék.
1: Mert azért ahhoz képest nagyok ezek a malomkerekek, tehát azért tényleg kell egy kis fizikai erő is, hogy mozgásba tudjuk hozni.

0: elérkezünk a következő malomhoz. Kallómalom? Na mit csinált a kallómalom? Ezt már kevésbé ismerjük.
1: A malom kerék egy hosszú tengely igen volt, és az egy ilyen küllőket, vagy ilyen kis kalapácsokat kell elképzelni, amiket így megmozgatott, egy ilyen ritmikus ütő-törő tevékenységet végzett. Ugye itt mindegyik malom mellett van egyébként egy információs tábla malom szerkezetről. Ugye itt is írja, hogy puskaporttörő, érzúzó malmokban is zúzásra is használták, és ugye itt a tene pedig a jellemző volt, ugye, hogy a posztó megmunkálásához használták, illetve később fogunk majd beszélni a tatai kerámiáról, másztörőként is használták. A játékelem pedig ez a játszóterekről ismert mókuskerék. Ugye rá kell állni, és úgy meghajtani.
0: Most próbálom megmutatni.
1: És ezt is így hajtani kell.
2: Lindult a kerék,
1: és azért ezt a ütő mozdulatot is bemutatjuk. Nyilván nagyobb, az eredetiben nyilván nagyobb kalapácsok mozdultak meg.
0: És itt kellett az erő is, tehát nem csak az, hogy megmozduljon, igen, hanem hogy erőt kifejtsen ütéskor.
1: Így van, ez jellemzőbb az ilyen felülcsapásos malmoknál, amikor a víz felülről érkezik a malomkerékre.
0: Ez a nyomóskút, és jön is fel a víz?
1: Jön belőle a víz.
0: Vájúba belefolyik a víz, és ott pedig meghajt egy vízikereket.
1: Van ott a mozgathatók, akkor a gyerekek
0: elzárhatják a vizet.
1: Módon igen. Betehetik, akkor az ugye így eltereli a vizet. Tehát igen, tényleg így akár egy iskolai osztály nagyon sok időt el tud itt tölteni.
0: A zsilip működése.
1: Ugye itt is a zsilip, és aztán ahogy folyik tovább a víz, egy ilyen kis pörgő szerkezetet hajt meg, és egy kis árokban folyik tovább.
0: Most átjöttünk egy szigetre a partról, vitorlák vannak, napvitorlák kifeszítve, igen, tehát itt tényleg el lehet hosszú órákat tölteni, igen.
1: Hogy azért a gyerekek árnyékban legyenek, mert tehát nyilván ide akkor jönnek, amikor ugye nagyon jó idő van, strandidő van.
0: És a zsilipeknek különböző fajtája, teknők, víziutak.
1: Kereket lehet megforgatni, és egy ilyen emelő.
0: Már jön is a víz. Jön is a víz, hozza.
1: És aztán nyilván, ha beindul a lendülettől, akkor
0: itt tudja. Már folyik. Ja, kinyitom a zsilipet, és akkor mehet tovább a víz. Itt is meghúzom. És még mindig tekerjed a vizet, hogy még jöjjön több, mert megállt.
1: Igen,
0: itt van egy, aki dolgozik, a többi pedig irányít.
1: Így van.
0: Csobog végig ezekben a teknőkben. Itt, ha megnyitom, akkor tovább engedjük egy részét.
1: Van,
0: most lezárjuk.
1: A gyerekek nagyon leleményesek tudnak lenni. Csapatokba rendeződnek.
0: Igen,
1: az egyik.
0: És hamarosan a kiskanalat is megnyitja.
1: El lehet zárni.
0: És akkor ez meg a kiskanalat mindjárt megforgatja. És engedi tovább vissza a rész.
1: Így van, vissza az árok. Itt résznél pedig egy emelőcsigával lehet a vizet kiemelni a vízből. Ezt is nagyon tudják élvezni tényleg a gyerekek. Vízvilágnapján gyakran tartanak ilyen játékos vetélyeket.

0: és ugye az tölti meg itt a vizes árkunkat. Hát ugye a malom épülettel tudjuk 4 évszakossá tenni ezt a turisztikai attrakciónkat. Ugye most beléptünk a malom épületbe, pont velünk szemben látható nagarat, ahová ugye beleöntötték a gabonát, ugye meg lehetett forgatni a malmot, ugye a malomkövek között pedig összetört a gabona, és aztán ide bele csurgott egy ilyen csúszda szerkezeten keresztül egy ilyen nagyobb tartályba. Tehát tényleg így a gabona útját mutatjuk be, az aratvetéstől, aratástól kezdve, egészen a liszt feldolgozásáig.
1: Még egy mázsa is van, le lehet mérni a megtöltött zsákokat. A dagasztóteknőben ugye a kenyér és egyéb.
0: Van egy meseszobánk, ahol pedig a helyi művészek, a múzeumi munkatársak egy mesét alkottak Jenő Molnárról, és Jenő Molnár legendáját lehet megtekinteni, egy 6-8 perces mese, népmesei elemekkel tűzdelve, nagyon kis aranyos mese, így a gyerekek zsákokon ülve tudják végignézni.
1: Ez egy tatai mese akkor tulajdonképpen, igen, a városhoz
0: ez
1: kapcsolható.
0: Ez egy tatai mese, igen.
1: Jenő Molnár a malom gazdája volt egykor, ezért Jenő malom?
0: Igen.
1: Nagyjából általában a tulajdonosokról így szokták a nevet adni.
0: Pék malomnak is nevezték, ugye ez egy örlőmalomként funkcionált, és a 20. század elejétől hívják Jenő malomnak.
2: A Jenő malom galéria konyhájában a muzsika után Purgel Hornyák Tímea vár minket. Ízekről, foglalkozásokról, hamuba sült pogácsáról és a Kiskukta tábor idei sikereiről is kérdezem majd.

0: Burger Hornyák Tímea vagyok, és a Tatai Városkapu ZRT-nél mint termék- és élményfejlesztő foglalkozom, ami annyit jelent, hogy kitalálok, és aztán megvalósítok ilyen élmény alapú programokat itt a Malomkert fenti konyhájában, illetve az udvaron álló kemencével együtt véve is.
1: Igen, itt a kemence mellett eljöttünk, gondoltam, hogy ott általában lehet sütni, főzni.
0: Igen.
1: Eleve a kemencében sült dolgok alapja lehet a liszt a legtöbbjének, hogyha nem hús. Viszont itt a konyhában szintén úgy van minden elrendezve, berendezve, hogy két hosszú asztal, és körül lehet állni, különböző foglalkozásokat lehet itt lebonyolítani. Mik itt az élményelemek Malmon belül?
0: Igazából vagyunk olyan szerencsések, hogy majdnem minden korosztályt tudunk foglalkoztatni, illetve szórakoztatni itt élmény alapú programokkal. Körbe tudjuk állni körülbelül 15-en ezt a nagy asztalt, ami alapvetőleg egy nagy nyújtódeszka igazából, és ezen tudnak dolgozni a résztvevők. Vannak különböző eszközeink, amikkel foglalkozásunk során ki tudjuk alakítani a tésztákat, szaggatni tudunk, nyújtani tudunk, mindent, amit így igazából egy látványpékségben, amit el tud képzelni az ember, azt mi mindent el tudunk itt készíteni. Van egy keresztőgépünk is, illetve van egy 4 tepsis sütőnk is, ezzel relatíve gyorsan ki tudjuk szolgálni például az osztálykirándulásos csoportokat, csoportbontással linzert szoktunk velük készíteni, utána örömmel fogyasztják el a gyerekek. Nagyon kreatívak szoktak lenni a gyerekek, nagyon szépeket csinálnak, de hát egy másodperc alatt utána el is fogyasztják. Igazából szerintem az a szimpatikus benne, hogy egyrészt, hogy alkotnak is, kreatívak is tudnak lenni, másrésztről pedig utána el is tudják fogyasztani, és finom is, amit készítenek.
1: És a kenyérsütést ki lehet próbálni? Megkeleszteni, bedagasztani? Tehát ugye az ember folyamatában tapasztalja meg, hogy hogyan készül. Hogyan készülhet otthon például, hogyha itt megtanulja akár egy workshop keretében. Van ilyen is?
0: Bármit lehet készíteni, ami keresztéssel készül, főként azokat is lehet. Kenyér sütésre azt hiszem, hogy volt példa. Tervezzük is, hogy majd lehetne akár a kemencében is sütni, mint kell.

0: tészták szoktunk, fokáccsát, fonott kalácsot is készítettünk, csokis babkát, így a felnőtt résztvevőkkel, most inkább őket sorolom. Lesz majd kenyérlángos sütés a kemencében, ami ilyen őszre tervezett programunk. Ezek ilyen workshop jelleggel mennek. Amíg meg kell a tészta, addig ki tudnak menni itt sétálni, akár itt a vizes játszótéren, akár a csekére át tudnak menni sétálni, úgyhogy igazából egy szép környezetben vannak, abszolút kikapcsolódást tud jelenteni. Adventi időszakban tervezünk iskolákat hívni, mézes kalácsot sütni, és akkor azt utána ki tudják díszíteni a gyerekek. Ezen kívül nekem még több olyan kemencés program van a fejemben, amit még nem valósítottam de majd meg szeretném valósítani, mint például akár csak egy hamuban sült pogácsa, ugyanis pizzát már készítettünk a kemencében, de még így jelentkezőkkel, résztvevőkkel pogácsát nem készítettünk. Én azt is szívesen kipróbálnám, hogy az hogy tetszik az embereknek, illetve... Hát talán a nyár szenzációja az volt, amikor egy ilyen kiskuktatábort tartottunk itt a gyerekeknek, ami 15 fővel valósult meg. Minden nap mi készítettük el az ebédünket és az uzsonnánkat, tehát jóformán önellátóak voltunk. Általános iskolás gyerekek jöttek, nagyon szívesen alkottak itt fentfelem a konyhában, együtt dolgoztunk, ha elakadtak, segítettünk benne, de igazából nagyon ügyesek voltak, készítettünk hamburgerbucit, és akkor ugye aznap hamburger volt az ebéd, másnap pizzát készített mindenki magának, olyan feltétel, amit ő szeretett volna enni, illetve harmadik nap hotdog kiflit készítettünk, és akkor hotdog volt az ebéd. Igyekeztem egy kicsit ilyen gyerekszájra is alakítani ezt a dolgot, illetve az uzsonnák volt kókuszgolyó, amit ugye nagyon könnyedén bármelyik korosztály meg tud csinálni otthon. Készítettünk sajtortát, epres sajtortát, tiramisút készítettünk még a gyerekekkel, és azt nagyon, nagyon kedveltek. Azt várták a legjobban, hogy hú, mikor jutunk el odáig, hogy a tiramisút készítjük. Igazából ugye az is egy nagyon egyszerű recept, hamar megvan, nem kell sokat bíbelődni vele, és azt is bármelyik korosztály akár otthon el tudja készíteni.
1: A Jenő Malom galéria konyháját Purgel Hornyák Tímea mutatta be. Hamarosan a Kőfaragóház udvarán, a Sörét toronylábánál, a kávépörkölő üzemben és a kerámia kiállítóteremben folytatjuk tatai sétánkat. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: A Tatai Kőfaragóház látogatóközpont a város Kálvária dombján, a Fazekas utcában található. A helyi kerámia készítés, a tégla és cserépgyártás emlékei mellett működik itt kávépörkölőüzem, gyümölcs és zöldség aszaló műhely, kézműves sörfőzde és fazekas műhely. De mielőtt a benti tereket megnéznénk, érdemes időt szakítani a külső környezetre is. A Kálvária, a kilátótorony, a szabadtéri geológiai ösvény mind-mind látványos, felfedezésre érdemes pontjai a városnak. Sárga téglatorony, négyszögletű, és a tetejei karzatban zárul. Milyen torony ez? Domb tetején van.
1: Igen, ez a egykori sörét torony. Ma Fellner Jakab kilátóként nevezzük, hiszen már nem funkcionál sörét toronyként.
0: Ambrusné Fülöp Máriát hallják.
1: A 30-as években épült, és azt a funkciót látta el, hogy sörétet öntöttek benne, sörét öntödeként működött. Ez egy 39 méter magas torony, és 175 lépcsőfok vezet a magasba. Nagyon gyönyörű panorámát láthatunk a tetejéről, úgyhogy mindenképpen érdemes megmászni ezt a 175 lépcsőfokot. Egyébként a bejáratát, tehát a kőfaragóházon keresztül lehet megközelíteni, itt lehet rá jegyet váltani, és akkor a kőfaragóház udvarán keresztül lehet felmenni a toronyba.
0: Ettől magasabb épület nincs Tatán, és talán itt a környékre is úgy lehet rálátni, mint az egyik legmagasabb pontról.
1: Igen, igen, ugye látni innen az öreg tavat, ugye a Gerecsének a nyúlványait, és hát ugye ha a Duna felé nézünk, akkor ugye itt a környező kis szőlőshegyeket, dombokat, úgyhogy tényleg az egész várost, ugye a nagy templomot lehet innen látni.
0: És miért kellett a sörét készítéshez egy ekkora tornyot építeni?
1: Ugye a forró olmot felvitték a torony tetejébe, és onnan hát lezúdították ezt a forró olmot, és különböző ilyen rácsokon átfolyva a magasság és a sebesség kiszámításával egy golyót formált ez a forró ólom, amikor leérkezett, egy hatalmas víztartályba érkezett le az ólom. De hát aztán nyilván a II. Világháború után már elavult technológiának minősült, és hát ezért nem működött tovább. Igen, hazánkban egyébként nem sok sörét torony maradt fent, én kettőről tudok, abból az egyik a Tatai. Bolyárt településen van még egy, ahol pedig szállást alakítottak ki benne, úgyhogy ez is egyébként nagyon kreatív formája. De mi meghagytuk a kilátó funkciót, hiszen azért az egy kedvelt turisztikai célpont. Itt egyébként ez a hely, az a Kálvária dombnak nevezik itt Tatán. Ugye egy kis Kálvária kápolna is áll a domb tetején, a szoborcsoport, úgyhogy egy ilyen kedvelt része a tataiaknak. És hát még egy földtörténeti érdekessége van a Kálvária dombnak, hiszen a másik fele, ez egy olyan földtörténeti kuriózum, ami hát egyedi, nem csak hazánkban, de szerintem egész Európában is, ugyanis a földtörténeti középkornak mind a három időszaka, a triász, jura, kréta, kőzet rétege megtekinthető egymás fölött. Az ELTE-nek van itt kialakítva egy geológus kertje, és ott lehet ezt megtekinteni, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes része a városnak. Mi most itt vagyunk a kőfaragóházban, ami pedig egy szintén Tatának az iparos, kreatív múltját szemlélteti. A kőfaragó név elnevezés az Eszterházi grófság idejéből származik, ugyanis az Eszterházi grófok, amikor elkezdték a város építését, a fejlesztését, akkor Itáliából hívtak ide kőfaragó mestereket, és ugye a környékben nagyon jó kőbányák találhatóak, ugye a sütői vörös mészkő például, és ezeket itt munkálták meg, itt dolgoztak vele. Ma pedig egy kézműves látogató központként működik. Az emeleten egy kiállítás látható, tehát a keramikus fazekas múltját mutatjuk ott be, illetve kapott az udvaron helyet egy épületrész, ahol pedig fazekas műhelyt alakítottunk ki, és különböző kerámia workshopokat tartunk, gyerekek részére is szakkör jellegűen, felnőtteknek is.
0: Az udvart határoló kerítés belső felületén tégla, cserép és kerámia házfal díszek sorakoznak.
1: Ugye az Eszterházi családhoz köthető téglagyár, illetve cserépgyár is, és hát azoknak a monogramos elemei vannak itt ugye kiállítva.
2: Közelebbről is érdemes megnézni.
1: Részben ugye kapcsolódik ez is a fazekas munkához, a kőfaragáshoz, tehát ez egy ilyen bemutató fal.
0: Cserjétől a csészéig. A muzsika után a kávé útját kísérhetjük nyomon a kőfaragó ház pörkölő üzemében. Purgel hornyák tíme a vár minket.

0: A kávéüzem, kávépörkölő műhely a következő. Gépet látunk, polcokat, zsákokat, és az asztalon kihelyezett kávészemeket, különböző méretű, színű. Igen. Ez is például a mogyoróhoz hasonlít színben.
1: Igen, ez lesz a nyers kávé, amit itt láthatunk. Ezek amúgy robusta szemek, ezek pedig arabika szemek, és igazából mindegyikből egy ilyen pörkölési sort raktam ki, tehát innen a legvilágosabbtól elindulunk körbe, és akkor így jutunk a legsötétebb pörköléshez. Itt az arabika szemeknél pedig pont fordítva megy a kör, tehát innen indulva látható egy ilyen pörkölési sor, amit én szeretek megmutatni a workshopon résztvevőknek, hogy milyenre is lehet pörkölni a kávékat. Alapvetőleg egy három részes sorozatot álmodtam én meg a kávé témában, amikről aztán élményprogramokat tartok. Az egyik része az maga a kávé pörkölés, ahol egy ilyen, hát egy jó szűk egyórás elméleti előadás után jövünk ide be a pörkölő üzembe, tehát először is elmondom nekik azt, hogy mondjuk a termő területtől hogyan juthat el a csészénkig maga a kávébab, milyen fázisokon megy át a szüreteléstől elkezdve a feldolgozáson keresztül, és akkor itt utána a pörkölőben pedig meg tudom mutatni, hogy hogyan is történik, illetve az előadáson mesélek egy kis fizikai, kémiai történésekről is, hogy a pörkölő dobban mi történik. És akkor utána szoktunk ide bejönni, itt háromfajta módszerrel szoktunk kávét pörkölni. Van ez a tipikus nagymama módszer, ez a fazékban pörkölünk, felnyitjuk, és akkor van benne egy ilyen kis keverőlapát, amit ahogy forgatunk, a kávé babszemeket folyamatosan mozgásban tartja, és akkor szépen meg lehet pörkölni amúgy így is a kávékat. Aztán van ez a kis szerkezet, amiben kisebb adagnyi kávékat lehet pörkölni, 5 perc alatt tökéletesen meg tudja pörkölni a kávékat. És akkor ugye a harmadik szokott lenni a fő attrakció, ami pedig maga a pörkölő gépünk. Ez egy elektromos, összeköthető számítógéppel, ezzel folyamatosan tudom nézni, hogy milyen pörkölési görbét rajzolok, hogyha valami nagyon ízlik, azt le tudom utánozni. Ugyanúgy el tudom készíteni ezáltal a pörkölést, hogy látom, hogy mikor mit csináltam, le tudom igazából másolni, és ez nagyon izgalmas, nagyon szeretik a résztvevők. Itt szokták beengedni a kávé, nyers kávét. Ide a ugye a dobot felfűtjük előtte, és akkor ez itt folyamatosan forgatva, ugye meleg, száraz hőbehatással igazából megpörköli nekünk bent a kávészemeket, és akkor, amikor úgy döntünk, hogy oké, akkor kiszedjük, akkor pedig itt tudjuk üríteni, és akkor itt a kis hűtőkeverőben egy kicsit tud hűlni a pörkölt kávé, ugye fontos, hogy minél hamarabb visszahűljön, hogy a pörkölési folyamatot megállítsuk.
0: Mekkora hőfokon zajlik a pörkölés?
1: Egy olyan 200 fokon szoktam én nagyjából befejezni, de hogyha mondjuk sokat pörkölök, sok megy be egymás után, azért egy kicsit lassítani szoktam a folyamatot, hiszen egy idő után nagyon forró, nagyon gyors tudna lenni a pörkölés, akkor tudok lassítani a folyamaton. Illetve az, hogy milyenre pörköljük a kávét, az azon múlik, hogy az első recsenéstől számítva hány percig tartom még bent, hány másodpercig tartom még bent a kávészemeket a pörkölőben, igazából az lesz az, ami pontosan meghatározza. Illetve az illata, a színe, a hőfok, tehát hogy ez nem csak egy adott dolog, hogy akkor oké, másfél perc telt el, kiveszem, hanem lehet, hogy más az évszak, egy kicsit akár párásabb a levegő, stb. Az befolyásolja az alap babszemeket, és így emiatt máshogy viselkedhetnek, úgyhogy igazából egy összetett dolog, amikor a pörkölő úgy dönti, hogy oké, akkor elkészült a kávé.
0: Tehát visszatérve, most visszafordulunk az asztal irányába, tehát kezdjük annél a szemnél, ami számomra hasonlít a földi mogyoró színéhez, meg formájához is, ez a zöld kávé, és akkor különböző hőfokon, különböző ideig pörkölik. Ez akkor a nyers, ez még fogyasztásra alkalmatlan.
1: Teljesen alkalmatlan, olyan értelemben, hogy mondjuk, ha így meg akarná rágni az ember, akkor bele is törik a foga.
0: Kemény,
1: ettől függetlenül vannak olyan üzemek, ahol ezeket szándékosan leőrlik, és mivel nagyon magas az antioxidáns tartalma, el szokták adni ilyen étrendkiegészítőnek, mint kapszulát, tehát megtöltik a kapszulákat ezekkel a zöld kávékkal.
0: Utána lesz robusta és arabika, ez a robusta.
1: Igen.
0: Apróbb szeműek, ez pedig egy picit nagyobb, teltebb.
1: Igen. És abban is különbség van, hogy ugye a nyers kávét, ha megnézzük, összehasonlítjuk a pörkölt kávéval, tehát oda bent a dobban egy térfogat növekedés, porózusság alakul ki a szemekben, aminek aztán köszönhető az, hogy le tudjuk őrölni ezeket a kávédarálóban.
0: És ez pedig a héja, vagy
1: az
0: nem is tudom, milyen...
1: Az pedig a szárított gyümölcse a termésnek, ebből én, ez a keszkere nevezetű dolog, és ebből én teát szoktam készíteni, keszkere tea az, amit lehet készíteni ebből a szárított gyümölcsből. Ugye a feldolgozás során nagyon sok ilyen gyümölcshús keletkezik. Úgy kell elképzelni magát a kávé termését, mint bármilyen gyümölcsöt, egy piros bogyó, kívül van ugye a gyümölcs héja, gyümölcshús van alatta, az alatt van egy nyálkás, hártyás réteg, és utána van az ezüst hártya. És abban ül, abban csücsül két kis babszem egymással szembefordulva.
0: Igen, ez maga a kávészem, amit mi ismerünk. Uh-huh. És akkor a szárításnál, vagy nyilván valamilyen eljárásnál ez a külső burok eltávozik.
1: Lehántolják.
0: Vagy leszedik, lehántolják, és akkor utána már megvan a kávészem, de még nyers, pörköletlen formában.
1: Igen, így van, pontosan.
0: Tehát megpörkölődik a kávé, és utána azonnal őrölhető, fogyasztható kávé készíthető belőle?
1: Alapvetőleg igen, gyakorlatilag viszont érdemes várni egy pár napot, nagyon sok széndioxidot pöfög még ki a pörkölés után magából a kávébabszem, úgyhogy én azt szoktam tanácsolni, hogy azért egy 3-4 napot várjanak a résztvevők, ugyanis minden résztvevő egy kis csomag kávéval megy haza, amit együtt itt közösen megpörkölünk. A második része a kávés programoknak a kávékóstoló. Az egy ilyen vezetett kávékóstoló, ahol vakon kóstolunk 8 fajta kávét. Azokat én szoktam összeválogatni, hogy milyen kávé, milyen pörkölésű, megpróbálom rávezetni a résztvevőket, hogy hogyan lehet megkülönböztetni, hogy melyik a sötét, melyik a világosabb pörkölésű, illetve nagyon ügyesen megszokták azt is különböztetni, hogy melyik arabika, melyik robuszt, egyszerűen kiérződik az ízén. És szoktam beletenni speciality kávékat is, pont azért, hogy na vajon azok az érdekesebb ízegyek ki tudnak-e jönni, és észreveszik-e a résztvevők. Kint a vendégtérben van igen egy gépünk, és ott szoktam magát az előadást tartani így a workshop elején, illetve ott tudom leültetni úgy a társaságot, hogy beszélgessünk így dolgokról, vagy hogy kérdésük van, akkor azokra próbálok válaszolni. És a harmadik részét szeretném még egy kicsit bemutatni itt a kávés programoknak, az pedig a home barista program, ami annyit tesz, hogy otthoni eszközökkel, de igazából hangsúlyosan a filter technológiás eszközökre tartunk úgy workshopot, hogy ugyanazon kávét készítek el French Press-en, V60-on, Aeropress-szel, szifonnal, és a végét, a kóstolási sor végét az espresso gépen lefőzött kávéval zárjuk. Alapvetőleg, ahogy elkezdjük a French Press-szel, az adja a leghígabb kávét, és a lezárása az espresso pedig ugye a legsűrűbb kávét adja, oldott anyag tekintetében, meg amúgy is. Ez az Aeropress, ami még nagyon izgalmas, itt igazából a levegővel préseljük át a vizet a kávé pogácsán, és ezzel így mind külön-külön ízvilág, külön ízélmények tudnak a csészében megjelenni.
0: A tatai kőfaragóház kávépörkölő üzemében Purgel Hornyák Tíme akalauzolt.

0: A padlástérben a tatai fazekasság múltját szemléltetik. Az agyagbányászattól az égetésen át a kész alkotásokig, majd a használati tárgyak jellegzetes, festett motívumkincséig.
1: Úgyhogy amint bejövünk ide a kiállító térbe, itt az első állomás az tényleg az, hogy hogyan bányázták egykor az agyagot. Szoktuk mondani, hogy a földből szedték ki, azok milyen eljáráson mentek keresztül, hogy rostálni kellett ugye a különböző szennyeződésektől, megtisztítani csonttól, kavics darabtól, hogy aztán azt gyúrták, milyen fáradtságos munkával állították elő az agyagot, amivel dolgozni tudtak. Itt egy mélyedésben ilyen kinetikus homokot helyeztünk el, hogy ugye kicsit hasonlóan működik, és akkor így a gyerekeknek nagyon jó kis élmény ez, hogy ezt így tudják gyúrni, de mégse lesznek tetőtől talpig agyagosak.
0: Kézbe vettük, és nagyon jól formázható, elválik a kezünktől. Igen. Olyan, mint a gyurma, de mégis homok érzet van a kezünkben, amikor
1: igen,
0: megfogjuk.
1: És akkor tulajdonképpen tényleg az, hogy ezt így akkor lehet nekik gyurmászni. Egy asztalon láthatunk különböző tárgyakat, és előtte egy különböző méretű, hát mi gyurmát helyeztünk ide, de ugye ez az agyag pogácsát szemlélteti, hogy egy mekkora agyag darabból milyen méretű tárgy tud készülni, és hát tulajdonképpen tényleg egy mondjuk egy teniszlabdányi agyagból egy kis teljes köcsök tud készülni akár. Fazekasok dolgoznak a korongon. Ez a szerkezet is ugye egy korongot próbál bemutatni. Ezt egyébként mindegyik elemnél jeleztük, hogy hozzá lehet nyúlni kézzel, vagy nem lehet hozzá nyúlni. Ez például így meg lehet forgatni. A kis agyagedények rögzítve vannak benne.
0: Igen, van benne csirkeitató, lakodalmas fazék,
1: ugye a gyerekek számára például nem mindegyik gyerek ismeri fel a csirkeitatót.
0: Kisbödönt, boroskancsó, határi korsó.
1: Itt van egyébként ebből egy kisebb.
0: Egy ágasfán látjuk.
1: Így van. Határi korsó, ez egy picike határi korsó, általában az ilyen kisebb méretű, amik így elférnek a kézbe, azt például a gyerekek kapták meg. Ez egy olyan kis edény, ez már egy szép mázas edény. A fülén van egy csőrszerű rész, abból ittak, a teteje pedig ugye be van agyaggal munkálva, és kis lukak vannak rá szurkodva, ugye mint egy szűrő működik, hiszen amikor a patakból merték vele a vizet, megszűrték vele a szennyeződést. Viszont ha megrázom,
0: benne van egy golyó,
1: akkor
0: talán
1: csörög benne, igen, egy golyó. Azt a célt szolgálta, hogy ezzel a lerakódott vízkövet ugye fel tudták vele mozgatni, ezzel tudták tisztítani belülről az edényt, és ugye ez még égetés előtt került bele, hiszen teljesen zárt a kis korsó.
0: Tehát együtt égették
1: ki? Együtt égették ki. Hamuba forgatták meg azt az agyag golyót, és így nem égett össze.
0: Igen, nem tapadt hozzá a falhoz.
1: Hozzá. Úgyhogy nagyon érdekes, és így a gyerekek számára is ugye feltesszük a kérdést, hogy vajon mi zörög benne, miért, hogyan. Tehát, hogy egy kicsit ilyen érdekes módon tudjuk a gyerekeknek bemutatni. Ugye többféle edényeket készítettek annak idején. Ez például ugye egy nagy határi korsó.
0: Ebben is van, gondolom. Ebben kicsit nagyobb van, a golyó, más a hangja az edénynek, és ez egy mázatlan.
1: Így van, ez egy mázatlan edény. Ezeket be is volt, hogy be is ásták félig a földbe, azzal tartották hidegen a vizet benne.
0: És itt vannak a minták, tatai minták.
1: Ugye egy többféle edényt látunk itt, tálaktól kezdve tányérokon át, teljes korsókig, szilke, ez
0: kumaszilke.
1: Igen, az ilyen ikeredénynek is nevezik. Látunk magunk előtt három kis ajtót, rajta háromféle mintát, és mindig megkérdezzük az ide érkező látogatót, hogy vajon milyen elnevezés lehet a mintának a neve. Ugye mindig valahogy elnevezték, hogy nem tudom, rózsaminta, különböző neveket kaptak. És vajon milyen minta lehet például ez?
2: Ez egy olyan, mint egy levél mondjuk, de nem biztos.
1: Nem biztos, a formája viszont hogyha kinyitjuk a kis ajtót, akkor egy kis horgolt állatka itt csücsül benne, egy nyuszi, úgyhogy ez a minta, ez a nyúlfül vagy nyuszifül mintát kapta. Ugye az elnevezéséről.
2: Következő ajtó.
1: Ez szintén kicsit puskázok, hogy jól emlékszem, mert ugye ez egy, mintha egy lábnyom lenne, vajon melyik állatnak a lábnyoma.
2: Ez pedig a csibeláb.
1: Csibeláb. Nyom.
2: Nézzük meg, igen, tényleg, hát bele lehet
1: egy
2: gondolni.
1: Egy ilyen kis V betűszerű zöld és kék ív látható a minten, és a harmadik pedig szintén egy lábnyom lesz.
2: Én erre azt gondoltam, hogy fűszálas, de nem biztos.
1: Hát nem egészen, hasonlít rá, de ez a béka láb elnevezés, ugye a békának a három kis lábnyomára utal.
2: Jó, és nagyon sok kacskaringós vonalat látunk az edényeken körbefutni ilyen sormintaszerűen, aztán ez ilyen halpikkely minta kékkel, vagy gondolom
1: igen,
2: én,
1: igen,
2: tehát ahhoz tudom hasonlítani.
1: A természetből merítették a mintákat. Mintázó asszonyoknak is nevezték azokat, akik már csak díszítették az edényeket különböző eszközökkel, írókákkal. Itt például itt is szemléltetünk egy ilyen kerek.
2: Mint egy gumilabda, kis kézbe simuló gumilabda.
1: Oda öntötték bele a mázat, és ugye ez egy toll. Ez most kemény, de és akkor ugye ezzel egy folyékony mázat tudtak rá írni, rá rajzolni.
2: Működik még tatán? Fazekas dolgozik
1: igen,
2: még?
1: Igen, vannak még, akik tovább viszik a tatai mintának is, ugye ez a jellegzetes tatai mintának is a hagyományát, úgyhogy működnek még igen tatai fazekasok, keramikusok. És akkor még itt látunk egy nagy edényt, 60-80 centi magas lehet. Ugye ezt kitanulták, ezt a mesterséget annak idején. Először inaskodtak, és aztán amikor kivált a legény, és úgy döntött, hogy ő is mester lesz, akkor neki kellett egy mesterművet, egy mestermunkát készíteni, és ez például egy ilyen típusú mestermunka.
2: Nyuszifüles mintával van ellátva, igen.
1: Ez egyébként, ugye itt van egy fotó, ez a Néprajzi Múzeumban van kiállítva, ez Körmendi János fazekas mesternek a mesterremeke, aki egy nagyon híres tatai fazekas volt.
0: A Tatai Kőfaragóház látogatóközpontban Ambrusné Fülöp Mária, a Tatai Városkapu ZRT kommunikációs munkatársa kalauzolt. A hétfői messzelátunkban maradunk még a vizek városában. Teszünk egy sétát az öreg tópartján, bejárjuk az Angol parkot, és őszi gyalogtúrára indulunk a fényes tanösvénylápvidékén. Mára köszönöm a figyelmüket. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Kardittersz von Dittersdorf D-dur obol versenyének harmadik tételét Lencsés Lajos és a Liszt Ferenc Kamara zenekar előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Gyerekek imádkozzák a rózsafüzért Leó pápával a békéért október 1-én, írja a Magyar Kurír. Római iskolákból és plébániákról 700 ezer gyermek gyűlik össze a vatikáni kertekben található Lourdi barlangnál, hogy a pápával együtt imádkozzák a rózsafüzért a békéért. Az esemény nyitja meg a Szükséget Szenvedő Egyház Nemzetközi Katolikus Alapítvány által szervezett 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű kezdeményezést. A Szükséget Szenvedő Egyház pápai jogú alapítvány több mint 20 éve szervezi meg az imakampányt. Idén azonban első alkalommal nem egyetlen napra korlátozódik, hanem október 1-től 7-ig, egy teljes héten át tart. Újra megnyitják az évtizedekkel ezelőtt bezárt keresztény iskolákat két szíriai faluban, írta a Magyar Kurír. Idlib kormányzóságban két oktatási intézményt avattak fel, amelyek közel 60 évvel bezárásuk után a Szentföldi Ferences Kusztódia szerzeteseinek munkája nyomán kezdhették meg újra a működésüket. Knajek település plébánosa Kukasz Mesrop szerint újra kezdeni és újjászületni valóban csoda egy olyan térségben, ahol szinte halottak és kétségbe esettek voltak. Jelenleg 80 gyermek jár az iskolába, jövőre, amikor a helyreállítás befejeződik, csak nem 300 diákot is befogadhat, köztük a környéken élő muszlim családok gyermekeit is. Mindkét szeptember 20-án átadott iskola a Szentföld nevet viseli. Nőtt a munkanélküliség, csökkent a foglalkoztatottak száma augusztusban, jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 654 ezer, a munkanélküliek száma 229 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,7% volt. Az előző hónaphoz viszonyítva a foglalkoztatottak száma 21 ezerrel csökkent, a munkanélkülieké 7 ezerrel nőtt, a munkanélküliségi ráta 0,2%-ponttal nőtt a júliusi 4,5%-ról. Ismét meghirdette a játszma kiberbiztonsági vetélkedőt a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. A három fős csapatoknak szóló online versenyt november 9-én, 13-án és 16-án rendezik meg. A jelentkezési határidő október 4-e éjfél. A 6 különböző csoportból érkező résztvevők átlagos informatikai ismeretekkel vághatnak neki a feladatoknak, a győztes csapat pedig vándorkupát kap, a többiek díjazásban és oklevélben részesülnek. Lezárásokra, közlekedési változásokra kell számítani péntek este 6 órától a Puskás Aréna környékén, a stadionban megrendezendő Magyarország-Ukrajna válogatott labdarúgó mérkőzés miatt. Hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-hez eljuttatott közleményében csütörtökön. A BKK közölte, a lezárások várhatóan 18 és 23 óra 50 perc között lesznek. Érintik a Dózsa-György utat, a Tököli út, a Kerepesi út, a Stefánia út és a Verseny utca környékét is. Végül az időjárásról. Közepesen vagy erősen felhős ég mellett általában több órás napsütés valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik. Keleten azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk. 10 óra 4 perc.
1: A most következő műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
0: Kamarai percek. Több mint 470 üzleti tárgyalás egy nap alatt a kamara szervezésében. Békés Csabán indult el az Országos Kamarai Beszállító Program őszi fórum sorozata, amelynek első állomásán 260 résztvevő, összesen 241 vállalkozás képviseletében találkozott a régió meghatározó nagyvállalataival. Több mint 470 elfogadott és beütemezett üzleti tárgyalás jött létre. A sikeres fórumon 8 nagyvállalat, valamint 233 kis- és középvállalkozás képviseltette magát. A tavaly őszi és az idén tavaszi eseménysorozat után ez már a harmadik országos kamarai beszállítói program. A korábbiakon 14 helyszínen 175 nagyvállalat és 2657 beszállító vett már részt, és 4730 üzleti tárgyalást folytattak le. Nagy öröm számunkra, hogy a program sorozat első állomása Békés Csaba. A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara fontos feladata, hogy kapcsolatot teremtsen a gazdaság különböző szereplői között, és olyan lehetőségeket biztosítson, amelyekből üzleti együttműködések születhetnek. A beszállítói programban új kapcsolatok formálódnak, a meglévők erősödnek, új piacok nyílnak, és tovább erősödnek a hazai beszállítói láncok. A csaknem 5000 üzleti tárgyalás hosszú távon is elősegíti a térség gazdasági fejlődését, a hazai vállalkozások növekedését, valamint szakmai megújulását, mondta dr. Orosz Tivadar, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A résztvevők az üzleti tárgyalásokat a B2Much esemény szervező platform segítségével előre egyeztethették, így már a fórum előtt megismerhették egymás tevékenységét és üzleti igényeit. A személyes találkozók mellett a beszállítók a rendezvényt megelőzően egy órás online felkészítésen is részt vehettek, ahol tapasztalt nagyvállalati beszerzőktől kaphattak gyakorlati tanácsokat a sikeres tárgyalásokhoz. A Békés Csabai nyitórendezvényt követően ősszel további 5 helyszínen folytatódik az országos eseménysorozat. Miskolcra október 14-én, Debrecenbe 20-án, Szekszárdra 21-én, Budapestre 22-én, Székesfehérvárra pedig 28-án látogat a rendezvény, megteremtve a lehetőséget arra, hogy a hazai kis- és középvállalkozások személyesen találkozzanak a térség és az adott ágazatok meghatározó nagyvállalataival. A rendezvényekre elsősorban a jármű, feldolgozó, fém és műanyag, gép, élelmiszer és elektronikai ipar szereplőit várják, ugyanakkor más szektorok vállalkozásai számára is nyitott a lehetőség. A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezéseként indult, majd országos szintre emelt országos kamarai beszállítói program a 2025 őszi és 2026 tavaszi rendezvények eredményeire alapozva folytatódik. A korábbi eseményeken összesen 14 helyszínen 175 nagyvállalat és 2657 beszállító vett részt, és 4730 üzleti tárgyalást folytattak le. A beszállítói programban résztvevő nagyvállalatok visszajelzései szerint az eddig lefolytatott tárgyalások csaknem 40%-a konkrét együttműködésekkel folytatódik. A magyar KKV-k számára ez nem csak új árajánlat kéréseket jelent, hanem több esetben már céglátogatásokig, auditokig és próbagyártásokig is eljutottak a partnerek. Az üzleti partner kapcsolatok kialakítására és bővítésére a beszállítói fórumok mellett a digitális térben is lehetőség nyílik a kaptár, kapacitás megosztó adattár segítségével. A mesterséges intelligenciával támogatott, ingyenesen elérhető országos kamarai üzleti platform egyetlen felületen kapcsolja össze a vállalkozások szabad kapacitásait, beszállítói igényeit és partnerkeresési lehetőségeit. A kaptár.mkik.hu oldalon elérhető platform a vállalkozások weboldalán található információk alapján automatikus adatkitöltéssel is segíti a regisztrációt. A rendszerhez eddig már több mint 1300 vállalkozás csatlakozott, és már több mint 2000 partnerkeresés történt. Tovább bővítve az üzleti együttműködések és új partnerkapcsolatok kialakításának lehetőségét. Az országos kamarai beszállítói programról, a résztvevő nagyvállalatokról és a további rendezvényekről az mkik.hu/okbp oldalon érhető el további információ. Az országos fórumsorozat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési projektjének részeként Magyarország kormányának támogatásával valósul meg. Elhangzott a kamarai percek.
1: Az elhangzott műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
0: 10 óra 10 perc. Ténykérdés. A pompeji rózsafüzér 9-ed egy Istentől áldott ima, amelyet Szent Bartoló Longó jegyzett le, olvasható a pompeji rózsafüzért ismertető honlapon. Keszei Miklóst az imádság magyarországi jelenlétéről, csodákról és kegyelmekről kérdezik Ellen Ágoston.
3: Meg szeretnélek kérni, hogy mutass be a pompeji rózsafüzér imádságot. Hogyan kell imádkozni a pompeji rózsafüzért?
4: A pompeji rózsafűzér alapvetően 54 napon át tart, és napi 3 rózsafűzért imádkozunk minden nap. Mindezt egy szándékért tesszük, tehát az 54 nap alatt végig egy konkrét ügyért imádkozunk. Minden rózsafűzér előtt megfogalmazunk ezt a szándékot. Az első fele az a kérő rész, vagyis akkor még egy kérő imát imádkozunk, és a második felében pedig egy hálaadó imát. Ezek egyébként egész rövidek, a honlapon is fent vannak, a pompeirózsafűzér.hu oldalon. Hálaadó részt akkor is el szoktuk kezdeni, amikor még nem is látnánk, hogy Isten megadta volna már azt a kegyelmet, vagy gyógyulást, vagy valamit, amiért imádkoztunk.
3: Szent Bartoló Longóhoz kötődik az imádság. Mi a pompeji rózsafűzér története?
4: 1884-re vezethető vissza a pompeji rózsafűzér kialakulása, amikor egy halálosan beteg kislánynak, akiről már lemondtak az orvosok is, megjelent a pompeji rózsafűzér királynője, és azt mondta neki, valahányszor kegyermeket akarsz nyerni tőlem, imádkozz 3 kérőkilencedet, és közben mondj 3 rózsafűzért, majd utána imádkozz 3 hálaadó kilencedet, ugyanígy. Maguk az imák pedig Bartoló Longóhoz kapcsolódnak, amiket ő írt.
3: Hogyan találkoztál először ezzel az imádsággal?
4: Még Simon Dávid atyától hallottam erről, aztán egyszer egy lelki gyakorlaton ő is ott volt, és valahogy mellé keveredtem már az ebédlőasztalnál, és hallottam, hogy egy másik emberrel egy bizonyos pompeji rózsafűzéről beszélget. És akkor még egész fiatal voltam, nem tudtam mi az, de nagyon kíváncsi voltam. És én is áthallgatóztam, meg aztán bele is kérdeztem, hogy mi ez. És akkor elmeséltem, majd szerintem egy fél-egy év múlva én is elmondtam először ezt a pompeji rózsafűzért, amikor volt egy asszony a plébániának, párja ugye nem volt összeházasodva vele, és nem is akart. És az asszony pedig nagyon szeretett volna áldozni, de ez ugye nem lehetett, mert már volt 2 gyerekük. Nem is tudom, valahogy úgy egy sajnálat ébredt bennem szegény asszony iránt, úgyhogy akkor elkezdtem imádkozni érte egy pompeit. Befejeztem, aztán teltek múltak a napok, hetek, hónapok, és szinte pontosan egy évre rá, hogy befejeztem, akkor kaptam egy üzenetet a plébánosomtól. Ez az asszony írt neki a plébánosnak, mert nyilván nem tudta, hogy én imádkozom érte, hogy a párja össze akar vele házasodni, úgyhogy nagyon szép volt, összeházasodtak. Egyébként külön ajándék az egészben, hogy pont a szüleim készítették fel őket így egyes oktatásban, és hogy ezzel, hogy akár csak az ő házasságuk rendeződéséért imádkoztam, nem csak egy élet változott meg, hanem tényleg egy egész család élete.
3: A pompeji rózsafűzér 9-ed egy Istentől nagyon megáldott ima olvasható a honlapon. Mit jelent, hogy nagyon megáldott?
4: Szerintem, ami nagyon különleges benne, hogy aki imádkozza a pompeji rózsafűzért, az eleve dupla ajándékban részesül, mert úgymond még valakiért imádkozhatja is, de közben ő maga is nagyon sok ajándékot kap, és nyilván megszentelődik. Van az a példa is, amikor hogy valaki olajjal kent meg másikat, akkor először ő maga részesül az olajból. Én rendkívül sok ajándékot kaptam általa, ahogy végül is, mint a legfőbb céljaként közelebb kerültem Istenhez. Talán mondhatni, hogy ez nagyobb ajándék is, mint az, hogy valamelyik barátom meggyógyul, vagy bármelyik szándékom teljesül. Emlékszem, hogy volt egy srác, aki talán 13 évesen mondott el először pompeit az életében, és ez azért tényleg engem is úgy megdöbbentett. De ugyanígy a másik véglet, amikor akár egy anyuka, akinek van 4 gyereke, és közben teljes állásban dolgozik, még emellett is mondjuk elmond egy pompeji rózsafűzért, ugye Simon Dávid atya is mondta, rájövünk, hogy ha jól használjuk fel az időnket, akkor rengeteg időnk akad imádkozni.
3: 2023-ban hoztad létre magyar nyelven a pompeji rózsafűzér honlapot. Miért tartottad szükségesnek, hogy online platformot hoz létre?
4: Az egész egy beszélgetéssel indult, amikor egy barátommal sétáltam, és a pompeji rózsafűzérről beszélgettünk, és egy ponton javasoltam neki, hogy hát keresse rá az interneten, majd ott mindent megtalál róla. De a mondat közben így rájöttem, hogy egyébként hiába keresne rá, mert nagyon nincs sok minden róla az interneten. És akkor fogalmazódott meg bennem ez a gondolat, hogy lehetne egy weboldalt csinálni ennek, és úgy szépen lassan el is indult, és nagyjából egy olyan 3 hónap alatt el is készült. És ami még különlegesebb a történetben, hogy én ezelőtt, hogy ez a beszélgetés megtörtént, már 2 hete folyamatosan imádkoztam azért, hogy Isten adjon nekem valamilyen szolgálatot, de aztán mondtam neki, hogy de akkor már legyen valami ilyen informatikai dolog is. És 2 heten át imádkoztam ezért, és utána jött ez a gondolat. És tényleg nagyon-nagyon különleges, hogy ez mennyire pontosan ezt kaptam, és ilyen tényleg tökéletes.
3: Szent Kárló Akutis is létrehozott egy imasegítő weboldalt. Közben játszott az ő példája is?
4: Hát igen, mind a ketten egy weboldallal indítottunk. Ugye a különbség köztünk annyi, hogy ő már szent, én meg még azért messze vagyok tőle, bár ezért igyekszem én is oda törekedni. Nyilván mások is mondták, hogy milyen hasonló, amit most ugye csinálunk. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ő felülről segítette, és még mindig segíti ezt a munkámat a Pompeivel kapcsolatban, és egyébként azóta már úgy többet is imádkozok hozzá, és kérem a segítségét.
3: A visszajelzések, személyes vallomások között Barsi Balázs ferences szerzetes, Maksó Péter és Simon Dávid atya is elmondja, hogy mit jelent számára a Pompei Rózsa füzér. Barsi Balázs így fogalmaz, itt nem arról kell tanúságot tenni, hogy valamit kicsikartam a Jóistentől, kértem és meglett, hanem én simulok bele jobban az ő akaratába. Segíts kérlek értelmezni egy kicsit Balázs atya gondolatait.
4: Balázs atya volt olyan kedves, hogy amikor egy ajánlást kértünk tőle, akkor szinte egy mini, ilyen 10 perces egész lelki előadást adott. Tényleg arról beszélt, hogy ez a belesimulás, hogy amikor én imádkozok valakiért, akkor őt úgy tegyem oda az Isten kezébe, hogy én akarok valamit, hogy meggyógyuljon, vagy hogy rendeződjön a házasságuk, vagy bármi egyéb, de hogy az Isten mégiscsak jobban tudja, hogy mikor, minek kell megtörténnie, és hogy legyen akkora bizalmam, hogy teljesen, egészen odahelyezem ezt az embert, vagy ezt a családot, vagy ezt a szándékot Isten kezébe, és azért imádkozom, hogy legyen meg a te akaratod, legyen az bármi is.
3: Már korábban említetted a Pompei tábort. Hogyan zajlott az esemény? Milyen programok voltak? Hogy nézett ki ez a Pompei tábor?
4: Most júliusban tartottuk 2026-ban az első Pompei tábort. Alapvetően nagyon egyszerű volt a program. Imádkoztunk egész végig, reggeltől estig, és éjszaka is, 4 napon keresztül, és közben volt egy-egy mise, ahol a Fábri Kornél püspökatya is eljött. Maga az alapötlet az volt, hogy egy pompei rózsafűzér az 54x3, tehát összesen 162 rózsafűzérből áll. Mi lenne, hogyha ezt úgymond folyamatosan, tehát egybe elmondanánk. De ezt úgy valósítottuk meg, hogy beosztottuk az embereket, és lehetett jelentkezni, és mindenki vállalhatott rózsafűzéreket, tehát egymást váltva, így éjjel-nappal, megállás nélkül, 4 napon keresztül, fent a Szent Anna Réti világgyőzelmes királynője kápolnánál imádkoztunk. Voltak, akik ott aludtak, például jó magam is, mind a 3 éjszakát.
3: Hol látod a Pompei Rózsafűzér weboldalt, tábort, magatokat 5 év múlva?
4: Ez egy nagyon jó kérdés. Talán még senki nem kérdezte, de neked elmondom akkor. Nagyon sok tervem van nyilván, és ezeket úgy érzem, azért többnyire a Jóistentől kaptam, de végső soron én tényleg azt próbálom keresni benne, amit Isten akar, és hogy ne azért csináljam, hogy még több ember legyen, hogy még nagyobb számok legyenek, hanem amit a Jóisten akar, az legyen.

0: Először is azt, hogy ne féljen, mert hogyha Isten hívja rá, akkor meg fogja adni a kellő erőt is. Ehhez talán jól lehet elolvasni a tanúságtételeket. Másrészt szerintem érdemes megkérdezni Istent is, hogy ő szeretné-e, hogy én most elmondjak egy pompei rózsafűzért.
1: Amikor eszedbe jut, vagy meglátod a pompei szűzanya kegyképét, milyen érzések jönnek elő benned?
0: Nekem volt szerencsém élőben is meglátni ezt a képet, és talán azt tudnám mondani, hogy akkor, amikor beléptem Pompeiben a pompei rózsafűzér királynője kegytemplomba, hogy ott valahogy megálltam, és ott leghátul és messziről már láttam a képet, és fú, ott csak egyszerűen álltam, és aztán el is kezdtem sírni, hogy ki vagyok én, hogy én ide kerüljek, és most itt imádkozhassak egy ilyen akciónak, vagy egy missziónak az éléről. Egy olyan túláradó szeretet volt benne, hogy tényleg ami megmutatta, hogy mennyire kevéssé értem én a Jóisten működését még mindig, hogy ő mennyire is szeret minket. Úgyhogy ez egy nagyon különleges találkozás volt.
2: Elhangzott a ténykérdés. Keszei Miklós mutatta be a pompei rózsafűzér imádság erejét, nagyságát a szerkesztő Kelen Ágostonnak.

0: 10 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, a 17 óra 30 perckor kezdődő kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja figyelmükbe.
1: Dr. Nánai Mihállyal, az NKE Óbudai Árpád gimnázium igazgatójával, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnökével a tanévkezdés feladatairól beszélgetünk.
2: Valóban ilyenkor szeptemberben mindig az iskola az érdeklődés középpontjába kerül, és nincs ez máshogy idén sem. Nagyon fontos, hogy előre megtervezzük a tanévnek a rendjét. Egy ilyen nagy intézményben, mint a mi iskolánk, nagyon sok program, nagyon sok szerveződés fut egymással párhuzamosan, és hát ebből sokszor néha konfliktusok is vannak, hiszen a diákok sem tudnak bilokálni két helyen, mint Páter Pió, tehát nagyon fontos körültekintést igényel, és egyre nagyobb figyelmet is szentelünk ennek a tanév előkészítése során, hogy jól el legyenek osztva meghelyezve az egyes programok. Emellett természetesen ez jogszabályi kötelezettségünk is, hogy megtervezzük a tanévet, és azt mondhatom, hogy az év minden szakaszának megvan a maga feladata, a maga érdekessége, maga különlegessége. Szóval, ha valaki belép ide az iskola épületben, mindig valami éppen történik, ami az iskola egészét vagy egyes részeit mozgatja meg, és természetesen mindig lehet látni a gólya gyerekek szülői, még erőteljesebben jegyzetelnek, meg jobban figyelnek, aki pedig már a második, harmadik gyereke jár hozzánk, ő már rutinból tudja azért alapvetően, hogy szokott az iskolának működni az élete, de ez természetesen a szülők és a családok részéről is odafigyelést igényel, hiszen a családi életet is sokszor nehéz szervezni, ugye ma a diákok már egyre több külön órán vesznek részt, sportegyesületbe, cserkészetbe, zenei tanulmányokat folytatnak, és ezeket mind összeszálazni, hát

0: Nem véletlen, hogy azt mondják, hogy egy mai modern szülőnek nagyon sokféle képessége kell, hogy legyen, és az egyik az ilyen menedzsment vagy menedzseri képesség. Úgyhogy ilyen módon állandó együttműködésre vagyunk ítélve, ha lehet így fogalmazni, és hát ezt természetesen igyekszünk is a szülőkkel. És egyeztetni éppen tegnap tartottam SMK ülést a szülői munkaközösséggel, és hát természetesen az ember velük is megbeszéli a tanév fejleményeit, esetleges változásokat. Úgyhogy intenzív időszak ez így szeptember elején, és hát jelentősen meg kell tervezni a tanévet.
1: Kedves hallgatóink, a teljes interjút a 17:30 perckor kezdődő Kerengőben hallgathatják meg.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 10 óra 30 perc, varázsdoboz, mesés irodalom.
4: Bodó Béla, Brumi Mackóvárosban. 5. rész.

0: 9. fejezet, amelyben valakivel megismerkedem. Lesek egy kapuajban, de nem úgy, ahogy Rosszont akarja. Egészen másképp. Délután útnak indultunk Pulyka Pipivel. A Cammogó utcából át kellett menni a Viasz utcába, onnan a Málna Bokor útra, és ott volt balra a tér. Ha eljöttök egyszer Mackóvárosba, megmutatom, mert én most már oda találok. De akkor még nem találtam oda egyedül, csak Pulyka Pipivel. Elvittem magammal Lalit is, mert ő is barát. A térnek Lépes Méztér volt a neve. Ott rollerozunk majd. A járdán nem jó rollerozni, mert zavarjuk a járókelőket, akik felnőttek. A téren labdázunk is, mert ott nem jár a villamos. Az utcákon megjár, és mi nem akarunk alája kerülni. Ezt mind Pulyka Pipi magyarázta meg. Akkor szembe jött velünk egy mackó. Megállt.
1: Szervusz!
0: Mondta. Aztán rámutatott.
1: Ez meg kicsoda?
0: Mármint én.
1: Rokon.
0: Felelte Pulyka Pipi.
1: Mit van?
0: Kérdezte az idegen mackó. Lalim, válaszoltam, de ezzel nem törődött. Akkor még nem is tudtam, ki az a Lali. De erről majd később beszélek.
1: Golyód van?
0: Kérdezte. Van, mondtam én.
1: Add ide!
0: Mondta, és kihúzta magát, hogy lássam, milyen erős. De Pulyka Pipi még jobban kihúzta magát. Nagyon mérges lett, és úgy tett, mintha neki akarna menni. Még a mancsát is ökölbe szorította.
1: Nem adja is kész,
0: mondta Pulyka Pipi.
1: Neked is van.
0: Rosszont, mármint ez a mackó, morgott valamit. Azért Rosszont, mert verekedős és füllentős, de ezt akkor még nem tudtam. És mindenre azt mondta, hogy személyesen.
1: Így mondta. Induljunk el hárman, személyesen.
0: Pedig nem csak hárman voltunk, hanem Lalival együtt négyen, személyesen, sőt, többen, de erről majd később beszélek. Elindultunk. Később Rosszont megállt egy ház előtt.
1: Ide néz, törökmész, ez az a ház,
0: mondta.
1: Milyen ház?
0: Kérdezte Pulyka Pipi.
1: Ahová becsöngetünk,
0: felelte Rosszont.
1: Minek?
0: Kérdeztem én, és Pulyka Pipi is ezt kérdezte.
1: Hogy kijöjjön a házmester bácsi,
0: mondta Rosszont. Aztán megmagyarázta.
1: Becsöngetünk és elszaladunk. Ő kijön és mérgelődik, mert nincs ott senki. Mi meg egy másik kapuajból lesünk, hogyan mérgelődik. Jó?
0: Minek mérgelődjön? Kérdeztem én.
1: Annak,
0: mondta Rosszont,
1: hogy mi kinevethessük. Személyesen. Nagyszerű,
0: mondta Pulyka Pipi. Én nem akartam, hogy csengessünk, de Pulyka Pipi megcsípett. Rosszont pedig rögtön előadta a haditervet. Ő majd becsenget, és elszalad a harmadik házhoz. Személyesen. Mi meg utána, ahogy csak tudunk, és onnan lessük a mérgelődést.
1: Nem jó,
0: mondta Pulyka Pipi, és azt indítványozta,
1: inkább én csöngetek, személyesen, és együtt szaladunk.
0: Én inkább most szaladok el, mondtam.
1: Gyáva!
0: Mondta Rosszont. Pulyka Pipi megint neki akart menni, aztán más jutott eszébe.
1: Akarsz te becsöngetni?
0: Kérdezte tőlem. Nem akarom, hogy mérgelődjenek, mondtam. Pulyka Pipi úgy tett, mintha nem hallaná, mert akkor már az igazi haditervet mondta. Úgy lesz, hogy Rosszont bemegy a harmadik házba a kapuba, főlesőnek. Mi meg becsöngetünk Pulyka Pipi és én. Aztán a negyedik kapuba futunk, és onnan lessük a nagy mérgelődést. Mi leszünk az allesők, mert igazi lesnél kell lennie főlesőnek és allesőnek.
1: Nem bánom,
0: mondta Rosszont, és elindult a harmadik ház felé. Megvártam, míg odaér. Tudod mit? mondtam aztán. Menjünk a térre, majd ott mérgelődök én neked egy kicsit.
1: Nem, mondta Pulyka Pipi, menjünk csak csengetni.
0: Rosszcsont akkor már kilesett a harmadik házból. Nagyon jó főleső volt, ügyesen dugta ki a buksiját. Intett is. Ekkor Pulyka Pipi a kapucsengőhöz emelte a mancsát. Ne, mondtam én.
1: De,
0: mondta ő, és rátette a mancsát a csengőre.
1: Most szaladunk,
0: kiáltotta az után Pulyka Pipi. Lihegve szaladtunk a negyedik házig, de ott nem lestünk ki.
1: Gyere utánam,
0: mondta Pulyka Pipi, mert ez átjáróház, van még egy kapuja. Megint szaladtunk, de most vissza a harmadik házig. Ez is átjáróház volt, és a másik kapujába lesett a rosszcsont.
1: Kerüljünk csendben mögé,
0: parancsolta súgva Pulyka Pipi. Aztán ezt mondta,
1: vedd elő Lalit.
0: Ekkor megpillantottuk rosszcsontot. Előre hajolt, úgy, hogy buksia egészen kint volt a kapuajból.
1: Nem jött még ki a házmester bácsi,
0: súgtam én,
1: mert még les a rosszcsont.
2: Nem is jön ki,
0: súgta Pulyka Pipi,
1: mert nem is csengettem, csak úgy tettem.
0: És kivette a zsebéből kukit. Nálam meg már ott volt Lali, személyesen. Gyorsan, de nagyon óvatosan camogtunk előre, közvetlenül rosszcsont háta mögé. Ő előre lesett, a szeme majd kidüllett, úgy lesett. Ekkor megszólalt Kuki.
3: Megállj, rasszmedve! Megállj!
0: Lali kiugrott a kezemből. Kicsit megharapta rosszcsont fülét, és visszaugrott.
3: Egyéb se kellett rosszcsonnak, meg se fordult, és torka szakadtából kiáltozott. Jaj! Brum! Jaj!
0: Aztán teljes erőből futni kezdett. Persze azt hitte, hogy a házmester bácsi fogta fülön. Nagyon gyorsan futott. Mi meglestük.
3: Személyesen?
1: Na látod,
0: mondta nekem Pulyka Pipi. Később találkoztunk rosszcsonttól a téren.
1: Gyere csengetni!
0: Hívta Pulyka Pipi.
1: Nem,
0: mondta ő. Aztán csendesen így szólt.
1: Nem illik. Nem is szabad.
0: És nagyon sápat volt.
1: Személyesen.
0: Ezzel a fejezet kész, mert most éppen rollerozni fogunk.

0: 10. fejezet, amely rövid és szomorú, de nagyon fontos. Levelet kapok otthonról. Sőt, már a csomagról most nem beszélek. Másnap délután azt mondta Pulyka Pipi.
1: Megkérem anyámat, hogy engedjen el az uszodába.
0: Ott mit csinálunk? Kérdeztem.
1: Úszunk,
0: felelte. Én is? Kérdeztem.
1: Mindenki, te is,
0: mondta Pulyka Pipi. Eszembe jutott valami. Vagyis, hogy én még nem tudok úszni. Akkor hogyan úszom az uszodában? Meg is mondtam. Én nem tudok úszni. Pulyka Pipi rám nézett.
1: Neki is eszébe jutott valami. Majd megtanulsz, mondta. Csak roscson ne legyen ott, mert mindig rendetlenkedik.
0: Hány éves a roscsont? Kérdeztem.
1: Tulajdonképpen 8, mondta Pulyka Pipi.
0: Aztán hozzátette.
1: De csak 7, mert 1 évig beteg volt. Ezért most csak 7, személyesen.
0: Elvisszük Lalit, mondtam én. Ekkor bejött a nénikém.
1: Tudod-e, hogy csomagot kaptál, meg levelet is?
0: Mondta, és megsimogatott. Nem tudom, feleltem.
1: Mamácskád írt neked, és küldött egy csomagot,
0: mondta ő.
1: Mert a neved napja van. Lássuk a csomagot,
0: szólt Pulyka Pipi. Tessék felolvasni a levelet, mondtam én. Pulyka Pipi nagyon mérges lett. Átöleltem a vállát. Neked itt van a mamácskád, mondtam. Nekem meg nincs itt, csak a levele.
1: Igaz,
0: mondta Pulyka Pipi, és már nem volt mérges. Aztán eszébe jutott valami.
1: A levél után nézzük meg, mi van a csomagban.
0: Nénikém felolvasta anyácskám levelét. Édes, aranyos, drága fiacskám, egyetlenem. Apukáddal együtt nagyon sokszor csókolunk neved napja alkalmából. Igazán örülünk, hogy olyan sok jót hallunk felőled nénikétől, aki mindent megír rólad. Boldogok vagyunk, hogy jól érzed magad, és rendes kis mackó vagy. Légy mindig is jó kisfiam. Nálunk nincs semmi újság. Sok mézet gyűjtöttünk, hogy legyen neked, ha majd hazajössz. Küldtem neked egy kis hazait is.
1: Ez a csomag,
0: szólt közbe Pulyka Pipi. Nénikém folytatta a felolvasást. Drága kisfiam, biztosan sok szépet látsz a fővárosban. Aztán, ha hazajössz, mindent elmesélsz majd nekünk. Ugye? Igen, mondtam akkor én. Nénikém meg folytatta. De most már befejezem a levelem, mert vacsorát főzök apukádnak. Csókollak, drága kisfiam, aranyos kismackóm. Utóirat. Véletlenül kidőlt a tinta. Azért van ez a pacni, és nem azért, mert sírtam, és elmázolódott. Csókollak, édes fiacskám. Ezzel vége a levélnek, szólt a nénikém. Nagyon szeretem az anyácskámat, mondtam én. És nagyon szomorú lettem. Aztán eszembe jutott, hogy majd megtanulok írni, és levelet írhatok a mamácskámnak. Ezzel befejezem ezt a fejezetet, mert még mindig nagyon-nagyon szomorú vagyok. A csomagot a következő fejezetben mondom el, mert engem most nem érdekel a csomag. Nagyon szerettem az anyukámat, és a papámat, mind a kettőt. Annyira szeretem őket, hogy ettől sírnom kell. De ezt nem mondjátok el senkinek, mert én már nagymackó vagyok.

0: 11. fejezet, amelybe kinyitjuk a csomagot, nem mentünk uszodába. Pulyka Pipit nagyon érdekli a csomag. Mint tudjátok, nem mentünk uszodába. Úgy sem tudok még úszni. Majd megtanulok. Nénikém észrevette, hogy szomorú vagyok. Azt azonban nem vette észre, hogy sírtam, mert akkor elbújtam. De sírás után is szomorú voltam, sőt, még szomorúbb. Ne lógasd a buksidat, mondta a nénikém. Nem vagy nagyon messze a mamácskától, és ő nagyon szeret téged. Aztán, mikor hazamegy, nagyon örültök majd egymásnak. Az jó lesz, ugye? Jó lesz, mondtam én, és eszembe jutott valami. Szorosan odabújok majd a mamácskámhoz, mondtam hangosan, mert folyton ez jutott eszembe. Persze, mondta a nénikém, most pedig nevessünk, jó? Nevessünk, mondtam én, de ismét eszembe jutott valami. Majd odabújok a papámhoz is. Persze, mondta a nénikém. Most pedig lássuk azt a híres csomagot, vágott közbe Pulyka Pipi. Nénikém behozta a csomagot. Jó nagy volt. Először levette róla a spárgát.
1: Én gyorsabban tudom levenni a spárgát,
0: mondta Pulyka Pipi, mert nagyon türelmetlen volt. De nénikém egyedül bontotta ki a csomagot. Hát képzeljétek, mi minden volt benne. Először is egy cédula.
2: Fogyasszátok el egészséggel.
0: Ezt olvasta nénikém a céduláról.
1: Fogyasszuk el egészséggel!
0: Kiáltotta Pulyka Pipi. A csomagban pedig ez volt. Pogácsa, de nem akármilyen, hanem amilyet anyácskám süt, vagyis nagyon jó. Aztán volt még a csomagban mézes kalács, dióval és magyaróval, de nem akármilyen, hanem amilyent anyácskám süt, vagyis nagyon jó. Aztán almás lepény, málna lekvárral, de nem akármilyen, vagyis nagyon jó, mert anyácskám sütötte. Aztán habcsók, de nem akármilyen, hiszen tudjátok, anyácskám sütötte. Aztán dió, új dió, mogyoró, s egy nagy üvegben eperlekvár. De nem akármilyen, mert anyácskám főzte. Egy kis csuporban meg méz. De nem akármilyen, hanem erdei. Az is lehet, hogy valamit kifelejtettem, de nem tudom elmondani, mert most már mindent megettünk. Hanem amikor még csak kiraktuk a csomagot, azt mondta Pulyka Pipi.
1: Kóstoljuk meg!
0: Jó, kóstoljuk meg, mondtam én is.
2: Rendben van, kóstoljátok meg!
0: Egyezett bele a nénikém. Én addig kimegyek a konyhába, és felteszem a vacsorát. Ki is ment. Mi pedig kóstolni kezdtünk.
1: Melyiket?
0: Kérdezte Pulyka Pipi.
1: Az egyiket,
0: feleltem.
1: Először pogácsát,
0: javasolta Pulyka Pipi.
1: Aztán meg az almás lepényt, ajánlottam én. Aztán meg a többit,
0: mondta ő, és még hozzátette,
1: sorban.
0: Kóstoltuk a csomagot. Előbb a süteményeket, a legvégén a habcsókot.
1: Öny, mondta Pulyka Pipi. Mire megettem a habcsókot, elfelejtettem, milyen íze van a pogácsának, meg a lepénynek, meg a mézes kalácsnak.
0: Akkor a legjobb előről kezdeni, mondtam én, és előről kezdtük.
1: Kéne egy kanál,
0: mondta Pulyka Pipi. Tudtam, minek a kanál, a lekvárnak, meg a méznek, hogy megkóstoljuk. És akkor véletlenül belögtem a lekváros üveg lekötött tetejét.
1: Széles volt az üveg.
0: Belefért a mancsom. Lenyaltam a mancsomat. De Pulyka Pipi sem ment kanálért. Véletlenül ő meg a mézes csuporba ütötte a mancsát. Ő is lenyalta. Aztán a lekváros üvegbe ért a mancsa. Nagyot nevettem, mert elmázolta az arcán a lekvárt. Ekkor Pulyka Pipi is elkezdett nevetni.
1: Bajuszod van a lekvártól,
0: mondta, pedig neki is volt. Nem felejtetted el a habcsók ízét? Kérdeztem. De Pulyka Pipi nem tudott felelni, mert bejött a nénikém is, összecsapta a kezét.
2: Jaj, mit csináltatok?
0: Kiáltotta.
2: Nem szégyenitek, hogy olyan torkosak vagytok?
0: Aztán felemelte az ujját.
2: Nem tudjátok majd megenni a vacsorát?
0: Nyúl összeszidott bennünket. Pulyka Pipit először, engem másodszor. Igaza volt, mert nem is tudtunk vacsorázni. Bácsikám is haragudott, neki is igaza volt, mert nagyon torkosak voltunk. Pulyka Pipit külön összeszitta, hogy rossz példát mutat nekem. Tessék engem is szidni, mondtam, mert én is hibás vagyok. Este nagyon rossz kedvűen feküdtünk le.
2: Kikaptunk,
0: mondta Pulyka Pipi, és szomorú volt. Én is szomorú voltam, és arra gondoltam, hogy a nénikém minden megír rólam anyácskámnak, aki eddig sok jót hallott felőlem, most pedig rosszat fog hallani. Legyetek jók, nem úgy, mint én, a torkos.

Bodó Béla, Brumi Mackó városban. Az ötödik rész hangzott el. Felolvasta Kristán Attila. Hangmérnök Horváth János. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince. Rendező Varga Andrea. A varázsdobozt hallották.

0: Az Iszkiri zenekar felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A párbeszéd az emlékezés és a remény jegyében zajlik 14. Leó pápa pénteken kezdődő 4 napos franciaországi apostoli útja, írta a Vatikán News. A megelőző 3 pápa összesen 11 alkalommal látogatott el Franciaországba. A Szentatya Párizsban fiatalokkal és egyházi vezetőkkel találkozik. Az útnak erős a társadalmi dimenziója, hiszen a pápa ellátogat a Bakita házba és Lourdesba, ahol a legkiszolgáltatottabbakkal és visszaélések áldozataival is beszél. Az út utolsó állomása Metz lesz, az Európai Egység és Béke jegyében zajló vallásközi találkozóval és záró szentmisével. A pápa hétfőn este tér vissza Rómába. Solymári Dánielt nevezték ki az MKPK menekültekért és üldözött keresztényekért felelős referensévé, írta a Magyar Kurír. A megbízatás szövegében az olvasható, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fontosnak tartja, hogy e területen a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában is kifejezésre jusson az evangéliumi szeretetből fakadó felelősség, különös figyelemmel a menekültekre és a hitük miatt üldöztetés szenvedő keresztényekre. Szentendre díszpolgári címét vehette át Krasznahorkai László Nobel-díjas író a Városházán rendezett ünnepségen, számolt be a Telex. Az elismerésről még májusban döntött a képviselőtestület. Krasznahorkai László csaknem 20 éven át élt, alkotott és tanított Szentendrén. Az író az átadón úgy fogalmazott, felnőtt életének 1/3-át a városban töltötte, ahol meghatározó barátságokat kötött. Az ENSZ működésének megújítását sürgette Baka András köztársasági elnök a világszervezet közgyűlésén New Yorkban. Az államfő csütörtöki felszólalásában úgy fogalmazott, az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor nagyhatalmak vagy szövetségeseik megszegik a szabályokat. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, a világszervezetnek pedig valamennyi tagállammal méltányosan, azonos elvek alapján kell bánnia. Szörnyű bűncselekménynek nevezte Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a lengyelországi Jaroszlav egyik bencés kolostorában történt késelést, írta az ukrán elnök csütörtökön a Telegramon. A támadásban egy pap meghalt, 4 ember pedig megsérült. A feltételezett elkövető egy 31 éves ukrán állampolgár. Az ukrán államfő részvétét fejezte ki az áldozat hozzátartozóinak, és gyors, alapos vizsgálatot, valamint az elkövető felelősségre vonását sürgette. Osztályonként 30%-ban szabták meg az olaszul nem tudó külföldi tanulók arányát Olaszországban, és szüleik számára kötelezővé tették az olasz nyelv megtanulását, írta az MTI. Az olasz kormány csütörtök esti rendelete az általános iskolák első 5 osztályában a nem Olaszországban született, nem olasz állampolgárságú tanulókra vonatkozik, akik nem jártak legalább 2 évig olaszországi óvodába. Végül az időjárásról. Közepesen vagy erősen felhős ég mellett általában több órás napsütés valószínű, a Dunától keletre néhol futózápor esetleg előfordulhat, a Dunántúlon az északi szelet élénk időszakosan erős széllökések is kísérhetik, keleten azonban gyenge marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható, késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. Hangoló. 1989. szeptember 25-én hunyt el Lehel György karmester. A következő 1 órában Bartók és Kodály műveket játszik a Magyar Rádió szimfonikus zenekara Lehel György vezényletével. Elsőként hallgassák meg Bartók Béla Kossuth szimfóniáját.

Bartók Béla Kossuth szimfóniáját hallották a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának előadásában. Vezényelt Lehel György. Most hallgassák meg Bartók a Csodálatos Mandarin című koncertfittyét.

Bartók Béla a Csodálatos Mandarin című koncertszvittjét a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszotta. Vezényelt Lehel György. Végezetül hallgassák meg Kodály Zoltán Marosszéki Táncok című kompozícióját.

Kodály Zoltán Marosszéki Táncok című darabját a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszotta Lehel György vezényletével. Elhangzott a hanguló. Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadás Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Leó pápa megérkezett Franciaországba, közli a vatikáni média nyomán a Magyar Kurír. A pápa délután 3-kor az UNESCO palotába látogat, ahol beszédet mond, majd vecsernyit vezet a Notre-Dame-i székesegyházban. Este pedig a Párizs északi elővárosában található Saint-Denis-ben fiatalokkal vesz részt egy virrasztáson. Szombaton a pápa szabadtéri szentmisét tart a Concord téren, amelyre több mint 600 ezeren regisztráltak. Vasárnap pedig Lourdesban, a katolikus világ egyik legfontosabb zarándokhelyén újabb szabadtéri misét celebrál. Az út utolsó állomása Metz lesz, az Európai Egység és Béke jegyében zajló vallásközi találkozóval és záró szentmisével. A pápa hétfőn este tér vissza Rómába. Kilenceddel készülnek Assisi Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójára a terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz templomban. A lelki program szeptember 26-ától október 4-ig tart, minden nap más ferences előadóval, szentmisével, elmélkedéssel. A jubileumi évhez kapcsolódva a 14. Leó pápa teljes búcsú lehetőségét is megnyitotta a hívek számára. A tranzitus szertartását október 4-én este a pesti ferences templomban tartják. Letelepedett Debrecenben a Szent Ferenc kisnővérei rend, írta a Magyar Kurír. A négy kisnővér új otthona a Szent István templom egykori plébániájában kapott helyet. Az érkezést ünnepi szentmisén köszöntötték szeptember 23-án, amelyet Palánki Ferenc kinevezett kalocsa-kecskeméti érsek, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatott be. A közösség szolgálata az oktatásban, a lelki gondozásban és az ifjúság pasztorációban erősíti a város egyházi életét. Bejelentették a Prima Primissima díj idei jelöltjeit, 10 kategóriában közölte a Prima Primissima alapítvány és a díjat finanszírozó OTP Bank pénteken az MT-vel. A Prima Primissima alapítvány kuratóriuma a jelöltek életművét mérlegelve választotta ki a 30 művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül 10-en vehetik majd át a Prima Primissima díjat, 20-an pedig a primákat megillető kisplasztikát és a vele járó pénzdíjat a december 4-i gálán, amelynek idén is a MÜPA ad otthont. Péntektől lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. Lezárásokra, közlekedési változásokra kell számítani péntek este 6 órától a Puskás Aréna környékén, a stadionban megrendezendő Magyarország-Ukrajna válogatott labdarúgó mérkőzés miatt. Hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-hez eljuttatott közleményében. A BKK közölte, a lezárások várhatóan 18 és 23 óra 50 perc között lesznek, és érintik a Dózsa-György utat, a Tököli út, a Kerepesi út, a Stefánia út és a Verseny utca környékét. Végül az időjárásról. Közepesen vagy erősen felhőség mellett általában több órás napsütés valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik. Keleten azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük: kinek tartanak engem az emberek? Ők így válaszoltak: van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támad fel valaki. Ő tovább kérdezte: hát ti, kinek tartotok engem? Péter válaszolt: az Isten fölkentjének. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt nem mondják el senkinek, majd hozzáfűzte: az emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának 9. fejezetéből a 18-tól a 22. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Csütörtöki adásunk témái. Leó pápa csütörtök délelőtt kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Leó pápa felhívása az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt. Gyermekek százai imádkozták a rózsafüzért Leó pápával a békéért október 1-én. Franciaország várja Péter utóda 14. Leó pápa látogatását. Takargatás nélkül címmel Sajgó Balázs atya emlékezése az évközi 26. vasárnapra. 14. Leó pápa csütörtökön délelőtt kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Szeptember 24-én csütörtök délelőtt 14. Leó pápa az apostoli palota pápai dolgozószobájában kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. A négy szem közti megbeszélés után a magyar miniszterelnök Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszéknek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával tárgyalt. A Szentszéki sajtóiroda közleménye, Magyarország miniszterelnökének audienciája. A mai délelőtt folyamán 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában audiencián fogadta Magyarország miniszterelnökét Magyar Péter urat, aki ezt követően találkozott Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. Az államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélése során elégedettségüket fejezte ki a kétoldalú kapcsolatok kedvező alakulása, valamint a katolikus egyháznak az ország életében betöltött szerepe és hozzájárulása kapcsán. A tárgyalások során ezt követően kitértek Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint több kölcsönös érdeklődése számot tartó kérdésre, különös figyelmet fordítva az oktatásra, a világ különböző részein élő kiszolgáltatott helyzetben lévő keresztény közösségek védelmére. A megbeszélés további részében eszmecserét folytattak az aktuális nemzetközi kérdésekről, különös tekintettel az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusokra. Ezzel összefüggésben reményüket fejezték ki, hogy a nemzetközi közösség egyre nagyobb elkötelezettséget tanúsít majd a béke előmozdítása érdekében. Vatikán 2026. szeptember 24-e.
2: Leó pápa felhívása az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt. 14. Leó a szerdai általános kihallgatás végén sürgető felhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak vannak kitéve. A felhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el. Az idei világnap témája akárcsak egy is e gyermekek közül. Szeptember 27-én vasárnap tartjuk az elvándorlók és menekültek világnapját, emlékeztetett 14. Leó a Szentpéter téren tartott általános kihallgatás végén. Gondolatai mindenek előtt a migránsok és menekültek, különösen pedig azok felé fordultak, akik kiskorúként kényszerülnek elhagyni hazájukat. A pápa hangsúlyozta, hogy a gyermekek és a serdülők a legkiszolgáltatottabbak. Sokuknak erőszakot, kínzást és kizsákmányolást kell elszenvedniük, súlyosan traumatizáló körülmények között kell élniük, és nem ritka, hogy életüket veszítik a migrációs útvonalakon. A Szentatya ezért mindenki felelősség érzetére appellált. Azt kérte, hogy senki ne tekintse magát kívülállónak e fiatalok sorsában, hanem személyesen érezze érintettnek magát, hiszen őket minden körülmények között védelem és gondoskodás illeti meg. A pápa már az elvándorlók és menekültek világnapjára augusztusban közzétett üzenetében is a migrációban és a kényszerű elvándorlásban érintett kiskorúak különleges kiszolgáltatottságára irányította a figyelmet. Gyermekek és serdülők milliói kényszerülnek arra, hogy háborúk, szegénység, erőszak, környezeti katasztrófák és más tragédiák miatt elhagyják hazájukat, számuk pedig tovább növekszik. A pápa felidézte a migrációs útvonalakon bekövetkező haláleseteket, az emberkereskedelmet és a kizsákmányolást, a gyermekek fegyveres konfliktusokba való besorozását, a szexuális erőszakot és a kényszerházasságokat, valamint mindazokat a kegyetlenségeket, amelyeknek útjuk során áldozatai vagy tanúi lesznek. Mindez számtalan módon sérti emberi méltóságukat. 14. Leó ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ezt a drámai valóságot nem lehet puszta számokra és statisztikákra redukálni. Üzenetében Jézus szavaira emlékeztetett, amelyek közvetlenül megszólítják lelkiismeretünket. Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának 2026. júniusában közzétett 2025-re vonatkozó globális jelentése szerint az elmúlt év végén világszerte 117 millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására üldöztetés, konfliktusok, erőszak, az emberi jogok megsértése és az éghajlati válság következtében. Közülük 41,6 millióan menekültek, 9 millióan menedékkérők voltak, míg 68,7 millió ember saját országán belül kényszerült elhagyni otthonát konfliktus vagy erőszak miatt. A gyermekek különösen nagy arányt képviselnek a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek között. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának becslése szerint 2025 végén a 117,8 millió kényszerűen lakóhelyét elhagyó személy között 45 millió 18 év alatti gyermek volt. A menekültek, a menekültekhez hasonló helyzetben lévők és más nemzetközi védelemre szoruló személyek 39%-át gyermekek tették ki. Gyermekek százai imádkozzák a rózsafüzért Leó pápával a békéért október 1-én. Római iskolákból és plébániákról közel 700 ezer gyermek gyűlik október 1-én 14. Leó pápa köré a vatikáni kertekben, hogy együtt imádkozzanak a békéért. Az esemény nyitja meg az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű kezdeményezést, amelyet a szükséget szenvedő egyház Kirchei Not pápai jogú alapítvány szervez. Október 1-én délután 5 órakor a vatikáni kertekben található Lourdi barlangnál a gyermekek a Szentatyával együtt imádkozzák a rózsafüzért, lélekben csatlakozva a világ minden részén imádkozó gyermekekhez, családokhoz, iskolákhoz és keresztény közösségekhez. A szükséget szenvedő egyház pápai alapítvány több mint 20 éve szervezi az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű kezdeményezést. Idén azonban első alkalommal nem egyetlen napra korlátozódik, hanem október 1-től 7-éig egy teljes héten át tart. Így az egyes közösségek, családok és iskolák kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb napot, miközben valamennyien ugyanazért a szándékért, a békért és az egységért imádkoznak. Az ima hét október 7-én a rózsafüzér királynője ünnepén éri el csúcspontját. A kezdeményezés nem korlátozódik a Vatikánra. A bolíviai Amazonas őslakos közösségeitől Szudánon, Zimbabwén, Mozambikon és Sierra Leone-n át számos olyan ország gyermekei csatlakoznak hozzá, ahol háború, szegénység vagy bizonytalanság nehezíti az emberek mindennapjait. Szudánban több plébánia és iskola vesz részt az imádságban. A bolíviai Amazonas vidékén élő Cimane őslakos közösség gyermekei már megkezdték a rózsafüzér imádkozását saját nyelvükön és spanyolul. A zimbabwei Bulawayo főegyházmegyében a Szent Kristóf plébánia október 4-én gyűjti egybe a gyermekeket, hogy együtt imádkozzanak a békéért. Paraguayban pedig

0: példaképeként állította a gyermekek elé. Az erőszak, az üldöztetés, a szegénység és a bizonytalanság által sújtott világban különös jelentőséget kap a közös imádság. A különböző országokban, különféle nyelveken és kultúrákban élő gyermekek rózsafüzér imádsága a bizalom és a remény egyszerű, mégis egyetemes jelévé válik. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezés 2005-ben Venezuelából indult, és azóta világméretű imahálózattá nőtte ki magát, amelyhez gyermekek, családok, plébániák, iskolák és egyházi közösségek csatlakoznak. Valamennyi földrészen a kezdeményezés egyik ihletője pietrelcsínai Szent Pió atya ismert gondolata volt. Ha 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik. A felhívás azonban nem csak a gyermekeknek szól. A szükséget szenvedő egyház arra buzdítja a szülőket, tanárokat, papokat, szerzeteseket, hitoktatókat és családokat is, hogy kapcsolódjanak be a közös imádságba. Ha valakinek nincs lehetősége a teljes rózsafüzér elimádkozására, már egyetlen tized hűséges elmondásával is csatlakozhat ehhez a világot átfogó imalánchoz.
1: Franciaország várja Péter utóda 14. Leó pápa látogatását. A megelőző 3 pápa összesen 11 alkalommal látogatott el Franciaországba, és most szeptember 24-én, péntek reggel, 14. Leó pápa útra kell, hogy 4 napos apostoli út keretében erősítse meg a francia katolikusokat. A francia nyelvet jól beszélő 2. János Pál pápa 7-szer látogatott el hozzájuk a következő években, 1980, 83, 86, 88, 96, 97 és végül 2004. 16. Benedek pápa 2008-ban kereste fel a francia népet és egyházat, míg Ferenc pápa 3 út keretében járt ott először 2014-ben Strasbourgban, 2023-ban Marseille-ben és végül 2023-ban a korzikai Ajaccióban. 14. Leó pápa mostani franciaországi apostoli útja a párbeszéd, az emlékezés és a remény útja lesz. A 4 napos látogatás során a Szentatya a béke, a kultúra és az egység témáit fogja érinteni, miközben találkozik a francia hatóságukkal, a civil társadalommal és a nemzetközi közösség képviselőivel az UNESCO palotában. Párizsban fiatalokkal, a helyi egyház vezetőivel, képviselőivel, a tartományi szinodális gyűlés tagjaival, valamint katekumenekkel és neofitákkal, azaz frissen megtértekkel is találkozik. Az útnak erős a társadalmi dimenziója, hiszen Leó pápa látogatást tesz a Bakita házban, egy szociális támogató és integrációs központban, valamint Lourdesban találkozik az ottani Notre-Dame befogadó központ munkatársaival és segítőivel. A lourdi jelenések városában a pápa imádságos és közeli pillanatokat élhet át a megszentelt közösségekkel és a leginkább kiszolgáltatottakkal, és 4 szem közt találkozik majd az egyházi visszaélések néhány áldozatával is. Az utolsó állomás Metz, a 3 határvárosa, ahol némely ház homlokzatának repesz sérülései ma is tanúskodnak a 2. világháború harcainak borzalmairól. A pápai program része egy vallásközi találkozó, valamint a Szent István Székesegyházban bemutatott záró szentmise. Takargatás nélkül címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékezését az évközi 26. vasárnapra.
2: A mester egyszer összehívta tanítványait, és megkérdezte tőlük: hol kezdődik az ima? Az első a következő választatta: szerintem a szükségben. Amikor bajban vagyok, szinte magától jön, hogy Istenhez fordulok. A második ezt mondta: szerintem az örömben. Amikor boldog vagyok, a lelkem felszabadul és Istenhez emelkedik. A harmadik így szólt: a csendben. Amikor bennem minden elhallgat, akkor tud megszólalni Isten. A negyedik pedig ezt mondta: a gyermeki lelkületben. Amikor rádöbbenek, hogy Isten gyermeke vagyok és szeret engem, akkor kezdek el igazán imádkozni. A mester elmosolyodott: mindegyik válasz igaz, de az ima még ennél is korábban kezdődik. Az ima Istennél kezdődik. Ő kezdi el bennem, és nem én. Talán ez a Szentírás megértésének is az egyik legfontosabb kulcsa.

0: kulcsa minden Istennél kezdődik. A világ, az élet, az ember, a hit, a közösség, a szeretet. A Szentírás Isten és ember közös története. Isten megszólítja az embert, az ember pedig válaszol neki. Ezért a Szentírás sem egyszerűen egy könyv, amit elolvasok, vagy kiolvasok, hanem inkább egy párbeszéd, amelynek a sorai mögött élet van. Sokszor hajlamos vagyok azt hinni, hogy csak akkor imádkozom, amikor letérdelek, összeteszem a kezem és kimondok bizonyos szavakat, pedig egész napom imává válhat. Reggel odaadom Istennek a napomat, s attól kezdve vihetem ő hozzá mindenemet. Örömeimet, haragomat, csalódásaimat, kérdéseimet, gyengeségeimet, sőt, még a bűneimet is. Ez utóbbit nem azért, mert az jó, hanem azért, mert Istentől nem kell elrejtenem semmit. A Szentírás éppen ettől annyira valóságos, mert nem kozmetikázza a dolgokat, nem csak a szépet mutatja meg, rávilágít Dávid nagyságára, de a bűnét sem titkolja el, ahogy Péter hitét is példaként állítja, de a tagadását sem hallgatja el. Aztán pedig nem csak az apostolok lelkesedésére világít rá, hanem féltékenységükre is, értetlenségükre is rámutat. A Biblia emberei valódi húsvér emberek, és ezért tudok én is belenézni ebbe a könyvbe, mint egy tükörbe. A Szentírás arra bátorít, hogy legyen bátorságom konkrét ember lenni Isten előtt. Ne egy szépen kifényezett vallásos képet vigyek eléje magamról, hanem önmagamat adjam. Persze, van a Szentírásban sok olyan rész is, amit sokáig nem értek meg. Vagy talán sohasem ebben az életben. De ezzel sincs semmi baj. Szent Pál apostol azt mondja, töredékes a tudásunk. Ahogy gyermekként máshogyan gondolkodtam, később sok mindennek mélyebb értelme nyílt meg előttem. A hitben is így van. Ezért, amikor valamit nem értek a Szentírásból, nem az a megoldás, hogy becsukom a könyvet, hanem olvassam mindig tovább. Keressek, kérdezzek őszinte szívvel, mert lassan tárul fel a mélység. Ezért fontos, hogy ne csak az eszemmel olvassam, hanem a szívemmel is, hogy növekedjék bennem a szeretet. Mert lehet sok mindent tudni a Bibliáról, lehet kívülről idézni belőle, lehet házról házra járni vele, lehet vitatkozni róla, de ha nem növekszik a szeretet, akkor a legfontosabbat nem értettem meg. Az evangéliumban az apostolok egyszer panaszkodnak Jézusnak. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben tesz jót, de nem tart velünk. Jézus pedig azt feleli, aki nincs ellenünk, velünk van. Jézus nem az érdekli elsősorban, hogy ki melyik csoportba tartozik, hanem az, hogy ki szeret jobban. Szentírás vasárnapján ezért tegyen fel a kérdéseket. Mit tesz velem Isten igéje? Jobban szeretek tőle? Türelmesebb lettem? Kevésbé ítélkezem? Könnyebben bocsátok meg? Közelebb kerültem Istenhez és az emberekhez? A Szentírás célja nem az, hogy több bibliai idézet legyen a fejemben, hanem hogy több szeretet legyen az életemben. Ez pedig szükséges mindenek előtt önmagamban néznem, és megbékélnem azzal az emberrel, aki vagyok. Nem mentegetve a bűneimet, hanem felismerve azt, hogy Istentől szeretett bűnös ember vagyok. Nem azért indulok Isten felé, mert már tökéletes lettem, hanem mert ő szeret. Így érkezünk oda, ahonnan elindultunk. Minden Istennél kezdődik. Az ima, a hit, a megtérés, a Szentírás története, és végül a szeretet is. Nekem csak válaszolnom kell rá.
1: Sajgó Balázs atya emlékedését hallották az évközi 26. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
2: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsolyasunkban a Tükrös Együttes muzsikál.

0: a Tükrös Együttes muzsikált mai guzsajásunkban.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Leó pápa megérkezett Franciaországba, közli a vatikáni média. A pápa délután 3-kor az UNESCO palotába látogat, ahol beszédet mond, majd vecsernyét vezet a Notre Dame székesegyházban. Este pedig a Párizs északi elővárosában található Saint-Denis-ben fiatalokkal vesz részt egy virrasztáson. Szombaton a pápa szabadtéri szentmisét tart a Concord téren, amelyre több mint 600 ezeren regisztráltak. Vasárnap pedig Lourdesban a katolikus világ egyik legfontosabb zarándok helyén újabb szabadtéri misét celebrál. Az út utolsó állomása Metz lesz az Európai Egység és Béke jegyében zajló vallásközi találkozóval és záró szentmisével. A pápa hétfőn este tér vissza Rómába. Gyerekek imádkozzák a rózsafűzért Leó pápával a békéért október 1-én, írja a Magyar Kurír. Római iskolákból és plébániákról 700 000 gyermek gyűlik össze a vatikáni kertekben található Lourdes-i barlangnál, hogy a pápával együtt imádkozzák a rózsafűzért a békéért. Az esemény nyitja meg a Szükséget Szenvedő Egyház Nemzetközi Katolikus Alapítvány által szervezett 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért elnevezésű kezdeményezést. A pápai jogú alapítvány több mint 20 éve szervezi meg ezt az imakampányt. Idén azonban első alkalommal ez nem egyetlen napra korlátozódik, hanem október 1-től 7-éig egy teljes héten át tart. Heteken belül várhatóan megállapodás születik a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről, jelentette be a főpolgármester a fővárosi közgyűlés pénteki ülésén. Karácsony Gergely napirend előtti felszólalásában azt mondta, az előző kormány okozta bajt a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak kell közösen orvosolnia. Ma kezdődik a Kutatók éjszakája országos programsorozata, amelyen több mint 60 településen, mintegy 200 intézményben, egyetemen, kutatóintézetben várják 2000-nél is több programmal a látogatókat. A budapesti kínálatban szerepel többek között kiberbiztonsági szabadulószoba, a 6G hálózatok jövőjét bemutató előadás, kiderül, hogyan használhatók a legmodernebb képalkotó eljárások és a mesterséges intelligencia a rendvédelemben és az oktatásban, lesz a boldogság stratégiákról szóló tudományos stand-up, de például interaktív árvízvédelmi bemutatót is tart az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Vidéken mintegy 1400 program zajlik, a Szegedi Egyetem több mint 500 programot, a Debreceni közel 200-at, a Pécsi több mint 250 programot szervez. A helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel egyeztetett Baka András köztársasági elnök New Yorkban, közölte a Sándor Palota pénteken az MT-vel. Az elnöki hivatal azt írta, napjainkban Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége él Magyarországon, számukra a hazánk ma a világ egyik legbiztonságosabb országa. Hozzátették, mind a kormány, mind a köztársasági elnök fontosnak tartja ennek fenntartását és erősítését. Végül az időjárásról. Közepesen vagy erősen felhőség mellett általában több órás napsütés valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik. Keleten azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Közélet című műsorunkat hallják Molnár András szerkesztésében, ezután a nap imájával jelentkezünk. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
4: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Megtartotta első őszi ülését a Miskolci Közgyűlés. Csütörtökön 14 előterjesztést vitattak meg a képviselők. Adásunk elején Szilágyi Kornélt, a polgármesteri hivatal gazdálkodási főosztályának főosztályvezetőjét idézzük. Majd a diák munka lesz a témánk, Leskó Anna Máriával, a Melódiák Alföld Iskola Szövetkezet Egri és Miskolci iroda vezetőjével a keresletről, kínálatról, trendekről, elvárásokról, tapasztalatokról és bérezésről is beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Újra munkába állt a nyári szünet után Miskolcváros közgyűlésem, ahol csütörtökön 14 előterjesztést vitattak meg a képviselők. A legfontosabb napirendi pont az idei költségvetés első féléves korrekciója volt, amelynek során a büdzsé fő összege megduplázódott és 144 milliárd forintra módosult. Az ellenzéki és kormánypárti képviselők egyetértettek abban, hogy a hazai önkormányzati rendszert súlyos alulfinanszírozottság jellemzi. Tóczántai József polgármester bejelentette, hogy a pénzügyi stabilitás érdekében a minisztérium által kijelölt szakemberekkel hamarosan megkezdődnek a hivatalos egyeztetések. A gazdasági kérdések mellett a testület szigorította a közösségi együttélés szabályait is, hogy hatékonyabban léphessenek fel a köztéri szemetelés és a roncsautók ellen. Az ülésen emellett új aljegyzőt választottak, és esküdtett a testület előtt a Miskolci Rendőrkapitányság új vezetője, Fazekas Csaba is. Most Szilágyi Kornélt, a polgármesteri hivatal gazdálkodási főosztályának főosztályvezetőjét hallják, aki beszélt a költségvetés módosításáról.
1: A költségvetés korrekciójának keretén belül az önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosítására kerül sor, mely döntés egy rendelet alkotással zárul. Az előterjesztésünkhöz kapcsolódik még további kettő határozati javaslat is. Az első határozati javaslatunk az önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2027-2029 évekre vonatkozó várható összegének megállapítása. Szól, ahol is az önkormányzat saját bevételeként figyelembe vehető forrásoknál történt változások átvezetése történik a határozati javaslat mellékletei szerint. A második határozati javaslatunk az önkormányzat bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó a hitelkeret biztosításáról szól. Évvégével a jelenlegi számlavezető pénzintézetnél ezen szerződések lejárnak, és az önkormányzat zavartalan működése érdekében indokolt, hogy a következő évre egy év határozott időtartamra egy beszerzési eljárás kerüljön lefolytatásra, melyhez tisztelettel kérjük a közgyűlés hozzájárulását. A költségvetés első féléves korrekciójáról szükséges elmondani, hogy a közgyűlés ez év márciusában döntött az eredeti költségvetésről, 71,5 milliárd forint főszegben került ez elfogadásra. Ezt követően május hónap során az elszámadás keretében elfogadott költségvetési maradványok és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek mintegy 45,3 milliárd forint összegű elfogadása történt meg, melyet az idei költségvetésre ráépítettünk. Az előterjesztésünk kettő részből áll, a szokásos módon épül föl. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a költségvetés elfogadását követően az első fél évben mind bevételi, mind kiadási oldalon előirányzatokhoz kapcsolódóan változások történtek. Ezeket át kell időről időre vezetni a költségvetésen, melynek jelen előterjesztésben teszünk eleget. Ilyen változások történtek például az első fél évben a központi költségvetésből kapott támogatások, illetve egyéb pályázati forrással összefüggő támogatások is jelentkeztek ebben az időszakban. Az állami támogatások közül a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímen. Több támogatásban részesültünk, óvodákban foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógusok nevelő munkáját segítő, közvetlen segítő, fix összegű egyszeri kiegészítő támogatás jogcímen 44,5 millió forint támogatást, bölcsödében foglalkoztatott szintén felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szaktanácsadók fix összegű egyszeri kiegészítő támogatására közel 14 millió forint támogatás érkezett. A helyi önkormányzatok működési célú támogatása keretében esélyteremtési illetményre 101,1 millió forint, szociális ágazati összevont pótlék címén 306 millió forint, a szociális ágazatban dolgozó egészségügyi végzettséghez kötött foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékaként közel 43 millió forint, kiegészítő szociális pótlékként pedig 121 millió forint érkezett. Az esélyteremtési illetmény rész többször volt a közgyűlés előtt, Itt szeretném a tisztelt képviselőtestületet tájékoztatni arról, hogy ez év augusztusában számfejtésre került a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkatársak tekintetében a 23-24 évre elmaradt esélyteremtési illetményrész, és előkészítés alatt áll 2025 év tekintetében szeptember hónapban a 25-ös évi kifizetések, és a 2026 évi elmaradt illetményrész is várhatóan november hónapban kifizetésre kerül az érintettek részére. Támogatásokat említettem, szükséges ezek közül kiemelni, hogy az önkormányzatunk a Life IP Hungary projekt keretén belül egy időközi 23-24 évi vonatkozó elszámolás alapján, melyet az Unió elfogadott, 63,9 millió forintos támogatásban részesült. Szintén pályázati forrást jelent az a együttműködés, illetve támogatási szerződés, amelyben az önkormányzat sikeresen pályázott a DIMU plusz 21124 számú projekt keretében az energiamenedzsment rendszer bevezetése Miskolcon projektre, és 171,6 millió forint támogatásban részesülünk. A költségvetés első féléves korrekciójában történnek bevételt és kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások, belső átcsoportosítások és korrekciókra is sor kerül. Azonban mégis a többletigények jelentik a legnagyobb változást a költségvetésben. Ezek közül is ki kell emelni a közösségi közlekedést érintő változást. A közgyűlés ez év augusztusában határozattal döntött arról, hogy az MVK ZRT éves működési támogatásához további forrásokat kell az első fél éves korrekcióban biztosítani. Ennek teszünk ebben az előterjesztésben is eleget. A költségvetés áttekintése során azon dolgoztunk, hogy belső megtakarításokból, átcsoportosításokból, különböző feladatok felülvizsgálatából további forrásokat tudjunk a közösségi közlekedés támogatására biztosítani. Ez alapján további 900 millió forint kerül ebben az évben még a közösségi közlekedés működtetési feladataira támogatásként meghatározásra. Többletigényként jelentkezett egyébként városüzemeltetés területén többek között a közvilágítással összefüggő feladatra, de egyéb vagyongazdálkodással kapcsolódó kiadásokhoz is igyekeztük a szükséges forrásokat biztosítani. Ezen források, ahogy említettem, részben belső átcsoportosítások és megtakarításokkal, részben pedig az általános tartalék igénybevételével történtek. A módosítások eredményeképpen 144,7 milliárd forint főösszegre módosul költségvetésünk. Én kérem tisztelettel a közgyűlést, hogy a rendelettervezetünket és a határozati javaslatainkat támogatni szíveskedjenek.
0: Az elmúlt percekben Szilágyi Kornélt, a Miskolci Polgármesteri Hivatal gazdálkodási főosztályának főosztályvezetőjét hallották.

0: Szeretettel köszöntelek, Anna Mária, itt a stúdióban. Szervusz!
1: Szervusz, én is nagyon örülök, hogy meghívtál erre a kis beszélgetésre.
0: Szeptember van, ilyenkor átalakul a munkaerőpiac és a diák munkaerőpiac, elsősorban az iskola kezdéssel. Hogyan érint ezt titeket?
1: Igen, ez egy nagyon fontos téma, és nagyon is örülök, hogy meghívtál erre a beszélgetésre, mert sokan azt hiszik, hogy az iskola szövetkezeteken keresztül történő munkavégzés, az csak a nyárra vonatkozik, viszont ez egy egész évben kihasználható munkavégzési forma, mind gondolok itt a diákokra, akik hallgatnak minket, kifejezetten felhívnám a figyelmüket, hogy iskola szövetkezeten keresztül csak nappali tagozatos hallgatók dolgozhatnak, tehát akik már esti vagy levelező tagozaton dolgoznak, ők már vagy munkaviszonyba, vagy alkalmi, vagy idénymunkásként vállalhatnak, vagy megbízási szerződéssel munkát. És ilyenkor, amikor elkezdődik az ősz, nekünk, mint melódiáknak, mint legnagyobb és első iskola szövetkezetnek Magyarországon, nagyon fontos küldetésünk az, hogy mind a diákoknak felhívjuk erre a figyelmét, hogy itt vannak olyan munkáltatók és olyan partnercégeink, megbízóink, akik nagyon-nagyon számítanak a mostani diákságra, és hát ezek a partnercégek ugyanúgy szeretnék a diákokat foglalkoztatni. Természetesen mi tájékoztatjuk a partnercégeinket, hogy a diákoknak a legfontosabb az, hogy iskolába járjanak, és tanuljanak, és fejlesszék magukat, de a délutáni időszakban, a hétvégéken, a szünetekben mindenféleképpen van rá lehetőségük, hogy dolgozzanak nálunk, és persze vannak olyan egyetemisták, akik mondjuk passziváltatták magukat. Itt kifejezetten hangsúlyoznám, hogyha valaki passziváltatta magát az egyetemi tanulmányai közben, és még 25 év alatti, akkor ő is végezhet munkát. Illetve még egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a diákok figyelmét, mert erről is nagyon kevesen tudnak, hogy akik most végezték el idén, 2026-ban, nyár elején a középiskolai tanulmányaikat, vagy most fejezték be az egyetemi tanulmányaikat, nekik a nappali tagozatos státuszuk még október 31-ig fennáll, ezért ők még a diákigazolványukon lévő 25 és 26 évre szóló matricával, illetve második féléves egyetemi matricával még október 31-ig még nappali tagozatosnak számítanak, és így munkát végezhetnek iskola szövetkezeten keresztül is. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog azért, mert az iskola szövetkezeteken keresztül 0% járulékfizetési kötelezettségük van, és ez azért nagyon fontos, mert ugye 2022 óta meghozta a kormány azt a döntést, hogy ugye nem kell személyi jövedelemadót fizetnie, ezt a 15%-ot a diákoknak. De ha ők viszont elhelyezkednek már valahol dolgozni, munkaviszonyban, akkor a többi járulékot fizetniük kell. És ezért érdemes még az iskola szövetkezeti munkavégzést október 31-ig ezeknek a végzős diákoknak is kihasználni.
0: Mekkora a kereslet a diák munkák iránt, és milyen a kínálat a munkák szempontjából?
1: A megbízók számára, ahogy mondtam is, a diák munkaerő Magyarországon ugyanolyan fontos, mint a felnőtt munkaerő, és itt kiemelném amúgy, hogy a nyugdíjas munkaerőnek is van nagyon fontos szerepe. Viszont most, hogy a melódiákról beszélünk, és a diákokhoz szeretnénk szólni, a megbízók egyértelműen ilyenkor pláne olyan területeken keresnek diákokat, amelyekbe több esetben akár betanított munkát tudnak náluk végezni ezek a fiatalok, illetve gyakornoki feladatokat tudnak elvégezni. Ezt vontsuk is ketté, ezt a két dolgot, mert a betanított jellegű feladatoknál gondolok itt a kereskedelemre, árufeltöltés, bolti kisegítés, betanított pénztárosi feladatok, gondolok

0: ebben a gyors éttermekben is. Képzeljétek el, hogy vannak olyanok, akik aztán itt karriert futnak be, már diákként is, akár vezető helyettesi, vagy műszakvezetői, vagy akár vannak olyanok is közöttük, akik vezetői pozícióba kerülnek. Én úgy gondolom, hogy ezeknél a betanított feladatoknál ezt nem kell a fiataloknak elítélniük ezeket a feladatokat, mert pont a gyorséttermi munka az, amiben a legtöbb kompetenciájukat tudják a fiatalok fejleszteni, és ezt nagyon is szeretik majd aztán a leendő munkáltatóik, hogy ők már beletanultak az életbe, ők már felkészültek arra, hogy munkát vállalhassanak felnőtt korukba is. Ezen kívül moziba például lehet menniük dolgozni, ott egyértelműen arra kell felkészülni, hogy ugye ott sokszor éjszakai munkavégzés is van, és haza kell tudniuk jutni. Vagy vannak olyan úszómester képzéseink, ahova például a fürdőkben nem csak nyáron kellenek az úszómesterek, hanem kellenek hétvégékre, akár hétköznapokra is, ezért oda is mehetnek a fiatalok dolgozni, és vannak betanított gyári munkák is, ahol egyszerűbb operátori, vagy csomagolási, címkézési, logisztikai feladatokat tudnak ellátni. Szóval ez volt az első része, a második a gyakornoki, itt már jobban inkább szólok azoknak az egyetemistákra gondolok, akik olyan helyet keresnek maguknak, hogy szeretnék akár a szakmai gyakorlatukat is letudni, vagy egyszerűen szeretnének egy magasabb színvonalú szellemi munkát végezni. Itt pedig van olyan szolgáltató, a legnagyobb magyarországi távközlési szolgáltatónak vagyunk mi az egyik legnagyobb partnere, ahol pedig az ügyfélszolgálaton tudnak dolgozni, akár a műszaki hiba bejelentésen, akár adminisztrációs, akár értékesítési feladatokat tudnak home office-ba elvégezni, de tény is való, hogy ezeknél a munkáknál kifejezetten nagyon fontos, hogy itt minimum úgy kell gondolkodniuk a fiataloknak, hogy minimum egy évet alá kell írniuk, tehát vállalniuk kell a munkavégzést. És ezen kívül vannak azok a mérnöki, gyakornoki munkák, ugye gyárakban, vagy HR, pénzügyi, gazdasági területen gyakorlati munkalehetőségek, ahova ugyancsak nagyon sok megbízó keres megfelelő diák, egyetemistát, akik esetleg majd a későbbiekben, akik a legjobban végzik és a legjobban megfelelnek ott a feladatnak, lehetséges, hogy egy szép karrierutat is be tudnak ott járni ezeknél a cégeknél.
1: Hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést, és szó lesz a piszkos anyagiakról is.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Leskó Anna Máriával, a Melódiák Alföld Iskola Szövetkezet Egri és Miskolci irodavezetőjével. Beszéljünk az anyagiakról. Mennyire éri meg diákmunkát vállalni?
1: Ahogy az előzőekben is mondtam, ugye kifejezetten nagyon fontos, hogy a diák foglalkoztatás kapcsán, ez egy nagyon előnyös foglalkoztatási forma ugye a diákok számára, mert képzeld el, a bruttó bér egyenlő a nettó bérrel, kifejezetten 25 év alattiakról beszélünk. Ez nem azt jelenti, hogy 25 év felett nem lehet vállalni diákmunkát, akik ugye nappali tagozatosok, de ott már a 15% SZJA személyi jövedelem adó levonásra kerül. Mindig fontos szabály az, hogy a szövetkezeti törvény szabályozza az iskola szövetkezeteknek a működését, viszont mindig a mindenkori kormányrendelet alapján megmondott minimálbér és bérminimum órabéres összege vonatkozik a diákoknak a foglalkoztatására. Ez mit is jelent? Mindig általában évvége felé megszületik a döntés, hogy mi lesz a minimálbér és a bérminimum. Ezt nem csak havi bérbe állapítják meg, hanem órabérbe is, bruttó órabérben is. Most 2026-ban azt kell tudnia a fiataloknak, hogy betanított munkáért minimum 1856 forintot kell megkapniuk óránként, és ha viszont olyan tanúsítványhoz, vagy képzettséghez, vagy érettségihez kötött munkát végeznek, akkor pedig minimum bruttó 2145 forintos a bérminimum, tehát a minimálisan kifizetendő órabér. E felett természetesen lehet fizetni a diákoknak. Mi mindig a megbízóknak mindig felhívjuk erre a figyelmét, hogy versenyképes órabért állapítsanak meg a kifizetések kapcsán. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy a diákok általában eldönthetik, hogy adott héten, adott hónapban mennyit tudnak dolgozni. De természetesen a megbízóknak is megvan az igénye rá, hogy ők meg mennyit várnak el adott héten vagy adott hónapban. Tehát ennek a kettő dolognak amúgy találkoznia kell, hogy úgymond egy win-win szituáció a két oldalról fennálljon. Na ebben segít abszolút a diákoknak a Melódiák, és magunknak a megbízóknak is, hogy ezt így elmondjuk a mi tapasztalatainkat is ezzel kapcsolatban, illetve a diákokat is mentoráljuk ebben kapcsolatban. Tehát többet kaphatnak, de kevesebbet nem, de amennyi a ledolgozott órájuk, ők annyi órabért fognak megkapni. Tehát itt nincs ilyen, hogy beteg lesz valaki, és beteg szabadságra kap pénzt, vagy táppénzre kap pénzt, vagy ha szabadság pénzt kapna, mert itt nincs szabadság, itt ledolgozott óra után megy a diákoknak a kifizetése.
0: Hány embert tudnál, hány diákot tudnál most foglalkoztatni, ha mindenki beállítana, hogy dolgozni szeretne? Tehát hány szabad státusz van?
1: Általában ez úgy szokott kinézni, hogy szeptemberben amúgy újra is indul sok helyen toborzás, mert sokan ugye nyárra szeretnének munkát, és ilyenkor pont a szeptember az egyik legnehezebb hónap. És én nyugodtan kimerem jelenteni, hogy Egerbe is és Miskolcon is még vannak szabad helyek, de tény is való, hogy sokkal több szabad hely van a 18 pluszos korosztály számára. Lehetnek ők középiskolások is, meg egyetemisták is, de a 18 alattiak számára jóval, tehát nagyon csekély a lehetőség. Itt több száz, mind a két irodában több száz lehetőség van, de miután mi egész Kelet-Magyarországon dolgozunk, illetve maga a Melódiák hálózat egész Magyarországon, ezért több tízezer pozíció vár a diákokra, amit ők egy nagyon egyszerű módon meg is tudnak nézni, képzeld el, ugyanis van applikációnk is, amit le tudnak menteni, úgymond tölteni, és a honlapunkat is, a www.melodiák.hu-t is megtalálják. Ide beüthetik azt, hogy melyik településen, vagy melyik megyébe keresnek munkát, még azt is kiválaszthatják, hogy milyen típusú munkát keresnek, és ott felmérhetik, hogy éppen adott területen melyik projektvezető milyen munkára keres diákokat. Ott jelentkezhetnek online a felületen keresztül, de természetesen ott megtalálják a telefonszámát is a projektvezető kollégáknak, a mentoroknak, akik szervezik ezeket a munkákat, és segítenek a diákok, illetve a megbízók számára is, hogy megfelelően hatékony és minőségi legyen a szolgáltatás. És természetesen ezek a munka lehetőségek esetén a hirdetésekben fel vannak sorolva az elvárások is, hogy minek kell adott feladatnál megfelelni, vagy milyen ráérésének kell lenni a diáknak. Ezt nagyon érdemes elolvasni, mert nagyon sokszor találkozunk avval, hogy csak a szalagcímet olvassák el a fiatalok, és utána pedig esetleg, ha tovább olvasnák, akkor szembesülnének azokkal az elvárásokkal, amiknek lehet, hogy ők még nem tudnak megfelelni, és ebben az esetben nagyon sokszor csalódottak tudnak lenni, hogy de akkor őket miért nem hívták fel, őket miért nem vették fel adott munkára, pedig már rögtön láthatnák, hogy a megbízóknak is vannak velük kapcsolatban elvárásaik, és azoknak viszont meg kell felelni.
0: Néhányat említsünk meg ezek közül az elvárások közül, ami mondjuk gyakori hiba, hogy nem veszik észre, és mégis van.
1: Pont amit említettem is, a ráérésük. Azt, hogy csak hétvégén szeretne valaki dolgozni, az sajnos az nem működik az a folyamatosan. Persze, adhok munkaként, hogy csak havonta, vagy 2-3 havonta egyszer egy hétvégén elmegy például hosteseskedni, vagy egy rendezvényre anyagmozgatási feladatokat elvégezni, persze ezeket figyelni kell az applikáción és a hirdetésekben, tehát nem azt mondom, hogy nem lehetséges, de nagyon sok megbízó olyan diákot keres, akinek van ráérése akár délutánonként, tehát hétköznapokon is, mert amikor őket betanítják, akkor szeretné a megbízó, hogyha ők ugyanazok a diákok járnának visszadolgozni, mert úgy tudnak hatékonyan munkát végezni ezek a fiatalok, és adott akár multicégnek, akár kisebb családi vállalkozásoknak, vagy középvállalkozásba úgy tudják, úgymond a megbízót az ottani elvárásoknak megfelelő gyorsasággal, teljesítménnyel munkát végezni. Ez egy nagyon-nagyon fontos figyelemfelkeltés a diákok számára, hogy ők ugyanolyan fontos részei annak a cégnek, annak a vállalkozásnak, rájuk ugyanúgy számítanak, mint egy felnőtt munkaerőre. És néha ezt, nagyon gyakran érezzük azt, hogy ezt a fiatalok még nem értik, nem érzik. Ugye ebbe úgymond a fiataloknak mindenféleképpen az értékrendjüknek elég erőteljesen, meg a motivációjuknak elég erőteljesen benne kell lennie, hogy ők aztán átérezzék a másik oldalnak is azt az elvárását, hogy ők munkavégzést várnak tőlük. Ez nem telefonnyomogatás, amikor ott dolgoznak, ez hatékony munkavégzésnek kell, akár itt beszélhetünk betanított irodai vagy szellemi feladatokról is, teljesen mindegy, hogy melyik területet említeném, itt csak akkor elégedett a partner, hogyha ők valós munkavégzést végeznek, és van olyan, amikor találkozunk sajnos olyan fiatalokkal, aki bemegy a munkahelyre, és ezt még nem látja át, pedig a mentorok, a projektvezetők erre felkészítik őket.

0: mennyire válogathatnak a diákok, tehát kipróbálhat néhány munkakört mondjuk egy diák, és utána, mert a betanítás egy cég szempontjából az egy energiafeladat, és mennyire van arra lehetőség egy diáknak, hogyha nem tetszik, akkor keressen egy másikat, vagy kérjen egy másikat?
1: Hát ez egy nagyon fontos kérdés, amit mondasz, mert a megbízó ugye azt várja el, hogyha ő megadja a lehetőséget annak a diáknak, akkor az a diák beleálljon abba a munkába. Ezért is van az, hogy a kollégáim, amikor hirdetnek, akkor előszűrik a jelentkezőket. Ezért nem kerül mindenki kiválasztásra, aki jelentkezik. Mert hogy a megbízó szeretné, hogy úgymond a fluktuáció nagyon alacsony legyen, és akihez, aki már elkerül hozzá, az persze van lehetősége, hogy az első napokban ugye megismerkedjen a környezettel, az ottani munkavégzési folyamatokkal, de nagyba elvárja, hogy ha a munkát az ő vezetője is beleteszi abba, hogy betanuljon valaki, akkor megtörténjen az win-win szituáció, hogy akkor már ott marad a diák. Szóval ez egy nagyon nehéz feladat a mi részünkről, mert pont ezért úgymond segítünk a megbízóknak, és ez egy szolgáltatás is a részünkről a megbízóink számára, hogy már olyan diák kerüljön oda hozzájuk, aki tényleg tudja a feltételeket, megfelel az elvárásoknak, és szívesen beleáll adott munkába. Erre szeretnék egy példát is mondani neked. Több iskola szövetkezet is van, nagyon sok versenytársunk van a piacon már, és nagyon sokszor találkozunk avval, hogy online meghirdetnek munkákat, online jelentkeznek, de nem is beszélnek a fiatalokkal. A tagsági megállapodás is online történik meg az aláírása, de nincs mentor, aki felkészíteni őket. Tehát, hogyha nincs mentor mögötte, aki nap mint nap, pláne a beállása előtt is az első hetekben őt mentorálná, hogy megtörténjen az a kapcsolatfelvétel a partnercéggel, amiben a diákoknak is ugye azért ez egy lelkileg fel kell készülniük rá, hogy most ők egy új szituációba kerülnek, a komfortzónájukból kerülnek ki. Ha nincs mögöttük mentor, akkor nagyon sokszor csalódás éri a diákot is, és csalódás éri a megbízót is, ahol a munkát kell végezni. És ilyenkor szokták azt mondani, hogy jaj, hát az iskola szövetkezeti foglalkoztatás az nem is jó, mind a két oldalról. Pedig tud egy iskola szövetkezeti foglalkoztatás megfelelő lenni, csak be kell tartani, és figyelni kell azokra a tapasztalatokra, a szabályzásokra, amiket a diák is elvár ilyenkor, illetve a megbízó is elvár. Na hát ebben, mint legnagyobb iskola szövetkezet Magyarországon, a Meló diák, én úgy gondolom, hogy példamutatóan haladunk, mindig is haladtunk előre, több mint 45 iroda, ügyfélszolgálati irodát tartunk fent emiatt Magyarországon, mert a diákok ide hétköznapokon akár be is mehetnek, meg is beszélhetik, találkozhatnak, ezeket az interjúkat, előszűréseket akár a mentorokkal ott végezhetik el, és már így nem egy személytelen, úgymond kiválasztási folyamaton mennek át, hanem tudnak kérdéseket is feltenni, ami őket kifejezetten érdekli, illetve meg tudják hallgatni azokat a figyelemfelhívásokat is a mentorok részéről, amik a munkavégzéshez nagyon-nagyon fontosak. Tehát nagyon fontos az online világ, felgyorsult az életünk, abszolút az AI-jal haladnunk kell, ugyancsak a használatával előre nekünk vállalkozásoknak is, akár iskolaszövetkezeti formában is, és ahogy mondtam, online téren van már nekünk is a tagsági megállapodás aláírása, amivel aztán a NAV-hoz bejelenthetjük, ami után bejelenthetjük ugye a diákjainkat, viszont ez egy nagyon fontos pont, hogy még mindig érezzük a személyes kapcsolattartásnak, vagy akár minimum a telefonos kapcsolattartásnak a jelentőségét. Mi ugyanis kimegyünk a cégekhez, felmérjük azt is, hogy ott milyen munkavégzési helyre mennek azok az adott diákok, az megfelelő-e az elvárásoknak, vagy akár egyeztettünk a partnercéggel, hogy a jogszabályi munkavédelmi elvárásokra is mire figyeljenek oda a diákok foglalkoztatásánál. Úgyhogy mi tanácsot adunk így mindkét oldalnak, hogy minden klappoljon, és minden a jogszabályoknak, és mindenkinek az elvárásainak megfelelően pozitívan, úgymond összegződjön aztán a munkavégzésben, illetve a kifizetésekben mindenki elégedett legyen, ugye?
0: Beszéljünk még az online világról. Mennyire van igény és lehetőség mondjuk távmunkára vagy online munkavégzésre? Tehát gondolom, hogy igény az lenne a diákok részéről is, hogy otthon dolgozhassanak.
1: Igen, ahogy mondtam is, ez általában azért ez egy magasabb szintű munkavégzési, gyakorlati vagy gyakornoki ügyfélszolgálati pozíciókban van. Ezt a Covid hozta amúgy, tehát azelőtt az említett, általam említett legnagyobb távközlési cégnél se volt ilyen lehetőség, hanem a Covid hozta be ezt a home office-os munkavégzést amúgy mind a diák, mind a felnőtt világba, és kevesebb. Egyre jobban látszik, hogy pont ezen a szolgáltatón kívül a többiek azok mind a 99%-ba én azt gondolom, hogy elvárják a személyes megjelenést. Néha-néha olyan emelt szintű gyakornoki pozíciókba, ahol már juniorként teljesített a diák, és már bebizonyította, hogy ő egy megbízható munkavégzést végez, és hatékony munkavégzést, ott viszont már van olyan partnerünk itt például Miskolcon is, aki turizmus területén dolgozik, és ott segít ennek a foglalásoknak az intézésébe a diákaink ügyfélszolgálatilag, és egy hibrid munkavégzés van.
0: Milyen típusú munkát keresnek a leggyakrabban nálatok, tehát a diákok mire vágynak?
1: Egyértelműen az egyetemisták, ők az irodai gyakornoki munkákat keresik, a középiskolások pedig megfigyelhető, hogy jobban a betanított munkákat. Viszont itt nem szabad elfelejteni azt, hogy sokkal több a betanított munka lehetőség azért a piacon.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Leskó Anna Máriával, a Melódiák Alföld Iskola Szövetkezet Egri és Miskolci irodavezetőjével. Maximálisan milyen órabért lehet diákmunkával kapni?
1: A maximális, ezt így nehéz megfogalmazni. Ugyanis pont most is van egy olyan partnerünk, aki mondjuk heti egy vagy havi két-három napos munkavégzésre keres mondjuk egy speciális diákot, gyakornoki, nagyon komoly gyakornoki feladatokra. Ott egyértelműen még egy Borsodabói, Zemplén megye vagy Heves megye szinten is akár ilyen esetekben a 2500-3000 forintos órabér kifizetésre kerül. De ez nagyon ritka. A folyamatos munkavégzések esetén én azt mondanám, hogy az 1900 és a 2200 forint közötti órabérek ebbe a régióba, ezek szoktak általában fennállni, amire számítaniuk kell a diákoknak. Vannak olyan partnerek, mert hogy itt azért a jogszabályokat is tudniuk kell a diákoknak. A szövetkezeti törvény által nem feltétlenül kötelező például pótlékokat kifizetni nekik. Itt gondolok pótlékra, éjszakai pótlékra, vagy 18 óra utáni pótlékra, és amikor lát egy hirdet és abban lehet, hogy csak 1856 forint van a betanított minimálbér van először beleírva, de azért is érdemes a hirdetést végigolvasni, mert ott lesz benne, hogy még ennyi óra után, vagy ilyen idők közben, vagy időszakban még milyen pótlékot fog ahhoz kapni, vagy ha minimum ennyi az óraszáma, azután még milyen plusz juttatást fog kapni, mert nem biztos, hogy az első blikre az óradíj, az csak egy alapóradíj, de az még lehet fokozni természetesen, és ezért is érdemes a hirdetéseket elolvasni.
0: Mik a feltételei annak, hogy valaki melódiákos diák legyen?
1: A legfontosabb ugye, hogy nappali tagozatos diák legyen, és legyen érvényes matricája. Fel is hívnám a diákoknak a figyelmét, akik most már beálltak a suliba, és elkezdődött akár az egyetem, és akik egyetemre mentek, azok gyorsan csináltassanak diákigazolványt maguknak, mert ugye egy új helyre kerültek, és így új diákigazolványt kell a kormányablakba csináltatniuk, és utána pedig megszerezniük, ugye elkérniük a tanulmányi osztályokról, illetve a középiskolásoknak az iskolatitkárságról az új tanévre szóló matricájukat, mert ezt kell ráragasztaniuk a diákigazolványukra. Ezt be kell fotózniuk amúgy, amikor az online csinálják a belépésüket, akkor be is kell fotózniuk, és érvényes személyigazolványuknak kell, és természetesen adószámuknak kell lennie, hogy a NAV bejelentésük is megtörténhessen. Nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy valaki iskola szövetkezeti tag legyen, a szövetkezeti törvény szabályozza olyan szinten is, hogy a tagsági megállapodás megkötésekor tagsági díjat kell fizetnie. Ezt mi már úgy oldjuk meg, hogy az első munkavégzésnek a béréből kerül ez levonásra, ez 3000 forint, és havonta pedig egy működési hozzájárulás kerül 500 forint még levonásra a diákoktól, ami csak abban az esetben kerül ez az 500 forint levonásra, hogyha ő adott hónapban munkát is végez. Ezt nem úgy kell, tehát szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ezért a diákok ugye milyen szolgáltatást kapnak, maga az applikáció, maga a honlapon keresztül, ahogy beregisztrálnak, nekik úgymond egy kis ügyféltáruk jön ott létre, és informatikai rendszerek állnak e mögött, hogy ők maguknak ugye ezt tudják, ezt az ő kis ügyféltárukat használni, és ide kapják meg amúgy a tagsági megállapodásaikat is, az eseti megállapodásaikat, amiben az szerepel, hogy ők hol fognak munkát végezni, melyik partner cégnél, és ide kapják meg havonta mindig a bérpapírjukat is, mert minden hónapban, amikor egy hónapban dolgozik egy diák, mondjuk legyen most ez a szeptemberi hónap, akkor amit 1-től 30-áig dolgozik, az következő hónap 12-éig utalja át számára az iskola szövetkezet. Természetesen ez egy nagyon fontos pont, hogy a jelenléti éveit vezetnie kell a partnercégnek a felügyeletével a diáknak, ez történhet ezeknek a jelenléti éveknek a vezetése mind papír alapon, mind pedig nálunk van erre elektronikusan is lehetőség, hogy a partner azt jóvá hagyja. Általában a mi cégcsoportunk minden hónap 10-éig átutalja így a havi ledolgozott órák után a diákoknak a bérét. Ha egy diáknak megszűnik a tagsága, tehát ez azt jelenti, hogy már nem iskolaszövetkezeti tag már nem lehet, például azért, mert már elvégezte az iskolát, akkor ő beadhatja a kérelmét, hogy kilép az iskolaszövetkezettől, és akkor a tagsági díj, ez az egyszeri 3000 forint, mert ez nem évente, ezt kifejezetten szeretném kiemelni, hogy ez egyszeri díj, ez visszakerül, visszafizetésre, visszautalásra kerül számára.
0: A munkaadóknak van lehetőségük értékelni a diákot akár egy ajánlásként a következő munkahelyére?
1: Mindenképpen. Ez egy fontos elvárás is sok diák számára is, hogy őt értékeljék, és a munkaadók is szeretik őket értékelni. Ezt ugye belsőleg is megteszik a partnerek, tehát belső rendszereikbe is, illetve a diákoknak szerintem ez egy nagyon fontos pont, hogy az önéletrajzukba is felvezethetik, hogy hol dolgoztak ők, és milyen típusú munkát végeztek. Én mindenképpen javaslom, hogy azt tüntessék fel, hogy iskolaszövetkezeti diákfoglalkoztatásba végezték adott helyen, adott munkát ennyi évtől, vagy ettől a hónaptól eddig. Itt nem az egy-két napos, egy-két hetes munkavégzésekre gondolok, ami folyamatos munkavégzés, az a releváns a majd az ő következő munkáltatója számára, de szerintem mindenképpen jól mutat egy önéletrajzba, hogyha egy cég látja, hogy ez a diák már dolgozott fiatalon, mert ahogy mondtam is a beszélgetésünk elején, ezzel már ő felkészült a munkavégzésre, tehát hogy ő már szocializálódott, tehát hogy ezek a diákok egyértelműen már szocializálódtak a munkavilágába, és ez a partnercégek számára is nagyon fontos, illetve a leendő munkaadók számára is nagyon fontos.
0: Mondjuk elérhetőségeket még egyszer, tehát hol tudhatnak meg még többet hallgatóink a témáról?
1: A www.melodiák.hu honlapunkon. Mindenféleképpen bárhol is hallgatnak minket a fiatalok. Én nagyon arra agitálom őket, hogy menjenek fel erre a honlapra. És Miskolcon, itt a Széchenyi utca 7 szám alatt tudják az irodánkat elérni és megtalálni. Itt hétfőtől péntekig, hétköznapokon van 8:30-tól 5:30-ig ügyfélszolgálatunk, illetve Egerbe a Szent János utcán egészen pontosan 6-8 szám között találják meg ugyancsak az ügyfélszolgálati irodánkat 9 és 16 óra között, ugyancsak minden hétköznap.
0: Anna Mária, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én is nagyon köszönöm, hogy meghívtál és beszélgethettünk.

0: ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb beszámoltunk arról, hogy újra munkába állt a nyári szünet után Miskolcváros közgyűlése. Szilágyi Kornélt, a polgármesteri hivatal gazdálkodási főosztályának főosztályvezetőjét idéztük, majd a diák munkákról Leskó Anna Máriával, a Melódiák Alföldi Iskola Szövetkezet EGRI és Miskolci irodavezetőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
1: A nap imája.
2: Kalkuttai Teréz anya imája. Uram, segíts, hogy soha ne adjam fel önmagam és az álmaimat. Segíts, hogy szabadon szálljak, mint a madár. Ne hagyd, hogy a világ letörje a szárnyaimat. Uram, segíts, hogy ahhoz, hogy élni tudjak, ne csak létezzek, meg tudjam őrizni önnön lényegemet, és bízni tudjak a sorsomban. Segíts, hogy a saját utam megtaláljam, és a saját utamat járjam. Segíts, Uram, hogy önmagam lehessek. Segíts, hogy ami jön, el tudjam fogadni, és ami megy, el tudjam engedni. Ámen.

0: Mai összeállításunk munkatársai Kovács Krisztina, Molnár András és Somosvári Eszter Anna nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Móri Irén és Kertész Anna Mária felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Az ENSZ működésének megújítását sürgette Baka András köztársasági elnök a Világszervezet közgyűlésén New Yorkban. Az államfő csütörtöki felszólalásában úgy fogalmazott, az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor nagy hatalmak vagy szövetségeseik megszegik a szabályokat. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, a Világszervezetnek pedig valamennyi tagállammal méltányosan, azonos elvek alapján kell bánnia. A mezőgazdasági innováció fontosságára hívta fel a figyelmet a vidék és település fejlesztési miniszter. A Kán Egyetemi Napok pénteki kaposvári megnyitóján adta hírül az MTI. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló aszályos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és modern eszközökkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta Lőrinc Viktória. Ilyen fejlesztéseknek neveztem a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a Szent István program arra hivatott, hogy megerősítse a helyi partnerségeket és a vidéki térségek tervezési képességét, valamint tartósan javítsa a vidéki életminőséget. Gyurica Csaba egyetemi tanár, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora arról szólt, hogy a jövő mezőgazdaságában nem az lesz a kérdés, mennyit tudnak termelni, hanem hogy hogyan tudnak kevesebb erőforrásból nagyobb értéket előállítani, és ehhez kell igazítani a magyar agráriumot, a vidéki életet, amihez alkalmazkodásra és tudásra van szükség. Lezárásokra, közlekedési változásokra kell számítani péntek este 6 órától a Puskás Aréna környékén. A stadionban megrendezendő Magyarország-Ukrajna válogatott labdarúgó mérkőzés miatt hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-hez eljuttatott közleményében. A BKK közölte, a lezárások várhatóan 18 és 23 óra 50 perc között lesznek, és érintik a Dózsa-György utat, a Tököli út, a Kerepesi út, a Stefánia út és a Verseny utca környékét. Solymári Dánielt nevezték ki, az MKPK menekültekért és üldözött keresztényekért felelős referensévé, írta a Magyar Kurír. A megbízatás szövegében az olvasható, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fontosnak tartja, hogy e területen a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában is kifejezésre jusson az evangéliumi szeretetből fakadó felelősség, különös figyelemmel a menekültekre és a hitük miatt üldöztetést szenvedő keresztény. Végül az időjárásról. Kevés helyen futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz.
0: 14 óra 4 perc. Következzék a Zenepavilon, ahol Marton Árpád várja Önöket.
4: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Zenepavilonban. Hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy a zenei géniusz, meg általában a géniusz csak úgy Pallas Athénéként pattan elő valahonnét készen, de ez nem egészen így van. A zenei géniusz, ahogy Rév Lívia fogalmazott, sok mindent magával hoz, amit már születés előtt tudott, de a Földön is sok mindent meg kell tanulnia. Erre hallunk ma egy jó példát Wolfgang Amadeus Mozart kapcsán, akinek az édesapja, mint tudjuk, mindenféle szempontból mestere és tanára volt, és igen szigorú zenei leckéknek vetette alá. A stúdiumok egyik része az volt, amikor a kis Mozart már alkalmas volt erre, hogy korábbi zeneszerzők szonátáit kellett neki átdolgoznia néhány hangszerrel, kísért zongora koncertokkal. Ezek között a szerzők között találjuk a már leginkább csak Mozart feldolgozásából ismert Reichbach, Honauer, Schobert, Eckhard és persze a másonét is ismert Carl Philipp Emanuel Bach műveit, akiknek tehát a rokokó szonátáit Mozart kísérettel látta el. Egy-két évvel később az imád 8 éves és imád saját szimfóniákat jegyző Mozart Londonban járt az édesapjával, és itt találkozott a legfiatalabb Bach fiúval, a londoni Bachként ismert Johann Christian Bachal, akivel az életkorbeli különbség dacára életre szóló barátságot kötött. A följegyzések szerint a kisfiú annyira elbűvölte Johann Christian Bachot, hogy többek között együtt improvizáltak az orgonán. Nos, a kis Mozart, aki példaképének tekintette Johann Christian, tőle is átdolgozott, koncertóvá formált néhány szonátát. Johann Christianról tudni kell, hogy hamar kinőtt édesapja szárnyai arról, és először Berlinben tanult a testvére Carl Philipp Emanuel Bach keze alatt, aki maga is meglehetősen messzire távolodott a szigorú barokk kontrapunkt világától, Johann Sebastian Bach egyházzenéjétől, és mint tudjuk, Nagy Frigyes udvarában muzsikált. Johann Christian innen Milánóba ment, majd Bolognában folytatta a tanulmányait nem máshol, mint a később Mozartot is szárnya alá vevő Padre Martini keze alatt. Nem meglepő, hogy mire Londonba érkezett, ahol Charlotte királynő fogadta szolgálatába, az olasz muzsikával beoltva muzsikált tovább, és az atyai leckéket tulajdonképpen elfeledve új, a baroknál levegősebb, szórakoztatóbb, könnyedébb stílust, a gáláns stílust alakította ki. Következik most egy eredeti szonáta, méghozzá az Opus 5 numero 4-es S-dur szonáta Johann Christian Bach tollából, a neves cembalista Peter Jan Belder előadásában.

Johann Christian Bach Esz-dur szonátája után pedig hallgassunk meg egy Mozart által koncertóvá átdolgozott szonátát, ez tehát a 8 éves Wolfgang Amadeus Mozart Johann Christian Bach nyomán készített koncertóinak egyike, méghozzá a Köhli jegyzék szerinti 107-es sorozat első darabja D-durban. Az előadók Peter Jan Belder és a Musica Amphion személy szerint Remy Bode és Martin Broken barokhegedűn, Margaret Urquhart nagybőgőn, a csembaló mellett továbbra is Peter Jan Belder. Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, egy hét múlva találkozunk, a viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott a Zenepavilon. A szerkesztő Marton Árpád volt.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra 30 perc, a rádiós regénytár következik.
3: Wittinger László. Tiszta szívűek. A kiteljesedés. Ötödik rész. Aki érkezik az életbe.

0: Bazsó János, a fiatal fuvaros a paplakból kilépett az utcára, és körülnézett. Sokat ugyan nem látott, hiszen majdnem korom sötét volt, de csak majdnem. Hízott már a hold, noha nem volt még teljesen kerek. Annyi világot mégis képes volt adni, hogy János ne ütközzön minduntalan valami útmenti akácfába, vagy éppen kerítésbe. Korholta is magát, miért nem hozott magával lámpást. Bezzeg a bort, nem felejtette otthon. Kicsit távolabb, imbolygó fénypontot vett észre. Megállt, nézte, és úgy találta, felé közeledik. Ugyan ki lehet ez ilyenkor? Persze nem bűn, ha valaki késő este az utcán bóklászik. Lám, még ő sem ért haza, de mégis rossz érzés kerítette hatalmába. Nem tudta megmagyarázni, miért, de határozottan érezte, valami nincs rendben. Amikor közelebb értek egymáshoz, János megismerte a szembejövőt. Adjon az Isten szép estét, Gergő bátyám! Hová igyekszik ilyen késői órában? Az öreg budai Gergely megállt, följebb emelte az istálló lámpát, hogy lássa, kiszólította meg. Homlokát összeráncolta, bár nagyon nem kellett igyekeznie, erősen barázdás volt az amúgy is, hogy eszébe jusson az előtte álló neve. Az arc ugyan ismerős volt számára, a hang is, de a nevekkel hadilábon állt. Azok bizony már sorra kihullottak a fejéből.
1: No hát, hogy is hínak, fiam?
0: János, Bazsó János, hát már meg sem ismer, Gergely bátyám. Próbált mosolyogni a fuvaros, de nem nagyon sikerült.
1: Ismerlek, fiam, csak a neved nem jutott az eszembe. Bazsó János. Hát persze, Bazsó Mihály fia vagy.
0: Nem mozdultak. Az öreg nézte az előtte állót, kicsit krákogott, majd összép húzta a bekecsét, mintha várt volna valamire. A vállán egy erősen kopott, foltozott iszák, s hogy abban mi lehetett, nem tudhatta senki. Hová igyekszik, Gergő bátyám? Ismételte meg a kérdést János. Budai Gergely tétova mozdulatot tett. Kezével előre mutatott, de aztán tanácstalanul le is engedte. Hangja olyan reket volt, mint egy horpat trombitáé.
1: A hegyre. Tudod, be kell néznem a présházba.
0: János úgy vette észre, mintha az öregember szeméből könyv futna alá, de lehet, hogy csak a hideg miatt. Mert hát ilyen az ember, ha megöregszik. Amikor meleg van, azért könnyezik. Ha meg jön a hideg, hát azért. Nem megy ilyenkor sehova, hanem velem jön. Ma este nálunk vacsorál, utána a kebence mellett megalhatik. Reggel aztán hazamehet, szólott János. Az öreg kisé meglóbálta a lámpást, nézte, hogyan vidámodik benne a mécses lángja.
1: Most nem lehet. Most nem. De azért köszönöm.
0: Budai Gergely, a valamikori napszámos, kissé megemelte foltos kalapját, rántott egyet a tarisznyán, és tovább indult a hegy felé, a présházhoz. János erősen furcsállotta az öregember viselkedését. Bárhogyan törte is a fejét, nem tudta elképzelni, miért megy valaki ilyen késői órában a hegyre. Zavartan hümmögve folytatta útját hazafelé.

Vacsora után lassan elcsöndesedett a ház. Csak Mihály szöszmötölt a kamrában, János meg az istállóban nézett körül, rendben van-e minden. Éppen végzett, amikor apja lépett be hozzá. Beszédem van veled, fiam. Nekem is magával, édesapám. Bazsó Mihály megköszörülte a torkát. Örültem volna, ha ti mondjátok el nekem a valót, nem az anyátok. Persze sejtem, ő ajánlotta nektek, hogy szól, igaz? Igaz. Higgy el, édesapám, nem gyávaságból hallgattunk, de ha édesanyám így kívánta, gondoltam, hát legyen. Most csalódott Ankában? Vagy én bennem? Nem, fiam. Egyáltalán nem. Jól ismerem a Talleréket. Tisztességes és szerény emberek becsületben nevelték Ankát is. Az a legény becsapta őt, de te kihúztad ebből a szerencsétlen helyzetből, és nem könyörületből, hanem szerelemből, szeretetből. Büszke vagyok rád, János. Köszönöm. Igaz, a hazafele úton eleinte arra is gondoltam, hogy édesapám bolondnak fog nézni, amiért megesett leányt hozok feleségül. Holott tudtam, és most is tudom, mindig is kedvelte Ankát. Most, hogy a menyem, még inkább szeretem, és szeretni fogom az onokámat is. Mi lesz a neve? Az attól függ, mi lesz, fiú vagy leány, mert ha leány, akkor Katalin. A nagyanyó nevét szánjuk a leánynak, hiszen sokat köszönhetünk neki. Tudja, édesapám, ő súgta meg Ankának, kint a gedei temetőben, hogy csak egyezzen bele. Igen, anyátok ezt is elmesélte. És ha fiú lesz az Isten adta, akkor Mihály lesz a neve. Az öreg egy pillanatig csak bámult, majd fura hangot hallatott, mintha azt próbálgatná, megfelelően szelel-e az orra ebben a hűvösödő istállóban. A bejárati ajtó mellett egy barnára mázolt szekrényke függött a falon, a mújdi. Bazsó Mihály kivett onnan egy üveget és két poharat. Ez utóbbiakat a lámpa elé tartva megvizsgálta, vajon mennyire tiszták. Hümmögött, kezével megtörölgette a szélüket. Sokkal tisztábbak ugyan nem lettek, de azért teletöltötte mindkettőt. Köszönöm, fiam. Mind a két nevet köszönöm, mert ismertem én Katalint személyesen is. Akkoriban még nem jöhettél velem Várgedélyre. Kicsi voltál. Talán 2 vagy 3 évvel azelőtt halt el, hogy először szekereztünk hozzájuk kettesben. No de örömködhetünk még eleget az unoka érkezésén. Te mit akartál mondani? Hallgatlak. János bort töltött a közben megüresedett poharakba, a magáét egy hajtásra kiitta. Mondja, édesapám, megesett magával, hogy így november táján késő este kiballagott a présházba? Én sötétben soha nem mentem ki a hegyre, mondta Mihály. Semmi dolog nem sürget ott ilyenkor. Bor meg mindig volt idehaza, erre vigyáztam. Hazafelé jövet találkoztam az öreg budaival, mesélte János. Azt mondta, a présházba megy. Nem értem. Ilyenkor. Aztán meg flaska sem volt nála, már ahogy a tarisznyáját elnéztem. Annyira meg nem iszákos az öreg, hogy nem bírta volna ki reggelig ivás nélkül.
Mihály kis ideig hümmögött, borostás állát dörzsölgette, és azon tűnődött, hogy mondja-e vagy ne, amit gondol. Mert ugyan mire menne a válasszal a fia? És ha ő maga rosszul sejti, ha csak fölöslegesen károg, mint a vénasszonyok, mennyivel könnyebb volt az unokáról beszélgetni, a névadásról. És tessék, most mondania kell valamit, olyasmit, amit másoktól már hallott, ami szörnyű és elképzelhetetlen. Krákogott kicsit, mintha a bor kaparná a torkát. Tudod, fiam, a fuvaros ember sok felé jár, sok emberrel találkozik, és a sok embertől sok férét hall. Évekkel ezelőtt mesélte valaki, hogy a falujában fura halál esetekről kezdtek suttogni a népek. Öreg emberek hagyták ott a családjukat, és ballaktak ki a présházba, vagy ahol nem volt szőlőhegy, ki a határba, ahol valamiféle kalibát tákoltak össze maguknak. No, oda behúzódtak, el voltak pár napig étlen szomjan, majd csöndben örökre elaludtak. János hitetlenkedve csóválta a fejét. És a családjuk? Ugyan, legyintett Mihály. Pontosan tudták, hová ment az öreg. Álló hétig nem is indultak a keresésére, hogy biztosak legyenek a dologban. A fiatal gazda még mindig nem értette, vagy csak nem merte végig gondolni, miért történhettek meg ilyen esetek ebben a világban. Hagyták meghalni? Kérdezte hitetlenkedve. Hagyták, mert így egy éhes szájjal kevesebb. Mert így egy dologtalannal, egy munkaképtelennel kevesebb. Lám, most már a mi falunkban is. Ezt sose gondoltam volna. Azt meg végképpen nem, hogy Budai Gergely lesz az első. Bár, ha jobban meggondolom, talán nem is annyira meglepő, noha szörnyűséges. Az öreg budai lánya szélütött. A fia megözvegyült, egyedül nevel 6 gyereket. Bár a legidősebb már segít az apjának, de így is kevés a kenyérkereső. Abba pedig nem ismerek belegondolni, vannak-e még más, ennyire nyomorúságos helyzetben lévő családok ebben a faluban. János felcsattant. És Ignác tudta, milyen szegénységben élnek némelyek itt a faluban? Tudta. Erejéhez képest segítette is őket. Akikről úgy vélte megtehetik, azoktól segítséget kért az ilyen családok számára. Én is adtam. Eddig nem is fordult elő ilyen présház látogatás. János az üres poharat bámulta, mintha egy pohár tudna bármiféle megoldást. Nem hagyom ott, szólt csöndesen. Ugyan hová vinnéd, meg aztán szájára venne a falu. Emiatt. Emiatt. János egy darabig szótlanul állt, majd a poharakat és a fél üvegnyi bort lassan, óvatosan visszatette a mújdiba, mintha most ez lenne a legfontosabb teendője. Az állatok már elnyugodtak. Türelmesen várták, hogy a két férfi magukra hagyja őket, és végre alhassanak, hiszen hamar itt lesz a reggel. A két férfi csöndesen visszament a házba.

Másnap kora reggel János föltarisznyázott. Eleséget, gyújtót, poharat, tányért, bicskát pakolt be, meg minden olyasmit, ami a mindennapi élethez nélkülözhetetlen, és elindult a Szőlőhegy felé. Budaiék présháza nem volt messze az övékétől, hamar rátalált. Budai Gergely nagyot nézett, amikor meglátta a fiatal szekeres gazdát. No, Gergő bátyám, mától munkába áll, mosolygott a meglepett öregre János. Hová állok? Nézett nagyot Amaz, és sehogyan se értette, mi a szándéka ennek a bazsó gyereknek. Mondom, munkába. Most pedig beköltözik a mi présházunkba. Van ott egy jó kis kályha, egy prics meg minden, ami kell. Elemózsiát hoztam, pár napig nem fog szűkölködni. Azután majd megint jövök. A munkája pedig az lészen, hogy csőszködik a szőlőnkben. Az öreg csöndben merett maga elé. Lassan szólt. Miből jöttél rá? Beszéltem édesapámmal, szólt halkan János. Jó emberek vagytok. A csodákat, mondta János, hanem az csak nem járja, hogy a mi falunk megengedjen magának egy ilyen skandalumot, meg aztán Gergő bátyám nagyon hiányozna nekünk. Amúgy sem kell siettetni semmit. Bölcs az Úristen, majd ő elrendezi a halandók sorsát úgy, ahogyan a legjobb. Budai Gergely most a fiú szemébe nézett, hosszan, mint aki szeretne valamit kiolvasni onnan. De ebben a szándékában végül megakadályozták a szeméből kicsorduló könnyek. Bazsó János zavartan krákogott. No, akkor menjünk, Gergő bátyám. Amit gondol, azt hozza magával. Ha átérünk, rögtön megrakjuk a kályhát, illetve megrakom. Maga pedig lefekszik a pricsre, és betakarózik ezzel a csergével, amit hoztam. A fával ne spóroljon, nem akarom, hogy megfagyjon. Ha elfogyna, hozok még. Nem sokkal később János már a saját présház ajtójuk zárjába dugta a méretes kulcsot, s megfordította. Na jöjjön csak, már is befűtök, és kizavarjuk innen a hideget. Hamar be is gyújtotta a kis kályhát, tüzelőfát is készített mellé, majd elrendezte a magával hozott holmikat. Az öreg mindeközben ledült a durván ácsolt fekhelyre, magára húzta a csergét, s az alól lesett Jánosra, mint aki vár valamire. Most megyek, szólt végre János. Talán hazafelé benézek magukhoz, és mindent elmondok nekik. De lehet, hogy nem. Az öreg bólintott, még jobban belebújt a csergébe, és a fal felé fordult.

gyömörben. A kalendárium március végét mutatta, és lehetett is érezni, látni a kitavaszodás apró jeleit, főleg amikor az utcán, kerteken végig suhant egy-egy langyos fuvallat. Bizonytalan volt még ez a csöpnyi meleg szellő, de ígéret volt benne, bíztatás, hogy gömörben is rövidesen kirobban a zöld világ, ami hitet és reményt hint az emberek szívébe. Mert sokan érzik úgy a hosszú téli estéken, hogy az Úristen tám megfeledkezett róluk, és már soha nem lesznek hosszabbak a nappalok, nem fog sütni a nap, nem múlik el a fagy. A Teremtő azonban tudja, mi a rend, hisz azt is ő alkotta. Csak mosolygott az emberek képzelgésein, de hagyta, hadd őrlődjenek sötét gondolataikban, mert ez az állapotuk fogja előbb-utóbb elvezetni hozzá a kicsiny hitűeket, és kérni fogják, jöjjön már végre a megváltó tavasz. A kérés pedig alázatot föltételez, s azt a hitet és bizalmat, miszerint az Úristen soha nem hagyja cserben gyermekeit. A megváltás pedig tavasszal megérkezik, s ha megfontoljuk, igazából más évszak szóba sem jöhet.

Wittinger László, Tiszta szívűek, a kiteljesedés. Az ötödik rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter. Dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A Rádió Segénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra van. Híreket mondunk a szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Leó pápa megérkezett Franciaországba, közli a vatikáni média nyomán a Magyar Kurír. A pápa délután 3-kor az UNESCO palotába látogat, ahol beszédet mond, majd vecsernyét vezet a Notre Dame székesegyházban, este pedig a Párizs északi elővárosában található Saint-Denis-ben fiatalokkal vesz részt egy virrasztáson. Szombaton a pápa szabadtéri szentmisét tart a Concord téren, amelyre több mint 600 ezren regisztráltak. Vasárnap pedig Lourdesban, a katolikus világ egyik legfontosabb zarándok helyén újabb szabadtéri misét celebrál. Az út utolsó állomása Metz lesz, az Európai Egység és Béke jegyében zajló vallásközi találkozóval és záró szentmisével. A pápa hétfő este tér vissza Rómába. Bár a 2027-es veszprémi élő passió időpontja még hónapokra van, a közösség már készül a következő találkozásra, adta hírül a Magyar Kurír. Szeptember 23-án este a passió szervezői és szereplői összegyűltek az első közös megbeszélésre, amely alkalmat adott a korábbi élmények felidézésére, a következő év előkészítésére, és arra, hogy együtt ünnepeljék mindazt, amit az elmúlt évek során ez a különleges közösség kapott. Kis György, a veszprémi élő passió rendezője úgy fogalmazott, a szereplőket közös cél kapcsolja össze, az evangélium hirdetése, amelynek különleges formája az utcákon megelevenedő passiójáték. Udvardi György, veszprémi érsek, visszatekintve az idei passiójátékra, ismételten köszönetet mondott mind azoknak, akik részt vettek annak megvalósításában. Nyílt napot tartottak szeptember 23-án délelőtt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Pomázi Sára otthonában, számolt be a szolgálat a honlapján. A Sára otthonban jó részt pszichiátriai betegek élnek, az ő ellátásukban különösen fontos feladat a motiváció megteremtése, olvasható a honlapon megjelent riportban. A lakók és a munkatársak közösen készültek a programra, verseket mondtak, énekeltek, színdarabbal és régi szüreti játékokkal is megidézték az ősz hangulatát. Spóner Mónika, az otthon vezetője, és Kóta Beáta, foglalkoztatás vezető elmondták, a szüreti program korántsem egyszeri alkalom. Az intézményben szinte minden héten szerveznek valamilyen közös programot. Azért fontos ez nekünk, mert nekik fontos, és nekünk az fontos, ami nekik az, fogalmazta meg Spóner Mónika. Hétvégi nagy takarítást tartanak az Árpád hídon, adta hírül a Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziója. A hétvégi forgalmi terheléshez igazodva szeptember 26-án szombaton 6 óra 30 és 13 óra 30 között a Budáról Pestre, szeptember 27-én vasárnap a híd Pestről Budára vezető oldalát mossa környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A budapesti közművek kéri az érintett időszakban a hídon közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó, közfeladatot ellátó munkatársaikra. Végül az időjárásról. Kevés helyen futó zápor esetleg előfordulhat, a Dunántúlon az északi szelet élénk időszakosan erős széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható, késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 16 órakor lesz.
3: 15 óra 4 perc.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az Aquarell következik. A zenéket válogató Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Tóth Zsófia. A mai adásban a hét legérdekesebb kulturális témáiból válogatunk. Ezúton is invitáljuk Önöket a Török-Bálinti Falu Múzeum legújabb kiállítására, amely Bazsonyi Arany képzőművész és költő munkásságába enged betekintést. Valamint újra figyelmükbe ajánljuk azt az állandó kiállítást is, amely Budapest középkori épített örökségét és szakrális tárgyi kultúráját idézi fel, Eltűnt épületek hírmondói címmel. Mindenek előtt azonban ismét bővebben hallhatnak a Scholar kiadó idei könyv sikeréről, amely egy fiatal svájci író magyar család történetét meséli el. Érdemes lesz bennünket hallgatni.

0: Nélio Biedermann Lázár című könyve egy magyar nemesi család több generáción átívelő történetét és hanyatlását meséli el a viharos 20. századi események hátterében egészen 1956-ig. A fiatal svájci író egy új generáció friss hangja, regénye egyszerre modern és időtlen. A mű mesterien teremt atmoszférát, a családi rezidencia, valamint az azt körülölelő, baljósan sötét mesebeli erdő élénken kelnek életre az olvasó előtt, miközben a regény finoman kikacsint Gabriel García Márquez és Thomas Mann világára. Kozma Andrással, a Szkolár kiadó felelős szerkesztőjével és egyben a kötet szerkesztőjével Fülöp Tamás beszélgetett.
1: Elsöprő sikere van a kötetnek, nem ez az első könyve a szerzőnek, de az első magyarul megjelent könyve, a Lázár, és csak két érdekesség így a beszélgetés elején, talán nem mindenki tudja, hogy a szerző magyar származású és 2003-ban született, illetve a könyv kéziratának jelentős részét Budapesten az ELTE egyetemi könyvtárában írta. Hogyan foglalná össze néhány mondatban, miről szól a könyv, és hogyha a történet, bizonyos karakterek, bizonyos helyzetek ismerősek is lehetnek korábbi olvasmány élményekből. Mi teszi mégis különlegessé ezeket a Lázár esetében?
2: Valóban a könyv egyik különlegessége a magyar származású szerző és a magyarországi helyszínek, és igazából egy mondatban összefoglalva egy magyar nemesi család három generációjának a története, és igazából a család hanyatlása, ami a történetnek a vázát adja. Ugye az osztrák-magyar monarchia széthullásától, a századfordulótól indul a történet, és 56-ban zárul, amikor ugye a szerzőnek a nagyszülei akkor érkeznek Svájcba, és így a szerző már ugye második generációs svájci, akinek ugye apai ágon vannak magyar felmenői. Igazából azt gondolom, hogy a történelmi hűség vagy a történelem az inkább csak egy ilyen tabló vagy egy ilyen háttér a történethez. Sokkal jobban érdekli talán a szerzőt az a dinamika, ami a családban van, ami az emberek belsőjében játszódik. Van egy ilyen történet, hogy amikor megmutatta az édesapjának a kéziratot, akkor azt mondta az apa, hogy ez nem az ő történetük. Aztán egy másodszori olvasásra pedig megváltoztatta a véleményt, és azt mondta, hogy de ez mégis rólunk szól, ez a mi történetünk. És igazából magyarként, vagy a magyar olvasóként mi is egy picit azt érezhetjük, hogy ez a mi történetünk, hiszen Magyarországon játszódik a magyar történelemnek a 20. századi sorsfordulói tragédiák játszódnak a regényben, és ahogy ezek hatnak erre a családra, tehát hogy ez adja igazából szerintem a plusz érdekességet a magyar kiadáshoz, vagy a magyar olvasóknak, hogy ez kicsit rólunk is szól, ez a mi történetünk.
1: A szerző is említette egy interjúban, hogy ha jól emlékszem, 5 vagy 6 évig dolgozott a történeten, mire megtalálta a megfelelő formát. Egy kicsit a kéziratról, hogyan jutott a kiadó birtokába a Lázár kézirata? Vannak különböző könyvásárok, ahol esetleg ajánlotta valaki, már korábban is a kiadó látókörébe volt a szerző. Vannak olyan objektív szerkesztői szempontok és megérzések, amelyek egy új szerző és igen, egy új kézirat esetében iránymutatóak lehetnek?
2: Úgy került a birtokunkba, hogy ez általában történni szokott, ahogy más kiadók, így a Szkolár kiadó esetében is. Ugye járunk, hogy említette, nemzetközi könyvfesztiválokra, kapcsolatban vagyunk irodalmi ügynökségekkel, külföldi kiadókkal, és van egy kollégánk, aki monitorozza a piacot, figyeli folyamatosan az új megjelenéseket és trendeket. Így került a látókörünkbe a Nélio Biedermann könyve is, amilyen előzetes hírek voltak Európában, aztán később több helyen is ugye a nemzetközi sikert, az, hogy hány nyelvre adták el a fordítási jogokat, eleve az, hogy az egésznek van egy ilyen magyar kapcsolódása, ez mind olyan dolog volt, ami meggyőzött minket, hogy ez a magyar piacon, illetve a Szkolár kiadó portfóliójába is nagyon jól illeszkedő könyv lenne. Szeretik a magyar olvasók, illetve valóban az érdeklődésükre tart számot a kiadvány. Ezek az objektív szerkesztői szempontok, amit említettek, igazából egy új szerző esetében pontosan, mivel ezek objektív szerkesztői szempontok, ez nem jelent újdonságot. Az lehet érdekesség, amit még ugye egy könyvből nem feltétlenül látunk, hogy milyen olyan szubjektív vagy egyéni stílusbeli sajátosságok vannak, amikre egy későbbi könyvek esetében szerkesztési elvként akár figyelni kell, hogy példát említsek. A Lázárban több helyen is találunk jelöletlen idézeteket, úgynevezett ilyen vendégszövegeket vagy intertextusokat, például a Proust regényeiből. És nem tudjuk, hogy ez most egy ilyen kis posztmodernkedő stílus, vagy valóban ez egy olyan dolog, amit a szerző előszeretettel használ, és a következő és a jövőben, amelyen lesznek új kiadványa, vagy új könyvei, akkor erre figyelni kell, hogy bizony itt lehetnek ilyen beágyazott dolgok, amiket ő nem jelöl külön lágybérzetbe, vagy még akár idézőjellel se, de használja előszeretettel ezt a stílus elemet, vagy narratív technológiai megoldást.
1: Fodor Zsuzsa bravúros fordításának köszönhetően teljesen átélhető, élvezhető az az egyedi hang és atmoszféra, ami a Lázárt jellemzi. A jelenetek, a könyv szerkezetének, felépítésének, filmszerűsége mennyire teszi fogyaszthatóbbá a történet befogadását, úgy általánosságban az olvasást, vagy ez szubjektív és olvasótól függ, hogy egy írott szöveg esetében, egy regény esetében ma már a figyelem megragadása és megtartása érdekében kiemelt jelentőséggel kell-e bírjon a vizualitás, a szuggesztív képszerűség, vagy az erre való törekvés, főleg a közösségi médiához szokott és ahhoz a tempóhoz szokott nevelkedett korosztály számára.
2: Igazából a személyes véleményem az, hogy a prózai műnek semmilyen szinten nem kell vizualitásra törekednie, függetlenül a mai generációk tartalomfogyasztási szokásaitól. De azt mindenképpen látjuk, hogy maga a műfaj, ugye egy családregény, ami igaz, hogy nagy időt ível át, de mégiscsak egy lineáris szerkesztésű, ami mindenképpen segíti szerintem az olvasást, tehát hogy időben haladunk előre generációkon át. Rövid fejezetek vannak benne nagyobb időbeli ugrások, tehát ez is alkalmas arra, hogy így elvigye magával az olvasót. És az meg, hogy valóban érzünk egy ilyen erősebb, plasztikusabb megfogalmazásokat, vagy egy ilyen jelenetszerű fejezeteket vagy részeket, azt szerintem egész egyszerűen a szerző stílusára jellemző, akiről tudjuk, hogy egyrészt a Zürichi Egyetemen film és irodalom szakon tanul most éppen, tehát hogy a film forgatókönyv, mint olyan, az nem idegen tőle, illetve nyilván ő is az a generáció, aki már egy gyorsabb, abszolút audiovizuális ingerekhez szokott világban nőtt fel. Nem tudom, hogy ez mennyire segíti a mostani generációk olvasási szokásai, mennyire követelik ezt meg. A Lázár kifejezetten egy olvasmányos, jól olvasható, jól befogadható regény, én azt gondolom.
1: A könyv megfilmesítési jogait már meg is vásárolták. Mit tudhatunk a Lázár megfilmesítési szándékairól, terveiről?
2: Annyit tudunk, amennyi médiából tudható. Bizonyos Tom Tykwer rendező az, aki ezt a projektet viszi. Hát nem tudom, esetleg a Lé meg a Lola, vagy a Felhő Atlasz című filmekből ismerhetjük az ő nevét. Jelenleg a forgatókönyvírás fázisa tart, ami csak érdekesség, hogy a szerző maga nem vesz részt ebben. Kifejezetten az volt a kérése, hogy ő ebben nem akar részt venni, mert nagyon kíváncsi, hogy mondjuk mások, vagy a forgatókönyvírók, vagy a film az hogyan értelmezi, mit domborít ki, mit hoz ki az egészből. Tehát ő nem akarta ezt a folyamatot befolyásolni. Amúgy hivatalos bemutatási dátum még nincs.
1: Azok a fajsúlyos karakterek, amik megjelennek a könyvben, azt gondolom, hogy színészként is hálás feladatot jelenthetnek majd, illetve hálás szerepeket.
2: Igen, abszolút, én is azt gondolom, eleve ugye a családnak a tagjai a szereplők, de már ugye az egyik fő karakter, ugye Lázár Lajos, ugye, aki a első oldalakon megtudjuk, hogy egy ilyen nagyon halvány bőrű, szinte vízszerű, áttetsző bőrű gyermek, hogy ez hogyan fog akár megjelenni. Nyilván mindenkinek van egy elképzelése, hogy néznek ki ezek a szereplők, mert ugye nagyon szerethető, meg nagyon átélhető szereplők, úgyhogy ez biztosan érdekes lesz majd a képi vagy a filmes megjelenítés.
1: A nemzetközi kritika is méltatja a könyvet folyamatosan. Daniel Kelman német író úgy fogalmazott, egyszerre realista és nyugtalanítóan álomszerű, de Thomas Mann, Kafkát és Márquezt is megemlítik, mint esetleges inspirációs forrás, hogy ezeknek a nagyszerű íróknak is tetten érhető a hatásuk a szövegben. Miben lát még hasonlóságokat az említett szerzők, azok művei, a könyv vagy a szerző stílusa között?
2: Ugye Thomas Mann-t szokás említeni, ami ugye műfajilag a családregény Budenbrockház kapcsán ugye egyértelmű párhuzam. Pontosan a belső monológok vagy a belső világ ábrázolásánál felmerül még néha Virginia Woolf neve, és Márquez is, mint a mágikus realizmus. Bár én azt gondolom, hogy ez tudja csak a regény első részére igaz, és még akár egy ilyen Hoffmanni, vagy akár Poe-t is említik, egy ilyen gótikus hangulat, ugye Ódonvárkastély, egy ilyen sötét erdő, ahol mendemondák vannak, hogy gyerekek, nem tudom, tűntek el, vagy vesztek el, és az egész kastélyt így körülvesz. Ugye a családi elfojtott titkok, ugye az őrület, ami több generáción végigvonul. De igazából én azt gondolom, hogy annyira sokrétű a regénynek a stílusa, annyi stílussal játszik, annyiféle elbeszélő mód, meg elbeszélői szemszög van a regényben, úgyhogy nyilvánvalóan egy fiatal író esetében vannak egyértelmű hatások, amik talán a Lázárnak az erényei, vagy azt lehet mondani, hogy egy fiatal író első regényénél, vagy első igazi nagy regényénél egy nagy dolog, hogy ezek a hatások, ezek nem egy ilyen epigonszerű, nem egy ilyen olyan hatások, amikor alól nem tudott szabadulni, hanem tudatos játék, tudatos kikacsintás a nagy elődökre, Ugye a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál vendége lesz többek között a szerző is. Pénteki napon, ez október 2-a, ott lesz egy kis felolvasás, lesz egy kerekasztal beszélgetés, és utána természetesen dedikális a szerző. Nyilván lehet majd kérdezni is tőle a beszélgetés után, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, találkozzon és akár dedikáltasson a szerzővel.
0: Kozma Andrást, a Szkolár kiadó felelős szerkesztőjét Fülöp Tamás kérdezte. Nélio Biedermannal, a Lázár című kötet szerzőjével tehát a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon lehet találkozni, október 2-án pénteken 15 órakor a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban.

0: Esztergomi Keresztény Múzeum, Szombathelyi Modern Képtár, Kalocsai Érseki Kincstár. Csak néhány azon hazai közgyűjtemények közül, melyek bazsonyi arany munkáit őrzik. Bazsonyi festészetében a magyar múlt történelmi eseményei és a Biblia történetei a modern képalkotással kapcsolódnak össze. Különös látásmódú képi megfogalmazásai egyszerre szürreálisak, ugyanakkor a figuralitás sem áll tőle távol. Az 1928-ban Gyulajon született művész életét számos szenvedésteli esemény kísérte. Miután családját kulákká nyilvánították, el kellett hagynia a főiskolát, miközben édesapját és öccsét is bebörtönözték. Ez a fájdalom visszatérően jelenik meg alkotásaiban. Bazsonyi arany munkáiból számos kiállítás nyílt hazánkban és külföldön is, műveinek nagyobb részét még életében Tolna megyének ajándékozta. Képzőművészeti munkássága mellett figyelemre méltó költői tevékenysége is. Versei egy most nyíló időszaki kiállításon szintén helyet kaptak. A Törökbálinti Falu Múzeumban látható tárlaton Hubert Ildikó irodalomtörténésszel és a kurátor Tüskés Anna művészettörténésszel beszélgettünk.
1: Nagyon régóta személyesen ismerem Aranyt. Nagyon sok kiállítását nyitottam én meg. Azt gondolom, hogy feloldódás az nem volt olyan egyszerű, nem könnyen oldódó valaki volt. Mindenki, aki eljárt a kiállítására, tudta, hogy ő valamikor apácának készült. De jött a rendszerváltás, és utána meg hát nagy nehezen ugye bekerült a képzőművészeti egyetemre. A nagy nehézség az nem a tehetségéről mondom, hanem hogy kulákká nyilvánították. Harmadéves volt, amikor elbocsájtották az egyetemről, és ott állt állás nélkül.
0: Politikai okok miatt?
1: Politikai okok. Még ami érdekesség az, hogy az édesapját, aki egy nagyon okos parasztember volt, Gyulajon, a falu bírójává választották meg akkor, amikor a kisgazdapárt elkezdett működni. Őt is, és a testvére a csillagbörtönbe került Szegeden, ő meg egy másik börtönbe. Tehát ezzel a háttérrel nagyon nehéz indulás volt, és nem is lehet csodálkozni, hogy egész életében nagyon nehezen nyílt meg arany. Egyedül a festészet, költészet volt számára a beszéd. A kritikák, pártállami kritikák, azok meg nem bántak vele szépen. Tehát nehéz volt neki elviselni az életet, magát.
0: Ugye őt talán elsőrendűen festőművészként tartjuk számon, és csak másodszorban szoktunk a verseiről beszélni. Hogyan egészíti ki Bazsonyi Arany munkásságát az, hogy ő versekben is ki tudta fejezni a gondolatait?
1: Nagyon nagy lehetőség, hogy Pap Nikolett, aki a Falu Múzeumnak a vezetője, nagyon megszerette a verseit. Különben nehéz versei vannak, nehéz megérteni a verseit első olvasatra. Én arra

0: Isten felé törekvés útját akarta úgy megírni, ahogy megfestette. Tehát ezért érdekes az, hogy Arany látomásos, de nem nonfiguratív festő volt, és ahogy a szavakkal küzdött, hogy kifejezzék azokat a bánatokat, amik egész életébe kínoszták, azok a szavak szintjéből a képírásba is átmenjenek. Ő használta mindig ezt a szót, hogy ő képíró. Aki megáll a festményei vagy a verseit forgatja, az biztos, hogy meg tud rendülni.
1: Hogyan állt össze ennek a kiállításnak a tartalma? Milyen szempontok alapján válogatott a művekből Tüskés Anna?
2: Három különböző technikával készültek a művek. Láthatunk a kiállításon olajfestményeket, láthatunk torrajzokat, tuspácrajzokat, illetve két sokszorosított grafikát. Az volt a kiállítás célja, hogy a versek mellett képzőművészeti munkásságának is minden ágát megmutassa ebben a térben. Körülbelül olyan 20 művet lehet itt most megtekinteni a kiállításon.
1: Mi volt az a vezérlőelv, ami mentén eldőlt, hogy mely alkotások kerüljenek a kiállításba?
2: Szerettük volna minden tematikai rétegét megmutatni a munkásságnak. Bazsony Arany munkásságában nagyon fontos téma például a női lét, a női sorsnak a bemutatása. Nagyon gyakran szerepel nála a szülőfaluja Gyulaj, illetve a választott új megteremtett otthon Dömsödnek a képei. Ezen kívül még az út, a vándorlás, illetve a Bibliával, illetve szentekkel kapcsolatos tematikájú műveket láthatnak még itt. A grafikai munkássága az 1980 körül lett nagyon intenzív, és egészen a haláláig, tehát hogy körülbelül egy 30 éven keresztül önálló művészeti ágról beszélhetünk. Tehát ezek a grafikák már ekkoriban nem előkészítő vázlatok voltak a festményekhez, hanem önálló művek, és sorozatokat is készített. Az egyik ilyen a naptársorozat, amiből itt látunk képeket az egyházi évnek, illetve a szentekhez kapcsolódó ünnepeknek a saját magán átszűrt ábrázolásai, tehát ezek nem Bibliához vagy szentek életéhez készült illusztrációk, hanem a saját életén átszűrt ábrázolások. És ugye a 80-as években már elkezdte elveszteni a szüleit, tanárait, ezeket is mind megörökítette, de ugyanúgy a születésnapokat, névnapokat, ezeket is megörökítette a művein. Tehát a női létnek a gyermekkor, ifjúkor, házasság és a különböző veszteségek azok, amik itt megjelennek. Amit még érdemes kiemelni, itt elég sok tájképet látunk, dömsödi tájképeket, gyulai tájképeket. Ezek egyrészt évszakhoz kapcsolódnak, másrészt pedig a tájban megjelenő emlékeket láthatjuk, ragadhatjuk meg, és nagyon élénk, gyönyörű színvilága van, tehát hogy ezek így izzanak a falakon ezek a képek.
1: Valahol nagyon személyes az ő művészete, akkor is, amikor látszólag egy tájkép az, amit megmutat. Nem tudom, hogy mennyire ért egyet ezzel.
2: Nagyon egyetértek, ugye itt olyan képeket látunk, mint virágzás, egy fiatal nő ül az ablak mellett, és az ablakon kívül látszanak a gyönyörű fehér virágok, ugye az ifjúkor, ifjú hölgynek a képe. Aztán van itt olyan, hogy holdfogyatkozás. Képen a dombos táj húzódik előttünk, bal oldalon két ablak áll egymás mellett, és jobb oldalt fönt pedig maga a holdfogyatkozás látszik. De hogy itt mindig azért van valamilyen emberi, figurális motívum. Aztán van olyan kép itt, hogy a vándor, maga az út, a vándorlás, a ciklikusság nagyon fontos Bazsony Arany munkásságában. Itt a vándoron az emberi figura, igaz, hogy kitölti a kép bal felé, de hogy a tájnak szerves részévé válik. Hogy a maga a néző is, ugye az életünk során vándorlunk, utat járunk be, és aztán van még a Búcsújárok című kép, amin ugyancsak ez a tájban való mozgás jelenik meg, de a figurák azért nem olyan nagyon részletezettek, hogy konkrét embereket kellene ott felfedeznünk, hanem maga ez a cselekmény, a valahová tartás, a valahonnan elbúcsúzásnak a mozgása látható ezeken a képeken.
1: Mennyire tekinthető szakrálisnak az ő művészete?
0: Nagyon érdekes, mert van egy állandó jelzője sok-sok képének, akár grafika, akár festmény, az utolsó ölelés, utolsó búcsú. Az úton, amikor

0: megyünk, haladunk tudatosan Isten felé, akkor végig gondoltam minden, ahogy Anna mondta, a saját élettörténetét szőtte bele. És nagyon erősek ezek a képek, pontosan azért, mert nem szokványosak. Bibliai témája van rengeteg. Néha nagyon sűrítve vannak maguk az események egy képmezőn, grafikáiban különösen gyönyörűek a könycseppek, vagy a vízcseppek, gyönyörűek.
1: Hogyha a szakralitás szót használjuk, akkor nagyon sokszor az a bennünk élő kép, hogy az egy szentet kell, hogy ábrázoljon, vagy valamilyen kimondottan az egyházhoz kapcsolódó tárgyat, amiben egyértelműen tükröződik a szakralitás. De hogyan jelenik meg ez Bazsonyi Aranynál?
2: Valójában az, hogy Bazsonyi Arany művészetének egyik legnehezebben megközelíthető rétege a vallásos tematika. A bibliai témáknál a tulajdonképpen lelki állapot rajzok. A Biblia hősei sokszor olyan emberek, akik döntés, vesztesség, bűn, remény, várakozás vagy feloldozás helyzetében állnak, és ezeket a helyzeteket jeleníti meg Bazsonyi Arany. Keresztény történeteket saját korára, saját tapasztalataira és saját erkölcsi világára vonatkoztatja. Ezért olyan kevéssé bibliai képeskönyvszerűek ezek a grafikák. Nincsenek gondosan rekonstruált ruhák, épületek, tájak, tehát ne várjuk azt, hogy antik görög-római ruhákat lássunk ezeken a képeken. Bazsonyit nem az érdekli, hogyan nézhetett ki egy történet 2000 évvel ezelőtt, az érdekli, hogy mit jelent most.
1: Egyébként, amikor elkezdett foglalkozni Bazsonyi Arany munkásságával, mert ugye elég komoly kutató munka áll Tüske és Anna mögött ezen a téren, akkor mi volt az, ami megfogta?
2: Körülbelül 1600 grafika került különböző közgyűjteményekbe, ezeket én mind áttekintettem, katalógust készítettem. 2022-ben megjelent könyvben azt hiszem egy talán 600 darabos válogatást közöltem, és főként az Esztergomi Keresztény Múzeum, illetve a Szekszárdi Fosinszki Mór Múzeum anyagából válogattam nagyméretű reprodukciókat. Nagyon sokrétű az ő grafikai munkássága, tehát itt csak egy-egy tematikát emeltem ki, de ugyanakkor beszélhetünk az irodalmi vonatkozású illusztrációiról. A 80-as, 90-es években elég sok költőíró barátja könyvéhez készített illusztrációkat.
1: Talán Tamás Menyhért az, akinek a legtöbb illusztráció készítette.
2: És nem csak kortárs költőkírók műveihez készített illusztrációkat, hanem Dömsöthöz kötődő Petőfi Sándor három verséhez is készített illusztrációkat, illetve az utolsó évtizedben Vörös Marti Sándor verseihez. Dömsödön telepedtek le az 50-es évek végén, a Ráckevei Dunaág mellett ti Dömsödön vásároltak meg egy telket, és a nyaranta tavasztól őszig ott éltek. És ugye Dömsödön Petőfi Sándor hosszabb ideig élt, ugye a szülei ott laktak 1846 május elejétől augusztus közepéig, és a költő nagyon gyakran meglátogatta őket, és három verset írt Dömsödön, és ezeket mind illusztrálta Bazsonyi Arany, tehát ilyen helyi vonatkozású műveket is készített. Ha még a szakrális műveihez visszatérhetünk, több templomban láthatjuk keresztútját, illetve pusztahencsei templomba készített az apszisba freskókat, a pünk Közsdöt ábrázolta, és itt látható keresztútja is. Úgyhogy ezek nagyon fontos vallásos munkái.
3: Őrizni a fényt. Ezzel a címmel nyílt tehát kiállítás Bazsonyi Arany képeiből és verseiből a Török-Bálinti Falu Múzeumban szeptember 12-én. A tárlat október 9-éig várja az érdeklődőket péntek, szombat és vasárnap délutánonként 14 órától. Az elmúlt percekben Hubert Ildikó irodalomtörténésszel és Tüskés Anna művészettörténésszel beszélgettünk.

0: A középkor világát kevés dolog idézi fel, olyan kézzel foghatóan, mint az egykor élt emberek által hátrahagyott épített és tárgyi örökség. Az Eltűnt épületek hírmondói című állandó kiállítás, illetve az ehhez kapcsolódó időszaki tárlat, ezek segítségével idézi fel Budapest középkori épített örökségét és szakrális tárgyi kultúráját. A bemutatott leleteken keresztül olyan templomok, kolostorok és más egyházi épületek története rajzolódik ki, amelyeknek ma már gyakran csak a régészeti nyomai maradtak fenn. Takács Ágoston régész, muzeológus, a középkori kőtár gyűjtemény vezetője, és Terei György régész, muzeológus, a középkori főosztály vezetője mesélt a középkori Buda, Pest és Óbuda nyomairól Fazekas Gyöngy Vérnák.
1: Kiállítás nyílik meg a Budapesti Történeti Múzeumnak itt a budavári gótikus szobrok melletti folyosó szakaszán, amelynek a nagyobb és fajsúlyosabb, tömegében legalábbis mindenképpen fajsúlyosabb tárgyai nem is fognak majd innen elmozdulni. Ezek ismét a helyükre kerülő tárgyak, épületmaradványok. Méghozzá olyan épületmaradványok, amelyek a középkori Magyarországból maradtak meg nekünk itt Budapestnek a területén, és nem is gondolnánk egyrészt azt, hogy mennyi minden megmaradt, de közben nem is gondolnánk azt, hogy mennyi minden, természetesen, ha ránézünk ezekre a kőfaragványokra, mennyi minden, egy kicsit megsajgul az ember szíve, hogy de kár, hogy csak ennyi maradt meg. Így van ez, gondolom azért, hogy lehetett ezeket a darabokat felelni, feltalálni, honnan származnak, és mi volt tulajdonképpen az elgondolás abban, hogy hát akkor ismét hívjuk fel egy kicsit a figyelmet arra, hogy hé-ha-hó, Buda és Pest környéke tele van középkori maradványokkal.
2: A kiállításban lévő faragványok azok gyakorlatilag nem is a múzeum történetével egyidősek, már mint így a megtalálásuk.
3: Takács Ágoston.
2: Hanem valami még jóval a múzeum alapítása előttről származik, mert például itt van mellettünk egy olyan faragvány, amit például Schmidt Miksa, ugye aki a Kiscelli Múzeum, hogy úgy mondjam, alapítójaként is felfogható, tehát akinek a hagyatékából jött létre a Kiscelli Múzeum gyűjteménye, az ő gyűjteményéből került aztán ide a Vármúzeumba. Egy-két középkori faragvány, többek között ez a vörösmárvány dombormű. Ez mondjuk így a legkorábbiak között van, amiket így megtalálták, de gyakorlatilag az elmúlt 100-150 évből rengeteg lelet van, tehát amiket megtaláltak. Ugye itt a 19. század végén, 20. század elején, ahogy itt elkezdtek a budai várban intenzívebben építkezni, folyamatosan kerültek elő mindenféle faragványok, épületbontásokból, átalakításokból, és aztán a II. Világháború után kezdődtek aztán ugye szisztematikusabb ásatások, és akkor kezdtek aztán igen nagy mennyiségben előkerülni különböző faragványok, és aztán ezek közül igazából mi megpróbáltuk így a legreprezentatívabb darabokat bemutatni itt ezen a tárlaton. Az elgondolás az az volt, hogy Budapest középkori történetét itt teljesen átfogja, tehát ez azt jelenti, hogy a legkorábbi tárgyak azok a 11. századból származnak, a legkésőbbiek pedig a 16. század első feléből, tehát még itt a Mohácsi vész előtti utolsó évtizedekből kerültek elő, és hát a két időpont között pedig itt megtalálhatóak románkori, gótikus, késő gótikus és reneszánsz művek is.
1: Azért mondtam azt, hogy ugye az embernek egy kicsit fáj is a szíve, mert hogyha megpillantjuk, legalábbis nekem kedves korszakom a történelemben a középkor, ha rápillant az ember ezekre a tárgyakra, vagy ezekre a faragványokra, akkor mindig az az érzése, hogy ebbe valahogy nagyon beleadták minden tudásukat a mesteremberek, akik készítették, és nagyon izgalmas megfigyelni azt, hogy mennyire univerzális, vagy legalábbis az európai szinten nagyon korszerű és nagyon sok szempontból egy nyelvet beszélő volt a korabeli magyar kőfaragás is.
2: Igen, hát azt mondhatjuk, hogyha itt Budapesten nem is maradtak meg azok a középkori templomok vagy épületek, amelyeknek itt a faragványait láthatjuk, de hogyha elmegyünk Ausztriába, Németországba, vagy Olaszországba, vagy Franciaországba, akkor azért nagyon hasonló épületeket láthatunk, mint amelyek egykor itt Budán voltak. Nyilván kisebb-nagyobb különbségek lehettek, de azért elég hasonlóak voltak, tehát abszolút, ha így mondhatjuk, az európai élvonalhoz tartoztak itt a középkori budai kőfaragók is.
1: És önnek, hogyha mondjuk szeme elé kerül egy-egy ilyen tárgy, egy-egy ilyen faragvány, akkor szinte látja az egész épületet?
2: Hát jó volna, igen, de mondjuk egy-egy szerencsésebb szerkezetnél azért nyilván könnyebb elképzelni, hogy akkor ez mi volt mondjuk egy zárókőnél ott a boltozatot, vagy mondjuk egy ilyen oszloptartó kis figuránál, mint ami itt van a terem közepén is, ez egy ilyen kis fejetlen oroszlán, ugye ott is volt rajta egy oszlop, és akkor ez egy kapunak lehetett egy ilyen őrző oroszlánja, tehát ezekre vannak elég jó analógiák is, meg úgy könnyű elképzelni. De azért vannak olyan faragványok, amiknél az ugye az ember úgy csak vakarja a fejét, hogy ez mi lehetett, vagy hol lehetett. Nyilván ezeknél az a szerencsés, hogyha nem egy-egy töredéket nézünk, hanem mondjuk több összefüggő, vagy egy szerkezethez tartozó töredék is van, és akkor azért azokból nagyobb eséllyel meg lehet látni ugye az egészet, vagy az összefüggéseket. De természetesen mind a kettő fajtából azért vannak itt kiragadott darabok.
1: Én nekem talán az egyik kedvenc ilyen helyszínem a középkori megmaradt, vagy valamennyire látható emlékekből, az Óbuda, amit egyébként az emberek el is szoktak felejteni, hogyha Óbudán bemegy az ember egy-két, még akár panelházak közé is, akkor bizony egész felismerhető, nagyobb épület részek is megmaradtak. Olyan katedrálisaink sajnos Budapesten valóban, ahogy ön is mondta, nincsenek, mint mondjuk tőlünk nyugatabbra, ahol a történelemnek ilyen-olyan fordulatai talán jobban megkíméltek egyes épületeket, bár ott is vannak azért olyan épületek, amelyek csak romjaikban állnak, és még így is impozánsak. És azt hiszem, hogy talán a középkori épületeknél ez az egyik, ami sokszor meglepi az embereket, mert valahogy még mindig az a propaganda, hogy a középkor sötét volt, és akkor ott a középkorban aztán mindenki maximum ilyen kis kunyhóban húzta meg magát, és ennek megfelelően még az impozánsabbnak számító épületek sem voltak annyira szép, nagyok, meg annyira kidolgozottak, meg annyira díszítettek, meg annyira mesterségbeli tudással, ahogy már ezt is úgy mondtuk és beszéltük, minden szempontból a maximumon.
2: Igen, egy kicsit mi törekedtünk is erre itt a kiállításon, hogy ezt a szürke, vagy fehér, vagy ilyen szintelen középkort egy kicsit felül tudjuk írni. Ugye nagyon sok olyan töredék van, amin az eredeti festés is látható. Vannak egy ilyen kis kedves töredékek, amin egy ilyen égbolt látszik, egy mosolygó napocskával, tehát hogy még erre is volt érkezésük, hogy akkor a napnak még arcot is festettek, vagy vannak olyan falképek, amik mondjuk egy reneszánsz főúri palotából kerültek elő, amik szintén mindenféle ábrázolások, mitológiai alakok, vagy éppen dekoratív festések látszanak, tehát hogy ezek nagyon színesek, és hát hogyha mondhatjuk ezt, vidámak voltak néha számunkra, néha így akik így hozzászoktunk ehhez a kő esztétikájához, szinte már túl színesek, vagy ilyen csicsásnak tűnő, de valójában a középkorban ezeknek ez volt a természetes színük, tehát ők nem ismerték ezt az egyszerű kőszínű szobrokat, ők szépen kifestették ezeket.
1: Ami egyébként nem is csak a középkorra egyedül jellemző, hiszen az ókorban is festették az épületeket meg a szobrokat, de ha már az apró részletek kerültek szorba, akkor most beszéljünk egy kicsit a pop-up kiállításról, hiszen két tárló is ide került a faragványok közé, és ezekben viszont már apróbb tárgyakat figyelhetünk meg, amelyek azért is érdekesek, mert egyrészt nagyon személyesnek tűnnek, tehát nem ugye feltétlenül közösségi használatúak, bár lehet sok mindent közösen használni, még egy kisebb tárgyat is. Viszont mégiscsak valahol még egy közösségi mondjuk épületet azért tudjuk, hogy ki mindenki használhatott, ezeknél a tárgyaknál nem ismerjük feltétlenül a tulajdonosokat, és mégis van benne valami olyan érzésünk, hogy minthogyha a nagymamánk, vagy a dédmamánk, vagy az ük szüleink örökségét, ha nem is vesszük kézbe, de láthatjuk a tárlókban.
3: Igen, ez így is van.
1: Terei György.
3: Az volt a cél, hogy itt a nagyméretű köveknél, ahol ugye mindegyiknél, vagy legtöbbnél tudjuk pontosan, hogy melyik épülethez tartoztak, itt ezek egy kis személyes tárgyak, ahol ugye a személyt nem tudjuk megnevezni, de látszik az, hogy tulajdonképpen mindig az élet minden területét áthatja a vallásosság. Ebben a vitrínben több dolog is látható, tehát például látható egy kályhacsempe. A kályhacsempe mindig egy nagyon fontos a régész számára, mert túlmutat a tárgyon. Tehát mindig a kályhacsempe el akar mondani valamit, tehát akár csak egy ábrázolással, akár csak egy díszítéssel, de nagyon sok esetben egy történet szerepel rajta, vagy valamilyen címer. Ebben az esetben Szent György és a sárkány harcát látjuk. Nagyon sok kályhacsempén van szent ábrázolás. Itt évekkel ezelőtt volt egy szívmelengető középkor című kiállítás, azon több, a Kárpát-medencében több ilyen látható volt. Fontos ez, ebből egy példát hoztunk. De megint egy egyszerűbbnek tűnő tárgy, azok a rózsafűzérek. Itt már egy picit feszegetjük a régészet határát, ugye el kell azt mondani, hogy a régészet 1711-ig tart a Magyarországon, de mi azért a 18. századi sírakat is feltárjuk, és hát most itt nagyon szépen ott van egy olyan személyes tárgy, ami tulajdonképpen a mai napig is használatos, de ennek azért a régészeti feltárása nem egyszerű. Tehát az, amikor a kéztáján a csontok között a 60-70 darab gyöngyöt egyesével kell megtisztítani, ledokumentálni és utána felszedni, ezt most így a látogató azt nem látja.
1: Az ilyen tárgyaknak az elkészítése is kézügyességet igényel sokszor, és hát ezek szerint a feltárása is apró, nagyon finom motorikus készségeket is igényel. A régészetben az én számomra mindig az volt a lenyűgöző, hogy milyen különös az, hogy ahogy az ember talál meg dolgokat, úgy lesz egyre iciri-picirib az az eszköz, amit a kezében tart, amivel megpróbálja feltárni ezeket a dolgokat, és azt hiszem, hogy talán a múlthoz való hozzáállásunk is kezd egyre inkább ilyen lenni, hogy legalábbis a 20. század első felében még mindenképpen arra fókuszáltak, hogy mik voltak a nagy események, és mik voltak a nagy szereplők a történelemben. Addigra most már elkezdődött egy olyan narratíva, hogy azt akarjuk megtudni, hogy jó, de milyen volt az egyszerű kicsi embernek az élete, és egyre inkább megyünk a pici részletek felé, bár még mindig lehet nagy dolgokat találni, és nagy dolgokkal foglalkozni, és azt hiszem, hogy itt is izgalmas az, hogy míg a tárolókban is van egészen iciri-piciri tárgy is, ami tényleg alig nagyobb, mint az ujja az embernek, és mondjuk egy kályhacsempe, ami azért viszonylag nagyobb, és könnyebben elkapja az ember tekintetét, sőt, ha jól tudom, még akár az idő meghatározásban is sokszor tud segíteni. Szóval, hogy ezek a tárgyak is mennyire sokrétűek, mennyire szérteágazóak, és mégis közel hozzák a számunkra azt, hogy milyen volt egy ködös kedd délután.
3: A tárgyaknak egy része, ahogy az előbb is mondtam, sírokból kerülnek elő. Ezek így közelebb hozzák a tárgyat, az embert, ugye kereszt használata mai napig is van. Tehát mindig elmond valami pluszat. Van itt kiállítva olyan agancsból készült kereszt, ami ilyen kis poncolással, ilyen pont díszítéssel van ábrázolva, és egy árpádkori temetőben egy 6 éves kisgyereknek a nyaktájákon került elő, nagy valószínűséggel így temették el. De van olyan kereszt is, ezek már nagyobbak, meg körmeneti kereszt, ahol látszott a tárgy fontossága, van amelyik egész korán 12. századi lehetett Buda alapítása előtti, és egy késő középkori gödörből került elő, tehát sokáig használták. De ugyanezt mondható el egy ereke tartó keresztnek a hátoldaláról, ami a 22. kerületből Csútról került elő, ott is egy ház betöltéséből, egy késő középkori ház betöltéséből került elő, de maga a kereszt az a 13. századi, tehát valamikor az 1230-as évekből Kijevből érkezhetett, és megtartották, fontosnak tartották, használták, nem dobták ki, tehát ez mind jelent. De van olyan tárgy is, itt is, ami megint túlmutat a tárgyasságán, ez például a zarándok jelvény. Ugye a zarándok jelvényt azt, miután elzarándokoltak például Rómába, vagy Santiago de Compostelába, akkor ott a zarándok jelvényt megkapva azt a kalapjukra, vagy a ruhájukra varták, és ezzel bizonyították, hogy ők ott voltak. Na most mit csinálunk egy 12-13. Századi falusi környezetben, az árpádkori Kána faluban, ahol egy gödörben előkerül egy a római Szentpéter és Pál bazilikából származó zarándok jelvény. Hát az egyik elgondolás az, hogy egy zarándok, aki pont itt vándorolt, vagy ment át a falun, elvesztette. Ugye ennek ilyen 4 kis füle van, ma már csak egy volt, valószínűleg letörött és elvesztette, vagy pedig egy kánai lakos mehetett ki, jöhetett vissza, és utána elvesztette. Egyébként ennek a zarándok jelvény kutatásnak is nagyon-nagyon érdekes a menete, hiszen ez egy apró tárgy, ha töredékesen kerül elő, sok esetben nagyon nehéz felismerni. Tehát ha felkutatjuk az ország régészeti raktárait, tehát sokkal többet találhatunk.
0: Takács Ágoston és Terei György régész muzeológusokkal Fazekas Gyöngyvér beszélgetett. A szakrális épületek mellett az egykori óbudai királyi vár, a nyéki vadászkastély és más jelentős reneszánsz épületek maradványait is bemutató Eltűnt épületek hírmondói című állandó kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában kapott helyet. Ezt egészíti ki az Arszakra Fesztiválhoz kapcsolódó kamaratárlat, amely október végéig látogatható.

0: Kedves hallgatóink, az Akvarell heti válogató műsora a végéhez ért. Technikai munkatársunk Biksa Levente, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Műsorajánló. Kedves hallgatóink, a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja figyelmükbe.
4: Dr. Nánai Mihállyal, az NKE Óbudai Árpád gimnázium igazgatójával, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnökével a tanévkezdés feladatairól beszélgetünk.
5: Valóban ilyenkor szeptemberben mindig az iskola az érdeklődés középpontjába kerül, és nincs ez máshogy idén sem. Nagyon fontos, hogy előre megtervezzük a tanévnek a rendjét. Egy ilyen nagy intézményben, mint a mi iskolánk, nagyon sok program, nagyon sok szerveződés fut egymással párhuzamosan, és hát ebből sokszor néha konfliktusok is vannak, hiszen a diákok sem tudnak bilokálni két helyen, mint Páter Pió, tehát nagyon fontos körültekintést igényel, és egyre nagyobb figyelmet is szentelünk ennek a tanév előkészítése során, hogy jól el legyenek osztva meghelyezve az egyes programok. Emellett természetesen ez jogszabályi kötelezettségünk is, hogy megtervezzük a tanévet, és azt mondhatom, hogy az év minden szakaszának megvan a maga feladata, a maga érdekessége, maga különlegessége. Szóval, ha valaki belép ide az iskola épületben, mindig valami éppen történik, ami az iskola egészét vagy egyes részeit mozgatja meg, és természetesen mindig lehet látni a gólya gyerekek szülői, még erőteljesebben jegyzetelnek, meg jobban figyelnek, aki pedig már a második, harmadik gyereke jár hozzánk, ő már rutinból tudja azért alapvetően, hogy szokott az iskolának működni az élete, de ez természetesen a szülők és a családok részéről is odafigyelést igényel, hiszen a családi életet is sokszor nehéz szervezni, ugye ma a diákok már egyre több külön órán vesznek részt, sportegyesületbe, cserkészetbe, zenei tanulmányokat folytatnak, és ezeket mind összeszálazni, hát nem véletlen, hogy azt mondják, hogy egy mai modern szülőnek nagyon sokféle képessége kell, hogy legyen, és az egyik az ilyen menedzsment vagy menedzseri képesség. Úgyhogy ilyen módon állandó együttműködésre vagyunk ítélve, ha lehet így fogalmazni, és hát ezt természetesen igyekszünk is a szülőkkel. És egyeztetni éppen tegnap tartottam SMK ülést a szülői munkaközösséggel, és hát természetesen az ember velük is megbeszéli a tanév fejleményeit, esetleges változásokat. Úgyhogy intenzív időszak ez így szeptember elején, és hát jelentősen meg kell tervezni a tanévet.
0: A teljes interjút a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőben hallgathatják meg.

Dimitri Sosztakovics második zongora versenyének részletét Denis Matsuyev és a Marinsky zenekar szólaltatta meg.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Szörnyű bűncselekménynek nevezte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a lengyelországi Jaroszláv egyik bencés kolostorában történt késelést, írta az ukrán elnök csütörtökön a Telegramon. A támadásban egy pap meghalt, 4 ember pedig megsérült. A feltételezett elkövető egy 31 éves ukrán állampolgár. Az ukrán államfő részvétét fejezte ki az áldozat hozzátartozóinak és gyors, alapos vizsgálatot, valamint az elkövető felelősségre vonását sürgette. Az orosz parlament alsóházának megválasztásakor a kormányzó Egységes Oroszország párt 349-et szerzett meg a 450 mandátumból, jelentette be Ella Panfilova, az orosz központi választási bizottság elnöke pénteken Moszkvában. A szövetségi parlamenti választásokkal egy időben a szeptember 18-a és 20-a között tartott voksoláson 39 régióban megújult a törvényhozó testület összetétele, 10 régióban a régió vezetőket és számos helyen a városi tanácsokat is megválasztották. A kormánypárt az összes regionális parlamentben megszerezte az első helyet, és győzött az összes hivatalban lévő vagy az elnök által ügyvivőnek kinevezett régió főnök is. Az idei volt az első parlamenti választás az ukrajnai háború kezdete óta. Először vonták bele a 2022-ben elcsatolt 4 régiót. A háborút ellenző és tűzszünetet sürgető Jabloko párt országos listáját kampányfinanszírozási és a szerzői jogok megsértésére hivatkozva törölte az orosz legfelsőbb bíróság. A magyar-német együttműködés erősítését, ezáltal a védelmi képességek növekedését ígérte a német védelmi miniszter a magyar kollégájával kezdett megbeszélés utáni budapesti sajtótájékoztatón pénteken, közli az MTI. Boris Pistorius hangsúlyozta, ez növelni fogja a védelmi képességeket, jelezve a tárgyalás során számos olyan területet azonosítottak, ahol erősíthető az együttműködés. Legyen szó logisztikáról, képzésről vagy a közös gyakorlatokról. Heteken belül várhatóan megállapodás születik a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről, jelentette be a főpolgármester a fővárosi közgyűlés pénteki ülésén. Karácsony Gergely napirend előtti felszólalásában azt mondta, az előző kormány okozta bajt, a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak kell közösen orvosolnia. Hétvégi nagy takarítást tartanak az Árpád hídon, adta hírül a Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziója. A hétvégi forgalmi terheléshez igazodva szeptember 26-án szombaton 6 óra 30 és 13 óra 30 között a Budáról Pestre, szeptember 27-én vasárnap a híd Pestről Budára vezető oldalát mossa környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A budapesti közművek kéri az érintett időszakban a hídon közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársaikra. Közlekedési hírek következnek.
3: Torlódásra számítsanak a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Rákóczi úton befelé a Baross tértől, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Telítettek a sávok az Üllői úton kifelé a Kálvin tértől a Nagykörútig, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet majd utazni. Siling Zsolt, BKK Info.
2: Végül az időjárásról. Kevés helyen futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. Tizenhat óra 5 perc. Pereg már a film. Mozgóképes rovatunk következik.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Gőbel Ágoston. Már csak néhány nap, és megérkezik a hazai mozikba az év egyik legjobban várt magyar filmje, a Mummy Blue. Hamarosan a film egyik szereplőjével, Hámori Ildikóval és a producerrel, Petrovics Genovévával beszélgetünk. Tartsanak velünk! A művészet oktató Krisztina cukorbetegsége szövődményeként fokozatosan elveszíti látását, ami válságba sodorja nem csak saját, de a fia életét is. Máté, aki újdonsült apaként gyermeke születése után szembesül édesanyja Krisztina állapotával, erején felül próbál segíteni anyjának, élete lassan ketté szakad az egyre folytogatóbban ragaszkodó anyja és saját családja présében. Mindeközben Krisztina retteg attól, hogy egyedül marad a sötétben. Röviden összefoglalva erről szól Mayer Bernadett Mummy Blue című filmje, melynek országos premierje október 8-án lesz, de a jövő héten már meg lehet tekinteni premier előtti vetítéseken. A film a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját nyerte, korábban a pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon is szerepelt, ahonnan 3 fő kategóriájú díjat is elhozott. Az indoklás szerint Mayer Bernadett bemutatkozó egészestés alkotása egy valószerű élethelyzetet boncolgat elképesztő színészi játékkal, kibeszéletlen, mégis őszintén és sohasem sziruposan áradó érzelmekkel. A film magyarországi premierje után kérdeztük az egyik főszerepet játszó Hámori Ildikót és a film producerét, Petrovics Genovévát. Érdemes talán arra felkészülni, hogy nem egy könnyed kikapcsolódás, de egy nagyon tartalmas másfél órát tölthet el az, aki beül rá a moziba. Mit gondol erről? Inkább megüli az ember lelkét, vagy azért valamilyen módon felemel?
5: Egészen biztos, hogy ráül a lélekre, mert olyan a téma és olyan a feldolgozása a témának. De egészen biztos, hogy üdít is, pozitív gondolatokat ébreszt bennünk. Pontosan azért, mert egy borzasztóan nehéz helyzetet próbálnak a szereplők valamilyen módon megoldani. És legalábbis mindenkiben benne van az akarat. A főszereplő nőbe, amit Fűr Anikó játszik, csodálatosan szerintem, nekem nagyon-nagyon tetszett. A fia Bennett, a Vilmányi Bennett belőle is ez árad, hogy mindenki szeretné megoldani. És hát ez őrületesen nehéz dolog. Egyáltalában a másság, mint olyan, hogy az egyik ember nem olyan, mint a másik. És hogy ezt különösen, ha felnőtt korában éri, hogy ez milyen nagyon nehéz feldolgozni. És milyen nehéz ebben segíteni. Mert hogy én, aki a nagymamát vagy anyát játszom, én azt gondolom, ez egy rendkívül kemény asszony a filmben, és mégis azt gondolom, hogy ő is szeretné megoldani azon a módon, ahogyan ő viszonyul ehhez az egész történethez. És én azt gondolom, hogy ez egy felemelő történet, és gondolkodásra késztet. És az lenne nagyon jó, hogyha innen a néző hazamegy, és van otthon, vagy körülötte valami ilyen jellegű probléma, azt talán segít neki megoldani. Mert azt hiszem, hogy ez a lényege a filmművészet, vagy egyáltalában a művészetnek, ez színházi előadásokkal is így van, hogy akkor van értelme, ha gondolkodásra készteti a nézőt, vagy tud neki segíteni, hogy azt megoldja.
4: Ahogy néztem a filmet, és a karakterét, aki valóban egy, talán mondhatni egy kemény édesanya, talán egy ponton el is hangzik az a mondat, a lányának címezve, hogy egy nő sohasem veszítheti el a méltóságát, amikor van egy érzelmileg nagyon megterhelő jelenet. Az jutott eszembe, hogy néhány évvel ezelőtt talán pont egy fordított helyzet volt a Pilátus című filmben, ahol a lánya, György Anna játszotta a lányát, ő volt egy talán keményebb, karakánabb karakter, aki, és ez egy nagyon jó szó, tetszik nekem ez a kifejezés, hogy próbálja megoldani a maga módján a szeretet kapcsolatát az édesanyjával, de hogy nagyon nehezen megy. Itt is valami ilyesmit látunk.
5: Ez így igaz, hogy ez a szerep ugye pont az ellentéte. Hát az a film is erről szólt, hogy hogyan lehet szeretni. Ez mindenki életében nagyon fontos. És nem csak akkor, hogyha valami sarkított helyzet van, hanem a hétköznapokban is, hogy hogyan tudjuk azt sugározni, hogy én szeretlek téged. Mert ezek nem szavak, hogy szeretlek. A szeretlek az egy tett, hogy valamit teszek a másikért, még akkor is, ha esetleg nekem nehezemre esik, ha én nem úgy látom, de ha neked szükséged van rá, akkor megteszem. De hát ugye mindig kettőn áll a vásár, és kell egy befogadó, és kell egy adó, és hát ez a nehéz, hogy ez sikerül-e összhangba hozni. És a baj és a megoldhatatlan helyzet mindig akkor van, amikor nem tudnak találkozni ezek az irányok, ezek a reménybeli összekapcsolódások.
4: Kinek való film ez? Olyannak, aki kifejezetten ilyen hasonló élethelyzetben van? Vagy ez egy bárkinek való film lehet?
5: Bárkinek. Ahogy a másság az családban is előfordul, önmagammal is előfordul, mert ahogy a filmben is láttuk, önmagunknak a legnehezebb ezt feloldani. Hogy az ember szembesül egy olyan helyzettel, amiről nem tehet, és mégis ez történik. És mit csinálok ezzel a helyzettel? Rányomom-e a környezetemre? Csak tőlük várom-e a megoldást, vagy megpróbálok én is segíteni benne? És ez kortól független, mert ugye nem csak arról szól, hogy valaki elveszíti a látását, vagy a mozgását, hanem a lelkisebek és a lelki történések, azok pontosan olyan fontosak, és ugyanolyan súllyal esnek alatba, mint a fizikaiak, és láthatóak. De hát a látás elvesztés az egy nagyon embert próbáló dolog.
4: Valakit? Mikor felkeltettük az érdeklődését most, kicsit bátorítania kéne, hogy érdemes erre a filmre beülni. Mit mondana neki nagyon röviden?
5: Hogy ha szeret sírva nevetni, akkor menj el és nézd meg.
4: Petrovics Genovévával beszélgetünk itt a Miskolci Cinefest Nemzetközi Filmfesztiválon. A Mami Blue című film bemutatója után neked mi volt a benyomásod producerként, aki folyamatosan a film körül forogsz, amikor először láttad egyben a produkciót? Mi volt az összbenyomásod?
6: Az volt az összbenyomásom, hogy érdemes volt ennyit dolgozni ezen a filmen. Ez egy elég hosszú folyamat eredménye, az, amit tegnap láttál a vásznon, illetve a nézők láthattak a vásznon. És azt gondoltam, hogy jól döntöttem, amikor ezt az időt, kellő időt meghagytuk az alkotóknak. Korábban a forgatókönyvfejlesztési időszakban is, majd nyilván a forgatásnál is még voltak jelenetek, amikhez később visszatértünk, vagy pótforgattunk, illetve a vágás is egy eléggé hosszúra sikerült folyamat volt, de azt gondoltam, hogy ez mind kellett ahhoz, hogy a végeredmény ilyen tudjon lenni, amilyen lett.
4: Mi volt az, ami miatt ennyire hűségesen kitartott mindenki emellett a film mellett?
6: Azt hiszem, a Bettinek a személyes kapcsolódása a történethez, illetve egészen pontosan ez azt jelenti, hogy ez a film, ez az ő személyes élettapasztalatát dolgozza fel. Neki az édesanyja cukorbeteg volt, aminek következtében elvesztette a látását. Ekkor a Betty tinédzser volt, és ez annyira természetesen annyira nagy hatással volt rá, hogy az első játékfilmet ebből az élményből akarta elkészíteni, és valahol mindannyiunkban volt e felé, a személyes történet felé egy nagy tisztelet, egy nagy alázat, ami miatt mindannyian megadtuk neki azt az időt, ami kellett ahhoz, hogy dolgozni tudjon.
4: A filmnek már volt egy világpremiérje Pekingben, ahol Vilmányi Bennett képviselte a stábot. Mik voltak az ottani reakciók? Ti mennyit érzékeltetek a film nemzetközi fogadtatásából?
6: Benetten keresztül érzékeltük, ugye, amiket ő elmesélt, meg amiket utána a fesztivál szervezői továbbítottak nekünk, hogy hát elsősorban az volt a legnagyobb elismerés, hogy kaptunk 3 díjat a fesztiválon, legjobb filmet, és Bennett legjobb férfi szereplő, Anikó a legjobb női szereplő. Úgyhogy ez nyilván egy nemzetközi zsűrinek a döntése, nem a pekingi közönségé, de ezek a visszajelzések egy jó alapot adtak ahhoz, hogy bízzunk abban, hogy oké, akkor ez egy jó fogadtatásokat kapó film lett.
4: Itt elhangzott már, hogy Fűr Anikó főszerepet játszik, Vilmányi Bennett főszerepet játszik, de felbukkan például Hámori Ildikó is. A korábbi feladataidhoz, produceri feladataiddal összehasonlítva, milyen volt ez a feladat ezzel a stábbal, ezzel a színészi gárdával, ezzel a rendezővel, Bettivel együtt mozogni, együtt dolgozni? Könnyebb volt, nehezebb volt, hosszabb volt?
6: A színészekkel elsősorban Betty tartotta a kapcsolatot, tehát neki eleve volt egy nagyon erős kötődése Anikóhoz és Bennetthez is. Amikor ez a film lehetőséget kapott arra, hogy elkészüljön, arra a megmérettetésre Betty készített egy úgynevezett hangulatfilmet, moodfilmet, amit már Bennettel és Anikóval forgatott le. Tehát eleve az első pillanattól kezdve bennük gondolkodott, és ebből kifolyólag kialakult egy kötelék a színészek és Betty között. Együtt kezdtek el hinni abban, hogy ez a film elkészülhet, hogy ezeket a szerepeket ők fogják játszani. És utána még dolgozott a könyvön. Tehát ez a fajta újradolgozás vagy újraírás közben végig Anikó és végig Bennett lebegett a Betty szem előtt, és ez egyfajta hatással is volt arra, hogy hogyan íródtak meg a jelenetek. Gondolok arra, hogy tudta, hogy milyen dinamika van a két színész között, tudta, hogy ez milyen érzelmi potenciált, milyen humor potenciált, milyen feszültség potenciált tudnak majd generálni. És igazából nekem mindig nagyon fontos, hogy próbáljak olyan emberekkel együtt dolgozni, akikben megbízom, természetesnek tűnik ez, de nem mindig van erre lehetőségünk. Szerencsére most erre volt lehetőségem, és ez fontos volt, és azt hiszem, hogy ez is látszik a filmen, hogy egy nagyon jó csapat áll a film mögött. Csepeli Eszter operatőrként, Bestyáni Lili látványtervezőként, Lilivel dolgoztam a korábbi filmemben, a Sűnvadászatban is ő volt a látványtervező, és a stáb többi tagja is szuper munkát végzett.
4: Kinek érdemes, kinek jó megnézni a filmet, mert azért érzékeny témát feszeget?
6: Amikor megnézek egy filmet, vagy dolgozom egy filmen, akkor azon túl, hogy mik az én személyes benyomásaim, szeretek rögtön abban gondolkodni, hogy de ki lesz az az ember, akit ez a film meg fog szólítani. Korábbi filmjeimnél is így volt, de ennél a filmnél is így volt, hogy miközben néztem, ezen gondolkodtam, hogy mik azok a kapcsolódási pontok, amik majd megszólítják a nézőket, és azt gondolom, hogy itt eleve ez a szülő-gyerek viszony, a családi problémák megélése, a nehézségek ellenére jelenlévő folyamatos derű, megoldásra törekvés, ami végig jelen van a filmben. Tehát ez a fajta pozitív hozzáállás. Én azt érzem, hogy egy jó alaphangulatot ad a filmnek. Ezzel azt akarom hangsúlyozni, hogy amikor először elolvassuk a filmnek az első 2-3 bevezető mondatát, hogy miről is szól ez a film, hogy van egy édesanyja, aki elveszíti a látását, aki mellett ott van a fia, és próbálja őt átvezetni ezen a nehéz időszakon. Gondolhatunk egy nagyon súlyos drámára, de valójában pont ez a segíteni akarás, ami a fiúból jön, ez egy nagyon erős szeretet és kötődés motiválja, ami nagyon megható, és azt gondolom, hogy a nézők szeretik a megható filmeket, szeretik azokat a családi történeteket, amik ennyire közelről mutatnak meg egy valódi családi történetet. Tehát nem egy, aki megnézi a Mami Blue-t, ne egy felületes filmre számítson. Ez egy nagyon, nagyon érzelmes és nagyon, nagyon szép film.

0: Október 8-ától látható a magyar mozikban a Mami Blue című film, Mayer Bernadett bemutatkozó egészestés alkotása, három generáció együttélésének kihívásairól. Az előző percekben Hámor Ildikóval és Petrovics Genovévával beszélgettünk. Folytatódik a Pereg Mára film itt a Magyar Katolikus Rádióban. Éppen 5 éve, hogy bemutatták Enyedi Ildikó a Feleségem története című filmjét. A Füst Milán könyvéből készült adaptáció a házasság, a szerelem és a féltékenység örök témáit vizsgálja. Kollégámat, Mihály Anikót kértem meg, hogy ismertesse meg kicsit jobban, mélyrehatóbban a film és az alapmű világát. A történet szerint Stör Jakab, a holland hajós kapitány, rögvest megkéri Lizi, az elragadó francia hölgy kezét, amint meglátja. Boldognak induló házasságuk azonban a meghitt pillanatok mellett gyötrelmes órákban is bővelkedik. Mi lehet ennek az oka?
1: A Feleségem történetének az elején egy mottót olvashatunk latin, illetve magyar nyelven. Egy középkori könyörgésből származik az idézet. Téged fennen szólítunk, hogy ilyennek teremtetted az embert, s az embert szintúgy szólítjuk, hogy önmagáért mégis ő felelős. Tekintsd hát ezt is, az ördögi feleselést emberi szívünkben, Uram, és ne tartóztasd meg szent szemeid, hogy meglássák-e nyomorúságot, de a szörnyeteget is, amely a bensőnkben rejtőzve lakik, mert hozzájárulám az is ehhez, hogy a kísértések úgy etetik őt, valamint mikor hallevest adnának eléje. És ne vigy minket a kísértetbe, könyörgünk este felé, csak hogy a bűn az ajtóban kopogám, sőt, bejön a szobánkba, sőt, egész az asztalig jön előre.

0: akiben minden beosztottja megbízik, és mindent, ami a tengeren történik, ural. A szárazföldre lépve, bekerülve az emberi kapcsolatokba, és aztán megismerkedve a feleségével, elveszíti a lába alól a talajt. Ingoványos területre lép. Az egész regény tulajdonképpen ennek a lélek belsejében játszódó vívódásnak, küzdelemnek a történetévé válik. A filmben nagyon szép szimbólumokkal érzékelteti Enyedi Ildikó ennek a belső történésnek a súlyosságát, a mélységét. A tenger képével indul a film. A felszínen ott a hajó, és akkor egyszer csak lemerülünk a tenger mélyébe a delfinek segítségével. És a tenger mélye hordozza azt a mélységét az emberi léleknek, ahova nagyon nehéz lejutni, sőt, a tengernek a legmélyére, a léleknek a legbensőbb tájaira nem is lehet. Stőrkapitány történetében a fordulópont találkozik először is azzal az érzéssel, hogy fáj a gyomra. A regény elején a következőket olvassuk. Minek él akkor az ember, magyarázta nekem. Az ember hónapszám be van zárva egy tetves hajóra, mint valami börtönbe, s annyi örömese legyen, hogy egy kis rendes ételt ehetik. Igaza volt. S már most, hogy én még külön is meg voltam sértve, azt gondolni lehet. Mert ha ez sincs, akkor mi legyen ezen túl? Én, aki mindig zabolátlan voltam, s most tessék óvatosnak lenni, diétákon élni, járni a kórházakat, meg a javasasszonyokat. Még a pontozást is megpróbáltam Istenemre Japánban, meg a számokkal való gyógykezelést. Egy szóval mindenfélét, de hiába. Mikor is egy úgynevezett pszichoanalitikushoz kerültem, s lehet, hogy ennek köszönhetem én még nagyobb szerencsétlenségemet. A nők, mondta nekem ez a pszichoanalitikus, a nők, és jelentősen pislogott a szemembe. Hát jó, a nők, nézzünk körül, de még ez se kellett, hisz épp akkor ismerkedtem meg a későbbi feleségemmel. Francia lány volt, nagyon kacér, nagyon csiklandós, sokat nevetett, s főként rajtam, s épp ilyenkor annyira, mintha csiklandoznák. Viszont engem ő Dugdug bácsinak, Dodónak nevezett, éppen a nevetésem miatt, amely, mint mondta, valósággal robbanásszerű, meg Medve bácsinak mondván, hogy oly mulatságos látni, amikor a szalvétám két csücske eláll a fülem mellett vacsora közben. A pszichoanalitikus tanácsa, a feleségével való megismerkedése az, amelyet a regény elején olvasunk, és aztán ahogyan folyamatosan fejti meg a saját történetét a feleségével való kapcsolatában, ezt olvassuk. S most hadd foglalkozom itt a dologgal kicsit behatóbban. Részben a lelkem könnyebbsége végett. Mert még most is elintézetlen bennem ez az ügy, úgy látszik, amíg élek. És másrészt e naptól számítom én a sorsom balra fordulását. De sok mindent érthetővé is tesz ez a baleset, úgy érzem. Mintha kihúzták volna alólam a talajt, olyan lettem. De ne vágjunk a dolgok elébe. Ez a baleset pedig nem más, mint hogy tűz üt ki a hajón, és ezen a tűzön úrrá lesz aztán Stőrkapitány. Szimbolikus jelenete a regénynek, mert hogy itt, ahogyan reflektál rá a naplóban Stőrkapitány, mintha kihúzták volna alólam a talajt. Előre vetíti mindazt a történést, ami benne lejátszódik. Cseke Ákos a Nem halhatsz meg című kötetében ezt írja, Stőr Jakab nemet mond a halálra, felesége halálára, ami voltaképpen esztelen, és úgy látszik időtlen, a valóság mozgásától nem különösebben, vagy csak látszólag érintett szerelme újabb bizonyítéka. Felesége életében úgy adott hírt féktelen bírvágyáról, hogy felbontotta Lizi leveleit, a szekrényében kutakodott, lisztet szórt éjjel az ajtaja elé, felesége halála után pedig, mintha csak ugyanezt a feltétlen bírvágyat tenni halhatatlanná, ahelyett, hogy megérteni, hogy a másik ember éjszakfog, titok, idegenség, lidérces messzefény. Hogy tehát éppen azzal és amiatt vesztette el őt, akit pedig talán mindennél jobban szeretett, hogy mindenáron ki akarta ismerni titkait, és birtokolni akarta őt. A regény és a film arról az emberi mélységről beszél, amit nagyon nehéz szavakkal kifejezni, és a filmben a szimbólumok nem csak a tenger, hanem a fény és a sötétség játéka, az állandó cigarettafüst, amelyben a szereplők mozognak, mind-mind erről a belső világról, annak a ködösségéről, megismerhetetlenségéről beszél.
1: Az előző szűk fél órában a Mami Blue és a Feleségem története című magyar filmekről beszélgettünk. Mai mozgóképes rovatunk befejeződött. A technikus Biksa Levente és a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gőbel Ágoston.

0: A Rosenberg trió muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Színház művészeti magazinunk az Olvasó próba következik.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a mikrofonnál Fazekas István, az Olvasó próba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk 4. évadának 2. adását hallják. Hangos periodikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádió hallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk címe a Magyar Dráma Napja. Beszélgető társam lesz dr. Vékhelyi Balázs irodalomtörténész, az Üveghegy kiadó igazgatója. Ha tehetik, tartsanak velünk! Van valami különös abban, amikor egy színházban kialusznak a fények. A néző addig még mocorog, kabátot igazít, köhög, telefont némít, utolsó pillanatban még odasúg valamit a mellette ülőnek, aztán egyszer csak sötét lesz. És a sötétben megszületik a figyelem. Elkezdődik az előadás. Elkezdődik a dráma. Nem a függönnyel, nem a díszlettel, nem is az első kimondott mondattal, hanem azzal a pillanattal, amikor valaki végre figyelni kezd arra, amit egy másik ember mond. A Magyar Dráma Napját szeptember 21-én ünnepeljük. Madács Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatójára emlékezünk, de ezen a napon talán nem csak egy művet ünneplünk, hanem magát a drámát. Azt a különös emberi formát, amelyben nem elbeszéljük a konfliktust, hanem húsvér alakban megjelenítjük. Azt szokták mondani, a dráma nem szereti az egyedüli igazságokat. Legalábbis az igazi dráma nem. Mert amíg egy ember beszél, addig könnyen igazat adhatunk neki. Mert elmondhatja, hogy mit gondol, mit érez, mitől szenved, mitől fél. A monológban többnyire maga rendezi a világot, és akár még azt is tudhatja, hogy honnan jön, hová tart, és legalább egy rövid időre úgy érezheti, úgy vélheti, hogy neki van egyedül igaza. De aztán belép a másik ember. És minden nehezebb lesz, mert a másik ember a dráma első nagy botránya. Hiszen nem azt mondja, amit várunk tőle. Nem ugyanazt látja, amit mi. Nem ugyanonnan nézi a világot. És ugyanarra a történetre egészen másképpen emlékszik. És bár a sebe talán ugyanott van, ahol nekünk, mégis máshogyan hordozza. És igazából mindezektől egyszerre élni kezd a színpad. És a színpad, mivel betölti a teret élettel, nem engedi, hogy túl gyorsan ítéljünk. Amikor két ember áll egymással szemben, a néző egy idő után már nem tud egyszerűen választani közöttük. Vajon kinek van igaza? Vajon ki képvisel tisztább értéket? Meghallja az egyiket, aztán a másikat. Az egyik mondatát még igaznak érzi, de a következő pillanatban megszólal a másik, és valami megrezdül benne. A dráma egyik legnagyobb ereje éppen ez. Nem oldja meg helyettünk az emberi létezés ellentmondásait. Nem oldja meg, hanem megmutatja őket. Ott hagy bennünket közöttük. Madács műve ezért is különös örökség. Ádám és Éva újra meg újra nekivág az emberi történelemnek. Lucifer pedig nem egyszerűen egy gonosz szereplő, akit le lehetne győzni egy jó mondattal. Lucifer kérdez, kísért, kiforgat, ellentmond. Olyan kérdéseket tesz fel, amelyeket mi magunk is felteszünk, csak talán nem merjük mindig hangosan feltenni. Van-e értelme annak, amit csinálunk? Van-e értelme újrakezdeni? Lehet-e remélni akkor is, amikor a történelem újra és újra ugyanazokat a sebeket ejti rajtunk? És mi marad az emberből akkor, amikor már minden nagy eszmény megingott? A dráma nem fél ezektől a kérdésektől. Sőt, ezekből él. A jó dráma nem attól jó, hogy minden kérdésre választ ad. Attól jó, hogy olyan kérdést tesz fel, amely után már nem tudunk egészen ugyanúgy hazamenni, ahogyan megérkeztünk. A dráma egyik legnagyobb paradoxona, miközben konfliktusokról beszél, valójában kapcsolatot teremt. A néző és a színész között, a jelen és a múlt között, az egyik ember és a másik ember között, élők és holtak között. A dráma mindig jelen idő. A színpadon nincs tegnap. Ott most történik minden. Most szeretnek. Most árulnak el. Most halnak meg. Most kérnek bocsánatot. Most hazudnak. Most mondják ki először, amit évek óta nem mertek. És talán ezért van szükségünk a drámára egy olyan korban is, amely egyre inkább szeret minden gyorsan elintézni. Gyors vélemények, gyors ítéletek, gyors válaszok. Egy mondatból megérteni a másikat, egyetlen mondattal elintézni egy egész életet. A dráma ezzel szemben lassít. Azt mondja, maradj még egy kicsit. Hallgass meg őt is. Hallgass csak meg a másik embert. Nem biztos, hogy egyet fogsz érteni vele. Mert lehet, hogy a másik ember története nem azért fontos, mert igaza van, hanem azért, mert ember. Szeptember 21-e Hubay Miklós drámaíró javaslatára lett a Magyar Dráma Napja. Hadd idézzem most őt ide, a Kis séták a napúton című írásom rövid részletével. A 2010-es könyvhéten Miklós bácsival együtt dedikálhattam a Napút kiadó asztalánál. Neki az ember tragédiája témájára évtizedek alatt összegyűjtött jegyzeteit jelentette meg Szondi, nekem a Szavak tüntetése című verses kötetemet. A nap végén arról beszélgettünk, hogy a nemes párbajok után az újbóli készfogások lehetősége mindig adott. Ám a nemtelen, hátulról döfő, vagy övön aluli támadóval az őszinte készfogás szinte lehetetlen. Ekkor már csak az ölelésnek van esélye. Krisztus ölelésének. Elköszönünk a két Szonditól, Miklós bácsi belém karol, s hazafelé indulunk. Az egyik pavilon sarkától Pécsi Györgyi mosolyogva felénk indul, ám hirtelen mégis irányt vált. Miklós bácsi elkomorul, megáll és ezt mondja. Ha én rendezném az ember tragédiáját, akkor a végén a Názáretből jött fiú jönne be a színpadra. Megsimítaná Ádám homlokát, esetleg mellé térdelne, és úgy suttogná a fülébe. Mondottam, ember, küzdj, és bízva bízzál. És ahogy ott állunk, az aranycsipkés házak faláról visszaverődő alkonyi fényben, Miklós bácsi a szabad kezével megsimogatja a homlokom.

0: Kedves hallgatóink, ez itt az Olvasó Próba, a mai témánk a Magyar Dráma Napja. A beszélgető partnerem dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, költő, író, az Üveghegy Kiadó vezetője, televíziós szerkesztő. Kedves Balázs, kezdjük először is azzal, hogy miért éppen szeptember 21-ére esik a Magyar Dráma Napja? Miért ezt választották, akik erről törvényt alkottak?
1: 1984 óta ünnepeljük szeptember 21-én a Magyar Dráma Napját. Ezt Hubay Miklós kezdeményezte, aki akkoriban a Magyar Írók Szövetségének elnöke volt, maga is nagyon jeles drámaíró, és annak emlékére kezdeményezte, hogy szeptember 21-e legyen a Magyar Dráma Napja, hogy 1883-ban ezen a napon került először színre a Nemzeti Színházban Paulai Ede rendezésében az Ember tragédiája. Ugye tudjuk, hogy Madách Imre 1859 és 1860 között írta meg ezt a drámai költeményét, vagy emberiség költeményét sokféle műfai jelzővel illethetjük. Minden esetre egy óriási drámai mű, amit aztán ugye Arany János tudjuk, hogy elsősorban verstani szempontok alapján kicsit igazított, kicsit stilizált, és 1862-ben könyvformájában a Kisfaludi Társaság gondozásában meg is jelent, de színpadra Madách életében nem került. Ugye Madách Imre 1864-ben fiatalon 41 éves korában halt meg, tehát nem érhette meg az Ember tragédiája bemutatóját. Igazából a korban úgy gondolták, úgy látták, és talán ez valamennyire igaz is volt, hogy az akkori színházi technikai feltételek nem voltak adottak. Egy ilyen nagyszabású, egy ilyen sokrétű, egy ilyen sokféle helyszínen, sokféle térben, sokféle időben játszódó darabnak a bemutatására. Ugye erre csak 1883-ban került sor. Az sem véletlen, hogy éppen Hubay Miklós kezdeményezte azt, hogy ez legyen az emléknap, ugyanis Hubay Miklós számára az Ember tragédiája kitüntetett alapmű volt. Legutolsó könyve nem sokkal a halála előtt, már 90 éves kora után jelent meg. Az volt a címe, hogy aztán Mi végre az egész teremtés. Ez az Ember tragédiájával foglalkozik, gyakorlatilag egy életen át írott jegyzeteit tartalmazza erről a műről, és emlékszem, hogy volt szerencsém ismerni őt, volt szerencsém néhányszor az otthonában is járni. Egészen lenyűgöző volt az, hogy 90 éves korában hosszú monológokat tudott fejből idézni az Ember tragédiájából. Valószínűleg ez egyfajta irodalmi biblia volt számára. Tehát alapműnek tekintette, és egyet is érthetünk vele. Valószínűleg ez a magyar drámairodalom legnagyobb, vagy egyik legnagyobb alkotása, ami még a mai embert is meg tudja szólítani, ami még a mai embert is gondolkodóba tudja ejteni.
0: Emlékszem a könyvbemutatóra, ez 2010 március 10-én volt, ha jól emlékszem, az Olasz Intézetben. Akkor ezt a könyvet Tarján Tamás méltatta, ugye maga a cím, az Lucifernek a kérdése, és aki ezt a könyvet a kezébe veszi, az biztos, hogy magához a műhöz, az Ember tragédiájához is, illetve a dráma írásnak bizonyos műhely titkaihoz is sokkal közelebb fog kerülni.
1: Hogyha valaki nagyon belemélyed az Ember tragédiájába, akkor hogyha nem is ilyen szintű munkát, mint Hubay Miklós, de maga is tud írni. Annyi féle gondolatot elindít, főleg, hogyha van egy magasabb szintű olvasottsága is. Tehát, hogyha ismeri az alap filozófiát, ismeri az irodalom történetnek a legnagyobb alkotásait, hogyha jártas a történelemben, tehát tud referenciákat találni, és maga is szeret gondolkodni azon, hogy hát merre ment az emberiség útja valaha, milyen analógiákat tud felfedezni a jelennel, akkor maga is össze tud állítani egy ilyen gyűjteményt. Tehát az Ember tragédiája potenciálisan mindenféleképpen hatni tud ma is. Több előadását is láttam az Ember tragédiájának, láttam a Szikora János féle rendezésben, láttam Kerényi Imre rendezésében, más feldolgozásokban is, és annyira különbözőek voltak ezek, annyira más felfogásúak, ami szintén azt erősíti, amiről az imént beszéltem, éltem, hogy ahány gondolkodó ember, annyiféle megközelítés, annyiféleképpen lehet látni az egyes jeleneteknek a kis nüanszait, a kis apró utalásait, annyiféleképpen lehet aktualizálni ezeket. Tehát mindenféleképpen működhet, és én azt gondolom, hogy bár ugye, nyilván a klasszikus irodalom az nem annyira népszerű manapság, főleg a fiatalok körében, de egy olyan fiatal, aki tényleg szeret elgondolkodni a világ folyásán, igenis meg tud szólítani. Annyira nem régies a nyelvezete, hogy ne lehessen alapvetően dekódolni. Tehát nyilván egy-két szó talán idegen számára, de bőségesen befogadható. Tehát szerintem mindenképpen működőképes, többféle rendezői megközelítést tesz lehetővé, és nagyon sokféle olvasatot.
0: De hogy látod, Balázs, egyébként, mint irodalomtudós, hogy az ember tragédiájának a filozófiai üzenetei az erősebbek, vagy a teológiai üzenetei?
1: Ezt a művet, ezt meg lehet keresztény nézőpontból is világítani. Én egyébként ahányszor olvastam az ember tragédiáját, nekem mindig valamiféle más üzenet jött. Azok a sorok, hogy mit állsz tátongó mélység lábaimnál, ne hidd, hogy éjjed engem elriaszt, porhul csak beléje, föld szülöttein glóriával által lépem azt. Tehát amikor Éva végül jelképesen és valóságosan is ugye átlépi azt a hatalmas nagy sírgödröt, amibe bele szédül az emberiség, ez tulajdonképpen a megváltásnak valamiféle megnyilvánulása. És ugye színenként lehetne elemezni, tehát a konstantinápolyi szín is nagyon izgalmas teológiai tanulmányok sorát indíthatja, meg indította is el. Igazából az ember tragédiájának szerintem nincs bizonyos keretek között, bizonyos szakmai keretek között hibás értelmezése. Ahányféle ember, ahányféle világkép, sőt, ahány embernek ahány korszaka. Lehet 18 évesen is olvasni, és lehet 50 évesen is olvasni, és az embert máshogy szólítja meg fiatal, lázadó, tizenévesként, mint érett, családos, 50 éves emberként. És ez a fantasztikus ebben a műben.
0: Balázs, neked melyik rendezői felfogás tetszett a legjobban, és miért, hogyha ezt meg tudod magyarázni?
1: Én emlékszem az új Nemzeti Színház nyitó előadására. Nem a díszbemutatón, nem az ősbemutatón voltam, hanem egy későbbi előadáson. Ez volt a Szikora János féle rendezés. Rendkívül átértelmezte a darabot, de az alapvető jellegzetessége azért megmaradt. Tehát például emlékszem, hogy olyan modernizálások voltak benne, hogy az arkangyalok katonai ruhában voltak, mint egyfajta tábornokok. A londoni szín az egy gyakorlatilag egy ilyen plázában játszódott, tehát egy ilyen bevásárló központban, ami szintén így aktualizálta a darabot. Nekem ez akkor tetszett fiatal embernek, hogy hoppá, így is lehet értelmezni, nem csak a klasszikus módon. Ez rendkívül tetszett benne. Vagy például tetszett a Kerényi Imre féle rendezésben az, hogy Karinthy Frigyesnek van egy ember tragédiája, paródiája. És az egyes színek előtt ezekből gyerekek mondanak részleteket. Tehát ez is egyfajta érdekes fénytörésbe helyezte az egészet, és míg mondjuk a Kerényi rendezésben az úr meg is jelent testi valójában, Huszti Péter játszotta akkor az urat, addig például Szikoránál Isten nem volt jelen sem testben, sem hangban. Kivetítőn láthattuk a szavait, nagy dobergések közepette. Tehát, hogy ennyire különböző féleképpen lehet értelmezni, és nyilván, hogyha rendező lennék, akkor csinálnék egy harmadik, vagy negyedik, vagy ötödik féle feldolgozást. Mindegyikben, amin voltam eddig, találtam olyat, ami nekem nagyon tetszett. És mindegyikben volt olyan is, amit én máshogy képzelnék el. Az ember tragédiáját nagyon sokféleképpen lehet elemezni, nagyon sokféle lehet a rendezői koncepció, és nagyon sokféle lehet a nézői reflexió is, és ez is azt bizonyítja, hogy az ember tragédiája ma is él, és ma is hatni tud, mint, hát én ezt kimerem jelenteni, a világirodalom egyik legjelentősebb drámája.
0: Kedves hallgatóink! Az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. Beszélgető partnerem volt dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, az Üveghegy kiadó igazgatója. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!

0: Mosonyi Mihály művét Kassai István szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kellen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Franciaországi látogatása első programjaként Leó pápa szeptember 25-én pénteken 11 órakor az Élysée palotában találkozott a francia köztársasági elnökkel, majd ugyanott beszédet intézett az ország hatóságaihoz és a diplomáciai testület tagjaihoz, írta meg a Magyar Kurír. Hangsúlyos szerepet kapott beszédében a lefegyverzés, a béke keresése, az élethez való jog védelme, valamint a mesterséges intelligencia hatásai is. A kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű vissza nem térítendő támogatásokra, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Neste Hungária Kft. Állateledel gyára új egységeinek átadóján Bükkön. Elmondta, a kormány segíti abban a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, technikával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök is jelen volt, aki úgy fogalmazott, a kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat. A kormány érdemi foglalkoztatás politikáját hiányolta Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője pénteki budapesti sajtótájékoztatóján, miután elmondása szerint több gyár bezárásával 1700 ember munkahelye szűnhet meg, tájékoztat az MTI. Tószegen az egyik legnagyobb magyar kerékpár gyár zár be, több mint 400 munkahely szűnik meg. Bonyhádon az emblematikus Zománc gyár fejezi be működését, amivel 150 család megélhetése kerül veszélybe, mondta. Az ellenzéki képviselő szerint a kormánypárti képviselők nem tesznek semmit. A kormánynak nincs érdemi foglalkoztatás politikája, nem foglalkozik azzal, hogy ezeknek az embereknek megszűnik a munkahelye, hangoztatta, szóvá téve azt is, hogy a kabinetnek foglalkoztatás politikai államtitkára sincs. Péntektől lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A kolozsvári Állami Magyar Színház Eszenyi Enikő rendezte Abigail című produkciója is látható lesz a 9. Magda Festen Debrecenben, közölte pénteken az MTI-vel az Erdélyi Teátrum. A Csokonai Nemzeti Színház által szervezett Magda Fest középpontjában a női alkotás, a nők társadalmi szerepei, valamint a nő mint művészeti téma áll. A szeptember 30-a és október 5-e között zajló rendezvény sorozat programjában a Szabó Magda művei által ihletett előadások mellett számos kísérő program is helyet kap. A produkcióban Kolozsvár magyar gyerekkórusának tagjai is közreműködnek. Lezárásokra, közlekedési változásokra kell számítani péntek este 6 órától a Puskás Aréna környékén a stadionban megrendezendő Magyarország-Ukrajna válogatott labdarúgó mérkőzés miatt. Hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-hez eljuttatott közleményében csütörtökön. A BKK közölte, a lezárások várhatóan 18 és 23 óra 50 perc között lesznek, és érintik a Dózsa-György utat, a Tököli út, a Kerepesi út, a Stefánia út és a Verseny utca környékét. Közlekedési hírek következnek. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Bicske között szakaszos torlódás alakult ki. A külső sávon szinte csak a kamionok araszolnak, így aki személyautóval van és Budapest a célja, az válassza az átterelt belső sávot. Két személyautó frontálisan karambolozott az M80-as autóúton Szentgotthárd és Vasszent Mihály között. A 184-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Végül az időjárásról. Kevés helyen futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 órakor lesz. Tizenhét óra öt perc. Következik a Kerengő.

0: Az elmúlt hetek közéleti tevékenységét elemezzük Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Tusványosi Szabad Egyetemen beszélt arról, hogy a Tisza kormány 133 nap után összeomlik a hiányzó gazdasági alapok és tapasztalat miatt. Mi erről a véleményük? Lesti Árpádot hallják.
1: 2026 májusa óta új kormánya van Magyarországnak, értve az alatt, hogy új párt adja a kormány többséget. A Tisza párt, amely egy fiatal szervezet, és jelenleg is néhány tucat tagja van. Ezzel szemben az elmúlt 16 évben egy olyan szervezet volt hatalmon, amelynek a vezetője már korábban is volt miniszter, és több ezeres tagsága, és nagyon jelentős beágyazottsága, és jelentős holdudvara volt. A kettő helyzetéből adódóan teljesen más a kormányzásnak a mikéntje is. Jelenleg egy olyan kormányfőnk van, Magyar Péter személyében, aki nemhogy miniszter nem volt, de országgyűlési képviselő sem volt soha. Természetesen egy miniszter férjeként sok mindent látott a politikáról, tudva levő, hogy mindig is érdekelte, de a férj és feleség közül a feleséget választotta a korábbi kormány. Tehát egy ilyen helyzetből adódóan teljesen természetes, hogy számtalan olyan lépés esemény történik, amit mondjuk egy 5 éves tapasztalattal már nem követne el a kormányfő. Az, hogy Orbán Viktor megszólalt a nyáron, az egy teljesen természetes dolog. 20 éve megvan az a ritmus a politikai naprendnek, amikor Orbán Viktor megszólal, és ezt nem hagyta ki. Ezzel azt is jelezte, hogy azért vele még számolni kell, nem vonul nyugdíjba, és ha már mond valamit, akkor valamit mondani kell, amivel reményt tud adni a saját szavazóbázisának. Nyilván így az első 100 nap időszakában ez a 133 napos utalás adta magát, aztán majd meglátjuk, hogy összeomlik-e addig igazából a Tisza kormány, de az egészen biztos, hogy teljesen más helyzetben van 2026-ban a magyar társadalom, hogy elszoktunk attól, hogy egy kormány fölállítja a rendszerét, a minisztériumait, megtalálja a megfelelő személyeket az adott pozíciókba, és nem a miniszterekről beszélek, mert az a legegyszerűbb, de akár egy titkárságvezető, akár egy helyettes államtitkár, ezek azok a pozíciók, ahol eldől, hogy működni fog-e az állam. Még sok esetben nem a miniszter a legfontosabb, hanem akiket ő oda tud vinni. Ha nincsenek olyan személyek, akiket oda tud vinni a minisztériumba, akkor az a minisztérium nem fog működni. Ezt az újdonságot a magyar társadalom még nem szokta meg. Viszont emellett hozzá kell tennünk, hogy ott van az, hogy egy olyan szervezet adja most a kormány többséget, amelynek gyakorlatilag több országgyűlési képviselője van, mint tagja. Óriási belső viták és feszültségek lehetnek. Most még a mézes hetek legvégén ezek nem jöttek elő. Nyilván a következő hetek időszaka lesz az, amikor a költségvetés benyújtásra kerül, és nyilván 2027-28 lesz az, ahol az igazi nagy viták a Tisza frakción belül és a Tisza párton belül meg fognak jelenni. Ezt azért 35 év politikai rutinjával Orbán Viktor előre beáraszta, és a mostani megszólalásai ennek értelmében és ennek fényében érdemes néznünk, tehát megvan az a tapasztalata, hogy tudja, hogy mi fog történni, de hogy van-e neki még visszaút a politika élmezőnyébe, az azért nagy kérdés.
0: A portfólió azt állapította meg, hogy a Tisza kormány több területen is látványosan más irányba indult el, mint elődje. Az uniós kapcsolatoktól kezdve az oktatáson át a nyilvánosság használatáig.
2: Visszafordítanám a felsorolást, mert a nyilvánosság használatából látjuk azt, hogy teljesen más, például, hogy mennyiszer beszél a miniszterelnök nyilvánosan, vagy kommentelget. Ebben óriási változást látok. Az uniós kapcsolatokban és az arról történő kommunikációban is van egy komoly változás, de ezen túl még szerintem túl korai az, hogy irányokról beszéljünk, mert nagyon kevés konkrét lépés történt, nagyon sok minden megállt. Nekem meglepő, hogy mondjuk különböző államtitkári posztokon még nincsenek meg az emberek. Én Orbán Viktornál is látok egyfajta változást. Ugye a választás után ő arról beszélt, hogy valószínű, hogy ő már nem fog visszatérni. Most egészen más hangnemet üt meg. Ez azt mutatja, abban reménykedik, hogy a Tisza kormány nem tudja kezelni azokat a pénzügyi és egyéb problémákat, akkor a nosztalgia visszahozhatja őt. Én azt jelenleg nem látom, hogy mondjuk a 30 év alattiak körében ő hogy lenne újra olyan népszerű, hogy legalább egy választást tudja nyerni, de hát még ugye pár hónap telt el az előző választás óta, tehát még fél év se, úgyhogy még azért sok minden történhet. Azt, hogy itt a Tiszán belül nagyobb problémák, szétesések lennének, Én azt kevésbé látom, mert a parlamenti képviselők ahhoz szerintem rutintalanok, még ha elégedetlenek is bizonyos dolgokkal, pontosan tudják, hogy ők Magyar Péternek köszönhetik a mandátumukat. Egy-két kivételtől eltekintve nincs köztük olyan, aki akár a helyi közéletben is komolyabban ismert lett volna. Én a kormányon belül látok különböző érdekes erőcsoportokat, akik között viszont valóban lehet, vagy akár már most is van konfliktus.
0: Idézem a miniszterelnököt, aki az uniós források felszabadítását, a rendeleti kormányzás megszüntetését és a közmédia átalakítását emelte ki kormánya első 100 napjának eredményei közül.
1: Ezek olyan ügyek, amelyekre mindenki várt. A közmédia már nagyon régóta minden ellenzéki szervezet és párt és politikusnak a negatív kritikáinak a központi tárgya. Az uniós források pedig az az ügy, amin igazság szerint el fog dőlni a Tisza kormánynak a sorsa. Magyar Péter azt ígérte, hogy nem lesz rosszabb, a gazdaság helyzete, mindenki legalább ugyanolyan jól fog élni, mint eddig, és még megérkeznek az uniós források. Nem véletlen, hogy az elmúlt időszakban, elmúlt hónapokban folyamatosan hallottunk az uniós forrásoknak a hazahozataláról. Igazából, aki kicsit is jobban ismeri ezt, pontosan tudja, ez igazából azt jelenti, hogy az elvi támogatás megvan Brüsszeltől. Ténylegesen a források hazaérkezése az nem így zajlik, de hogy elviekben nyitottak arra, hogy akkor azokat a politikai problémákat, amelyeket természetesen senki nem politikai problémáknak nevezett, hanem jogi problémáknak, gyakorlatilag tudják kezelni a Tisza kormányon, és van lehetőség arra, hogy Magyarországra érkezzenek ezek a források. És ez lesz az a csodafegyver, amivel a Magyar Péter meg tudja mutatni majd 2 év múlva, hogy lám-lám, sokkal jobban élünk, mint ahogy az Orbán rendszer alatt értünk. Nyilván ezt emeli ki, nyilván tisztában van vele, hogy az uniós kapcsolatrendszer mellett ez az a kézzelfogható ügy, amin állni vagy bukni fog az ő sorsa. Egyébként, hogyha belegondolunk abba, hogy milyen események történtek akár mondjuk 90-ben, azon túl, hogy a minisztériumok átalakítása az minden kormánynak ugye a saját szíve joga, és ez meg szokott történni. Ne felejtsük el, hogy 90-ben az 56-os október 23-ai eseményeknek a helyén kezeléséről szólt gyakorlatilag az első törvény, és megtörténtek ott gyakorlatilag a nyárra az önkormányzati rendszernek a kialakításai. És ugyanezt láthattuk 2010-ben, hogy a nyárra megtörtént az önkormányzati rendszer, a választási rendszernek az átalakítása. Ezzel szemben az első hetekben azt láttuk, hogy itt őszre az önkormányzati rendszert, a választási rendszert átalakítja, vagy a jelenlegi testületeket feloszlatja a Tisza, ezzel szemben semmi ilyesmi nem történt. Én úgy gondolom, hogy most már kifutottak az időből, tehát ha most megteszik ezt, jövő ősszel már, vagy jövő tavasszal egyáltalán nem biztos, hogy olyan kétharmados eredményt tudnak hozni, mint ami idén tavasszal volt. De például olyan nagy terveket, amelyeket még áprilisban, májusban láthattunk, azok jellemzően nem valósultak meg. Ami nagyon fontos, és ami szerintem egyébként még a Magyar Péteri felsorolásban igazából helyen lenne, az ugye a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak a megnevezése. Nyilván a köztársasági elnöknek a cseréje, valamint az Alkotmánybíróság jogkörei közül, hát ugye több korábbi jogkörnek a visszaadása. Ezek még olyan témák vagy ügyek, amire lehet, hogy 3 év múlva is emlékezni fogunk. Ezeket lehetne még kiemelni az elmúlt időszakból.
0: Vajon eltalálta Orbán Viktor a közhangulatot, amikor megfenyegette a vagyonvisszaszerzési hivatal dolgozóit?
2: Szerintem itt ebben a helyzetben nem az a kérdés, hogy eltalálta, hanem hogy hat-e ez, meg lehet-e ezt így csinálni. Ugyanakkor azt azért látni kell, hogy az azért okozhat problémákat, hogy ugye eleve túlterheltek az ügyészek, az állami szféra jogi területén, az igazságszolgáltatás területén dolgozók. Itt majd elindul egy verseny, hogy ki-kit tud átcsábítani és odacsábítani, tehát és azért az erősen kérdéses, hogy van ennyi felkészült jogász, és olyan, aki vállalja azt is, hogy politikai támadásoknak lesz kitéve, tehát itt azért ennek a, hogy úgy mondjam, a akadályozása is lehet Orbán Viktor. Mondjuk egy ügyész meggondolja, hogy átmegye ide, vagy marad a ügyészség rendszerében, ahol az ilyen támadásnak valószínűleg kevésbé van kitéve. És hát nyilván másik oldalról az is okoz problémát, hogy ugye nem egy jogász van a szervezet élén, tehát ez is akár jogászokat eltántoríthat. Ezt a célt szolgálja Orbán Viktor megszólalása, illetve eleve keretezi azt, hogyha majd ez az új hivatal valakit megvádol, akkor lehessen mondani, lám-lám, mi megmondtuk, hogy ez egy ilyen politikai indítatású céljából felálló szervezet.
1: És ezzel kapcsolatban ne felejtsük el, hogy nem olyan széles a magyar értelmiség, hogy párhuzamos szervezeteket csak úgy hip-hop létre lehessen hozni. Ahogy Sebastian is említette, nagyon nem mindegy, hogy sikerül-e feltölteni az állományt, mert ha nem sikerül feltölteni, és nincsenek meg a szakmai helyettesek, szakmai vezetők, akkor onnantól kezdve nagyon nehéz lesz rövid időn belül bármiféle eredményt felmutatni. Unger Annának, az új szervezetnek a vezetőjének azon nyilatkozata, hogy hát, hogy itt lehet, hogy 6 év múlva lesznek bírósági ügyek. Logikus egyébként. Tehát ismeri valaki a magyar jogrendet, a nyomozati szakasznak a hosszát, az ítélkezést, akkor az tisztában van vele, hogy igen, ezek az ügyek simán lehet, hogy évekig húzódnak. De a magyar társadalomban, nem utolsó sorban Magyar Péter elmúlt 1,5 éves kommunikációjának, hogy nyerünk és minden jobb lesz. Tehát a magyar társadalomban van megint egy óriási elvárás, aminek nagyon nehéz lesz megfelelni, és ebben nem fér bele az, hogy mondjuk fél évig nincsen meg a elnök mögötti garnitúra. Középvezetők, ha nem lesznek meg, akkor nem fog tudni működni ez a hivatal. És onnantól kezdve a Fidesznek rövid távon a politikai érdekeit ezt tökéletesen szolgálja, mert nem elég, hogy azt lehet felmutatni, amit hallhattunk, hogy ez egy politikai nyitatású támadás, de azt is fel lehet majd mutatni, hogy elment erre x milliárd forint, és semmilyen eredmény nincs, vagy nem látunk semmiféle felvetést.
0: Hát továbbra is kérdés, hogy mennyire tudja a hivatal majd teljesíteni a felkérést.
1: Így van. Ez egy központi téma lesz, és innentől kezdve nagyon nem mindegy, hogy ez sikeres lesz-e.
0: Említette Árpi a köztársasági elnököt, aki Baka András személyében augusztus 19-én hivatalba lépett. Mit várhatunk az új elnöktől?
2: Két dolog világosan látszik. Egyrészt ugye Baka András régi részben parlamenti, MDF-es parlamenti képviselő, utána pedig ugye jogi területen töltött be különböző tisztségeket, és hát ugye a Fidesz fosztotta meg őt a hivatalától egy hát nem éppen demokratikusnak tűnő módszerrel, pont úgy, ahogy egyébként az elődjét. Ez azért Baka Andrásnak mindig biztos, hogy egy nehézséget okoz, hogy ugyanúgy került a köztársasági elnöki székbe egy ugyanolyan speciális eljárás után, mint amilyennek a keretében őt eltávolították. Ez a két dolog szerintem alapvetően határozza meg az ő mozgásterét. Az egyik, az látszik, hogy a Fidesz és Orbán Viktorral szemben van benne egy erős indulat. Ez nem biztos, hogy köztársasági elnökként szerencsés, de végül is valamilyen szinten érthető. Másik oldalról viszont próbálja ugye magát egy függetlennek bemutatni, ugye annak idején ő Sólyom László javaslatára került a bírói szervezet élére, tehát Sólyom Lászlónak a szerepfelfogása közel áll hozzá. Hát ezt most láttuk a legfőbb ügyész jelöltjének ki nevezésében is, vagy megnevezésében is, ahol ugye nem egyeztetett a pártokkal. És meg is jött az első úgymond pofon, hogy Magyar Péter ugye meg se várva a saját frakciójának a döntését, azt mondta, hogy nem fogja támogatni a Tisza frakció a jelöltet.
1: Azt hiszem, valaki nagyon gyorsan meg fogja bánni Bakának a köztársasági elnök kiválasztását. Lehet, hogy ő maga, lehet, hogy a kormányfő, de ebből innentől kezdve nehéz azt hinni, hogy egy gyümölcsöző és egyszerű kapcsolat lesz.
0: A KDNP az áprilisi választást követően kinyilvánította, hogy önálló pártként kíván tevékenykedni a jövőben. Vannak ennek jelei?
1: A korábbi időszakban is elő-elő fordult, hogy a KDNP-nek volt valami témája, valami ügye. Elég, ha csak a vasárnapi boltzárra gondolnunk, és most nem tovább, mert nem Semjén Zsoltnak mondjuk a vadászkiállítás kapcsán betöltött szerepére szeretnék utalni, hanem úgy, hogy pártpolitikailag valamit a KDNP, mint valami egységes szervezet, vagy mint a frakció felkarol. A vasárnapi boltzár az egyértelműen ilyen volt, amennyiben jó a gazdaság teljesítménye, akkor eljött az idő arra, hogy vasárnap mindenki a családjával legyen. Orbán Viktor korábban ezt mondta, hogy akkor, majd akkor, hogyha jobb a gazdaság teljesítménye, de a 2014-es kampányban ez volt hirdetve, hát akkor utána tessék megcsinálni. És ezt keresztül is tudta vinni a KDNP, amit aztán végül meg kellett semmisíteni, mert a társadalomban látszott, hogy erre lenne fogékonyság, hogy ez ne így legyen, és akkor kihátrált a kormány. Eleve alapvetően a KDNP-t az akaratát keresztül tudta vinni. Most, hogyha megnézzük az elmúlt egy-két hónapnak az eseményeit, láthatjuk, hogy Rétvári Bencének vannak olyan témák, főleg oktatáspolitika kapcsán, amit fel tud emelni, de hogy ebből azt mondhatjuk-e, hogy ez az egész a KDNP-hez kötődik, azt gondolom, ettől nagyon messze vagyunk. És nagy kérdés, hogy egy ilyen választási vereség után a koalíciót adó pártok, itt most a Fideszre és a KDNP-re, mint önálló entitásra gondolok, hogyan osztják le egymás között a témákat. Sok esetben attól fog függni, hogy hol van olyan szakpolitikus, aki valamihez hozzá tud szólni, de hogy utána az egész párt tud ebből profitálni. Azt gondolom, hogy a jelenlegi jobb oldal útkeresésben van Magyarországon, hogyan lehet legközelebb jobb eredményt elérni, legyőzni a Tiszát, nyilván még senki nem tudja. Ebben a folyamatban helye lehet egy önálló KDNP-nek, de hát majd meglátjuk, hogy tudnak-e mondjuk egy éves időtávban bármilyet letenni az asztalra, ami az önállóságukat indokolni tudja.
2: Igazából nem az a kérdés, hogy van-e KDNP, az a kérdés, hogy van-e Fidesz. Én nem hiszem, hogy ezek önálló pártok, vagy akármilyen entitások. Itt Orbán Viktor az, aki eldönti, hogy melyik oldalon ki, hogy és milyen szerepet játszik, mert továbbra is megkerülhetetlen vezetője ennek a pártszövetségnek, sőt a nyári kisebb megingások után most abszolút úgy látszik, hogy ő visszaerősödött. Itt az a kérdés, hogy a mi hazánk meg tud erősödni, illetve magán a Fidesz-KDNP-n kívül lesz-e valami erősebb jobboldal. Egyelőre ennek még nyomai se nagyon látszanak, mert Navracsics Tibor, Ferenc Jósolya elképzelések azoknak nem tűnik túl nagy támogatottsága. És nem is csak arról beszélünk, hogy ők mennyire hitelesek, vagy mennyire sok szavazó támogatná őket, hanem hogy azért egy pártot meg kell szervezni. Én nem igazán látom ott azt a kapacitást, amelyik egy különösen, ha ellenszél van, és mondjuk a Fidesz, KDNP, meg más pártok támogatják őket, akkor ők fel tudnának építeni egy új szerveződést. Meglátjuk, ugye most ez a mozaik jobb oldala divatos kifejezés, meglátjuk, hogy a mozaiknak milyen darabjai lesznek.
0: Milyen szerepe van a mozaikban a mi hazánknak?
1: Ezt az idő dönti el, és ezt leginkább a választási rendszer átalakítása után fogjuk tudni, hogy továbbra is egymásra vannak-e utalva az ellenzéki szereplők. Sok mindenkinek át kell gondolnia abban a pillanatban, hogy meglátjuk az új választási rendszert, hogy akkor hogyan tovább. Nyilván a mi hazánkkal nehéz együttműködni, hivatalosan, tehát úgy, hogy egy közös ellenzéki logó alatt, valamilyen szövetség égisze alatt, egy választási platform alatt. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a jobb oldalnak nem lesz más esélye, csak az, hogy a jobb széltől a centrumig mindenki arra 3 hónapra félreteszi a vitáit, és bevállalja a centrumban lévő mérsékeltebb szavazóbázis, hogy jelen helyzetben szükség van a mi hazánknak arra 6-8, ki tudja hány százaléknyi támogatójára, lehet, hogy 15, ahhoz, hogy mondjuk legyőzzék 2030-ban a Tiszát. Ezt jelenleg még nem tudhatjuk, mint hogy azt sem tudhatjuk, hogy a mi hazánk hol lesz egy év múlva. Ilyen helyzetben, amikor összeesik egy nagy kormánypárt, és te mellette a kicsi párt vagy, kicsi jobboldali párt vagy, logikailag megerősödhetnél. Megvan a szervezeti kultúrád, megvan a struktúrád, onnan már csak csatolni kell elemeket. Ehhez viszont nyilván a politizálásukban is változni kell. Nehéz nem párhuzamot hozni mondjuk a Németországgal, ahol

0: ki mikor vonult ki. De önmagában a Mi Hazánk politizálása az egy moderáltabb politizálás, mint korábban. Nyilván határozott jobboldali, de sokkal kevesebb szélsőséges elemet lehet felfedezni, mint korábban, és azért voltak olyan igazolások, mint mondjuk energiajogászként híres élet Tóth Máté, tehát és más olyan szakértők, akik most föltűntek a párt mellett, tehát ez mutatja meg, a közhangulat is azért láthatólag azt mutatja, hogy ők erősebbek lesznek. Itt van egy nagyon érdekes csavar. A jelenlegi választási rendszer, ugye ezt, ahogy korábban is beszéltük, ez mindig az aktuális kormánypártot szolgálja, vagy a többségi pártot, jelenleg a Tiszát. A Tisza viszont azt ígérte, hogy ezt megváltoztatja, miközben ez most neki kedvező. Meglátjuk, hogy ez valóban megkövetkezik, és azt se felejtsük el, hogy nem csak jobb oldal van. Ugye hivatalosan, ha önmeghatározást nézünk, jelenleg 4 jobboldali párt ül a parlamentbe, mert mind a 4 párt jobboldaliként határozza meg önmagát. És mi van a baloldallal? Tehát az látszik, hogy ott is vannak olyanok, akár a Momentum darabkái szerteszéllyel, és olyan szereplők, mint mondjuk Fekete Győr András, akik nem képesek azt megemészteni, hogy a választók ennyire nem kértek belőlük, és hát próbálnak valamit összehozni, valamilyen politikai formációt alakítani. És azt azért tudomásul kell venni, hogy Magyarországnak jelentős része, a magyar választópolgárok jelentős része az nem jobboldali, tehát baloldali és vagy liberális. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt azért lesz még ilyen szempontból is mozgástér. Kérdés itt is, hogy van-e olyan innovatív erő, aki ezt meg tudja szólítani. Én egyébként a fiatalok részéről várok ilyet, mert azért számukra már Magyar Péter is igazából valamilyen szinten egy idősebb generáció. A Fidesztől teljesen elfordultak. Én szerintem ott elképzelhető egy ilyen generációs pártnak liberális értékrenddel a feltűnése.
1: És nem beszéltünk Karácsony Gergelyről, azért ne felejtsük el, hogy mégiscsak az ország egyik legfontosabb pozíciójában ülő személy, aki mögött azért az erőforrás rendelkezésre állhat ahhoz bőven, hogy egy városi pártot létrehozzon, és ráadásul neki nem is barna mezőről kellene indulni a nulláról, mert pozícióban van, és nyilván egy kapcsolatrendszere már rendelkezésre áll, tehát könnyűszerrel össze tudnak gründolni minimum egy 5%-os pártot, ami egyértelműen a Tiszától fogja elvinni a szavazókat.
2: Kedves hallgatóink, Huber Sebastian és Leszti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Nánai Mihályt, az NKE Óbudai Árpád Gimnázium igazgatóját, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökét, akivel a tanévkezdés feladatairól beszélgetünk.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és valóban ilyenkor szeptemberben mindig az iskola az érdeklődés középpontjába kerül, és nincs ez más, hogy idén sem.
1: Örömmel láttam a honlapjukon, hogy a teljes 2026-2027-es tanév rendje olvasható, ami azt gondolom, hogy nagyban elősegíti az iskola és a szülői ház kapcsolatát.
2: Nagyon fontos, hogy előre megtervezzük a tanévnek a rendjét. Egy ilyen nagy intézményben, mint a mi iskolánk, nagyon sok program, nagyon sok szerveződés fut egymással párhuzamosan, és hát ebből sokszor néha konfliktusok is vannak, hiszen a diákok sem tudnak bilokálni két helyen, mint Páter Pió. Tehát nagyon fontos körültekintést igényel, és egyre nagyobb figyelmet is szentelünk ennek a tanév előkészítése során, hogy jól el legyenek osztva, meghelyezve az egyes programok. Emellett természetesen ez jogszabályi kötelezettségünk is, hogy megtervezzük a tanévet, és azt mondhatom, hogy az év minden szakaszának megvan a maga feladata, a maga érdekessége, maga különlegessége. Szóval, ha valaki belép ide az iskola épületben, mindig valami éppen történik, ami az iskola egészét vagy egyes részeit mozgatja meg, és természetesen

0: Mindig lehet látni a gólya gyerekek szülői, még erőteljesebben jegyzetelnek, meg jobban figyelnek, aki pedig már a második, harmadik gyereke jár hozzánk, ő már rutinból tudja azért alapvetően, hogy szokott az iskolának működni az élete, de ez természetesen a szülők és a családok részéről is odafigyelést igényel, hiszen a családi életet is sokszor nehéz szervezni, ugye ma a diákok már egyre több külön órán vesznek részt, sportegyesületbe, cserkészetbe, zenei tanulmányokat folytatnak, és ezeket mind összeszálazni, hát nem véletlen, hogy azt mondják, hogy egy mai modern szülőnek nagyon sokféle képessége kell, hogy legyen, és az egyik az ilyen menedzsment vagy menedzseri képesség. Úgyhogy ilyen módon állandó együttműködésre vagyunk ítélve, ha lehet így fogalmazni, és hát ezt természetesen igyekszünk is a szülőkkel. És egyeztetni éppen tegnap tartottam SMK ülést a szülői munkaközösséggel, és hát természetesen az ember velük is megbeszéli a tanév fejleményeit, esetleges változásokat. Úgyhogy intenzív időszak ez így szeptember elején, és hát jelentősen meg kell tervezni a tanévet.
1: Bevallom, örülök, hogy ide jöhettem a gimnáziumba igazgató úrhoz ezt az interjút felvenni. Nagyon jó ide megérkezni. Örömmel láttam az iskola környékén, hogy gyerekek jöttek, mentek, mozgás volt, mégis az épületbe érve csönd fogadott. Hogy csinálják, hogy a fegyelem és ez a derű, amely igazgató úrból is árad, ez így együtt megvalósuljon?
0: Hál' Istennek nagyon jól fölkészült, szorgalmas, jó családi háttérrel érkező gyerekek járnak az iskolánkba. Ritkán vannak fegyelmezési problémáink. Nyilván, hogyha valaki éppen egy szünetben érkezik ide be, akkor nagy a zsongás. Ilyenkor azért már a nap végére elcsendesül az iskola, különösen azért is, amit az előbb említettem, nagyon sok iskolán kívüli programon vesznek részt a gyerekek, de szerencsére itt mi nálunk az iskolában is adódik társasjáték szakkörtől kezdve a délutáni testnevelési sportalkalmakon át kórus kerülhet elő éppen másik napon, de ilyenkor hallanánk a folyosón a kórust. Ami pedig a délutáni zsongást is jelenti, ugye a felvételi előkészítő kurzusok, hiszen ugye a jövőre érkező hetedikesek ilyenkor ősszel felvételi előkészítő alkalmakon vesznek részt, és hát ezzel is ismerkednek az iskolának a légkörével is, hiszen ugye a mi kollégáink tartják ezeket az alkalmakat, illetve nyilvánvalóan a felvételinek a feladattípusait nézik meg. Tehát azt mondhatom, hogy ideális egyensúlyban van a közösség és a jó hangulat a szakmai munkával, ami hát a legfőbb feladata a nevelőtestületünknek, de azért is érkeznek ide a diákok, meg azért is iratják ide a szülők a gyerekeiket, hogy ebből mind a kettőből részesüljenek, és azt gondolom, hogy ebben nem árulunk zsákba macskát, hogy ilyen élmények fogják érni a gyerekeket, szakmailag is kiváló eredmények vannak, de ahogy egyre halad előre az idő, és ezt sokszor el szoktam mondani, hogy a szakmai tudás mellett, amit az iskolának természetesen át kell adnia, felértékelődnek, én azt gondolom, abszolút felértékelődnek a nevelési, közösségi élmények, tapasztalatok és fejlődés, hiszen addig, amíg a szakmai tartalmakat különböző egyéb forrásokból is egyre inkább el lehet érni, persze a motiváció az kérdés. Szoktam mondani a gyerekeknek, hogy persze el lehet végezni egy érettségi felkészítő kurzust online, de akkor ahhoz motiváltnak kell lenni, és oda kell ülni hozzá. Tehát más kérdés az, amikor itt azért mégiscsak az intézményi keretek megteremtik azt a feltételt, hogy valamivel foglalkozni kell. De akkor is azt gondolom, hogy az, amit a digitalizáció meg a 21. századi modern világ nem tud pótolni, az közösségi, nevelési, emberi oldala az iskolának, amire nagyon fontos, hogy hangsúlyt fektessünk, és ez is megjelenjen benne, és hát ezért is dolgozunk itt az iskolában.
1: Mielőtt a 2026-2027-es tanév sajátosságairól vagy jellemzőiről beszélnénk, bevallom, hogy a honlapon egy nagyon érdekes felhívás keltette fel a figyelmemet. Ajánlom a kedves rádióhallgatók figyelmébe is az NKE Óbudai Árpád Gimnázium honlapját. Szóval egy olyat találtam, hogy észjárató, az Árpád Gimnázium szórakoztató vetélkedője. Hogy lehet szórakoztatva vetélkedni? Árulj el, igazgató úr!
0: Hát nagyon kedves kollégánk, számadó László tanár úr, aki nagy hírű matek tanár, tankönyvekből és sok helyről lehet ismerni a nevét. Őt kértem meg rá tavaly, hogy indítson el egy ilyen, mondhatnám, hogy kocsmakvíz jellegű sorozatot, de hát ez itt az iskola falai között történik, és éppen kocsmakvíznek nem nevezném, de valóban szórakoztató szellemi vetélkedő, nagyon szerteágazó feladatokkal, szerteágazó kvízkérdésekkel, néha késhegyig kiélezett vetélkedéssel, és vannak lelkes csapatok is. Alapvetően a szülőket és öreg diákokat célozza ez a program, akik az iskolához kötődnek, akik szívesen részt vesznek az iskola programjain. Úgyhogy időnként, most úgy állítottuk be, hogy negyed évente egy-egy ilyen észjárató klub is történik itt az iskolában, hiszen az Árpád azt gondolom nem csak az idejáró diákokról és az itt tanító tanárokról szól, hanem egy jóval tágabb közösség, úgy szoktam megfogalmazni, az árpádos polgároknak az életéről szól, hiszen azért, ha közvetetten is, de mégiscsak egy család életére is hatással van az iskola, nem csak az idejáró gyerekére. És hát az öreg diákjainktól bár elköszönünk az érettségivel és a egymással, de hát ők egész életükben árpádos öregdiákként élik a további évtizedeiket. Mi szeretettel gondolunk rájuk, és az elsőprő többségük szintén szeretettel gondol vissza az iskolai élményeire, és azt gondolom, nagyon sok jó, érdeklődő, nyitott, közösségi ember hagyja el itt az iskolapadokat, és az iskolának, ha van rá lehetősége, akkor érdemes ő feléjük is nyitni. Ezért is igyekszünk olyan programokat is, nem csak az észjáratot, hanem több más egyéb programot, akár Árpád-bált, akár idén lesz egy új programunk, a gimnázium éjszakája, ezzel picit így a múzeumok éjszakájára akarunk hajazni. A tanév végén egy ilyen tanévzáró fiesztának tervezzük, ahol este a közkedvelt tanáraink fognak tartani nyilvános órákat, és erre akár a szülők, ha ők már régóta szeretnék meghallgatni a gyermekük által sokszor dicsért kollégát, akár öreg diákok, akik szívesen hallgatnának egy órát az illető kollégánál, vissza tudnak majd jönni, és aztán pedig az udvaron majd egy nagy közös júniusi Szent Ivánéi összejövetellel zárjuk a tanévet. Vagy hát az Árpád bál az egy olyan klasszikus farsangi báli szezonba illeszkedő, elegánsabb bál. Idén egy őszi programot is szervezünk, Oktoberfest munkacímen, fantázia néven fut, családi nap itt az iskolában. Erre is várjuk akár az öreg diákjainkat, akár a szülőket, tehát az iskola iránt érdeklődő közösséget, de tartunk jeges estet is, most már második alkalom, hogy kibéreljük a műjégpályát, és este 9-től este 11-ig vagy fél 12-ig miénk ott a pálya. Bárki, aki árpádos vagy árpádosnak a barátja, a rokona, meghívja egy árpádos, az tud jönni, és akkor ott egy hatalmas közös ünneplés van. Hát ezek azt gondolom, hogy azok a ünnepnapok, amik így a hétköznapoknak a menetét tagolják meg, meg picit kiemelik a őszi vagy téli hétköznapok közül, amelyek szintén nagyon fontosak, és hát ez természetesen rakódik rá az alap iskolai munkára, amiben sok szakóra, sok tanulás, sok felkészülés, versenyfelkészülés, stb. Mind-mind történik, ami az iskolának az alap feladat ellátása, ha lehet így fogalmazni.
1: A honlapjukon olvasható 2026-2027-es tanévrendje azt gondolom, hogy nagyban elősegíti a tervezhetőséget. Na de mégis, engedje meg igazgató úr, hogy megkérdezzem, mit emel neki a kedves rádióhallgatók számára az idei tanévből úgy az oktatás, mint a nevelés szempontjából, tehát mire helyeződik a fókusz?
0: Mostanában sok hírt hallani ugye az oktatási világváltozásáról, világszinten is, meg hát magyarországi szinten is. Hogyha a világszinten nézzük, ugye most a PISA felmérések keltettek nagyobb hullámokat, és hát az látszik, hogy világszerte romlanak az adatok, főképpen talán a szövegértési adatok, amit nem lehet elkülöníteni a digitalizációtól. Egyre több oktatáskutató jut arra a felismerésre, meggyőződésre, hogy a romló szövegértési adatok azok bizony a különböző okos eszközök, az egyre felszínesebb olvasás, egyre felszínesebb ismeretszerzés, egyre rövidebb figyelmi fókuszok miatt történik. Én magam is, hát nem szakmai módon, mert nem oktatáskutató vagyok, de igyekszem követni az ezzel kapcsolatos híreket, meg tudományos eredményeket, és hát megdöbbentő eredmények vannak, úgyhogy ezt egy nagyon fontos feladatnak látom. Már 2-3 évvel ezelőtt megjelent Magyarországon a mobiltelefonok használatának tiltására vonatkozó szabály. Ezt próbáljuk idén is betartatni. Nem könnyű, mert nyilvánvalóan minden területen ugyanakkor már integrálódott a mobiltelefon és az okos eszközök a hétköznapokba, úgyhogy ebben nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt, de hát próbáljuk egyfelől a közösségi élet segítése miatt, hogy ne a telefonjukkal legyenek a diákok elfoglalva, másfelől pedig az említett gondolkodási, kognitív meg egyéb funkciók okán is elérni, hogy megvalósuljon ez a szabályozás, ezért kiépítettünk 700 szekrényt az iskolába, ahol be tudják zárni a gyerekek a telefonjaikat. Ez már tavaly megtörtént, de hogy ennek az idei évnek is ez egy fontos témája, hogy most mondjak egy világszintű trendet. Aztán hát országos szinten, aki a médiában követi, az hallhatja, hogy milyen változásokról van szó. Ezek még a hétköznapokban nem annyira éreztetik a hatásukat az iskolában, hiszen inkább a strukturális működést érintő változtatások, amelyek a nyáron születtek, de ugyanakkor nyilvánvalóan figyelemmel kell követni, akár most éppen a tanár továbbképzésnek valamelyes való változtatása, annak az előkészítése zajlik, akár bármilyen más. Nyilván, ami nagyon meghatározza egy iskola működését, akár a tanári, akár a diák óra számoknak például a változtatása országos szintén. Erről még nincsenek információk, mert nincsen tudásunk, hogy ez fog-e miképpen alakulni. Nyilván alaptantervi kérdések, ezeknek még előtte állunk, tehát ilyenfajta szabályozás nem született meg, és hát aztán majd természetesen követjük a változásokat. Ami egy különbség, talán az eddigiekhez képest kevesebb kompetenciamérés lesz, amelyik ugye a diákoknak egyfajta kompetenciáit, képességeit minden évben fölmérő tesztsor volt, és akkor ebből kevesebb évfolyam, meg kevesebb tárgy fog előkerülni. Ennek szerintem sokan örülnek az oktatás résztvevői közül, mert azért ez nyilván egy komoly bürokratikus és adminisztratív feladat volt ennek a megszervezése. Ez nyilván látszik is a tanévrendjében, hogy ezeket már nem kellett beiktatni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a többi elemében meglehetősen klasszikus a tanév, megvannak a megszokott szünetek, megvan előre az érettségi vizsgaidőszaknak az időpontja is, úgyhogy azt gondolom, hogy ennek megfelelően jól elő lehetett készíteni, és hát természetesen követjük a változásokat, vagy az esetleges új jogszabályokat. Nyilvánvalóan, ahol fontos, ahol az iskolának a véleménye lényeges, akkor próbálunk hozzá is szólni, ha van releváns gondolatunk, álláspontunk ezzel kapcsolatban. Magában az iskolán belül éppen most egy udvarfelújítás zajlik nálunk, aminek nagyon örülünk, és hát ez egy nagy előrelépés, fejlesztés lesz. Illetve hát készülünk az iskola 125. alapítási évfordulójára, ez 2027. szeptember 1-je lesz. Több területen is szeretnénk méltóképpen megünnepelni. Azért ez egy nagy dolog. Óbudán egyértelműen az Árpád volt az első gimnázium a városnak ezen a területén, de hát a budai oldalon csak néhány állami gimnázium volt, ami az Árpád előtt már működött. Úgyhogy egy ilyen nagy hagyományú gimnáziumnak azért 125 év alatt nagyon sok története, nagyon sok tanítványa, talán legismertebbek közül Sinkovics Imrét említhetném, aki itt az Árpádban járt, és mindig nagy szeretettel is emlékezett meg az árpádos történeteiről, de hát számos olimpiai bajnokot mondhatni, Gyarmati Dezsőt, vagy Szabó Bencét például, ha jól emlékszem, ő a utolsó olimpiai bajnokunk ez idáig, reméljük, hogy majd folytatódik ez a sor. Úgyhogy lesz mit ünnepelni, lesz mire visszaemlékezni, különböző rendezvényekkel készülünk. Ha sikerül valamilyen pályázati forrást találni, akkor bízunk benne, hogy akár infrastruktúrális, vagy az épületet érintő fejlesztést is tudunk erre az alkalomra időzíteni majd. Úgyhogy ez még egy specifikuma az iskola idei működésének, a felkészülés a jubileumi 125. évfordulóra.
1: Itt említette a tanár továbbképzést igazgató úr. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy úgy a gimnázium igazgatójaként, mint a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökeként, miért tartja fontosnak a tanár továbbképzéseket a jobb szakmai munka érdekében?
0: Azt gondolom, hogy szinte közhelyszerű azt mondani, hogy a jó pap holtig tanul, hát ez a jó tanárra is igaz. Természetesen minden szakmai ismeret folytonos frissítésre, bővítésre szorul, főleg, hogyha komoly szakmai munkát végez egy kolléga, akkor tartalmi oldalról is fontos, hogy érjék új inputok, az új tudományos eredményeket megismerje. Ennek lehet egy formája az, hogy olvassa a szakmai irodalmat, akár folyóiratokat, akár új monográfiákat. Természetesen ehhez hozzátartozik a továbbképzéseken való részvétel. Nyilván léteznek módszertani továbbképzések is, amelyek kevésbé a tartalmat érintik, inkább a formát érintik. Etéren igen sok lehetőség nyílt a kollégák előtt. Ugye a megelőző struktúra úgy nézett ki, hogy 5 éves ciklusokban 120 kreditet kellett összegyűjteni, aminek az egyik fele úgynevezett tartalmi megújító képzés volt, ami azt célozta, hogy konkrétan a szaktárgyi tartalomhoz kötődjön. Másik fele pedig választható, amit a kollega szeretett volna. Ahogy a hírekben hallani, ez most meg fog majd változni. Nyilván majd jogszabályból látjuk, hogy pontosan hogyan, miként. Én azt gondolom, hogy a tartalmi megújító képzéseknek is van abszolút fontos helye ebben a palettában, hiszen ugye a tanár munkája egyrészt módszertan, egyrészt lélek, egyrészt nevelés, azért másrészt viszont szakma, hiszen a saját szaktárgyának az ismereteit is kell látnia, és sok tanár kollega van, aki úgy nyilatkozik, hogy hasznos és jó leső dolog, akár 10-20 évvel az egyetemi évek után visszaülni az iskolapadba és picit a szakmai témákban felfrissülni. De ahogy hírlik, lehet, hogy iskolai keretek között is lesz lehetőség kisebb kreditértékben, de továbbképzést szervezni, ez egy nagyon izgalmas feladat, hogy iskolai keretek között ezt miképpen lehet megvalósítani, de biztos vagyok benne, hogy például itt az Árpádban ezt ki tudjuk módolni, hogy hogyan használjuk föl, úgyhogy természetesen az új jogszabályokat fogjuk e tekintetben követni, és a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületével is, ha megnyílik a lehetőség, akkor ott is nyilván átgondoljuk, hogy milyen továbbképzési ötletek merülnek föl, vagy lehetőségek adódnak, ezért aztán kíváncsi várjuk, hogy mi lesz a szabályozásnak az eredménye. Bízunk benne, hogy ami jól működik, és ami hasznos, és a kollégák visszajelzései alapján színvonalas képzés, az a továbbiakban is elérhető lesz.
1: Az NKE Óbudai Árpád gimnáziumi honlapján egy Szent Györgyi Albert idézet olvasható, ami így szól: olyan lesz a jövő, amilyen a mai iskolája. Nagyon elgondolkodtam ezen magam is, és visszagondoltam a májusban rögzített interjúnkra igazgató úrral, amikor ön még arra készült, hogy tanórán kívüli lehetőségekkel, múzeumlátogatásokkal, kirándulásokkal segítse azt, hiszen ön történelem földrajz szakos, hogy a gyerekek ne csak tankönyvből tanul, órán ismerkedjenek nemzeti múltunkkal, a Kárpát-medence történetével, hanem kirándulási lehetőségeken, szakmai programokon is. Hogy sikerültek ezek? Milyen tapasztalatokat szerzett igazgató úr, történelem és földrajzszakos tanárként?
0: Nagyon jó tapasztalataim voltak. Ugye a jelenleg aktív diákjaink közül a tavaly 11. C-sekkel mentünk egy Győr környéki kirándulásra, amiben Komárom is belefért, Győr, barokk belvárosa, Apor Vilmos történetek, Jókai, mint komáromi szülött, tehát azt hiszem, hogy igen komplex képet tudtunk alkotni, városbejáró feladatlappal, tehát ők csapatosan járták be. De persze, amikor az ember egy programot összeállít, figyelni kell arra, hogy legyenek benne azért könnyebb elemek is. Kenutúrát csináltunk a Mosoni-Dunán, ez is egy izgalmas program volt. Délvidéki tantúrát minden évben május végén szoktuk tartani, és a 11. évfolyamot visszük el, hát ez egy klasszikus program szerint zajlik most már 10 éve. Szabadka, Csúrog, ahol ugye sajnos a 44-es szomorú események történtek, akkor Nándorfehérvár, Székelykeve, Galambóc, Vaskapu, és aztán Herkulesfürdő, Temesvár, és így haza. De azt gondolom, az idei évfolyam is nagyon kedvelte ezt. Ilyenkor a buszban történelmi filmeket nézünk, én elmesélem a történelmi kontextust, van városbejáró feladatlap is, tehát egy olyan nagyon masszív program. És hát szeptemberben most már 12. C-be lépett osztállyal, pedig Erdélyben mentünk el, a végzősöknek mindig szeptemberben tartjuk, hiszen májusban ők már érettségiznek. A kirándulás, és egy klasszikus erdélyi körutat csináltunk, Vajdahunyattól Fogaras, Brassó, és aztán föl székelyföldi részekre egészen el Gyimesbükkig, 1000 éves határ, ott felújított Betlen Rákóczi vár, az egész helynek a hangulata szédületesen jó, és akkor Mártonáron szülőfalujában is jártunk, ugye Csíkszentdomonkoson, nagyon jó kiállítás van Mártonáron életéről, mindenkinek ajánlom, ha arra jár, és hát persze aztán hazafele Kolozsvár irányába, Kincses Kolozsvár, azt gondolom, hogy megtette a hatását Mátyás király szobránál, meg szülőházánál, hogy a gyerekeket is megérintette a történelmi hangulat, meg a történelmi patina, és hát egészen más lesz így a 20. századot is tanítani nekik, amikor csak az ember reflektál. Emlékeztek, amikor éppen ott jártunk, akár Szabadkán, akár Temesváron, hogyha a romániai forradalmat akarja az ember előhozni, tehát ez nagyon sok lehetőséget ad a szakórai munkára is, úgyhogy nagyon fontos, és még szerencsére nem ért véget a szezon, mert az őszi szünet előtt közvetlenül még egy felvidéki, krakkóig nyúló túra következik, ahol útba ejtjük Kassát is, meg Besztercebányát is. Egy kolléganőm szervezi, ott én inkább csak kísérőként leszek, de az is hasonlóan reméljük, hogy jó és szép élményeket fog tartogatni. A nyárom az meg már a szakma és a kikapcsolódás része volt. Van egy öreg diák csapatunk, akik már leérettségiztek, meg egyetemisták, meg már egyetemet végzettek, és minden nyáron elmegyünk valamilyen balkáni, vagy legalábbis kelet-európai vidékre, és most éppen Moldva, Moldova és a Dnyeszter mellék volt a téma. Ott is történelemmel, földrajzzal, mindennel zsúfolt programunk volt, és hát egészen különleges vidékeken, amelyik felé ritkán vetődnek azért el az árpádos diákok, ha csak úgy a maguk ötletei szerint, vagy családilag mennek el nyaralni. És ez is egy védjegye, talán mondhatom az iskolánknak.
1: Bizonyára a rádióhallgatókba felmerül, hogy segítenek-e ezekben a tanár úr által említett tantúrákban, a szülők is a szervezésben. Ugye ez nagyon nagy felelősség, úgy a tanár részéről, de valójában a diákok részéről is, hiszen hazánk nagykövetei, ha a Kárpát-medencébe járnak.
0: Természetesen abszolút támaszkodhatunk a szülőkre ebben, nyilván a kollégáim megszokásai szerint. Van, aki nagyon együttműködve szervezi az osztályban lévő szülői közösséggel, van, aki inkább magának tartja meg a feladatot. Nekem is most például a őszi erdélyi kirándulásban kifejezetten sokat segített az adott osztálynak a szülői kara. De hogyha picit kitágítjuk a képet, és nem csak a kirándulásokra fókuszálunk, általában azt mondhatom, hogy a 21. században az iskola csak a szülőkkel együtt, szülőkkel egyetértésben tud működni, hiszen nyilvánvalóan közösen neveljük a gyerekeket, mi is neveljük, de hát alapvetően ezért a családi szocializáció abszolút meghatározza azt, hogy egy diák hogyan fog viselkedni, hogyan fordul a világ felé, milyen képességei, milyen neveltetése van, és hogyha a kettő, az iskola és a szülő egy irányba gondolkodik, egy irányba neveli a gyereket, akkor tudunk igazán hatékonyak lenni, és ehhez mindent meg kell tennünk, hogy kommunikáció meglegyen. Nyilvánvalóan olyan viszonyt kell kialakítanunk, hogy aki szülő kevésbé szeretné megtenni, hogy belefolyik az iskola életébe, nem helyezünk rá ilyen jellegű nyomást. Aki viszont úgy érzi, hogy ő nyit az iskola felé, és szeretne részt venni, és munkaerejét, idejét, lehetőségeit felénk megnyitni, akkor azt természetesen fogadjuk, és megpróbáljuk jól összeilleszteni a mi lehetőségeinket a szülők lehetőségeivel. Ezért is nagyon fontos a szülői munkaközösséggel az ember együtt dolgozzon, együtt működjön, olyan fontos stratégiai kérdéseket megvitasson a szülőkkel is, hogyan miként látják általában az iskola helyzetét, az iskola viszonyait időről időre. Fontos a szülőkkel átbeszélni, nekik elmagyarázni, hogy ők is értsék, hogy milyen döntések, miért jutunk, nem csak ex katedra elmondani, adott esetben a visszajelzéseket nagyon fontos, hogy az ember fogadja, és annak megfelelően tegyen meg lépéseket, hiszen nyilvánvalóan sokszor van, hogy az ember nem látja pontosan igazgatóként sem az egyes problémákat az iskolában, és akkor ezek a visszajelzések nagyon fontosak, és természetesen a szülők számtalan területen tudnak segíteni, akár a különböző lehetőségeikkel, munkahelyükből, kapcsolataikból adódóan, akár a saját szakértelmükkel. Például a családi nap alkalmában direkt azért tartjuk, hogy ott a szülők, tanárok, diákok közösen tudnak tevékenykedni az iskoláját, akár őszi kerti rendezést végezve, akár a közös bográcsozást megfőzve. Ez is egy nagyon jó alkalom. Ugyanilyen a báli alkalom. Közösen a szülőkkel együtt szoktuk földíszíteni, berendezni a tornatermet. Úgyhogy a 21. században megkerülhetetlen. A régebbi világban valószínűleg jóval nagyobb volt az osztóvonal a kettő között, de ma az egész világ abba az irányba megy. Közösségi médiától kezdve minden, hogy egyfajta szimbiózis együttműködés legyen. Nyilvánvalóan a kompetencia határokat, azokat azért fontos tisztán látni, hogy mi az, amit egy iskola igazgatóságának, vezetésének, nevelőtestületének kell eldönteni, és mi az, amiben pedig együtt kell működni, de az biztos, hogy a sűrű kommunikáció és egymás megértése kifejezetten fontos, hiszen minden olyan probléma, akár mobiltelefon, akár bármi egyéb, ha mi valamit kitűzünk a cégérre, és ha azzal ellenkező véleményen vannak a szülők, akkor kioltja egymást a két hatás. De én nem is nagyon tudok olyan problémát mondani, ahol nem tudtunk volna megállapodni, megfelelő közös megoldásra jutni kellő közös gondolkodással, és azt gondolom, hogy ezt mindenképpen bele kell tenni ebbe a munkába, ezt az energiát, mert ekkor tud hatékony lenni az iskola, és nagyon fontos partnerként számítunk és támaszkodunk a szülőkre.
1: 125 éves lesz 2027-ben az NKO Budai Árpád Gimnázium. Mit tanulhatunk a régiektől? Oktatás terén, tehát igazgatóként mire helyezni a hangsúlyt, és nem csak az Árpádban?
0: Ha egy régi tankönyvet az ember a kezébe vesz, vagy egy régi oktatási dokumentumot, legyen az füzet vagy bármi egyéb, nem tudom, hogy a hallgatók hogy van, de én mindig azt látom benne, hogy egy letisztultság jellemzi. Általában van egy struktúra, sokkal sallangmentesebb, mint a mai világban. Ugye ott van a lehetőség, hogy bármi is lehet az ember, bármit is el tud érni, bárminek utána tud nézni az internet lehetőségei szerint, és ehhez képest persze nyilván régen sem volt egyértelmű a világ, de azért egy letisztultabb helyzet volt az, hogy mit igen és mit nem. Mit kell tudni, milyen mértékig és hogyan. Picivel lassabb volt a világ, és ugyan egyik oldalról lehet, hogy ez kisebb információ áram tett lehetővé, vagy kevesebb dolgot lehetett megszervezni adott idő alatt, mint ma ugye millió e-mailes lehetőséggel élve, de egy letisztultabb, kiforrottabb világnak tűnik. Persze az emberen rajta van egy olyan történelmi távlat, ami megszépíti a múltat, és hogyha visszamegyünk, minden kornak megvan a saját maga problémája, amit ő akkor problémának érez, de szerintem ez akár egy letisztult, szép vázlat, egy szépen írott füzet, egy lehet, hogy harmad olyan vastag tankönyv, mint a mostani, de annak lehet, hogy minden mondata tényleg kiérlelt, és nem pedig a színes képek, meg ábrák, meg egyebek töltik ki, amik a figyelem felkeltőek. A másik pedig hát a nagy egyéniségek, bár nyilván most is vannak nagy egyéniségek, de ez mindig aztán évtizedek múltán színeződik ki, megválik igazán olyan mitikussá, legendássá. Az Árpád történet is bővelkedik akár az ilyen diákokban, akár az ilyen tanárokban is, és hát azt gondolom, hogy meg kell őrizni ezeket a nagy egyéniségeket, és támogatni kell őket, hogy a 21. században is legyenek ilyen egyéniségek, és ki tudják fejteni azt a hatást, ami miatt aztán évtizedek múltán is szeretettel emlékeznek rájuk.
1: Kedves hallgatóink, dr. Nánai Mihállyal a 2027-ben 125 éves NKE Óbudai Árpád Gimnázium igazgatójával, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökével beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, Sallai Éva.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Franciaországi látogatása első programjaként Leó pápa szeptember 25-én pénteken 11 órakor az Élysée palotában találkozott a francia köztársasági elnökkel, majd ugyanott beszédet intézett az ország hatóságaihoz és a diplomáciai testület tagjaihoz, írta meg a Magyar Kurír. Hangsúlyos szerepet kapott beszédében a lefegyverzés, a béke keresése, az élethez való jog védelme, valamint a mesterséges intelligencia hatásai is. A Honvédelmi Minisztérium előző vezetése által egy angol céggel kötött tanácsadói szerződés értéke nem érte el a 8 milliárd forintot, közölte Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke pénteken az MTI-vel. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán arról tett bejegyzést, hogy az előző honvédelmi vezetés egy angol céget bízott meg azzal, hogy tanácsadás keretén belül írjon szabályzatot a német haditechnikai eszközöknek az alkalmazásáról, tartson vezetői tréninget, illetve tervezzen egyenruhát. A honvédelmi miniszter hozzátette, mindez 12 milliárd forintba, mintegy 30 millió angol fontba került, úgyhogy nem volt pályáztatás. Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke pénteken úgy reagált, a valóság az, hogy a honvédelmi minisztérium korábbi vezetése által meghozott döntések minden esetben azt a célt szolgálták, hogy a magyar katonák a lehető legmagasabb színvonalú felkészítést kapják. A magyar-német együttműködés erősödését, ezáltal a védelmi képességek növekedését ígérte a német védelmi miniszter a magyar kollégájával kezdett megbeszélés utáni budapesti sajtótájékoztatón pénteken, közölte az MTI. Berlin és Budapest újra szorosabban fog együttműködni, és ez kiváló hír országaink, a NATO tagállamai és az egész szövetség számára, hangsúlyozta Boris Pistorius. Hozzátette, ez növelni fogja a védelmi képességeket, jelezve, hogy a tárgyalás során számos olyan területet azonosítottak, ahol erősíthető az együttműködés, legyen szó logisztikáról, képzésről vagy a közös gyakorlatokról. A dízel támogatás első részletét szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár automatikusan, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján, azt nem kell külön igényelni, tudatta a NAV az MTI-vel pénteken. A dízel támogatáshoz kapcsolódó valamennyi fontos információ és részletes tájékoztató egy helyen a NAV honlapjának dízel támogatás csempéje alatt érhető el, közölték. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. Szerződés szegés miatt visszaveszik a Budapest Gazdagrét Szent Angyalok plébániának több mint 30 éve ingyenesen használatba adott több mint 2,5 hektáros területet, döntött a fővárosi közgyűlés pénteken. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot, 21 igennel 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület, tudatta az MTI. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen feloszlik a felhőzet, de kisebb körzetekben maradhatnak felhős tájak. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. Következik a világújság. Magyarics Tamás történésszel, az ELTE professzor emeritusával, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
3: A Kreml szóvivőjén reagált Radoslav Sikorski lengyel külügyminiszter
4: azon felvetésére, amikor a lengyel külügyminiszter azt mondta, hogy a NATO-nak hadgyakorlatot kellene tartania, sőt agresszív hadgyakorlatot kellene tartania a Kaliningrád közelében. Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője szerint ez mindenképpen arra kényszeríteni Moszkvát, hogy Ukrajnából erőket csoportosítson át. Tehát lényegében Oroszország minden lépést megtesz a balti exklávéja védelmében, és a vilniuszi kormány törvényjavaslatot terjesztett elő az atomfegyvermentesség eltörléséről. Ezzel párhuzamosan, vagy emellett a napokban az ukrán-lengyel határ közelében, amikor delegáció utazott egy kijevi konferenciáról, tért haza, többek között a korábbi brit miniszterelnökkel Boris Johnsonnal és az európai nemzetközi utazóközönséggel, mindenképpen egy diplomáciai testület utazott, miután ők elhagyták Kijevet, és elhagyták ezt a pontot az ukrán-lengyel határon, ezt követően dróncsapás érte a következő szerelvényt, vasúti szerelvényt Moszkvából. Milyen összefüggést vélhetünk felfedezni az esemény és az előbb tett kijelentés között? Tehát mennyire állja meg a helyét az, hogy a lengyel külügyminiszter ilyen kijelentéseket tesz a hadgyakorlatra vonatkozóan, Moszkva erőire vonatkozóan, és egyáltalán Moszkva reakcióját erre vonatkozóan, hogy értékelhetjük? Ez csak egy véletlen egybeesés, vagy mindenképpen összekapcsolható a két történés?
5: A lengyeleknek az orosz ellenessége hagyományos és érthető, hiszen azért az oroszok legalábbis egy időben Lengyelország jelentős részét elfoglalták, ugye amikor felosztották Lengyelországot a második világháborúban, ki emlékszik arra, hogy az oroszok hátba támadták a lengyeleket, amikor a németekkel harcoltak, emlékszünk Katyinra, különböző atrocitásokra. Érthető a lengyeleknek ez a fajta idegessége. Nyilván nem szeretnék, hogy az oroszok bármilyen módon közebb kerülnének a lengyel határhoz. Persze azért hozzá kell tenni azt, hogy a lengyel-ukrán viszony sem volt mindig nagyon meghitt, főleg a második világháborúban, amikor több százezer lengyelt mészároltak le a ukránok, amit most szeretnének elfelejteni, vagy legalábbis a szőnyeg alá söpörni. Tehát az ottani helyzet azért eléggé bonyolult ilyen szempontból is. Szikorszkijról azért tudni kell, hogy nagyon jó pozícionálva van az amerikai progresszív körökben, a felesége Anne Applebaum, az Atlanticnek és sok más establishmenthez tartozónak tekinthető fórumhoz, és hát ez is elképzelhető, hogy egyéb szinten is és egyéb szervezeteknél is jó kapcsolatokat árult. Tehát az, hogy Szikorszkijnak ilyen megnyilvánulásai vannak, azokat úgymond le lehet vezetni sok tényből. Most az, hogy a balti országok szeretnek feladni ezt az atommentességet, erre reagálva az oroszok azt mondták, hogy az ország, amelyik feladja, akkor az orosz atomcsapásoknak potenciális célpontja lesz. A balti országok közül a litvák és az észtek közösen idegesek idézőjebe, mert a területükön nagyon nagy számú orosz etnikum él, és a velük való bánáspont sem volt mindig teljesen, mármint ész vagy litván részről állampolgárságnak a vonakodó megadása, és így tovább. Tehát ők nyilván az oroszokat egyfajta ötödik adószapnak tekintik Csátországba, de azért hozzá kell tenni azt, hogy adott esetben csak a NATO tudja megvédeni őket. Nyilvánvalóan a saját haderőjük az teljesen alkalmatlan arra, hogy egy orosz támadást kivédjen. Most a Kaliningrád kérdése az oroszoknak idézőjelben létfontosságú majdnem, hogy, mert ez jelenti a kiutat, vagy a kimenő utat a balti tengerre, és a balti tengeren át adott esetben az északi tengerre, és akkor már ott vagyunk az amerikaiaknál, és ott vagyunk Grönland esetében, az úgynevezett GIUK-nál, tehát a Grönland-Izland Egyesült Királyság közötti tenger részre, ami keresztül lehet kijutni az Atlanti Aztán, és többek között Donald Trump ezért proponálja, vagy ambicionálja olyan erősen azt, hogy Grönland még erősebben amerikai befolyás alá kerüljön, hogy a Grönlandon levő technikai, technológiai eszközöket, radarállomástól kezdve, rádióállomásokig, és ezt a tengerszorost ellenőrizni kívánó berendezéseket még hatékonyabban tudják felhasználni, illetve telepíteni. Tehát itt megint csak sok minden összefügg sok mindennel. Az, hogy az orosz drón támadás nem azt a vonatot érte, amelyen Boris Johnson utazott, akinek különben elég érdekes szerepe az egész ukrán orosz konfliktus kirobbanásában, ott anyagi érdekességeket is emlegetnek vele kapcsolatban. Tehát nyilvánvalóan üzenet volt, hogy adott esetben az oroszok azért meg tudnak támadni bármilyen célpontot ukrán területen. Nyilvánvaló az is, hogyha mondjuk azt a vonatot érte volna a csapás, melyiken Boris Johnson utazik, akkor hát ez a konfliktust beáltatatlan dimenziókba tágította volna, hiszen a BITEC-nek kötelező lett volna nagyon komoly és hatékony, hatásos ellenintézkedéseket tenni, és hát akkor beindulhatott volna egy olyan spirál, ami nagyon súlyos következményekhez vezethetett volna a NATO országok és Oroszország között.
4: Skócia, Wales és Észak-Írország kormányfői múlt héten a walesi fővárosban Cardiffban találkoztak, ahol pártjaik közös megállapodást írtak alá, amely megerősíti országaik önrendelkezési jogát. Skót, walesi és észak-ír pártvezetők szerint nemzeteik jövője az EU-ban van. A három vezető pártvezetői minőségében találkozott, nem pedig kormányaik képviselőiként. A Skót Nemzeti Párt és Wales pártja Skócia, illetve Wales függetlenségét támogatja, még a Sinn Féin az ír újraegyesítésért kampányol. A három párt azonban nem ért egyet abban, hogyan és mikor kellene végbe menniük az alkotmányos változásoknak. Skóciában 2014-ben tartottak függetlenségi népszavazást, amelyen a szavazók 55,3%-a az Egyesült Királyságban maradásra voksolt. A Cardiffban aláírt megállapodás kimondja, hogy a Westminsteri brit kormánynak nem lenne joga blokkolni a demokráciát. A közös sajtótájékoztatón a skóciai John Swinney, a Skót Nemzeti Párt képviselője, és az északír Michelle O'Neill népszavazást sürgetett Skócia függetlenségéről, illetve Írország újraegyesítéséről. A Londonban az Egyesült Királyságot irányító munkáspárt azzal vádolta a Wales pártját, hogy Walesi pozícióját arra akarja felhasználni, hogy szétszakítsa Nagy-Britanniát. Mindeközben Donald Trump amerikai elnök múlt héten Dublinban kifejezte, hogy előbb-utóbb bekövetkezhet Írország és Észak-Írország egyesülése. Az amerikai elnök azt is elmondta, hogy ő örömmel fogadná az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését.
6: Az észak-írországi brit párti demokratikus unionista párt természetesen tiltakozó közleményt adott ki, és elmondta, hogy ebben egyedül az észak-ír nép dönthet. Ahogy hallottuk is, Kaliningrád szálai messze vezetnek, hiszen az Atlanti óceán feletti érdekeltség kérdéseit feszegetik, így Donald Trump grönlandi ambícióit is felszínre hozzák. Tehát ilyen értelemben, és mondjuk tekintetbe véve Donald Trump 2025-ös nemzetbiztonsági, új nemzetbiztonsági stratégiáját, hogy értékelhetjük az ő kompetenciáját Írország és Észak-Írország egyesülésének kérdésében, tehát miért ambicionálhatja Donald Trump Írország és Észak-Írország egyesülését? Az Egyesült Államokban jelenlegi brit vezetése nem ápol kifejezetten szoros kapcsolatot, és számára kifejezetten kedvező lenne egy katolikus vezetésű ír támogatottság.
5: Nem gondolom, hogy Írországnak a függetlensége hasznos lenne az amerikaiak számára, hiszen azért az első számú szövetségesük még mindig globálisan az Egyesült Királyság. Az Egyesült Királyságnak a többek között a hírszerzése, de akár a katonai erejemiát nyilvánvalóan beszámad az amerikaiaktól. A legfontosabb támogató az amerikai globális hegemónia fenntartásában más országoktól. Nyilvánvalóan a franciák sok mindenki más segít, mert globális klimátus nem lehet fenntartani szövetségi rendszer nélkül, de itt azért első számok mindig a britek. Tehát én nem hiszem, hogy Donald Trumpnak az elképzelés, hogy Írország önálló legyen, ez az amerikai érdekeket segíteni elő. Többek között azért, mert Írország semleges. Tehát ebben a pillanatban Észak-Írország, illetve az ottani brit Egyesült Királyságbeli pozíciók azok megszűnnének, és aztán tudjuk azt, hogy ez egy veszélyes precedens teremthet, mert Cardiffban egy csúcstalálkozó az észak-ír, a walesi és a skót kormányoknak a vezetői között mind a három kormány ilyen pillanatban az észak-írné Michelle O'Neill aki a Sinn Féinnek a vezetője Észak-Írországban és katolikus, a skótoknál John Sweeney, az SNP-nek, a skót nacionalista pártnak, nemzeti pártnak a vezetője, és Velszben pedig a Plaid Cymru nyerte a májusi választásokat. Az ő úgymond első miniszterüknek a nevét nem kisebb megmondani vagy elmondani, mert olyan bonyolult verszió van. De hát ők azért jöttek össze, hogy úgymond a függetlenségi törekvéseket próbálják koordinálni, illetve rávegyék a brit kormányt, hogy referendumot írjon ki erről a kérdésről. Hogyha Észak-Írország és Írországnak az ügyét nézem, eleve Donald Trumpnak véleményalkotási joga van, idézőjelben nyilván van mindenkinek lehet véleménye, de jogilag ezt a nagypénteki egyezmény szabályozza, 98-as, amelyik előírja, hogy a referendumot akkor lehet megtartani, hogyha mindkét oldalon megfelelő többség van ahhoz, hogy tartsanak referendumot. Észak-Írországban ez a többség nincs. Igaz, hogy jelen pillanatban az első katolikus első miniszter van, de a DUP és a UUP, tehát az unionista pártok és a követők, a protestások még mindig azért többségben vannak, és a referendumot nem fogják az ő ellenükbe megvalósítani. Nem is szólva arról, hogy azért a katolikusok sem teljesen biztosak abban, hogy anyagilag és egyéb módon jobban járnának Írországban, ír állampolgárként, mint az első királyság állampolgáraként. Tehát ez egy másik kérdés. A skót és a verszi és az északír referendumról pedig általában tudni kell azt, hogy ezeket akkor lehet hivatalosan kérni, hogyha a brit kormány, illetve az első királyságnak a parlamentje, idézve ebbe a Westminster, erre engedélyt ad, illetve jóvá hagyja. Hogyha nem hagyja jóvá, akkor ki lehet írni, mint például 2014-ben a skótok kiírtak egy népszavazást a függetlenségről, de hát az úgymond vélemény nyilvánító és nem ügydöntő, amit különben 55-45 arányban elveszítettek a függetlenségpártiak, mert azért Skóciában is és Walesben is azért meggondolnák azt, hogy mondjuk egy független Wales az miből fog megélni, ugyanis ez a három tagállam az első királyságnak többet kap vissza a költségvetésből, mint amennyit befizet a költségvetésbe. Tehát egyedül Anglia az a négy alkotelem közül, amelyik hajlagosan kevesebb pénzt kap vissza, mint amennyit befizet a kincstárba. Skócia, Észak-Írország és Wales pedig többet kap vissza, 100-120%-kal többet kap vissza, mint amennyit befizet. Tehát mondjuk a skótok esetében az északi-tengeri olaj főbevételi forrás, ezzel vannak viták, hogy egyrészt, hogy mennyire apadt el, másodszor pedig a zöldeknek a kicsit örülete, hogy leváltsák a fosszilis energiát szélerőművekre, de hát az nem fogja pótolni a kiesett energiát, tehát ez egy másik kérdés. A verszieknél ugye nem tudjuk, hogy mivel fognak megélni, mert a szénbányászat volt a fő foglalkozási ág, de hát az már meghalt Cardiff környékén. Észak-Írországnak megint csak semmilyen komolyabb ipara nincs, ugyan mert az északíri, mondjuk a Belfast és a skót, a glasgowi hajóipar az nagyon komoly volt, többek között mondjuk Belfastban készült a Titanic, de ilyen pillanatban az európai hajógyártás és a brit hajógyártás teljes mértékben halódik, mert átvette a kelet-európai lengyel, meg a távol-keleti. Tehát ugye, hogyha függetlenség van, az nagyon szép lengetni a Walesi zászlót, a skót zászlót egy angol-skót mérkőzésen, futballmérkőzésen, de ugye a következő kérdés az, hogy hát akkor hogy lesz a megélhetés. Ugyanis a skótok 14-ben, és lehet a Walesiek is ebbe bíznak, vagy a északírek, mert ezzel három területen, Skóciában és Észak-Írországban mindenképpen a Brexit ellen szavaztak, hogy akkor ők majd csatlakoznak az EU-hoz. De hát annak idején már azért megüzenték nekik, José Mario Barroso volt a szavak a bizottsági elnök 14-ben a skót népszavazásnál, hogy ez nem olyan egyszerű dolog, hogy egyik nap kilépnek az első királyságból, másik nap belépnek az EU-ba, ugyanis azt mondta, hogy akkor mind új tagállam, illetve kandidátus tagállamként fogják őket kezelni, letárgyalni mind a két 32 fejezetet, úgyhogy az EU meg azért nem nagyon szeretné ezeket a függetlenségi dolgokat, mert akkor az más precedens teremtene, mondjuk mondjuk Katalónia, a Baszkföld, Korszika esetében, és hát megint csak, hogyha meghúzzuk a szálat valahol, akkor az végighúzódik sok minden helyen. Tehát ezek a függetlenségi törekvések nem igazán valósak ilyen pillanatban, és hát Donald Trumpnak a megnyilvánulása félig meddig úgy is lehet értékelni, hogy általában választások előtt és Amerikában november 3-án fődős választások lesznek. Az elnökök felfedezik az ír gyökereket és az ír ügyeket és nyelvet, ugyanis kb. 40 millió ír származású állampolgár él az első támbú, és az ő szavazatuk nem mindegy, hogy hova megy. És az is köztudott, hogy a Sinn Féin hosszú időn keresztül lehet, hogy még mindig elég jelentős támogatást kap amerikai írektől, tehát azért itt van belpolitikai, nemzetközi politikai vonzat, jogi kérdések merülnek föl, tehát ez ilyen pillanatban feltetten Donald Trumpnak az irodai munkásságához tartozik inkább.
4: Mindez jogi, diplomáciai, amerikai belpolitikai kérdéseket és akár Trump belpolitikai ügyét is felveti. Ezek a függetlenedési törekvése Wales, Észak-Írország és Skócia kérdésében. Londonnak összességében fel kell készülnie arra, hogy ezeket a törekvéseket valamilyen módon komolyan vegye, és egy kicsit, minthogyha az egész európai kontinens politikai átalakulását látnánk. A kanadai miniszterelnök nemrég Davosban is tiszteletét tette. Ursula von der Leyen-től tudjuk, hogy Kanadát egy különleges úgynevezett társult tagsági státuszra szeretné felkérni, vagyis hát Brüsszel érdekei az diktálnák, hogyha Kanada és az EU egy eddig nem létező formáció, kapcsolat egy eddig nem létező formációt öltene diplomáciai és gazdasági közeledés fényében. Mennyiben releváns Kanada megérkezése az Európai Unióba ilyen úgynevezett társult tagsági státusszal, ez mit jelentene az Európai Unió számára? És még visszatérve az előző kérdésre, ahol hallottuk, hogy rengeteg európai dimenziót felvetnek ezek a függetlenedési törekvések, viszont hogy értékelhetjük mindezt a vallás szemszögéből? Tehát nagyon erőteljesen hallhattuk, hogy Észak-Írország vezetőjét, aki katolikus, és hogy ebben mekkora támogatottságot kap Donald Trumptól. Tehát vallási kérdések mennyiben játszanak kulcs szerepet ezekben a függetlenedési törekvésekben? Most túl azon, hogy tudjuk, hogy Skócia kinyilvánította a bemaradási szándékát az Európai Unióban. Tehát mindenképpen Skócia, hogyha eléri függetlenedését, akkor szeretne az Európai Unió tagja lenni.
5: A vallási dolgok azért nem komolyan játszanak szerepet, tehát Donald Trump azért nem bajnok a különböző vallásoknak, főleg nem a katolikusoknak, tehát azért itt nem hiszem, hogy ez szerepet játszott ebbe. Az egész kérdés rövidre zárva, a britek úgy szeretnék gyengíteni nyilvánvalóan, vagy kezelni ezt az egész függetlenségi, függetlenedési mozgalmat, vagy mozgalmakat, hogy egyre több hatalmat adnak át, tehát köztudott ez a devolúció, ahol elvileg önálló Skót parlament létezik, önálló Velszi parlament, Senedd létezik, az északireknél a Stormont ugyancsak önállóan létezik, és ezek nagyon nagy mértékben belpolitikai kérdésekben gyakorlatilag majdnem, hogy szuverének. Egyértelmű, hogy a védelempolitika, gazdaság és egyéb pénzügyi kérdésekben azért nem teljesen függetlenek, de óriási mértékű önkormányzati szuverenitásukkal vagy mozgástérrel rendelkeznek. Tehát az első kérdés ez a válasz. A második kérdésre a kanadaiaknak azért ugyancsak meg kell fontolni azt, hogy mit és mit nem akarnak. Ilyen például a kanadai kereskedelemnek a 68%-a nagyjából egyesült államokkal zajlik le, a kétoldalú kereskedelemnek a volumene 790 milliárd dollár, tehát az, hogy lecsatlakozna az egyesült államok és inkább Európára koncentrálna, hát az elég sok mindent fölvet. Logisztikailag köztudott, hogy milyen szimbiotikus viszony van mondjuk Ontario és Michigan között, különböző tartományokat és államokat mondhatok, kanadai tartományokat és amerikai államokat, autóipartól kezdve védelmi együttműködésig, ott a NORAD, az észak-amerikai légvédelmi rendszer, tehát ez azért nem olyan egyszerű, hogy majd pont Ursula von der Leyen megtárgyalja ezt már Carneyval, nem is szólva arról, hogy Carneynak gyakorlatilag inkább a davoszi beszéde visszatérve az elképzelés inkább az, hogy a úgynevezett középhatalmak próbálja valami fajta módon Kanada köré, vagy nem csak Kanada köré gyűjteni, és hogyha kiindultunk a Brexitbe, akkor végezhetünk ezzel, hogy ezek a középhatalmak is elvileg arra szolgálnának, hogy a szuperhatalmakkal szembe ellensúlyt képezze gazdaságilag, diplomáciailag, politikailag. Makarinak ilyen pillanatban úgy tűnik, hogy ez az elképzelése, de az, hogy társultag legyen az Európai Unióban, ilyen még főleg az, hogy tengeren túli nem nagyon volt. Hát az biztos, hogy

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: Szeptember 25-e van, 18 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
2: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Kelen Ágoston. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. Pénteken kezdődött meg 14. Leó pápa négy napos franciaországi apostoli látogatása. A kormánynak nincs érdemi foglalkoztatás politikája, fogalmazta meg álláspontját Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ héten többször találkozott ukrán kollégájával, és sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit. Fenyegető üzenetet kapott a szlovák miniszterelnök és a főügyész is. Pénteken kezdődött meg 14. Leó pápa négy napos franciaországi apostoli látogatása. A pápát hivatalában fogadta Emmanuel Macron köztársasági elnök. A Szentatya ellátogat Lourdesba, majd apostoli látogatását Metz városában fejezi be. A részletekről a szerkesztő Kelen Ágoston szól.
3: Bonjour, good morning. Ahogy angolul mondják, welcome on board. Örülök, hogy ma reggel mindannyiótokat látlak és köszönhetlek benneteket. Ezekkel a szavakkal fordult 14. Leó pápa a vele utazó újságírókhoz a Franciaországba tartó repülőgép fedélzetén péntek reggel. Szeptember 25-e és 28-a között kerül sor a Szentatya 5. nemzetközi apostoli útjára, amelynek során Párizsba, Lourdesba és Metzbe látogat. A Szentatya a repülőgépen tartott sajtótájékoztatón többek között a mesterséges intelligencia és az emberi kapcsolatokról beszélt, és Fulton John Sheen püspök boldoggá avatásáról is. Francia nyelvtudásáról kérdezve, 14. Leó elmondta, hogy gyakorolt egy keveset az út előtt. A pápa franciaországi látogatásának mottója, hogy a világnak élete legyen. Pietro Parolin bíboros államtitkár elmondta, a motto az emberi élet értékét kívánja hangsúlyozni, amelyet be kell fogadni, szeretni és gondozni kell a fogantatástól a természetes haláláig. Foglalt össze a motto üzenetét a Vatikán News. 14. Leó pénteken reggel 9 óra 56 perckor landolt a párizsi Orly repülőtéren. A 71 éves amerikai pápa tiszteletére az ország templomaiban pénteken 10 órakor 7 percen át zúgtak a harangok. A pápát hivatalába fogadta Emmanuel Macron köztársasági elnök, aki hangsúlyozta üdvözlő beszédében, hogy a francia szekularizáció nem a vallás tagadása. A kereszténység 2000 éves története egyedülálló kapcsolatot teremtett Franciaország és a katolikus egyház között. Az igazságos szekularizáció nem a vallás kizárását jelenti a közéletből, jelentette ki első, franciául elmondott beszédében 14. Leó pápa. A Szentatya első beszédében kitért a bioetikai kérdésekre is, elítélve a genetikai manipulációkat, a béranyaságot, a szervásárlást és a programozott halál lehetőségét, amelyeket olyan eltévejedésnek nevezett, amelyek a tudományt és a technológiát nyereséges vállalkozásokká térítik el. A francia parlament 2 hónappal ezelőtt fogadta el a halálba segítés legalizálásáról szóló törvényt, amely létrehozta a halálhoz való jogot, és amelyet a katolikus egyház hevesen ellenzett. Bár a 68 millió lakosú Franciaországban a katolikus egyház gyakorló híveinek száma az utóbbi évtizedekben 3 millióra csökkent, az elmúlt 5 évben a felnőttként keresztelkedők száma növekedésnek indult, írta meg az MTI. A katolikus hit erősödését bizonyítja az is, hogy a szombati szabadtéri szentmisére, amelyet 14. Leó pápa celebrál a Concord téren, több mint 600 ezeren regisztráltak. Vasárnap pedig Lourdesban a katolikus világ egyik legfontosabb zarándokhelyén újabb szabadtéri misét celebrál, ahova 150 ezer embert várnak. A lourdi állomás egyik fő témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, ahol a pápa zárt ajtók mögött 7 áldozattal találkozik. Az út utolsó állomása Metz lesz, az Európai Egység és Béke jegyében zajló vallásközi találkozóval és záró szentmisével. A pápa hétfő este tér vissza a Vatikánba.
2: Solymári Dánielt nevezték ki az MKPK menekültekért és üldözött keresztényekért felelős referensévé, írta a Magyar Kurír. A Székely János szombathelyi megyéspüspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke aláírásával jegyzett megbízatás szövegében az olvasható. A testület fontosnak tartja, hogy e területen a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában is kifejezésre jusson az evangéliumi szeretetből fakadó felelősség, különös figyelemmel a menekültekre, valamint a hitük miatt üldöztetést szenvedő keresztényekre. Az ENSZ működésének megújítását sürgette Baka András köztársasági elnök a világszervezet közgyűlésén New Yorkban. Az államfő csütörtöki felszólalásában úgy fogalmazott, az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor nagyhatalmak vagy szövetségeseik megszegik a szabályokat. A tárgyalások után a New York környéki magyar közösségekkel találkozott Baka András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota. A magyar nemzet nem áll meg az ország határoknál. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki világszerte segíti a magyar közösségek nemzet megtartó tevékenységét, közölte az államfő. A kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű vissza nem térítendő támogatásokra, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Nestlé Hungária Kft. Állateledelgyára új egységeinek átadóján Bükön. Kapitány István elmondta, a kormány segíti abban a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, technikával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök is jelen volt, aki úgy fogalmazott, a kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat. A kormány érdemi foglalkoztatás politikáját hiányolta Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője, pénteki budapesti sajtótájékoztatóján, miután elmondása szerint több gyár bezárásával 1700 ember munkahelye szűnhet meg, tájékoztat az MTI. Tószegen az egyik legnagyobb magyar kerékpárgyár zár be, több mint 400 munkahely szűnik meg. Bonyhádon az emblematikus Zománc gyár fejezi be működését, amivel 150 család megélhetése kerül veszélybe, mondta. Az ellenzéki képviselő szerint a kormánypárti képviselők nem tesznek semmit. A kormánynak nincs érdemi foglalkoztatás politikája, nem foglalkozik azzal, hogy ezeknek az embereknek megszűnik a munkahelye, hangoztatta, szóvá téve azt is, hogy a kamiretnek foglalkoztatás politikai államtitkára sincs. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ héten többször találkozott ukrán kollégájával, és sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit, közölte a külügyminisztérium közösségi oldalán pénteken. Hangsúlyozták, a kapcsolattartás folyamatos napi szintű az ukrán miniszterelnök helyettessel a kárpátaljai magyar közösség jogait érintő kérdésekben. Ezzel kapcsolatban további fejlemény októberben várható. Magyarország nyitott az új regionális együttműködésekre, ugyanakkor minden esetben pontosan látni kívánja azok célját, működését, és azt, milyen hozzáadott értéket jelentenek Magyarországnak, emelte ki Orbán Anita. Az összegzés szerint a héten több mint 25 két oldalú találkozóra került sor. Ismét nagyszabású orosz drón támadás érte Ukrajnát, Kijevben egy gyermek is életét vesztette. Közben Washingtonban Donald Trump és Xi Jinping Ukrajnáról is egyeztetett, Nyíri Kata jelenti.
4: 295 drónt indított Oroszország Ukrajna ellen az éjszaka folyamán, közölte az ukrán légierő. A tájékoztatás szerint 267 támadó eszközt sikerült megsemmisíteni vagy hatástalanítani. A légicsapások több térséget is érintettek. A fővárosban egy drón egy 16 emeletes lakóépületbe csapódott a Pecserszki kerületben. A támadásban egy 14 éves fiú meghalt. Kijevben összesen 20 sérültről számoltak be, köztük 8-at kórházban ápolnak. Egy 9 éves gyermeket is. Odessa megyében szintén halálos áldozatokat követelt a reggeli támadás sorozat. A hatóságok szerint 2 ember meghalt, 2 pedig megsebesültek. Lakóépületek, raktárak és egy postai terminális megrongálódott, több helyen tűz keletkezett. Zaporizsjában egy egészségügyi intézményben keletkeztek károk a dróntámadás miatt, Kijev megyében pedig egy faipari üzemben tört ki tűz, emellett raktárak, házak és gépkocsik sérültek meg. A diplomáciai csatornákon közben újabb egyeztetések zajlanak. Donald Trump amerikai és Xi Jinping kínai elnök washingtoni találkozóján Ukrajna helyzete is szóba került. Kijev közben azt közölte, hogy az Egyesült Államok háromoldalú ukrán-amerikai-orosz technikai tárgyalást javasolt, amelyet az Egyesült Arab Emírségekben tartanának. A találkozó időpontjáról még nincs megállapodás.
2: Robert Fico szlovák miniszterelnök és Maros Zilinka szlovák főügyész egyaránt őket és családjukat fenyegető üzenetet kaptak pénteken reggel, közölte a szlovák kormányhivatal és a főügyészség. A fenyegetésekre azután került sor, hogy Robert Fico csütörtökön az ellenzék politikai bábiának nevezve élesen bírálta a főügyészt, miután a főügyészség ezen a héten lezárt vizsgálatának eredményeképpen helyesnek és törvényesnek minősítette a pozsonyi kerületi bíróságnak azt a korábbi döntését, amelyen lezártnak minősített 3 olyan büntető eljárást, amelyet az előző kormányzat ellen indítottak az Ukrajnának ajándékozott szlovák hadifelszerelések ügyében. Az eset kapcsán megszólalt Peter Pellegrini szlovák államfő is, aki a közösségi médiában nyilvánosságra hozott bejegyzésében az alkotmányos intézmények tiszteletben tartására szólított fel, valamint azt írta, bármiféle fizikai erőszakkal történő fenyegetés elfogadhatatlan, és azt élesen el kell ítélni. Számos újdonságot foglalt kormányprogram tervezetébe Szigfried Muresán miniszterelnök jelölt. Közzétette azt is, hogy 3 RMDSZ-es miniszterrel számol, annak ellenére, hogy egyelőre hiányzik a szükséges szavazatok 1/3. Gáspár Sándor tudósít.
5: Nyilvánosságra került a kormányprogram tervezet, és az is, hogy az RMDSZ továbbra is számíthat a fejlesztési és a művelődési, meg a mezőgazdasági tárcára. A kormányprogram 28 irányelve között legtöbb a gazdaság élénkítésére fókuszál, de megtaláljuk az új egységes bértörvény elfogadását. Nyilván népszerű bejelentés, hogy 2027-ben nyugdíjemelés lesz, és kizárják az adóemelések lehetőségét. Az adótörvénykönyv bármely módosítását legalább 6 hónappal előre bejelentik, hogy biztosítsák a kiszámíthatóságot. Az eljárásrend szerint a hatóságok nem fognak olyan igazolást vagy adatot igényelni, amelynek már amúgy a birtokában vannak. A vállalatok tőzsdére lépésével a romániaiak elsőbséget fognak élvezni a részvényesek között. A titkos szolgálatok vezetői mandátumuk lejárta után 5 évig nem vállalhatnak politikai szerepet, 10 évig pedig nem tölthetnek be vezető közhivatali tisztséget. Külön kitérnek a nemzeti kisebbségek jogai kapcsán, hogy biztosítják a közösségi szimbólumok megőrzéséhez és szabad kifejedéséhez szükséges feltételeket is. A külföldön élő román diaszpora támogatását is a kormányprogram részévé emelték. Külön kitérnek arra, hogy a 2028-as választásokon különleges védelmi intézkedéseket terveznek a deepfake-ek és a dezinformációs kampányok ellen. A jelenlegi romániai társadalom fájó pontjaira is rávilágított program számos részlete nyilván a közbeszéd részévé válik, annak ellenére is, hogy jelenleg kevesen bízhatnak a sikerben, mert az RMDS, a liberális párt és az USZERE áll csak a program mögött, a többi parlamenti erő eddig ellene nyilatkozott. Nikusor dán államelnök viszont úgy véli, a romániai társadalom nem kér az előrehozott választásokkal járó 4-5-6 hónapos kampányból. A programról és a kormányról várhatóan október 1-én szavaz a román parlament.
2: Afrika kérésére új világtérképet szavazott meg szeptember elején az ENSZ. A döntésnek jogi és gyakorlati szempontból nincs közvetlen kényszerítő ereje. Szimbolikus, kulturális és oktatási szempontból viszont fontos döntés született, vélekedtek a Szegedi Tudományegyetem oktatói. A csütörtöki kerengőben mások mellett Kriska Olivér adjunktust kérdezte Pozsgai Nóra.
6: Afrika arányaiban kisebbnek tűnik ezeken a Mercator térképeken, és ez a kezdeményezés, ez alulról jövő civil kezdeményezés, tehát nem Togó vagy nem az Afrikai Unió volt az, aki ezt elindította, hanem két kisebb afrikai szervezet, és akkor utána állt mellé az Afrikai Unió, és végül Togó az, aki benyújtotta az ENSZ-hez. Nyilván egy fontos tényező az, hogy a térképen, ami kisebbnek tűnik, kapcsolódhat hozzá az, hogy ez kevésbé fontos, vagy elhanyagolható, kisebb a súlya, legyen ez gazdasági, demográfiai, vagy bármilyen hasonló témában. Ehhez is voltak egyébként kutatások, tehát, hogy mentális térképeket rajzoltattak, Szárinen mentális térképeket rajzoltatott egykori gyarmati országokban, és ott teljesen kirajzolódott az, hogy igazából Nagy-Britannia volt középen, és a saját területük a szélén volt a térképnek, tehát hogy ez valahol fejben is elhelyezi őket, hogy akkor ők hol vannak a világban. És akkor nyilván ugyanez a helyzet mondjuk Afrika esetében, a Mercator térképeknél. Az igazán nagyon fontos, vagy egy nagyon fontos geopolitikai üzenet az az, hogy egy afrikai civil kezdeményezés eljutott az ENSZ határozatig, és úgy, hogy túlnyomó többséggel elfogadták ezt az országok, néhány tartózkodás és egy nem szavazott mellett. Tehát, hogy ennek van önmagában is egy üzenete, hogy ez a civil kezdeményezés szépen eljutott az ENSZ határozatig.
7: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Évtizedek óta az idei a leggyengébb kukoricatermés Arad megyében olvasható a krónikában. Az elmúlt 3 évtized egyik leggyengébb kukoricatermése várható idén a szárazság miatt Arad megyében, ahol csaknem 3000 gazdálkodó jelezte a tavaszi vetésű növényekben keletkezett károkat. Nagy Zsolt falugazdász a krónikának elmondta, ennek valójában sokszorosa a károsultak száma, de a gazdák többsége vagy nem tud a kárigénylés lehetőségéről, vagy nem tartja érdemesnek az utánajárást. A tavalyi kárpótlás mértékét is csak most hagyták jóvá, az idei aszály miatt kiszáradt kukorica esetében pedig megjósolhatatlan, mikor és mennyit kaphatnak. Adrián Alda, az Arad megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője szerint idén 40.470 hektáron termesztettek tengerit a megyében, ami a tavalyi területnek mindössze a fele. A betakarítás a termőterületek mintegy 65%-ában fejeződött be, az eddigi eredmények alapján pedig hektáronként átlagosan 2.000-2.500 kg-os termés várható. A szárazság által leginkább sújtott területeken mindössze 500 kg kukorica teremhet hektáronként, míg a több csapadékot kapott térségekben a gazdák legfeljebb 4 tonnás hozamra számíthatnak. Az aszály nem csak a kukoricát érintette, a takarmánynövények és a napraforgó ültetvényeiről és a gyümölcsösökből is jelentettek károkat. Pacal fesztivált tartanak szombaton 12 órától a vajdasági Adán, a Galiba csárdában, olvasható a Magyar Szóban. A helyszínen főzőverseny, a gasztronómiához köthető kézműves termékek kiállítása és vására, valamint zenés szórakoztató program is várja az érdeklődőket. Gali Zoltán a vendéglő tulajdonosa és szakácsa, a felesége ötlete alapján vágott bele a Pacal Fesztivál megszervezésébe, amelyen ő maga 300 literes bográcsban 500 porció csülkös pacalt készít a látogatóknak. A vendéglőstől egyébként sem áll távol a nagy mennyiségű étel készítése nagy méretű edényben, hiszen az elmúlt évtizedben gasztronómiai Guinness rekordjairól híresült el, miután 1,4 tonna szármát, 10 000 adag pásztorgulyást és több mint 300 kg-os hortobágyi palacsintát készített a csapatával. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
2: A várható időjárásról. Szombaton döntően napos idő valószínű, gomoly felhőkkel, csapadék nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. Főbb híreink még egyszer röviden. Pénteken kezdődött meg 14. Leó pápa 4 napos franciaországi apostoli látogatása. A kormánynak nincs érdemi foglalkoztatás politikája, fogalmazta meg álláspontját Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ héten többször találkozott ukrán kollégájával, és sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit. Fenyegető üzenetet kapott a szlovák miniszterelnök és a főügyész is. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kelen Ágoston, a technikai munkatárs Biksa Levente, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
8: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
9: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
10: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
2: Múlt idéző című rovatunk következik, Szikora Józsefet hallják.
11: 2026. szeptember 25-e péntek van. Isten éltesse névnapjuk alkalmából Eufrozina és Kleofás nevű hallgatóinkat. 1931. szeptember 25-én mutatták be a budapesti Royal Moziban az első magyar hangos filmet, a Kék bálványt, Radonelli és Jávor Pál főszereplésével. 2011. szeptember 25-én tartották az utolsó bikaviadalt Katalóniában. 1811. szeptember 25-én született Madarász László politikus, ügyvéd, 1848-49-ben a radikális kisebbség vezéralakja. 1876. szeptember 25-én született Ódry Árpád, színész és rendező, művészként és tanárként a tiszta és a kulturált beszéd stílus művelésén fáradozott. Ma az ő nevét viseli Budapesten az Ódry színpad. 1901. szeptember 25-én született Robert Bresson, francia filmrendező. Bressont vonzották a vallási témák, filmjei gyakran szóltak megbocsátásról és megváltásról. 1906. szeptember 25-én született Dmitrij Dmitrijevics Sosztákovics, szovjet-orosz zeneszerző. Kezdeti sikereit követően, miután Sztálin megtekintette egy operáját, burzsóá dekadensnek, absztraktnak és formalistának minősítették Sosztákovicsot. 100 éve jött e világra Forrai Katalin, zenepedagógus. Csak nem fél évszázadon át dolgozott fáradhatatlanul pedagógusként, szakíróként és a magyar kultúra nemzetközi hirdetőjeként, sok ezer gyereket tanítva a zene megismerésére és szeretetére. 55 éve távozott a világból Mészáros Kálmán, orvos, Afrika kutató. A 30-as években Etiópiában dolgozott Haile Selassie császár orvosaként, ő kezdte el Etiópia egészségügyi hálózatának kiépítését. Ugyancsak 55 éve nincs köztünk Gorka Géza, Kossuth és Munkácsy díjas keramikus, érdemes művész. Munkássága során a népi fazekas művészet gazdag hagyományait folytatta. 45 éve halt meg Balázs Samu, Kossuth díjas színész, érdemes művész. 20 éve ment el Szent Györgyi Kornél, Kossuth és Munkácsy díjas festőművész, és 15 éve nincs köztünk Bódi Irén, Munkácsy díjas textiltervező, érdemes művész. 2011-ben e napon halt meg Tóth A. Pál, Balázs Béla díjas díszlettervező, a Magyar Televízió első operett adásának díszlettervezője. 2021-ben e napon halt meg, 73 éves korában, Baksa Sós János, énekes, képzőművész, performer, az egykori Kex együttes énekese, a magyar underground meghatározó alakja. 1555. szeptember 25-én 5. Károly és a birodalmi rendek megkötötték az augsburgi vallásbékét. Ezzel megszűnt a korábbi vallási egység, és az egész birodalomban elismerték az ágostai hitvallást, azaz a luteri tanításokat. A birodalom fejedelmeinek ettől fogva joguk volt dönteni arról, hogy a két felekezet közül melyikhez tartozik a tartomány, és a cuius regio, eius religio, akié a föld, azé a vallás, elvnek megfelelően az alattvalók a fejedelem vallását kellett, hogy kövessék. 1932. szeptember 25-én Budapesten, az Eskütéren, amely ma március 15-et ér, ünnepélyes keretek között átadták Erzsébet királyné szobrát, Zala György alkotását. A szobrot, miután ifjabb Madarasi Walter restaurálta, 1986-ban a Döbrentei téren az Erzsébet híd budai hídfőjének közelében helyezték el. 1945. szeptember 25-én a minisztertanács ülésén Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök közölte, hogy a Szovjetunió bejelentette, felveszi a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal. 1947. szeptember 25-én nyílt meg Budapesten az ország első orosz nyelvű könyvtára, a Gorkij könyvtár. 1990. szeptember 25-én Antal József kormánya közzétette a Nemzeti Megújhodás programját.
12: A múlt idézőt Szikora József készítette.

Benkő Dániel muzsikált. Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően Rózsa Füzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Ics meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek,

0: a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent

0: mert teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki értünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Lélek.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, ki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mind

0: ütkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, Szentléleknek,
1: miképpen

0: betegeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mind

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halál.

0: után. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Az

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszony,

0: Amen, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titokról megemlékezve megértsük, amit magukba foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kellen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! A gyermekeknek és a fiataloknak a mesterséges intelligenciával és az új digitális technológiákkal szembeni megóvására kérte a nemzetközi közösséget 14. Leo az UNESCO párizsi székházában pénteken, adta hírül az MDI. A pápa szerint az új technológiáknak a fiatalok fejlődését és oktatását kell támogatnia, és meg kell őriznie a gondolkodásuk és mérlegelésük szabadságát. Az UNESCO székhelyén tartott beszédében a katolikus egyházfő ismételten a mesterséges intelligencia értelmének és etikai alapjának megtalálására szólított fel, megismételve az idén májusban közzétett Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikájában leírt gondolatait. A dízel támogatás első részletét szeptember 30-án folyósítja a Magyar Állam Kincstár automatikusan, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján, azt nem kell külön igényelni, tudatta a NAV az MTI-vá pénteken. A dízel támogatáshoz kapcsolódó valamennyi fontos információ és részletes tájékoztató egy helyen a NAV honlapjának dízel támogatás csempéje alatt érhető el, közölték. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. Az elmúlt 10 évben a Holland Bevándorlási Hivatal mintegy 70 embert minősített nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személynek. Ennek következtében visszavonták az érintettek hollandiai tartózkodási engedélyét, a kettős állampolgárok esetében pedig az útlevelüket is, tájékoztatott a Dutch News nevű angol nyelvű holland hírportál. Az érintettek többsége terrorizmussal összefüggő bűncselekmények miatt került a hatóságok látóterébe. A beszámoló szerint májusban a holland igazságügyi minisztérium elismerte, hogy nem sikerült mindenkit kitoloncolni. Számos ország ugyanis nem hajlandó visszafogadni saját állampolgárait, vagy nem vonja vissza úti okmányaikat. Várhatóan egyetlen villamos sem áll forgalomba hétfőn Zágrábban, és komoly fennakadások lehetnek a tömegközlekedésben, a szemétszállításban, az útfenntartásban és más kommunális szolgáltatásokban, közölte pénteken a zágrábi polgármester. A munkabeszüntetés hétfőn hajnalban 3 óra 30 perckor kezdődik, miután nem született megállapodás az új kollektív szerződésekről és a béremelésekről. A politikus arra kérte a zágrábiakat, hogy aki teheti, hétfőn maradjon otthon, illetve számoljon a szokásosnál hosszabb menetidővel. A munkáltatókat arra szólította fel, hogy ahol lehetséges, engedélyezzék az otthoni munkavégzést és a rugalmas munkakezdést. Bejelentették a Prima Primissima díj idei jelöltjeit 10 kategóriában, közölte a Prima Primissima Alapítvány az MTI-vel. A Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma a jelöltek életművét mérlegelve választotta ki a 30 művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül 10 vehetik majd át a Prima Primissima díjat, 20 pedig a prímákat megillető kis plasztikát és a vele járó pénzdíjat a december 4-i gálán, amelynek idén is a MÜPA ad otthont. Végül az időjárásról. Több helyen feloszlik a felhőzet, de kisebb körzetekben maradhatnak felhős tájak. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Bodó Béla, Brumi Mackóvárosban. 5. rész.

0: 9. fejezet, amelyben valakivel megismerkedem. Lesek egy kapuajban, de nem úgy, ahogy Rosszont akarja. Egészen másképp. Délután útnak indultunk Pulyka Pipivel. A Cammogó utcából át kellett menni a Viasz utcába, onnan a Málna Bokor útra, és ott volt balra a tér. Ha eljöttök egyszer Mackóvárosba, megmutatom, mert én most már oda találok. De akkor még nem találtam oda egyedül, csak Pulyka Pipivel. Elvittem magammal Lalit is, mert ő is barát. A térnek Lépes Méztér volt a neve. Ott rollerozunk majd. A járdán nem jó rollerozni, mert zavarjuk a járókelőket, akik felnőttek. A téren labdázunk is, mert ott nem jár a villamos. Az utcákon megjár, és mi nem akarunk alája kerülni. Ezt mind Pulyka Pipi magyarázta meg. Akkor szembe jött velünk egy mackó. Megállt.
1: Szervusz!
0: Mondta. Aztán rámutatott.
1: Ez meg kicsoda?
0: Mármint én.
1: Rokon.
0: Felelte Pulyka Pipi.
1: Mit van?
0: Kérdezte az idegen mackó. Lalim, válaszoltam. De ezzel nem törődött. Akkor még nem is tudtam, ki az a Lali. De erről majd később beszélek.
1: Golyód van?
0: Kérdezte. Van, mondtam én.
1: Add ide!
0: Mondta, és kihúzta magát, hogy lássam, milyen erős. De Pulyka Pipi még jobban kihúzta magát. Nagyon mérges lett, és úgy tett, mintha neki akarna menni. Még a mancsát is ökölbe szorította.
1: Nem adja is kész,
0: mondta Pulyka Pipi.
1: Neked is van.
0: Rosszont, mármint ez a mackó, morgott valamit. Azért Rosszont, mert verekedős és füllentős, de ezt akkor még nem tudtam. És mindenre azt mondta, hogy személyesen.
1: Így mondta. Induljunk el hárman, személyesen.
0: Pedig nem csak hárman voltunk, hanem Lalival együtt négyen, személyesen. Sőt, többen, de erről majd később beszélek. Elindultunk. Később Rosszont megállt egy ház előtt.
1: Ide néz, törökmész! Ez az a ház,
0: mondta.
1: Milyen ház?
0: Kérdezte Pulyka Pipi.
1: Ahová becsöngetünk,
0: felelte Rosszont.
1: Minek?
0: Kérdeztem én, és Pulyka Pipi is ezt kérdezte.
1: Hogy kijöjjön a házmester bácsi,
0: mondta Rosszont. Aztán megmagyarázta.
1: Becsöngetünk és elszaladunk. Ő kijön és mérgelődik, mert nincs ott senki. Mi meg egy másik kapuajból lesünk, hogyan mérgelődik. Jó?
0: Minek mérgelődjön? Kérdeztem én.
1: Annak,
0: mondta Rosszont, hogy mi kinevethessük, személyesen.
1: Nagyszerű,
0: mondta Pulyka Pipi. Én nem akartam, hogy csengessünk, de Pulyka Pipi megcsípett. Rosszont pedig rögtön előadta a haditervet. Ő majd becsenget, és elszalad a harmadik házhoz, személyesen. Mi meg utána, ahogy csak tudunk, és onnan lessük a mérgelődést.
1: Nem jó,
0: mondta Pulyka Pipi, és azt indítványozta,
1: inkább én csöngetek, személyesen, és együtt szaladunk.
0: Én inkább most szaladok el, mondtam.
1: Gyáva!
0: Mondta Rosszont. Pulyka Pipi megint neki akart menni, aztán más jutott eszébe.
1: Akarsz te becsöngetni?
0: Kérdezte tőlem. Én nem akarom, hogy mérgelődjenek, mondtam. Pulyka Pipi úgy tett, mintha nem hallaná, mert akkor már az igazi haditervet mondta. Úgy lesz, hogy Rosszont bemegy a harmadik házba a kapuba, főlesőnek. Mi meg becsöngetünk Pulyka Pipi és én. Aztán a negyedik kapuba futunk, és onnan lessük a nagy mérgelődést. Mi leszünk az allesők, mert igazi lesnél kell lennie főlesőnek és allesőnek.
1: Nem bánom,
0: mondta Rosszont, és elindult a harmadik ház felé. Megvártam, míg odaér. Tudod mit? mondtam aztán. Menjünk a térre, majd ott mérgelődök én neked egy kicsit.
1: Nem, mondta Pulyka Pipi. Menjünk csak csengetni.
0: Rosszcsont akkor már kilesett a harmadik házból. Nagyon jó főleső volt. Ügyesen dugta ki a buksiját. Intett is. Ekkor Pulyka Pipi a kapucsengőhöz emelte a mancsát. Ne, mondtam én.
1: De,
0: mondta ő, és rátette a mancsát a csengőre.
1: Most szaladunk,
0: kiáltotta az után Pulyka Pipi. Lihegve szaladtunk a negyedik házig, de ott nem lestünk ki.
1: Gyere utánam,
0: mondta Pulyka Pipi,
1: mert ez átjáróház, van még egy kapuja.
0: Megint szaladtunk, de most vissza a harmadik házig. Ez is átjáróház volt, és a másik kapujába lesett a rosszcsont.
1: Kerüljünk csendben mögé,
0: parancsolta súgva Pulyka Pipi. Aztán ezt mondta,
1: vedd elő Lalit.
0: Ekkor megpillantottuk rosszcsontot. Előre hajolt, úgy, hogy buksia egészen kint volt a kapuajból.
1: Nem jött még ki a házmester bácsi,
0: súgtam én,
1: mert még les a rosszcsont.
2: Nem is jön ki,
0: súgta Pulyka Pipi,
1: mert nem is csengettem, csak úgy tettem.
0: És kivette a zsebéből Kukit. Nálam meg már ott volt Lali, személyesen. Gyorsan, de nagyon óvatosan camogtunk előre, közvetlenül rosszcsont háta mögé. Ő előre lesett, a szeme majd kidüllett, úgy lesett. Ekkor megszólalt Kuki.
3: Megállj, rossz medve! Megállj!
0: Lali kiugrott a kezemből. Kicsit megharapta rosszcsont fülét, és visszaugrott.
3: Egyéb se kellett rosszcsonnak, meg se fordult, és torka szakadtából kiáltozott. Jaj! Brum! Jaj!
0: Aztán teljes erőből futni kezdett. Persze azt hitte, hogy a házmester bácsi fogta fülön. Nagyon gyorsan futott. Mi meglestük.
3: Személyesen?
1: Na látod,
0: mondta nekem Pulyka Pipi. Később találkoztunk rosszcsonttól a téren.
1: Gyere csengetni,
0: hívta Pulyka Pipi.
1: Nem,
0: mondta ő. Aztán csendesen így szólt.
1: Nem illik. Nem is szabad.
0: És nagyon sápat volt.
1: Személyesen.
0: Ezzel a fejezet kész, mert most éppen rollerozni fogunk.

0: 10. fejezet, amely rövid és szomorú, de nagyon fontos. Levelet kapok otthonról. Sőt, bár a csomagról most nem beszélek. Másnap délután azt mondta Pulyka Pipi.
1: Megkérem anyámat, hogy engedjen el az uszodába.
0: Ott mit csinálunk? Kérdeztem.
1: Úszunk,
0: felelte. Én is? Kérdeztem.
1: Mindenki, te is,
0: mondta Pulyka Pipi. Eszembe jutott valami. Vagyis, hogy én még nem tudok úszni. Akkor hogyan úszom az úszodában? Meg is mondtam. Én nem tudok úszni. Pulyka Pipi rám nézett. Neki is eszébe jutott valami.
1: Majd megtanulsz,
0: mondta.
1: Csak rostcsont ne legyen ott, mert mindig rendetlenkedik.
0: Hány éves a rostcsont? Kérdeztem.
1: Tulajdonképpen 8,
0: mondta Pulyka Pipi. Aztán hozzátette,
1: de csak 7, mert 1 évig beteg volt. Ezért most csak 7, személyesen.
0: Elvisszük Lalit, mondtam én. Ekkor bejött a nénikém.
1: Tudod-e, hogy csomagot kaptál, meg levelet is?
0: Mondta, és megsimogatott. Nem tudom, feleltem.
1: Mamácskád írt neked, és küldött egy csomagot,
0: mondta ő.
1: Mert a neved napja van. Lássuk a csomagot,
0: szólt Pulyka Pipi. Tessék felolvasni a levelet, mondtam én. Pulyka Pipi nagyon mérges lett. Átöleltem a vállát. Neked itt van a mamácskád, mondtam. Nekem meg nincs itt, csak a levele.
1: Igaz,
0: mondta Pulyka Pipi, és már nem volt mérges. Aztán eszébe jutott valami.
1: A levél után nézzük meg, mi van a csomagban.
0: Nénikém felolvasta anyácskám levelét. Édes, aranyos, drága fiacskám, egyetlenem. Apukáddal együtt nagyon sokszor csókolunk neved napja alkalmából. Igazán örülünk, hogy olyan sok jót hallunk felőled nénikétől, aki mindent megír rólad. Boldogok vagyunk, hogy jól érzed magad, és rendes kismackó vagy. Légy mindig is jó kisfiam. Nálunk nincs semmi újság. Sok mézet gyűjtöttünk, hogy legyen neked, ha majd hazajössz. Küldtem neked egy kis hazait is.
1: Ez a csomag,
0: szólt közbe Pulyka Pipi. Nénikém folytatta a felolvasást. Drága kisfiam, biztosan sok szépet látsz a fővárosban. Aztán, ha hazajössz, mindent elmesélsz majd nekünk. Ugye? Igen, mondtam akkor én. Nénikém meg folytatta. De most már befejezem a levelem, mert vacsorát főzök apukádnak. Csókollak, drága kisfiam, aranyos kismackóm. Utóirat. Véletlenül kidőlt a tinta. Azért van ez a pacni, és nem azért, mert sírtam, és elmázolódott. Csókollak, édes fiacskám. Ezzel vége a levélnek, szólt a nénikém. Nagyon szeretem az anyácskámat, mondtam én. És nagyon szomorú lettem. Aztán eszembe jutott, hogy majd megtanulok írni, és levelet írhatok a mamácskámnak. Ezzel befejezem ezt a fejezetet, mert még mindig nagyon-nagyon szomorú vagyok. A csomagot a következő fejezetben mondom el, mert engem most nem érdekel a csomag. Nagyon szerettem az anyukámat, és a papámat, mind a kettőt. Annyira szeretem őket, hogy ettől sírnom kell. De ezt nem mondjátok el senkinek, mert én már nagymackó vagyok.

0: 11. fejezet, amelybe kinyitjuk a csomagot, nem mentünk uszodába. Pulyka Pipit nagyon érdekli a csomag. Mint tudjátok, nem mentünk uszodába. Úgysem tudok még úszni. Majd megtanulok. Nénikém észrevette, hogy szomorú vagyok. Azt azonban nem vette észre, hogy sírtam, mert akkor elbújtam. De sírás után is szomorú voltam, sőt, még szomorúbb. Ne lógasd a buksidat, mondta a nénikém. Nem vagy nagyon messze a mamácskától, és ő nagyon szeret téged. Aztán, mikor hazamegy, nagyon örültök majd egymásnak. Az jó lesz, ugye? Jó lesz, mondtam én, és eszembe jutott valami. Szorosan odabújok majd a mamácskámhoz, mondtam hangosan, mert folyton ez jutott eszembe. Persze, mondta a nénikém, most pedig nevessünk, jó? Nevessünk, mondtam én, de ismét eszembe jutott valami. Majd odabújok a papámhoz is. Persze, mondta a nénikém. Most pedig lássuk azt a híres csomagot, vágott közbe Pulyka Pipi. Nénikém behozta a csomagot. Jó nagy volt. Először levette róla a spárgát.
1: Én gyorsabban tudom levenni a spárgát,
0: mondta Pulyka Pipi, mert nagyon türelmetlen volt. De nénikém egyedül bontotta ki a csomagot. Hát képzeljétek, mi minden volt benne. Először is egy cédula.
2: Fogyasszátok el egészséggel.
0: Ezt olvasta nénikém a céduláról.
1: Fogyasszuk el egészséggel!
0: Kiáltotta Pulyka Pipi. A csomagban pedig ez volt. Pogácsa, de nem akármilyen, hanem amilyet anyácskám süt, vagyis nagyon jó. Aztán volt még a csomagban mézes kalács, dióval és magyaróval, de nem akármilyen, hanem amilyent anyácskám süt, vagyis nagyon jó. Aztán almás lepény, málna lekvárral, de nem akármilyen, vagyis nagyon jó, mert anyácskám sütötte. Aztán habcsók, de nem akármilyen, hiszen tudjátok, anyácskám sütötte. Aztán dió, új dió, mogyoró, s egy nagy üvegben eperlekvár. De nem akármilyen, mert anyácskám főzte. Egy kis csuporban meg méz. De nem akármilyen, hanem erdei. Az is lehet, hogy valamit kifelejtettem, de nem tudom elmondani, mert most már mindent megettünk. Hanem amikor még csak kiraktuk a csomagot, azt mondta Pulyka Pipi.
1: Kóstoljuk meg!
0: Jó, kóstoljuk meg, mondtam én is.
2: Rendben van, kóstoljátok meg!
0: Egyezett bele a nénikém. Én addig kimegyek a konyhába és felteszem a vacsorát. Ki is ment. Mi pedig kóstolni kezdtünk.
1: Melyiket?
0: Kérdezte Pulyka Pipi.
1: Az egyiket,
0: feleltem.
1: Először pogácsát,
0: javasolta Pulyka Pipi.
1: Aztán meg az almás lepényt, ajánlottam én. Aztán meg a többit,
0: mondta ő, és még hozzátette,
1: sorban.
0: Kóstoltuk a csomagot. Előbb a süteményeket, a legvégén a habcsókot.
1: Öny, mondta Pulyka Pipi. Mire megettem a habcsókot, elfelejtettem, milyen íze van a pogácsának, meg a lepénynek, meg a mézes kalácsnak.
0: Akkor a legjobb előről kezdeni, mondtam én, és előről kezdtük.
1: Kéne egy kanál,
0: mondta Pulyka Pipi. Tudtam, minek a kanál, a lekvárnak meg a méznek, hogy megkóstoljuk. És akkor véletlenül belögtem a lekváros üveg lekötött tetejét.
1: Széles volt az üveg.
0: Belefért a mancsom. Lenyaltam a mancsomat. de Pulyka Pipi sem ment kanálért. Véletlenül ő meg a mézes csuporba ütötte a mancsát. Ő is lenyalta. Aztán a lekváros üvegbe ért a mancsa. Nagyot nevettem, mert elmázolta az arcán a lekvárt. Ekkor Pulyka Pipi is elkezdett nevetni.
1: Bajuszod van a lekvártól,
0: mondta, pedig neki is volt. Nem felejtetted el a habcsók ízét? Kérdeztem. De Pulyka Pipi nem tudott felelni, mert bejött a nénikém is, összecsapta a kezét.
2: Jaj, mit csináltatok?
0: Kiáltotta.
2: Nem szégyenitek, hogy olyan torkosak vagytok?
0: Aztán felemelte az ujját.
2: Nem tudjátok majd megenni a vacsorát?
0: Nyúl összeszidott bennünket. Pulyka Pipit először, engem másodszor. Igaza volt, mert nem is tudtunk vacsorázni. Bácsikám is haragudott, neki is igaza volt, mert nagyon torkosak voltunk. Pulyka Pipit külön összeszitta, hogy rossz példát mutat nekem. Tessék engem is szidni, mondtam, mert én is hibás vagyok. Este nagyon rossz kedvűen feküdtünk le.
2: Kikaptunk,
0: mondta Pulyka Pipi, és szomorú volt. Én is szomorú voltam, és arra gondoltam, hogy a nénikém minden megír rólam anyácskámnak, aki eddig sok jót hallott felőlem, most pedig rosszat fog hallani.
2: Legyetek jók, nem úgy, mint én, a torkos.

0: Bodó Béla, Brumi Mackóvárosban. Az ötödik rész hangzott el. Felolvasta Kristán Attila. Hangmérnök Horváth János. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince. Rendező Varga Andrea.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre, meg az én kis testvérkémre, amikor a nap felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

Tommaso Albinoni két úr hegedű versenyének harmadik tételét Piero Toso és a velencei szólisták előadásában hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! A gyermekeknek és a fiataloknak a mesterséges intelligenciával és az új digitális technológiákkal szembeni megóvására kértem a nemzetközi közösséget 14. Leo az UNESCO párizsi székházában pénteken, adta hírül az MTI. A pápa szerint az új technológiáknak a fiatalok fejlődését és oktatását kell támogatnia, és meg kell őriznie a gondolkodásuk és mérlegelésük szabadságát. Az UNESCO székhelyén tartott beszédében a katolikus egyházfő ismételten a mesterséges intelligencia értelmének és etikai alapjának megtalálására szólított fel, megismételve az idén májusban közzétett Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikájában leírt gondolatait. A dízel támogatás első részletét szeptember 30-án folyósítja a Magyar Állam Kincstár automatikusan, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján, azt nem kell külön igényelni, tudatta a NAV az MTI-vel pénteken. A dízel támogatáshoz kapcsolódó valamennyi fontos információ és részletes tájékoztató egy helyen a NAV honlapjának dízel támogatás csempéje alatt érhető el, közölték. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. Az elmúlt 10 évben a Holland Bevándorlási Hivatal mintegy 70 embert minősített nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személynek. Ennek következtében visszavonták az érintettek hollandiai tartózkodási engedélyét, a kettős állampolgárok esetében pedig az útlevelüket is, tájékoztatott a Dutch News nevű angol nyelvű holland hírportál. Az érintettek többsége terrorizmussal összefüggő bűncselekmények miatt került a hatóságok látóterébe. A beszámoló szerint májusban a holland igazságügyi minisztérium elismerte, hogy nem sikerült mindenkit kitoloncolni. Számos ország ugyanis nem hajlandó visszafogadni saját állampolgárait, vagy nem vonja vissza úti okmányaikat. Várhatóan egyetlen villamos sem áll forgalomba hétfőn Zágrábban, és komoly fennakadások lehetnek a tömegközlekedésben, a szemétszállításban, az útfenntartásban és más kommunális szolgáltatásokban, közölte pénteken a zágrábi polgármester. A munkabeszüntetés hétfőn hajnalban 3 óra 30 perckor kezdődik, miután nem született megállapodás az új kollektív szerződésekről és a béremelésekről. A politikus arra kérte a zágrábiakat, hogy aki teheti, hétfőn maradjon otthon, illetve számoljon a szokásosnál hosszabb menetidővel. A munkáltatókat arra szólította fel, hogy ahol lehetséges, engedélyezzék az otthoni munkavégzést és a rugalmas munkakezdést. Bejelentették a Prima Primissima díj idei jelöltjeit 10 kategóriában, közölte a Prima Primissima Alapítvány az MTI-vel. A Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma a jelöltek életművét mérlegelve választotta ki a 30 művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül 10 vehetik majd át a Prima Primissima díjat, 20 pedig a primákat megillető kis plasztikát és a vele járó pénzdíjat a december 4-i gálán, amelynek idén is a MÜPA ad otthont. Végül az időjárásról. Több helyen feloszlik a felhőzet, de kisebb körzetekben maradhatnak felhős tájak. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Húsz óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások. Irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Fábri Zoltán neve összekapcsolódik a zseniális filmrendezővel. De remélem, hallgatóink közül sokan tudják, hogy az évtizedekkel ezelőtt a még csehszlovákiai magyar irodalomként számon tartott irodalomnak is volt egy hasonló nevű követte, Fábri Zoltán, akire az 1920 utáni apátiába zuhant felvidéki magyarság, mint oszlopra, mint irányt mutató sarkcsillagra tekintett. Stósz, ahol élt. Kassa és Rozsnyó között fekszik ez az apró kis falucska lapjainkban is. Fábri Zoltán miatt lett zarándokhely Stósz. 50 éven át ennek a kis falunak a magányában élt, ő az, aki majd megírja a Vádlott megszólalt című politikai röpiratát 1947-ben, a kitelepítések idejében, de ez majd csak jóval később, évtizedek múlva jelenhet meg. Fábri Zoltán, kedves hallgatóink, 1897-ben született, és 1970-ben halt meg. A felvidéki magyarság számára a kisebbségi léthelyzetben, mint követendő magatartás és viszonyulás formát Ember irodalom című munkájában így fogalmazta meg. Hinni, hitetni, hogy emberek vagyunk. Hinni, hitetni, hogy testvérek leszünk. Hogy csak egyetlen vágy van bennünk. A melegség akarása, ajándékozása. A melegség élete. Szeretet. Hinni, hitetni, hogy ősidőktől fogva ez van bennünk. Hogy ezért minden lázongás, lázítás a szeretetért, a jóságért, az egyformaságért. Egyformák vagyunk, egyformák. Bennünk a vágy, a melegség akarása, ajándékozása, bennünk a hit, az ember, bennünk a legyilkolt Ábel és bennünk a futó Káin, bennünk a szenvedés robbantó, teremtő ritmusa, gyűlölet és szeretet, bennünk az ember, és közöttünk valami, a dolog, a gép, a kényelem, a megszokás, az érthetetlen, az idegen gyűlölet, a bacillusokkal belénk fertőzött zsoldos gyűlölet, az érthetetlen, buta főbekólintás és főbekólinthatás. Valami közénk szorult. Valamit nem látunk. Valamit nem tudunk. Valamit elfelejtettünk. Ami legtermészetesebb mozdulásunkat, kiszipolyozott, elaltatott, gonoszságra uzsorázott életadónkat, magunkat másoknak. Eddig idéztem önöknek az Ember irodalom című publicisztikai írását. Fábri Zoltán mint egy orákulumra, mint csalhatatlan, megfellebbezhetetlen, profétikus költőre tekintett Ady Endrére. Érthető, hiszen Ady valóban mindent előre látott. Már 1912-ben világot lát Ady nemzetféltő írása, melyben Erdély elszakításáról szól. Aztán 1916-ban a monarchia belső összeomlását és a háború várható kimenetelét is megjósolja. A tájékozódási pontot s a túlélés esélyét egyaránt kijelölő Ady vers és Ady publicisztika talán soha olyan erősen nem lépett elő a közgondolkodásban, mint az erőszakkal leszakított nemzettestek irodalmában. Hitet, reményt, stratégiát nyújtott, nem csak a leszakított nemzettestekre, nemzetrészekre, de az egyénre nézve is. Hogy is fejeződik be, kedves hallgatóink, Fábri már említett írás az Ember irodalom? Valami közénk szorult, valamit nem látunk, valamit nem tudunk, valamit elfelejtettünk, ami legtermészetesebb mozdulásunkat. Kiszipolyozott, elaltatott, gonoszságra uzsorázott életadónkat, magunkat, másoknak. Nos, Ady Endre 1910-ben még korán sem a lezárás összegzéseként, mert másokért csatáztam címmel, jelenteti meg a Minden titkok versei között költeményét. Olvassuk el a verset, s talán igazat adnak nekem abban, hogy Ady nélkül a felvidéki Fábri Zoltán már említett prózája sem született volna meg. Tehát Ady Endre, mert másokért csatáztam. Tervek fogytán, hitek apadtán, mikor immár hamut se hintek, s nem kezdhetek már új megintet, kínszenvedő utamnak végén keresgélőn visszatekintek. Ó, múltam, adj egy szalmaszálat. Készül az ár halott fejemre, s az élethaj komoly ajándék, adja hozzánk áldott aránként a házasító nagy természet. Volt-e bennem legalább szándék áldottan hagyni az arámat? Akartam-e szent indulatban feledni magam kis személyét, hogy majdanta boldogan éljék életüket jövendő mások? Akartam-e titkok mélyét, hogy önmagamnak fittyet hányjak? Látom magam ifjú csatákban, amelyekben én voltam minden. Forró, bolond, bő ereimben vérem csupán magamért tombolt, s mint egy földi kárhozó isten, úgy vívtam a hiú csatákat. S látom magam, magam tagadva, eldobva minden hiúságot, fehér lovakként mind csatázok, meg se született milliókért. Voltam nem ismert, megalázott, de a lelkem újjongva vágtat. Ó, életén nem csaltalak meg, nem csaltalak meg, mégsem, mégsem. Volt száz termékeny szívverésem, s nem faragott versek és képek, de néhakori fehérségem mondnak vétót majd a nagy árnak, hogy nem hittek szavamnak. Még jobb, mert így fehérebb mindent tettem, mert így gyönyörűbben szerettem. Tudtam azoknak szépen adni, akiktől önzőn mit se vettem. Éltem, mert néha éltem másnak. Kemény kritikával illeti fiatalkori énjét, Adi. Akartam-e szent indulatban feledni magam kis személyét, hogy hajdanta boldogan éljék életüket jövendő mások? Egy olyan életről beszél, mely önmagába zárul, benne indul el és benne végződik. Látom magam ifjú csatákban, amelyekben én voltam minden, forró, bolond bő ereimben vérem csupán magamért tombolt. És a vers végén, kedves hallgatóink, eljut a másoknak önmagát átadó élet fontosságának felismeréséhez. Tudtam azoknak szépen adni, akiktől önzőn mit se vettem. Éltem, mert néha éltem másnak. Magunkat másoknak, mondja Fábri Zoltán. A Vox Humana, az ember hangján szól Fábri Zoltán, folytatva az emberirodalomban megkezdett gondolatot, amikor publicisztikai írásának végén az egymás irányába történő odahajlás súlyáról, fontosságáról, a részvétről beszél Kuprin egy regény figurája kapcsán. Kedves hallgatóim, köszönöm, hogy meghallgattak. Adi Endréről és a csehszlovákiai magyar irodalom nagy doajenjéről, Fábri Zoltánról beszéltem. Minden jót kívánok önöknek.
2: Szabó Andrást hallották.

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Húsz óra 20 perc. A következő percekben János Idalma jelentkezik Rómából. Hallgassák meg az apostoli szentszék híreiből készült összeállítást.
2: A Vatikánban rendkívül sűrű és spirituálisan is kiemelkedő hetet tudhatunk magunk mögött. 14. Leó pápa az elmúlt napokban nem csak a Szent Péter téren egybegyűlt több tízezres zarándoksereghez szólt, hanem fontos pasztorális és társadalmi üzeneteket is megfogalmazott. A hét legfontosabb eseményei között szerepelt a szerdai általános kihallgatás. A Római Egyházmegye évnyitó közgyűlése a Lateráni Keresztelő Szent János Bazilikában. A 21. századi mártírokról szóló nemzetközi konferencia részvevőinek fogadása, valamint a vasárnapi úrangyala imádság. Ezen felül a szentszék hivatala közzétette a Szentatya novemberi latin-amerikai apostoli útjának részletes programját is, amely során Uruguayba, Argentinába és Peruba látogat el. A szerdai általános kihallgatáson 14. Leó pápa a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciójának tanítását folytatta, kifejezetten az emberi közösség és a társadalmi kapcsolatok hálójára összpontosítva. Katekézisében a pápa egyértelmű mércét állította mindenkori politikai és társadalmi vezetők életébe. Minden politikai projektet és társadalmi kezdeményezést azon kell lemérni, hogy mennyire tartja tiszteletben az emberi személy méltóságát. A keresztény ember tiszteletben tartja az ellenfeleit is, sőt azokat is, akik az övétől eltérő módon gondolkodnak vagy cselekednek. Az emberiség jövője ugyanis mindannyiunk elkötelezettségén múlik. Azon, hogy együttműködjünk Istennel és testvéreinkkel egy emberibb világ felépítésében. Ugyanezen a napon a Szentatya audiencián fogadta a 21. század a mártírok újkora elnevezésű konferencia résztvevőit is. Utalva az üldözött keresztények kortárs drámájára így fogalmazott. Ilyen testvéreink és nővéreink ők, akik mint csillagok ragyognak az önzés és az elnyomás sötétségében, segítséget nyújtva az egyháznak, hogy még teljesebben tükrözhesse Krisztus Urunk világosságát, és így megmutassák a kortárs emberiségnek a szeretet civilizációjához vezető utat. A hét legmeghatározóbb pasztorális eseménye a pápa, mint Róma püspökének felszólalása volt a Lateráni Keresztelő Szent János Bazilikában, ahol a fővárosi egyházmegye lelkipásztori évét nyitotta meg. A Szentatya nem egy újabb bürokratikus programot adott át a papságnak és a híveknek, hanem a miért kérdés feltételére, az érdemi belső felülvizsgálatra és a struktúrák egyszerűsítésére hívta fel a figyelmet. Nem adok át nektek egy újabb lelkipásztori programot. A módszer szelleme és szíve, amit javaslok, egyetlen nagyon egyszerű, de gyökeres kérdés. Miért? Megállni együtt és megkérdezni mindenről, amit teszünk, miért tesszük ezt? A lelkipásztori felülvizsgálat művészete nem azt kéri tőletek, hogy többet tegyetek, hanem éppen ellenkezőleg engedélyt ad arra, hogy kevesebbet tegyetek, de azt jobban. Beszéde jelentős részét a pápa a jelenlévő papokhoz intézte, óvva őket a lelkipásztori kiégéstől, a magánytól és a puszta adminisztrációs kötelezettségek csapdájától. A pap legyen olyan ember, aki előbb hallgat, mielőtt válaszolna. Aki előbb mérlegel, mielőtt döntene. Olyan személy, aki megáll az Úr előtt, mert nem vezethet másokat olyan találkozásra, amelyet ő maga nem él meg. Ne váljatok a szakrális bürokráciává, vagy az egyházmegyei adminisztráció magányos tisztségviselőivé. A lelkipásztori felelősség megosztott felelősség. Tanuljatok meg együtt haladni a világi hívőkkel. Róma, mint metropolisz sajátos kihívásaira utalva a Szentatya nyomatékosította, hogy a keresztény közösségek nem zárkozhatnak be a templom falai közé. A megnyílásnak a város peremkerületei és az elmagányosodott embercsoportok felé kell irányulnia. Róma nem csak az ókori műemlékek és a nagy bazilikák városa, hanem sok tízezer magányos, idős, bevándorló és fiatal otthona is, akik választ várnak a kérdéseikre. Ha a plébániáink kapui nem nyitottak a külvilág sebeire, akkor elszalasztjuk a találkozást magával Krisztussal. Az egyházmegye lelkipásztori évének mércéje az lesz, hogy hány elfeledett emberhez tudtunk lehajolni. A vasárnapi úrangyala imádság

0: Kán falai között közben javában folynak az előkészületek az őszi diplomáciai és utazási programokra. A hét eseményei megmutatták, 14. Leó tanításának középpontjában az emberi méltóság megingathatatlan védelme, a keresztény közösségek belső megújulása és a világ szegényei iránti cselekvő szolidaritás áll.
1: Elhangzott a Szent Széki Percek. Jánosi Dalmát hallották Rómából.

0: Vivaldi G-dur fuvola versenyének második tételét Jean-Pierre Rampal és a velencei szólisták szólaltatták meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Hangoló. 1932. szeptember 25-én született Glenn Gould zongoraművész. Hallgassanak meg néhány részletet Bach angol szvítjéből a művész előadásában.

Bach angol szvítjéből hangzottak el részletek Glenn Gould előadásában. Bach D-dur zongora versenyével folytatjuk adásunkat, közreműködik Glenn Gould és a Columbia Szimfonikusok.

Bach D-dur zongora versenyét Glenn Gould és a Columbia Szimfonikus Zenekar játszotta. Elhangzott a hangoló.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Gyerekek imádkozzák a rózsafűzért Leó pápával, a békéért október 1-én, írja a Magyar Kurír. Római iskolákból és plébániákról 700 ezer gyermek gyűlik össze a vatikáni kertekben található Lourdi barlangnál, hogy a pápával együtt imádkozzák a rózsafűzért, a békéért. Az esemény nyitja meg a Szükséget Szenvedő Egyház Nemzetközi Katolikus Alapítvány által szervezett 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért elnevezésű kezdeményezést. A Szükséget Szenvedő Egyház pápai jogú alapítvány több mint 20 éve szervezi meg az ima kampányt. Idén azonban első alkalommal nem egyetlen napra korlátozódik, hanem október 1-től 7-éig egy teljes héten át tart. Franciaországi látogatása első programjaként Leó pápa szeptember 25-én pénteken 11 órakor az Élysée palotában találkozott a francia köztársasági elnökkel, majd ugyanott beszédet intézett az ország hatóságaihoz és a diplomáciai testület tagjaihoz, írta meg a Magyar Kurír. Hangsúlyos szerepet kapott beszédében a lefegyverzés, a béke keresése, az élethez való jog védelme, valamint a mesterséges intelligencia hatásai is. New York környéki magyar közösségekkel találkozott Baka András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota pénteken az MTI-vel. A magyar nemzet nem áll meg az ország határoknál. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki világszerte segíti és támogatja a magyar közösségek nemzet megtartó tevékenységét, közölte Baka András. A nők politikai részvételének fontosságáról beszélt az országgyűlés elnöke egy balatonfüredi konferencián pénteken, adta hírül az MTI. Nem hiányozhat az a látásmód, tudás, tapasztalat egy kormányülésen vagy egy megbeszélésen, amelyet a nők képviselnek, ahhoz, hogy jobb legyen a világ, mondta Forsthoffer Ágnes a Balaton felvidéki női üzleti konferencián. Forsthoffer Ágnes kifejtette, a nők aránya 16% volt korábban a parlamentben, amit jó 10%-kal sikerült emelni. A nők se többek, se kevesebbek a férfiaknál, de máshogy látják a világot, mások a megéléseik, és ezeket meg kell hallgatni, tette hozzá. Rendszeres tájékoztatókba kezd az orosz fenyegetésről a brit kormány, a kiemelt fontosságú infrastruktúrális hálózatokat működtető cégek és a hadiipari vállalatok vezetőinek, tudatta az MTI. A minisztérium közlése szerint ezeket a tájékoztatókat zárt ajtók mögött tartják. Eszköztárukban kibertámadások, szabotás akciók és dezinformációk szerepelnek, fogalmaz pénteki tájékoztatásában a brit védelmi minisztérium. A brit kormány a minap bejelentette azt is, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok részvételével országos információvédelmi központot hoz létre az álhírek terjesztése és a külföldi beavatkozási kísérletek ellen. Végül az időjárásról. Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük: kinek tartanak engem az emberek? Ők így válaszoltak: van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támad fel valaki. Ő tovább kérdezte: hát ti, kinek tartotok engem? Péter válaszolt: az Isten fölkentjének. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek, majd hozzáfűzte: az emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezek az evangélium igéje.

0: Szent Lukács evangéliumának 9. fejezetéből a 18-tól a 22. versig tartó szakaszt Varka László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái: Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde a francia elnöki palotában. A Szentatya beszéde a párizsi UNESCO palotában. A béke védelmét az emberek lelkében kell kiépíteni. Leó pápa homíliája a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Mai adásunkban beszámolunk 14. Leó pápa négynapos franciaországi apostoli útjának első napjáról. A Szentatya péntek reggel 8 órakor indult Rómából, és 10 órakor érkezett a párizsi repülőtérre, ahol a francia köztársasági elnöki pár fogadta. Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde. 14. Leó pápa pénteken délben a francia köztársasági elnök hivatalos rezidenciáján a párizsi Élysée palota dísztermében találkozott az ország politikai és vallási hatóságaival, a civil társadalom, a gazdasági és a kulturális élet képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival. Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök üdvözlő beszédét követően Leó pápa hálás köszönetét fejezte ki a meghívásért és üdvözölte a hatalmas kulturális és vallási öröksége rendelkező ország minden lakóját. Származások sok színűsége hozzájárul a demokratikus élet gazdagításához, állapította meg Leó pápa, majd arról biztosította hallgatóit, hogy Franciaország nagyon gyakran szerepel imáiban, mivel nem feledkezik meg a normandiai és a beárnyi család gyökereiről. A pápa útja Párizsban kezdődik, amelyet a fény városa, Ville Lumière néven emlegetnek. Franciaország évszázadok óta kulturális, művészeti és szellemi világító toronyként ragyog, és az egész világon hozzájárult a népek szellemi fejlődéséhez. A kiemelkedő francia gondolkodók, akik egyúttal mélyen hívő katolikusok is voltak, rámutattak, hogy a tudományok, a művészetek, az irodalom és a filozófia nagy mértékben hozzájárulhatnak az emberiség javához, amikor a szép, a jó és az igaz keresésére irányulnak, hogy a világnak élete legyen, utalta a pápa franciaországi apostoli látogatásának jelmondatára. A számos területen megmutatkozó kiváló francia szakértelem, a savoir-faire, kiemelkedő szerepet játszott a párizsi Notre-Dame székesegyház nagyszabású helyreállítási munkálataiban, amelyekben számos magán és állami intézmény vett részt. A székesegyház újbóli megnyitása a remény szimbóluma, a közös erőfeszítés révén megvalósult egység tanúságtétele. Franciaországnak a kereszténységből merített szellemi, kulturális, intellektuális, művészeti és misszionáriusi ereje ma az egész világon felragyog. Az ország nemzeti elmondata, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség egyetemes etikai követelmények, amelyek az evangéliumi üzenetben is kimeríthetetlen forrást találnak. Az emberi méltóság, az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartásának kérdése minden korszakban felmerül, és párhuzamosan kell lépést tartania a társadalom fejlődésével és a technikai haladással. fejtette ki beszédében Leó pápa, majd idézett Magnifica Humanitas, a csodálatos emberség kezdetű enciklikájából, amelyben felhívta a figyelmet a haladást elősegítő technológiai eszközök kétértelmű arcára, amelyek kárt okozhatnak, hanem a jóra irányítják őket. A pápa újból határozottan kijelentette, hogy az élethez való jog védelme minden emberi jog elengedhetetlen alapja. Felhívta a figyelmet a tudomány és a technológia torzulásának veszélyére, és erőteljesen elítélte a béranyaságot, a szervkereskedelmet, a tervezett halál lehetőségének felkínálását. Az egymás iránti tisztelet és minden ember élet védelme mindannyiunk közös felelőssége, mondta a pápa, majd a laicitás témáját érintette. Az igazi laicitás célja, hogy az állam és a vallási intézmények párbeszédet folytassanak egymással, és egyesítsék erőjüket a közjó szolgálatában, hogy a világnak élete legyen. A pápa elismerjen szólt a Szentszék, a francia katolikus egyház és a francia kormány közötti párbeszédről, amely értékes az egész társadalom jóléte szempontjából. Franciaország és a katolikus egyház évszázadok óta együttműködik a keleti keresztények szolgálatában. Ennek példája a Keleti Iskolánk Alapja nevű kezdeményezés, amely 2021 óta lehetővé tette több mint 260 közel-keleti oktatási intézmény, köztük 7 libanoni egyetem és a Betlehemi Egyetem támogatását. Utalással a Közel-Keletre, ahol 2000 évvel ezelőtt megszületett a béke fejedelme, a pápa azokra a népekre irányította figyelmet, akiket ma is a háború csapása gyötör. Csak akkor tudjuk megépíteni a szeretet civilizációját, ha elismerjük, hogy szükségünk van egymásra, idézett Leó pápa első enciklikájából. Beszéde végén Leó pápa újból biztosította Franciaország lakóit, hogy buzgón imádkozik gyönyörű országukért. A boldogságos Szűz Mária, Franciaország fő védőszentjének anyai közbenjárására bízta kívánságát, Isten adjon békét, egységet és jólétet, hogy a világnak élete legyen.
2: Que Dieu bénisse la France.
1: Majd Isten áldását kérte Franciaországra és az összes franciára.
3: XIV. Leó az UNESCO-ban. A béke védelmét az emberek lelkében kell felépíteni. Franciaországi apostoli útja első napján, szeptember 25-én délután a Szent Atya a nevelés, a tudomány és a kultúra felelősségéről, az emberi méltóság védelméről, a mesterséges intelligencia kihívásairól és a béke építéséről szólt. Az UNESCO a II. Világháború után abból a felismerésből született, hogy a politikai és gazdasági megállapodások önmagukban nem elegendőek a tartós békéhez. Alapokmánya szerint, mivel a háborúk az emberek lelkében születnek, az emberek lelkében kell felépíteni a békevédelmét. 14. Leó a szervezet tagállamainak képviselői előtt hangsúlyozta. Az emberiség jövője minden ember elidegeníthetetlen méltóságának tiszteletétől függ. Az UNESCO olyan hely, ahol az emberiség önmagáról, saját történelméről és jövőjéről gondolkodik. Egyetlen nevelés sem lehet teljes, ha nem néz szembe az élet értelmének kérdésével, hangsúlyozta a pápa. Szent II. János Pált idézve rámutatott. Nevelni azt jelenti, hogy segítjük az embert többnek lenni, és nem csupán többet birtokolni. Korunk alapvető kérdése ezért az, hogy mit jelent embernek lenni. Mindannyian másokra utalva születünk, gondoskodásra és szeretetre szorulunk. Fiak és leányok vagyunk, tehát egymás testvérei. Ha erről megfeledkezünk, az életet már nem ajándéknak, hanem kihasználható árucikknek tekintjük. Az emberi szabadság pedig akkor szép, mutatott rá 14. Leó, amikor a jó és az igazság felé irányul, és eltorzul, amikor önkénnyé, erőszakká és hatalomvágyjá válik. A pápa az emberi művek legszörnyűbbikének nevezte a háborút, amelyben maga a tudomány is a pusztítás szolgálatába állhat. A történelem megmutatta, hogy a bölcsességtől elszakított tudomány pusztító fegyverré, az ideológiának alárendelt kultúra propagandává, az igazságról lemondó nevelés pedig a lelkiismeret manipulálásának eszközévé válhat. Az új technológiáknak az embert kell szolgálniuk, és nem válhatnak az uralom új eszközeivé, hangsúlyozta 14. Leó. Külön szólt a mesterséges intelligenciáról, figyelmeztetve arra, hogy az ember értékét soha nem lehet hatékonysággal vagy teljesítménnyel mérni. A betegség, a szenvedés és a kiszolgáltatottság sem csökkenti az emberi méltóságot. A gyorsabb kommunikáció sem feltétlenül jelent igazabb kommunikációt. Az információ bőséges, de nem azonos a bölcsességgel, mutatott rá 14. Leó. A mesterséges intelligencia képes adatokat összekapcsolni, de nem tud válaszolni az emberi lét értelmének kérdéseire. Az ember nem élhet értelem nélkül, az értelem az elme oxigénje, fogalmazott a pápa. Etika nélkül a tudomány elveszítheti értelmét és megszűnhet az emberi méltóság szolgálatában állni. A Szentatya ezért különösen a gyermekek és fiatalok védelmére szólított fel. Kiszolgáltatottságuk a digitális korban soha nem válhat kizsákmányolásuk lehetőségévé. 14. Leó két bibliai képpel világította meg az emberiség előtt álló választást.
4: I'd like to appeal to two images from the Bible.
3: Bábel az uralommal kikényszerített egység jelképe, amelynek kísértése ma is jelen van a testvériség nélküli globalizációban és az ideológiai kényszerben.
4: The Tower of Babel represents a unity imposed through domination.
3: Pünköstkor ezzel szemben mindenki saját nyelvén hallja ugyanazt az üzenetet. A szeretett közösség nem megszünteti, hanem kibontakoztatja a különbözőséget. Nem Bábel erőszakossága, hanem pünköst békéje teszi lehetővé a népek közötti valódi szeretett közösséget, hangsúlyozta Leó pápa. Az emberi méltóság tiszteletének próbája az is, hogyan bánunk a legkiszolgáltatottabbakkal. A meg nem született gyermekekkel, a háborúk áldozataival, a fogyatékkal élőkkel, az idősekkel, a migránsokkal és a menekültekkel. A pápa a teremtett világ védelmére is kitért, hangsúlyozva, hogy az ökológiai válság egyben antropológiai válság is. Beszéde végén 14. Leó a nemzetközi intézmények szerepéről szólt. A világ olyan kihívásokkal néz szembe, amelyeket egyetlen állam sem képes egyedül megoldani, miközben maguk ezek az intézmények is bizalmi válságot élnek át. Ezért újra meg kell tanulnunk bízni abban, hogy a különbségek nem feltétlenül jelentenek fenyegetést, és az őszinte párbeszéd közös jót teremthet. Nem naív optimizmusról van szó, amely nem vesz tudomást a nehézségekről, hanem arról, hogy kitartsunk a reményben. A jó mindig lehetséges, hangsúlyozta Leó pápa. A vallási hagyományoknak is fontos szerepük van ebben, mert őrzik az élet eredetére és végső értelmére vonatkozó kérdéseket. Az emberiség arra kapott meghívást, hogy olyan népek szövetségét építse, amelyek egyetlen atya gyermekeiként testvérnek ismerik fel egymást. 14. Leó végül különösen a fiatalokhoz fordult. Arra kérte az UNESCO képviselőit, hogy a nevelés, a tudomány és a kultúra eszközeivel erősítsék közös emberi mi voltunk tudatát, és fáradhatatlanul dolgozzanak a béke építésén.
1: Leó pápa homíliája Notre Dame székesegyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Pénteken délután 4-6-kor kezdődött Leó pápa vezetésével az egyház esti vesperán simája, a tűzvész után felújított és újból felszentelt Notre Dame katedrálisban, amelyen a francia katolikus egyház püspökei, papjai, diákonusai, a megszentelt élet női és férfi képviselői, valamint szeminaristák vettek részt. Az imaórán a Szentatya homíliát tartott, amelyben a székesegyház újjáépítéséről, a katedrális szimbolikájáról, missziós küldetéséről, a liturgia, mint forrás lélekkel teli ünnepléséről tanított. Homíliája kezdetén a Szentatya megemlékezett a 7 évvel ezelőtti félelmet és pusztító tűzvészről, amelyet az egész világ lélegzett visszafojtva figyelt. Már akkor is riadtan emeltük fel tekintetünket, felismerve emberi alkalmatlanságunkat az elképzelhetetlennel szemben. Abban a drámai órában rájöttünk, hogy a Notre Dame több mint egy emlékmű, és az újjáépítésben való egyöntetű részvétel is annak ragyogó eredménye jelzi, hogy itt egy nép szíve dobog, és egy olyan civilizáció élő központjában vagyunk, amelyben múlt és jövő összeölelkeznek. A pápa szívesen jött a francia egyház ezen szimbolikus helyére, mert a katedrálisba lépve annak szépsége az ember nyugtalan szívéhez szól és békére hív. Elismeréssel szólt a restaurálásban résztvevő állami és egyházi intézmények és magánszemélyek sajátos hozzájárulásairól, amely támogatta a katedrálisban megnyitott új kulturális, egzisztenciális és spirituális utak létrejöttét, mint például a bejárat mellé helyezett keresztelőkút. Kitágult a rekonstrukció révén a találkozásra, a befogadásra és a részvételre szánt tér is, amiről a püspökök és papok jó példát vehetnek. Leó pápa az imaóra szentpáli tanítását, Isten elküldte közénk fiát, alkalmazta a mai helyzetre. Isten fia közénk jött a mi világunkba, amelyben a mai keresztények sem riadnak vissza a bonyolultságtól, mert maga Isten hívta őket arra, hogy kövessék fiát a nyomorúsággal és jósággal teli világban. A katedrális egyszerre tárja fel a világot átható sötétséget, ám sokkal radikálisabban mutatja Istennek a halál felett aratott győzedelme szeretetét. A katedrális kereszt alakú alaprajza, ahol kő és fény összeolvad, a föld és az ég találkozását idézi. Összegyűjt és rendszerezi a történelem eseményeit, amelyeket emberi örömök és szenvedések szőnek át, tolmácsolta a Szent Atya templom szimbolikáját. Az egyház identitása a megtestesülésből fakad, ezért a keresztény közösség nem lehet zárvány, sokkal inkább az ősi katedrálisok mintájára a befogadás, a tisztelet, a kinyilatkoztatás és az értelem terét kínálja fel mindenki számára, és kész befogadni nem csak a közelit, hanem a távoli perifériát is, mégpedig egy egyszerű és jó akaratú missziós jelenléttel, amely áthidalja a kulturális különbségeket és begyógyítja a társadalmi sebeket. Minden templomnak rendeltetése az imádság és Isten dicsérete.
2: Et la prière et la louange de Dieu.
1: Benne annak legmagasabb formájával, Krisztus megújított megváltói áldozatával az Eukarisztiában. A templom a liturgia Isten dicsérete nélkül lélektelen üres tér. Az átalakítást évő most a templom tér közepére az épület szívébe helyezett új oltár a hívek élő közösségét gyűjti össze. Egyház ott van, ahol Isten dicsérik, szögezte le Leó pápa. Az egyház élő organizmus, amely az Isten dicséretben összegyűjti mindazt, amit a kultúra és a hagyomány rábízott, és hogy az egyház olyan test, amely éppen az ünnepléssel mondja el mindenkinek létezése okát. Itt az ének, a szavak és a liturgikus gesztusok nemes egyszerűsége sokak számára béke oázisát jelentik, ahol megtapasztalhatjuk a legnagyobb szeretet szerzőjének jelenlétét, aki az idők teljességében Isten küldötteként eljött hozzánk. A Szent Atya nagy szeretettel arra kérte a miséző papságot, hogy a liturgikus ünnepléseket mindig méltósággal, tisztelettel teli végezzék, legyenek tudatos örökösei az egyházatyáknak és a szenteknek, akik rájuk hagyományozták a liturgia mélységes jelentését és szépségét. A liturgia az élet tükre marad, a legnagyobb ajándék, amit megoszthatunk. A papokat arra biztatta, hogy a Péter utódja és az egyház iránti közösséget helyezzék személyes érzékenységeik fölé és ápolják Isten népének egységét. A Krisztus követésében szolgálnak püspökök, papok, szeminaristák és szerzetesnők elkötelezettségét megköszönve a pápa arra hívta őket, hogy soha ne hanyagolják el az Úrral való barátságukat, idézve Madeleine d'Albrel gondolatát. Ima nélkül nem szerethetjük a szeretet Istenét. Lehetünk szolgái, harcosai, sőt tanítványai is, de ima nélkül az atyának szeretetteli gyermekei és Jézus Krisztusnak barátai sohasem lehetünk. A város szívében a nyitott székesegyház olyan közösségele, amely dicséri az urat és ápolja a vendég szeretetet. Végül 14. Leó pápa Franciaország lelkipásztorainak és az Istennek szentelt élet képviselőinek a hivatását abban jelölte meg, hogy legyenek ennek a nyitott egyháznak az első őrei olyan egyház köveiként, amely reménykedik és nem fél a jövőtől. Zárt a péntek esti

0: Vivaldi G-moll hegedű land triójának második tételét Benkő Dániel és a Liszt Ferenc kamarazenekar szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
1: Wittinger László. Tiszta szívűek. A kiteljesedés. Ötödik rész. Aki érkezik az életbe.

Bazsó János, a fiatal fuvaros a paplakból kilépett az utcára, és körülnézett. Sokat ugyan nem látott, hiszen majdnem korom sötét volt, de csak majdnem. Hízott már a hold, noha nem volt még teljesen kerek. Annyi világot mégis képes volt adni, hogy János ne ütközzön minduntalan valami útmenti akácfába, vagy éppen kerítésbe. Korholta is magát, miért nem hozott magával lámpást. Bezzeg a bort, nem felejtette otthon. Kicsit távolabb, imbolygó fénypontot vett észre. Megállt, nézte, és úgy találta, felé közeledik. Ugyan ki lehet ez ilyenkor? Persze nem bűn, ha valaki késő este az utcán bóklászik.

0: Lám még ő sem ért haza, de mégis rossz érzés kerítette hatalmába. Nem tudta megmagyarázni miért, de határozottan érezte, valami nincs rendben. Amikor közelebb értek egymáshoz, János megismerte a szembejövőt. Adjon az Isten szép estét, Gergő bátyám! Hová igyekszik ilyen késői órában? Az öreg budai Gergely megállt, följebb emelte az istálló lámpát, hogy lássa, ki szólította meg. Homlokát összeráncolta, bár nagyon nem kellett igyekeznie, erősen barázdás volt az amúgy is, hogy eszébe jusson az előtte álló neve. Az arc ugyan ismerős volt számára, a hang is, de a nevekkel hadilábon állt. Azok bizony már sorra kihullottak a fejéből.
1: No hát, hogy is hínak, fiam?
0: János, Bazsó János, hát már meg sem ismer, Gergely bátyám. Próbált mosolyogni a fuvaros, de nem nagyon sikerült.
1: Ismerlek, fiam, csak a neved nem jutott az eszembe. Bazsó János. Hát persze, Bazsó Mihály fia vagy.
0: Nem mozdultak. Az öreg nézte az előtte állót, kicsit krákogott, majd összép húzta a bekecsét, mintha várt volna valamire. A vállán egy erősen kopott, foltozott iszák, s hogy abban mi lehetett, nem tudhatta senki. Hová igyekszik, Gergő bátyám? Ismételte meg a kérdést János. Budai Gergely tétova mozdulatot tett. Kezével előre mutatott, de aztán tanácstalanul le is engedte. Hangja olyan rekett volt, mint egy horpat trombitáé.
1: A hegyre. Tudod, be kell néznem a présházba.
0: János úgy vette észre, mintha az öregember szeméből könyv futna alá. De lehet, hogy csak a hideg miatt. Mert hát ilyen az ember, ha megöregszik. Amikor meleg van, azért könnyezik. Ha meg jön a hideg, hát azért. Nem megy ilyenkor sehova, hanem velem jön. Ma este nálunk vacsorál, utána a kebence mellett megalhatik. Reggel aztán hazamehet, szólott János. Az öreg kisé meglóbálta a lámpást, nézte, hogyan vidámodik benne a mécses lángja.
1: Most nem lehet. Most nem. De azért köszönöm.
0: Budai Gergely a valamikori napszámos, kissé megemelte foltos kalapját, rántott egyet a tarisznyán, és tovább indult a hegy felé, a présházhoz. János erősen furcsállotta az öregember viselkedését. Bárhogyan törte is a fejét, nem tudta elképzelni, miért megy valaki ilyen késői órában a hegyre. Zavartan hümmögve folytatta útját hazafelé.

Vacsora után lassan elcsöndesedett a ház. Csak Mihály szöszmötölt a kamrában, János meg az istállóban nézett körül, rendben van-e minden. Éppen végzett, amikor apja lépett be hozzá. Beszédem van veled, fiam. Nekem is magával, édesapám. Bazsó Mihály megköszörülte a torkát. Örültem volna, ha ti mondjátok el nekem a valót, nem az anyátok. Persze sejtem, ő ajánlotta nektek, hogy szól, igaz? Igaz. Higgy el, édesapám, nem gyávaságból hallgattunk, de ha édesanyám így kívánta, gondoltam, hát legyen. Most csalódott Ankában? Vagy én bennem? Nem, fiam. Egyáltalán nem. Jól ismerem a Talleréket. Tisztességes és szerény emberek becsületben nevelték Ankát is. Az a legény becsapta őt, de te kihúztad ebből a szerencsétlen helyzetből, és nem könyörületből, hanem szerelemből, szeretetből. Büszke vagyok rád, János. Köszönöm. Igaz, a hazafele úton eleinte arra is gondoltam, hogy édesapám bolondnak fog nézni, amiért megesett leányt hozok feleségül. Holott tudtam, és most is tudom, mindig is kedvelte Ankát. Most, hogy a menyem, még inkább szeretem, és szeretni fogom az onokámat is. Mi lesz a neve? Az attól függ, mi lesz, fiú vagy leány, mert ha leány, akkor Katalin. A nagyanyó nevét szánjuk a leánynak, hiszen sokat köszönhetünk neki. Tudja, édesapám, ő súgta meg Ankának, kint a gedei temetőben, hogy csak egyezzen bele. Igen, anyátok ezt is elmesélte. És ha fiú lesz az Isten adta, akkor Mihály lesz a neve. Az öreg egy pillanatig csak bámult, majd fura hangot hallatott, mintha azt próbálgatná, megfelelően szelel-e az orra ebben a hűvösödő istállóban. A bejárati ajtó mellett egy barnára mázolt szekrényke függött a falon, a mújdi. Bazsó Mihály kivett onnan egy üveget és két poharat. Ez utóbbiakat a lámpa elé tartva megvizsgálta, vajon mennyire tiszták. Hümmögött, kezével megtörölgette a szélüket. Sokkal tisztábbak ugyan nem lettek, de azért teletöltötte mindkettőt. Köszönöm, fiam. Mind a két nevet köszönöm, mert ismertem én Katalint személyesen is. Akkoriban még nem jöhettél velem Várgedélyre. Kicsi voltál. Talán 2 vagy 3 évvel azelőtt halt el, hogy először szekereztünk hozzájuk kettesben. No de örömködhetünk még eleget az unoka érkezésén. Te mit akartál mondani? Hallgatlak. János bort töltött a közben megüresedett poharakba, a magáét egy hajtásra kiitta. Mondja, édesapám, megesett magával, hogy így november táján késő este kiballagott a présházba? Én sötétben soha nem mentem ki a hegyre, mondta Mihály. Semmi dolog nem sürget ott ilyenkor. Bor meg mindig volt idehaza, erre vigyáztam. Hazafelé jövet találkoztam az öreg budaival, mesélte János. Azt mondta, a présházba megy. Nem értem, ilyenkor. Aztán meg flaska sem volt nála, már ahogy a tarisznyáját elnéztem. Annyira meg nem iszákos az öreg, hogy nem bírta volna ki reggelig ivás nélkül.
Mihály kis ideig hümmögött, borostás állát dörzsölgette, és azon tűnődött, hogy mondja-e vagy ne, amit gondol. Mert ugyan mire menne a válasszal a fia? És ha ő maga rosszul sejti, ha csak fölöslegesen károg, mint a vénasszonyok, mennyivel könnyebb volt az unokáról beszélgetni, a névadásról. És tessék, most mondania kell valamit, olyasmit, amit másoktól már hallott, ami szörnyű és elképzelhetetlen. Krákogott kicsit, mintha a bor kaparná a torkát. Tudod, fiam, a fuvaros ember sok felé jár, sok emberrel találkozik, és a sok embertől sok férét hall. Évekkel ezelőtt mesélte valaki, hogy a falujában fura halál esetekről kezdtek suttogni a népek. Öreg emberek hagyták ott a családjukat, és ballaktak ki a présházba, vagy ahol nem volt szőlőhegy, ki a határba, ahol valamiféle kalibát tákoltak össze maguknak. No, oda behúzódtak, el voltak pár napig étlen szomjan, majd csöndben örökre elaludtak. János hitetlenkedve csóválta a fejét. És a családjuk? Ugyan? Legyintett Mihály. Pontosan tudták, hová ment az öreg. Álló hétig nem is indultak a keresésére, hogy biztosak legyenek a dologban. A fiatal gazda még mindig nem értette, vagy csak nem merte végig gondolni, miért történhettek meg ilyen esetek ebben a világban? Hagyták meghalni? Kérdezte hitetlenkedve. Hagyták, mert így egy éhes szájjal kevesebb, mert így egy dologtalannal, egy munkaképtelennel kevesebb. Lám, most már a mi falunkban is. Ezt sose gondoltam volna. Azt meg végképpen nem, hogy Budai Gergely lesz az első. Bár, ha jobban meggondolom, talán nem is annyira meglepő, noha szörnyűséges. Az öreg budai lánya szélütött. A fia megözvegyült, egyedül nevel 6 gyereket. Bár a legidősebb már segít az apjának, de így is kevés a kenyérkereső. Abba pedig nem is merek belegondolni, vannak-e még más, ennyire nyomorúságos helyzetben lévő családok ebben a faluban. János felcsattant. És Ignác tudta, milyen szegénységben élnek némelyek itt a faluban? Tudta. Erejéhez képest segítette is őket. Akikről úgy vélte megtehetik, azoktól segítséget kért az ilyen családok számára. Én is adtam. Eddig nem is fordult elő ilyen présház látogatás. János az üres poharat bámulta, mintha egy pohár tudna bármiféle megoldást. Nem hagyom ott, szólt csöndesen. Ugyan hová vinnéd? Meg aztán szájára venne a falu. Emiatt. Emiatt. János egy darabig szótlanul állt, majd a poharakat és a fél üvegnyi bort lassan, óvatosan visszatette a mújdiba, mintha most ez lenne a legfontosabb teendője. Az állatok már elnyugodtak. Türelmesen várták, hogy a két férfi magukra hagyja őket, és végre alhassanak, hiszen hamar itt lesz a reggel. A két férfi csöndesen visszament a házba.

Másnap kora reggel János föltarisznyázott. Eleséget, gyújtót, poharat, tányért, bicskát pakolt be, meg minden olyasmit, ami a mindennapi élethez nélkülözhetetlen, és elindult a Szőlőhegy felé. Budai ég présháza nem volt messze az övékétől, hamar rátalált. Budai Gergely nagyot nézett, amikor meglátta a fiatal szekeres gazdát. No, Gergő bátyám, mától munkába áll, mosolygott a meglepett öregre János. Hová állok? Nézett nagyot Amaz, és sehogyan se értette, mi a szándéka ennek a bazsó gyereknek. Mondom, munkába. Most pedig beköltözik a mi présházunkba. Van ott egy jó kis kályha, egy prics meg minden, ami kell. Elemózsiát hoztam, pár napig nem fog szűkölködni. Azután majd megint jövök. A munkája pedig az lészen, hogy csőszködik a szőlőnkben. Az öreg csöndben merett maga elé. Lassan szólt. Miből jöttél rá? Beszéltem édesapámmal, szólt halkan János. Jó emberek vagytok. A csodákat, mondta János, hanem az csak nem járja, hogy a mi falunk megengedjen magának egy ilyen skandalumot, meg aztán Gergő bátyám nagyon hiányozna nekünk. Amúgy sem kell siettetni semmit. Bölcs az Úristen, majd ő elrendezi a halandók sorsát úgy, ahogyan a legjobb. Budai Gergely most a fiú szemébe nézett, hosszan, mint aki szeretne valamit kiolvasni onnan. De ebben a szándékában végül megakadályozták a szeméből kicsorduló könnyek. Bazsó János zavartan krákogott. No, akkor menjünk, Gergő bátyám. Amit gondol, azt hozza magával. Ha átérünk, rögtön megrakjuk a kályhát, illetve megrakom. Maga pedig lefekszik a pricsre, és betakarózik ezzel a csergével, amit hoztam. A fával ne spóroljon, nem akarom, hogy megfagyjon. Ha elfogyna, hozok még. Nem sokkal később János már a saját présház ajtójuk zárjába dugta a méretes kulcsot, s megfordította. Na jöjjön csak, már is befűtök, és kizavarjuk innen a hideget. Hamar be is gyújtotta a kis kályhát, tüzelőfát is készített mellé, majd elrendezte a magával hozott holmikat. Az öreg mindeközben ledült a durván ácsolt fekhelyre, magára húzta a csergét, s az alól lesett Jánosra, mint aki vár valamire. Most megyek, szólt végre János. Talán hazafelé benézek magukhoz, és mindent elmondok nekik. De lehet, hogy nem. Az öreg bólintott, még jobban belebújt a csergébe, és a fal felé fordult.

gömörben. A kalendárium március végét mutatta, és lehetett is érezni, látni a kitavaszodás apró jeleit, főleg amikor az utcán, kerteken végig suhant egy-egy langyos fuvallat. Bizonytalan volt még ez a csöpnyi meleg szellő, de ígéret volt benne, bíztatás, hogy gömörben is rövidesen kirobban a zöld világ, ami hitet és reményt hint az emberek szívébe. Mert sokan érzik úgy a hosszú téli estéken, hogy az Úristen tám megfeledkezett róluk, és már soha nem lesznek hosszabbak a nappalok, nem fog sütni a nap, nem múlik el a fagy. A Teremtő azonban tudja, mi a rend, hisz azt is ő alkotta. Csak mosolygott az emberek képzelgésein, de hagyta, hadd őrlődjenek sötét gondolataikban, mert ez az állapotuk fogja előbb-utóbb elvezetni hozzá a kicsiny hitűeket, és kérni fogják, jöjjön már végre a megváltó tavasz. A kérés pedig alázatot föltételez, s azt a hitet és bizalmat, miszerint az Úristen soha nem hagyja cserben gyermekeit. A megváltás pedig tavasszal megérkezik, s ha megfontoljuk, igazából más évszak szóba sem jöhet.

Wittinger László, tiszta szívűek. A kiteljesedés. Az ötödik rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter. Dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Joseph Haydn S-dur vonós négyesének második tételét hallották az Akkord Kvartett előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Gyerekek imádkozzák a rózsafűzért Leó pápával, a békéért október 1-én, írja a Magyar Kurír. Római iskolákból és plébániákról 700 ezer gyermek gyűlik össze a vatikáni kertekben található Lourdi barlangnál, hogy a pápával együtt imádkozzák a rózsafűzért, a békéért. Az esemény nyitja meg a szükséget szenvedő egyház nemzetközi katolikus alapítvány által szervezett 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért elnevezésű kezdeményezést. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú alapítvány több mint 20 éve szervezi meg az ima kampányt. Idén azonban első alkalommal nem egyetlen napra korlátozódik, hanem október 1-től 7-éig egy teljes héten áttart. Franciaországi látogatása első programjaként Leó pápa szeptember 25-én pénteken 11 órakor az Élysée palotában találkozott a francia köztársasági elnökkel, majd ugyanott beszédet intézett az ország hatóságaihoz és a diplomáciai testület tagjaihoz, írta meg a Magyar Kurír. Hangsúlyos szerepet kapott beszédében a lefegyverzés, a béke keresése, az élethez való jog védelme, valamint a mesterséges intelligencia hatásai is. New York környéki magyar közösségekkel találkozott Baka András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota pénteken az MTI-vel. A magyar nemzet nem áll meg az ország határoknál. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki világszerte segíti és támogatja a magyar közösségek nemzet megtartó tevékenységét, közölte Baka András. A nők politikai részvételének fontosságáról beszélt az országgyűlés elnöke egy balatonfüredi konferencián pénteken, adta hírül az MTI. Nem hiányozhat az a látásmód, tudás, tapasztalat egy kormányülésen vagy egy megbeszélésen, amelyet a nők képviselnek, ahhoz, hogy jobb legyen a világ, mondta Forsthoffer Ágnes a Balaton felvidéki női üzleti konferencián. Forsthoffer Ágnes kifejtette, a nők aránya 16% volt korábban a parlamentben, amit jó 10%-kal sikerült emelni. A nők se többek, se kevesebbek a férfiaknál, de máshogy látják a világot, mások a megéléseik, és ezeket meg kell hallgatni, tette hozzá. Rendszeres tájékoztatókba kezd az orosz fenyegetésről a brit kormány, a kiemelt fontosságú infrastruktúrális hálózatokat működtető cégek és a hadiipari vállalatok vezetőinek, tudatta az MTI. A minisztérium közlése szerint ezeket a tájékoztatókat zárt ajtók mögött tartják. Eszköztárukban kibertámadások, szabotás akciók és dezinformációk szerepelnek, fogalmaz pénteki tájékoztatásában a brit védelmi minisztérium. A brit kormány a minap bejelentette azt is, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok részvételével országos információvédelmi központot hoz létre az álhírek terjesztése és a külföldi beavatkozási kísérletek ellen. Végül az időjárásról. Szombaton döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Huszonkét óra 4 perc, megismételjük a kerengő délutáni adását.

0: Az elmúlt hetek közéleti tevékenységét elemezzük Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Tusványosi Szabad Egyetemen beszélt arról, hogy a Tisza kormány 133 nap után összeomlik a hiányzó gazdasági alapok és tapasztalat miatt. Mi erről a véleményük? Lesti Árpádot hallják.
1: 2026 májusa óta új kormánya van Magyarországnak, értve az alatt, hogy új párt adja a kormány többséget. A Tisza párt, amely egy fiatal szervezet, és jelenleg is néhány tucat tagja van. Ezzel szemben az elmúlt 16 évben egy olyan szervezet volt hatalmon, amelynek a vezetője már korábban is volt miniszter, és több ezeres tagsága, és nagyon jelentős beágyazottsága, és jelentős holdudvara volt. A kettő helyzetéből adódóan teljesen más a kormányzásnak a mikéntje is. Jelenleg egy olyan kormányfőnk van Magyar Péter személyében, aki nemhogy miniszter nem volt, de országgyűlési képviselő sem volt soha. Természetesen egy miniszter férjeként sok mindent látott a politikáról, tudva levő, hogy mindig is érdekelte, de a férj és feleség közül a feleséget választotta a korábbi kormány. Tehát egy ilyen helyzetből adódóan teljesen természetes, hogy számtalan olyan lépés esemény történik, amit mondjuk egy 5 éves tapasztalattal már nem követne el a kormányfő. Az, hogy Orbán Viktor megszólalt a nyáron, az egy teljesen természetes dolog. 20 éve megvan az a ritmus a politikai napirendnek, amikor Orbán Viktor megszólal, és ezt nem hagyta ki. Ezzel azt is jelezte, hogy azért vele még számolni kell, nem vonul nyugdíjba, és ha már mond valamit, akkor valamit mondani kell, amivel reményt tud adni a saját szavazóbázisának. Nyilván így az első 100 nap időszakában ez a 133 napos utalás adta magát, aztán majd meglátjuk, hogy összeomlik-e addig igazából a Tisza kormány, de azt egészen biztos, hogy teljesen más helyzetben van 2026-ban a magyar társadalom, hogy elszoktunk attól, hogy egy kormány fölállítja a rendszerét, a minisztériumait, megtalálja a megfelelő személyeket az adott pozíciókba, és nem a miniszterekről beszélek, mert az a legegyszerűbb, de akár egy titkárságvezető, akár egy helyettes államtitkár, ezek azok a pozíciók, ahol eldől, hogy működni fog-e az állam. Még sok esetben nem a miniszter a legfontosabb, hanem akiket ő oda tud vinni. Ha nincsenek olyan személyek, akiket oda tud vinni a minisztériumba, akkor az a minisztérium nem fog működni. Ezt az újdonságot a magyar társadalom még nem szokta meg. Viszont emellett hozzá kell tennünk, hogy ott van az, hogy egy olyan szervezet adja most a kormánytöbbséget, amelynek gyakorlatilag több országgyűlési képviselője van, mint tagja. Óriási belső viták és feszültségek lehetnek. Most még a mézes hetek legvégén ezek nem jöttek elő. Nyilván a következő hetek időszaka lesz az, amikor a költségvetés benyújtásra kerül, és nyilván 2027-28 lesz az, ahol az igazi nagy viták a Tisza frakción belül és a Tisza párton belül meg fognak jelenni. Ezt azért 35 év politikai rutinjával Orbán Viktor előre beáraszta, és a mostani megszólalásai ennek értelmében és ennek fényében érdemes néznünk, tehát megvan az a tapasztalata, hogy tudja, hogy mi fog történni, de hogy van-e neki még visszaút a politika élmezőnyébe, az azért nagy kérdés.
0: A portfólió azt állapította meg, hogy a Tisza kormány több területen is látványosan más irányba indult el, mint elődje. Az uniós kapcsolatoktól kezdve az oktatáson át a nyilvánosság használatáig.
2: Visszafordítanám a felsorolást, mert a nyilvánosság használatából látjuk azt, hogy teljesen más, például, hogy mennyiszer beszél a miniszterelnök nyilvánosan, vagy kommentelget. Ebben óriási változást látok. Az uniós kapcsolatokban és az arról történő kommunikációban is van egy komoly változás, de ezen túl még szerintem túl korai az, hogy irányokról beszéljünk, mert nagyon kevés konkrét lépés történt, nagyon sok minden megállt. Nekem meglepő, hogy mondjuk különböző államtitkári posztokon még nincsenek meg az emberek. Én Orbán Viktornál is látok egyfajta változást. Ugye a választás után ő arról beszélt, hogy valószínű, hogy ő már nem fog visszatérni. Most egészen más hangnemet üt meg. Ez azt mutatja, abban reménykedik, hogy a Tisza kormány nem tudja kezelni azokat a pénzügyi és egyéb problémákat. Akkor a nosztalgia visszahozhatja őt. Én azt jelenleg nem látom, hogy mondjuk a 30 év alattiak körében ő hogy lenne újra olyan népszerű, hogy legalább egy választást tudja nyerni, de hát még ugye pár hónap telt el az előző választás óta, tehát még fél év se, úgyhogy még azért sok minden történhet. azt, hogy itt a Tiszán belül nagyobb problémák, szétesések lennének, én azt kevésbé látom, mert a parlamenti képviselők ahhoz szerintem rutintalanok, még ha elégedetlenek is bizonyos dolgokkal, pontosan tudják, hogy ők Magyar Péternek köszönhetik a mandátumukat. Egy-két kivételtől eltekintve nincs köztük olyan, aki akár a helyi közéletben is komolyabban ismert lett volna. Én a kormányon belül látok különböző érdekes erőcsoportokat, akik között viszont valóban lehet, vagy akár már most is van konfliktus.
0: Idézem a miniszterelnököt, aki az uniós források felszabadítását, a rendeleti kormányzás megszüntetését és a közmédia átalakítását emelte ki kormánya első 100 napjának eredményei közül.
1: Ezek olyan ügyek, amelyekre mindenki várt. A közmédia már nagyon régóta minden ellenzéki szervezet és párt és politikusnak a negatív kritikáinak a központi tárgya. Az uniós források pedig az az ügy, amin igazság szerint el fog dőlni a Tisza kormánynak a sorsa. Magyar Péter azt ígérte, hogy nem lesz rosszabb, a gazdaság helyzete, mindenki legalább ugyanolyan jól fog élni, mint eddig, és még megérkeznek az uniós források. Nem véletlen, hogy az elmúlt időszakban, elmúlt hónapokban folyamatosan hallottunk az uniós forrásoknak a hazahozataláról. Igazából, aki kicsit is jobban ismeri ezt, pontosan tudja, ez igazából azt jelenti, hogy az elvi támogatás megvan Brüsszeltől, ténylegesen a források hazaérkezése az nem így zajlik, de hogy elviekben nyitottak arra, hogy akkor azokat a politikai problémákat, amelyeket természetesen senki nem politikai problémáknak nevezett, hanem jogi problémáknak, gyakorlatilag tudják kezelni a Tisza kormányon, és van lehetőség arra, hogy Magyarországra érkezzenek ezek a források. És ez lesz az a csodafegyver, amivel a Magyar Péter meg tudja mutatni majd 2 év múlva, hogy lám-lám, sokkal jobban élünk, mint ahogy az Orbán rendszer alatt értünk. Nyilván ezt emeli ki, nyilván tisztában van vele, hogy az uniós kapcsolatrendszer mellett ez az a kézzelfogható ügy, amin állni vagy bukni fog az ő sorsa. Egyébként, hogyha belegondolunk abba, hogy milyen események történtek akár mondjuk 90-ben, azon túl, hogy a minisztériumok átalakítása az minden kormánynak ugye a saját szíve joga, és ez meg szokott történni. Ne felejtsük el, hogy 90-ben az 56-os október 23-ai eseményeknek a helyén kezeléséről szólt gyakorlatilag az első törvény, és megtörténtek ott gyakorlatilag a nyárra az önkormányzati rendszernek a kialakításai. És ugyanezt láthattuk 2010-ben, hogy a nyárra megtörtént az önkormányzati rendszer, a választási rendszernek az átalakítása. Ezzel szemben az első hetekben azt láttuk, hogy itt őszre az önkormányzati rendszert, a választási rendszert átalakítja, vagy a jelenlegi testületeket feloszlatja a Tisza, ezzel szemben semmi ilyesmi nem történt. Én úgy gondolom, hogy most már kifutottak az időből, tehát ha most megteszik ezt, jövő ősszel már, vagy jövő tavasszal egyáltalán nem biztos, hogy olyan kétharmados eredményt tudnak hozni, mint ami idén tavasszal volt. De például olyan nagy terveket, amelyeket még áprilisban, májusban láthattunk, azok jellemzően nem valósultak meg. Ami nagyon fontos, és ami szerintem egyébként még a Magyar Péteri felsorolásban igazából helye lenne, az ugye a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak a megnevezése. Nyilván a köztársasági elnöknek a cseréje, valamint az Alkotmánybíróság jogkörei közül, hát ugye több korábbi jogkörnek a visszaadása. Ezek még olyan témák vagy ügyek, amire lehet, hogy 3 év múlva is emlékezni fogunk. Ezeket lehetne még kiemelni az elmúlt időszakból.
0: Vajon eltalálta Orbán Viktor a közhangulatot, amikor megfenyegette a vagyonvisszaszerzési hivatal dolgozóit?
2: Szerintem itt ebben a helyzetben nem az a kérdés, hogy eltalálta, hanem hogy hat-e ez, meg lehet-e ezt így csinálni. Ugyanakkor azt azért látni kell, hogy az azért okozhat problémákat, hogy ugye eleve túlterheltek az ügyészek, az állami szféra jogi területén, az igazságszolgáltatás területén dolgozók. Itt majd elindul egy verseny, hogy kit tud átcsábítani és odacsábítani, tehát és azért az erősen kérdéses, hogy van ennyi felkészült jogász, és olyan, aki vállalja azt is, hogy politikai támadásoknak lesz kitéve, tehát itt azért ennek a, hogy úgy mondjam, a akadályozása is lehet Orbán Viktor. Mondjuk egy ügyész meggondolja, hogy átmegye ide, vagy marad a ügyészség rendszerében, ahol az ilyen támadásnak valószínűleg kevésbé van kitéve, és hát nyilván másik oldalról az is okoz problémát, hogy ugye nem egy jogász van a szervezet élén, tehát ez is akár jogászokat eltántoríthat. Ezt a célt szolgálja Orbán Viktor megszólalása, illetve eleve keretezi azt, hogyha majd ez az új hivatal valakit megvádol, akkor lehessen mondani, lám-lám, mi megmondtuk, hogy ez egy ilyen politikai indítatású céljából felálló szervezet.
1: És ezzel kapcsolatban ne felejtsük el, hogy nem olyan széles a magyar értelmiség, hogy párhuzamos szervezeteket csak úgy hip-hop létre lehessen hozni. ahogy Sebastian is említette, nagyon nem mindegy, hogy sikerül-e feltölteni az állományt, mert ha nem sikerül feltölteni, és nincsenek meg a szakmai helyettesek, szakmai vezetők, akkor onnantól kezdve nagyon nehéz lesz rövid időn belül bármiféle eredményt felmutatni. Unger Annának, az új szervezetnek a vezetőjének azon nyilatkozata, hogy hát, hogy itt lehet, hogy 6 év múlva lesznek bírósági ügyek, logikus egyébként. Tehát ismeri valaki a magyar jogrendet, a nyomozati szakasznak a hosszát, az ítélkezést, akkor az tisztában van vele, hogy igen, ezek az ügyek simán lehet, hogy évekig húzódnak. De a magyar társadalomban, nem utolsó sorban Magyar Péter elmúlt 1-1,5 éves kommunikációjának, hogy nyerünk és minden jobb lesz. Tehát a magyar társadalomban van megint egy óriási elvárás, aminek nagyon nehéz lesz megfelelni, és ebben nem fér bele az, hogy mondjuk fél évig nincsen meg a elnök mögötti garnitúra. Középvezetők, ha nem lesznek meg, akkor nem fog tudni működni ez a hivatal. És onnantól kezdve a Fidesznek rövid távon a politikai érdekeit ezt tökéletesen szolgálja, mert nem elég, hogy azt lehet felmutatni, amit hallhattunk, hogy ez egy politikai nyitatású támadás, de azt is fel lehet majd mutatni, hogy elment erre x milliárd forint, és semmilyen eredmény nincs, vagy nem látunk semmiféle felvetést.
0: Hát továbbra is kérdés, hogy mennyire tudja a hivatal majd teljesíteni a felkérést.
1: Így van. Ez egy központi téma lesz, és innentől kezdve nagyon nem mindegy, hogy ez sikeres lesz-e.
0: Említette Árpi a köztársasági elnököt, aki Bak András személyében augusztus 19-én hivatalba lépett. Mit várhatunk az új elnöktől?
2: Két dolog világosan látszik. Egyrészt ugye Bak András régi részben parlamenti, MDF-es parlamenti képviselő, utána pedig ugye jogi területen töltött be különböző tisztségeket, és hát ugye a Fidesz fosztotta meg őt a hivatalától egy hát nem éppen demokratikusnak tűnő módszerrel, pont úgy, ahogy egyébként az elődjét. Ez azért Bak Andrásnak mindig biztos, hogy egy nehézséget okoz, hogy ugyanúgy került a köztársasági elnöki székbe egy ugyanolyan speciális eljárás után, mint amilyen ennek a keretében őt eltávolították. Ez a két dolog szerintem alapvetően határozza meg az ő mozgásterét. Az egyik, az látszik, hogy a Fidesz és Orbán Viktorral szemben van benne egy erős indulat. Ez nem biztos, hogy köztársasági elnökként szerencsés, de végül is valamilyen szinten érthető. Másik oldalról viszont próbálja ugye magát egy függetlennek bemutatni, ugye annak idején ő Sólyom László javaslatára került a bírói szervezet élére, tehát Sólyom Lászlónak a szerepfelfogása közel áll hozzá. Hát ezt most láttuk a legfőbb ügyész jelöltjének ki nevezésében is, vagy megnevezésében is, ahol ugye nem egyeztetett a pártokkal. És meg is jött az első úgymond pofon, hogy Magyar Péter ugye meg se várva a saját frakciójának a döntését, azt mondta, hogy nem fogja támogatni a Tisza frakció a jelöltet.
1: Azt hiszem, valaki nagyon gyorsan meg fogja bánni Bakának a köztársasági elnök kiválasztását. Lehet, hogy ő maga, lehet, hogy a kormányfő, de ebből innentől kezdve nehéz azt hinni, hogy egy gyümölcsöző és egyszerű kapcsolat lesz.
0: A KDNP az áprilisi választást követően kinyilvánította, hogy önálló pártként kíván tevékenykedni a jövőben. Vannak ennek jelei?
1: A korábbi időszakban is előfordult, hogy a KDNP-nek volt valami témája, valami ügye. Elég, ha csak a vasárnapi boltzárra gondolnunk, és most nem tovább, mert nem Semjén Zsoltnak mondjuk a vadászkiállítás kapcsán betöltött szerepére szeretnék utalni, hanem úgy, hogy pártpolitikailag valamit a KDNP, mint valami egységes szervezet, vagy mint a frakció felkarol. A vasárnapi boltzár az egyértelműen ilyen volt, amennyiben jó a gazdaság teljesítménye, akkor eljött az idő arra, hogy vasárnap mindenki a családjával legyen. Orbán Viktor korábban ezt mondta, hogy akkor, majd akkor, hogyha jobb a gazdaság teljesítménye, de a 2014-es kampányban ez volt hirdetve, hát akkor utána tessék megcsinálni. És ezt keresztül is tudta vinni a KDNP, amit aztán végül meg kellett semmisíteni, mert a társadalomban látszott, hogy erre lenne fogékonyság, hogy ez ne így legyen, és akkor kihátrált a kormány. Eleve alapvetően a KDNP-t az akaratát keresztül tudta vinni. Most, hogyha megnézzük az elmúlt egy-két hónapnak az eseményeit, láthatjuk, hogy Rétvári Bencének vannak olyan témák, főleg oktatáspolitika kapcsán, amit fel tud emelni, de hogy ebből azt mondhatjuk el, hogy ez az egész a KDNP-hez kötődik, azt mondom, ettől nagyon messze vagyunk. És nagy kérdés, hogy egy ilyen választási vereség után a koalíciót adó pártok, itt most a Fideszre és a KDNP-re, mint önálló entitásra gondolok, hogyan osztják le egymás között a témákat. Sok esetben attól fog függni, hogy hol van olyan szakpolitikus, aki valamihez hozzá tud szólni, de hogy utána az egész párt tud ebből profitálni. Azt gondolom, hogy a jelenlegi jobboldal útkeresésben van Magyarországon, hogyan lehet legközelebb jobb eredményt elérni, legyőzni a Tiszát. Nyilván ezt még senki nem tudja. Ebben a folyamatban helye lehet egy önálló KDNP-nek, de hát majd meglátjuk, hogy tudnak el mondjuk egy éves időtávban bármilyet letenni az asztalra, ami az önállóságukat indokolni tudja.
2: Igazából nem az a kérdés, hogy van-e KDNP, az a kérdés, hogy van-e Fidesz. Én nem hiszem, hogy ezek önálló pártok, vagy akármilyen entitások. Itt Orbán Viktor az, aki eldönti, hogy melyik oldalon ki, hogy és milyen szerepet játszik, mert továbbra is megkerülhetetlen vezetője ennek a pártszövetségnek, sőt a nyári kisebb megingások után most abszolút úgy látszik, hogy ő visszaerősödött. Itt az a kérdés, hogy a Mi Hazánk meg tud erősödni, illetve magán a Fidesz-KDNP-n kívül lesz-e valami erősebb jobb oldal. Egyelőre ennek még nyomai se nagyon látszanak, mert Navracsics Tibor, Ferenc Orsolya elképzelések azoknak nem tűnik túl nagy támogatottságot. És nem is csak arról beszélünk, hogy ők mennyire hitelesek, vagy mennyire sok szavazó támogatná őket, hanem hogy azért egy pártot meg kell szervezni. Én nem igazán látom ott azt a kapacitást, amelyik egy különösen, ha ellenszél van, és mondjuk a Fidesz, KDNP, meg más pártok támogatják őket, akkor ők föl tudnának építeni egy új szerveződést. Meglátjuk, ugye most ez a mozaik jobb oldala divatos kifejezés, meglátjuk, hogy a mozaiknak milyen darabjai lesznek.
0: Milyen szerepe van a mozaikban a Mi Hazánknak?
1: Ezt az idő dönti el, és ezt leginkább a választási rendszer átalakítása után fogjuk tudni, hogy továbbra is egymásra vannak-e utalva az ellenzéki szereplők. Sok mindenkinek át kell gondolnia abban a pillanatban, hogy meglátjuk az új választási rendszert, hogy akkor hogyan tovább. Nyilván a Mi Hazánkkal nehéz együttműködni, hivatalosan, tehát úgy, hogy egy közös ellenzéki logó alatt, valamilyen szövetség égisze alatt, egy választási platform alatt. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a jobb oldalnak nem lesz más esélye, csak az, hogy a jobb széltől a centrumig mindenki arra 3 hónapra félreteszi a vitáit, és bevállalja a centrumban lévő mérsékeltebb szavazóbázis, hogy jelen helyzetben szükség van a Mi Hazánknak arra 6-8, ki tudja hány százaléknyi támogatójára, lehet, hogy 15, ahhoz, hogy mondjuk legyőzzék 2030-ban a Tiszát. Ezt jelenleg még nem tudhatjuk, mint hogy azt sem tudhatjuk, hogy a Mi Hazánk hol lesz egy év múlva. Ilyen helyzetben, amikor összeesik egy nagy kormánypárt, és te mellette a kicsi párt vagy, kicsi jobboldali párt vagy, logikailag megerősödhetnél. Megvan a szervezeti kultúrád, megvan a struktúrád, onnan már csak csatolni kell elemeket. Ehhez viszont nyilván a politizálásukban is változni kell. Nehéz nem párhuzamot hozni mondjuk a Németországgal, ahol az AfD pont ezekben az években lépi meg azt, hogy tartományokban gyakorlatilag a legerősebb pártá válik keleten, de egyértelműen 2 számjegyű, és lehet, hogy már mindenhol az egész országban 20% fölött van, de ehhez nagyon sok kompromisszumot kell hozni a pártnak is. Ez az út a Mi Hazánk előtt is lehetőségként ott áll, de egyáltalán nem biztos, hogy a Mi Hazánknak a szavazói, vagy a Mi Hazánknak a tagjai azt szívesen vennék, hogyha ismételten azt látnák, hogy a pártjuk középre húzódik, és jön megint egy cuki kampány, mint amit a Jobbik végigvitt. Nem biztos, hogy ezt pártszakadás nélkül a Mi Hazánk jelenlegi tagsága el tudná viselni.
2: Én azt gondolom egyébként, hogy ez a változás ez többé-kevésbé már bekövetkezett. Tehát az elmúlt időszakban most voltak ezek a parlamenti botrányok, hogy ki mikor vonult ki. De önmagában a Mi Hazánk politizálása az egy moderáltabb politizálás, mint korábban. Nyilván határozott jobboldali, de sokkal kevesebb szélsőséges elemet lehet felfedezni, mint korábban, és azért voltak olyan igazolások, mint mondjuk energiajogászként híresé lett Tóth Máté, tehát és más olyan szakértők, akik most föltűntek a párt mellett, tehát ez mutatja meg a közhangulat is azért láthatólag azt mutatja, hogy ők erősebbek lesznek. Itt van egy nagyon érdekes csavar. A jelenlegi választási rendszer, ugye ezt, ahogy korábban is beszéltük, ez mindig az aktuális kormánypártot szolgálja, vagy a többségi pártot, jelenleg a Tiszát. A Tisza viszont azt ígérte, hogy ezt megváltoztatja, miközben ez most neki kedvező. Meglátjuk, hogy ez valóban megkövetkezik, és azt se felejtsük el, hogy nem csak jobb oldal van. Ugye hivatalosan, ha önmeghatározást nézünk, jelenleg 4 jobboldali párt ül a parlamentbe, mert mind a 4 párt jobboldaliként határozza meg önmagát. És mi van a bal oldallal? Tehát az látszik, hogy ott is vannak olyanok, akár a Momentum darabkái szerteszéllyel, és olyan szereplők, mint mondjuk Fekete Győr András, akik nem képesek azt megemészteni, a választók ennyire nem kértek belőlük, és hát próbálnak valamit összehozni, valamilyen politikai formációt alakítani, És azt azért tudomásul kell venni, hogy Magyarországnak jelentős része, a magyar választópolgárok jelentős része az nem jobboldali, tehát baloldali és vagy liberális. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt azért lesz még ilyen szempontból is mozgástér. Kérdés itt is, hogy van-e olyan innovatív erő, aki ezt meg tudja szólítani. Én egyébként a fiatalok részéről várok ilyet, mert azért számukra már Magyar Péter is egy igazából egy valamilyen szinten egy idősebb generáció. A Fidesztől teljesen elfordultak. Én szerintem ott elképzelhető egy ilyen generációs pártnak liberális értékrenddel a feltűnése.
1: És nem beszéltünk Karácsony Gergelyről, az ne felejtsük el, hogy mégiscsak az ország egyik legfontosabb pozíciójában ülő személy, aki mögött azért az erőforrás rendelkezésre állhat ahhoz bőven, hogy egy városi pártot létrehozzon, és ráadásul neki nem is barna mezőről kellene indulni a nulláról, mert pozícióban van, és nyilván egy kapcsolatrendszere már rendelkezésre áll, tehát könnyűszerrel össze tudnak gründolni minimum egy 5%-os pártot, ami egyértelműen a Tiszától fog elvinni a szavazókat.
0: Kedves hallgatóink, Huber Sebastian és Lesdi Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Nánai Mihályt, az NKE Óbudai Árpád Gimnázium igazgatóját, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnökét, akivel a tanévkezdés feladatairól beszélgetünk.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és valóban ilyenkor szeptemberben mindig az iskola az érdeklődés középpontjába kerül, és nincs ez máshogy idén sem.
1: Örömmel láttam a honlapjukon, hogy a teljes 2026-2027

0: Ben mindig valami éppen történik, ami az iskola egészét vagy egyes részeit mozgatja meg, és természetesen mindig lehet látni a gólya gyerekek szülői, még erőteljesebben jegyzetelnek, meg jobban figyelnek, aki pedig már a második, harmadik gyereke jár hozzánk, ő már rutinból tudja azért alapvetően, hogy szokott az iskolának működni az élete, de ez természetesen a szülők és a családok részéről is odafigyelést igényel, hiszen a családi életet is sokszor nehéz szervezni, ugye ma a diákok már egyre több külön órán vesznek részt, sportegyesületbe, cserkészetbe, zenei tanulmányokat folytatnak, és ezeket mind összeszálazni. Hát nem véletlen, hogy azt mondják, hogy egy mai modern szülőnek nagyon sokféle képessége kell, hogy legyen, és az egyik az ilyen menedzsment vagy menedzseri képesség. Úgyhogy ilyen módon állandó együttműködésre vagyunk ítélve, ha lehet így fogalmazni, és hát ezt természetesen igyekszünk is a szülőkkel. És egyeztetni éppen tegnap tartottam SMK ülést a szülői munkaközösséggel, és hát természetesen az ember velük is megbeszéli a tanév fejleményeit, esetleges változásokat. Úgyhogy intenzív időszak ez így szeptember elején. És hát jelentősen meg kell tervezni a tanévet.
1: Bevallom, örülök, hogy ide jöhettem az gimnáziumba igazgató úrhoz ezt az interjút felvenni. Nagyon jó ide megérkezni. Örömmel láttam az iskola környékén, hogy gyerekek jöttek, mentek, mozgás volt, mégis az épületbe érve csönd fogadott. Hogy csinálják, hogy a fegyelem és ez a derű, amely igazgató úrból is árad, ez így együtt megvalósuljon?
0: Hál' Istennek nagyon jól fölkészült, szorgalmas, jó családi háttérrel érkező gyerekek járnak az iskolán. Ritkán vannak fegyelmezési problémáink. Nyilván, hogyha valaki éppen egy szünetben érkezik ide be, akkor nagy a zsongás. Ilyenkor azért már a nap végére elcsendesül az iskola, különösen azért is, amit az előbb említettem, nagyon sok iskolán kívüli programon vesznek részt a gyerekek, de szerencsére itt mi nálunk az iskolában is adódik társasjáték szakkörtől kezdve a délutáni testnevelési sportalkalmakon át kórus kerülhet elő éppen másik napon, de ilyenkor hallanánk a folyosón a kórust. Ami pedig a délutáni zsongást is jelenti, ugye a felvételi előkészítő kurzusok, hiszen ugye a jövőre érkező hetedikesek ilyenkor ősszel felvételi előkészítő alkalmakon vesznek részt, és hát ezzel is ismerkednek az iskolának a légkörével is, hiszen ugye a mi kollégáink tartják ezeket az alkalmakat, illetve nyilvánvalóan a felvételinek a feladat típusait nézik meg. Tehát azt mondhatom, hogy ideális egyensúlyban van a közösség és a jó hangulat a szakmai munkával, ami hát a legfőbb feladata a nevelőtestületünknek, de azért is érkeznek ide a diákok, meg azért is iratják ide a szülők a gyerekeiket, hogy ebből mind a kettőből részesüljenek, és azt gondolom, hogy ebben nem árulunk zsákba macskát, hogy ilyen élmények fogják érni a gyerekeket, szakmailag is kiváló eredményeik vannak, de ahogy egyre halad előre az idő, és ezt sokszor el szoktam mondani, hogy a szakmai tudás mellett, amit az iskolának természetesen át kell adnia, felértékelődnek, én azt gondolom, abszolút felértékelődnek a nevelési, közösségi élmények, tapasztalatok és fejlődés, hiszen addig, amíg a szakmai tartalmakat különböző egyéb forrásokból is egyre inkább el lehet érni, persze a motiváció az kérdés. Szoktam mondani a gyerekeknek, hogy persze el lehet végezni egy érettségi felkészítő kurzust online, de akkor ahhoz motiváltnak kell lenni, és oda kell ülni hozzá. Tehát más kérdés az, amikor itt azért mégiscsak az intézményi keretek megteremtik azt a feltételt, hogy valamivel foglalkozni kell. De akkor is azt gondolom, hogy az, amit a digitalizáció meg a 21. századi modern világ nem tud pótolni, az közösségi, nevelési, emberi oldala az iskolának, amire nagyon fontos, hogy hangsúlyt fektessünk, és ez is megjelenjen benne, és hát ezért is dolgozunk itt az iskolában.
1: Mielőtt a 2026-2027-es tanév sajátosságairól vagy jellemzőiről beszélnénk, bevallom, hogy a honlapon egy nagyon érdekes felhívás keltette fel a figyelmemet. Ajánlom a kedves rádióhallgatók figyelmébe is az NKE Óbudai Árpád Gimnázium honlapját. Szóval egy olyat találtam, hogy észjárató, az Árpád Gimnázium szórakoztató vetélkedője. Hogy lehet szórakoztatva vetélkedni? Árulja el, igazgató úr!
0: Hát nagyon kedves kollégánk, Számadó László tanár úr, aki nagy hírű matek tanár, tankönyvekből és sok helyről lehet ismerni a nevét. Őt kértem meg rá tavaly, hogy indítson el egy ilyen, mondhatnám, hogy kocsmakvíz jellegű sorozatot, de hát ez itt az iskola falai között történik, és éppen kocsmakvíznek nem nevezném, de valóban szórakoztató szellemi vetélkedő, nagyon szerteágazó feladatokkal, szerteágazó kvízkérdésekkel, néha késhegyig kiélezett vetélkedéssel, és vannak lelkes csapatok is. Alapvetően a szülőket és öreg diákokat célozza ez a program, akik az iskolához kötődnek, akik szívesen részt vesznek az iskola programjain. Úgyhogy időnként, most úgy állítottuk be, hogy negyed évente egy-egy ilyen észjárató klub is történik itt az iskolában, hiszen az Árpád azt gondolom nem csak az idejáró diákokról és az itt tanító tanárokról szól, hanem egy jóval tágabb közösség, úgy szoktam megfogalmazni, az árpádos polgároknak az életéről szól, hiszen azért, ha közvetetten is, de mégiscsak egy család életére is hatással van az iskola.

0: nem csak az idejáró gyerekére. És hát az öreg diákjainktól bár elköszönünk az érettségével és a ballagással, de hát ők egész életükben árpádos öreg diákként élik a további évtizedeiket. Mi szeretettel gondolunk rájuk, és az elsőprő többségük szintén szeretettel gondol vissza az iskolai élményeire, és azt gondolom, nagyon sok jó, érdeklődő, nyitott, közösségi ember hagyja el itt az iskolapadokat, és az iskolának, ha van rá lehetősége, akkor érdemes őfeléjük is nyitni. Ezért is igyekszünk olyan programokat is, nem csak az észjáratot, hanem több más egyéb programot, akár Árpád bált, akár idén lesz egy új programunk, a gimnázium éjszakája, ezzel picit így a múzeumok éjszakájára akarunk hajazni. A tanév végén egy ilyen tanévzáró fiesztának tervezzük, ahol este a közkedvelt tanáraink fognak tartani nyilvános órákat, és erre akár a szülők, ha ők már régóta szeretnék meghallgatni a gyermekük által sokszor dicsért kollégát, akár öreg diákok, akik szívesen hallgatnának egy órát az illető kollégánál, vissza tudnak majd jönni, és aztán pedig az udvaron majd egy nagy közös júniusi Szent Ivánéi összejövetellel zárjuk a tanévet. Vagy hát az Árpád bál az egy olyan klasszikus farsangi báli szezonba illeszkedő, elegánsabb bál. Idén egy őszi programot is szervezünk. Oktoberfest munkacímen, fantázia néven fut. Családi nap itt az iskolában. Erre is várjuk akár az öreg diákjainkat, akár a szülőket, tehát az iskola iránt érdeklődő közösséget, de tartunk jeges estet is, most már második alkalom, hogy kibéreljük a műjégpályát, és este 9-től este 11-ig vagy fél 12-ig miénk ott a pálya. Bárki, aki árpádos vagy árpádosnak a barátja, a rokona, meghívja egy árpádos, az tud jönni, és akkor ott egy hatalmas közös ünneplés van. Hát ezek azt gondolom, hogy azok a ünnepnapok, amik így a hétköznapoknak a menetét tagolják meg, meg picit kiemelik a őszi vagy téli hétköznapok közül, amelyek szintén nagyon fontosak, és hát ez természetesen rakódik rá az alap iskolai munkára, amiben sok szakóra, sok tanulás, sok felkészülés, versenyfelkészülés, stb. Mind-mind történik, ami az iskolának az alap feladat ellátása, ha lehet így fogalmazni.
1: A honlapjukon olvasható 2026-2027-es tanévrendje azt gondolom, hogy nagyban elősegíti a tervezhetőséget. Na de mégis, engedje meg igazgató úr, hogy megkérdezzem, mit emel neki a kedves rádióhallgatók számára az idei tanévből, úgy az oktatás, mint a nevelés szempontjából, tehát mire helyeződik a fókusz?
0: Mostanában sok hírt hallani ugye az oktatási világváltozásáról, világszinten is, meg hát magyarországi szinten is. Hogyha a világszinten nézzük, ugye most a PISA felmérések keltettek nagyobb hullámokat, és hát az látszik, hogy világszerte romlanak az adatok, főképpen talán a szövegértési adatok, amit nem lehet elkülöníteni a digitalizációtól. Egyre több oktatáskutató jut arra a felismerésre, meggyőződésre, hogy a romló szövegértési adatok azok bizony a különböző okos eszközök, az egyre felszínesebb olvasás, egyre felszínesebb ismeretszerzés, egyre rövidebb figyelmi fókuszok miatt történik. Én magam is, hát nem szakmai módon, mert nem oktatáskutató vagyok, de igyekszem követni az ezzel kapcsolatos híreket, meg tudományos eredményeket, és hát megdöbbentő eredmények vannak, úgyhogy ezt egy nagyon fontos feladatnak látom. Már 2-3 évvel ezelőtt megjelent Magyarországon a mobiltelefonok használatának tiltására vonatkozó szabály. Ezt próbáljuk idén is betartatni. Nem könnyű, mert nyilvánvalóan minden területen ugyanakkor már integrálódott a mobiltelefon és az okos eszközök a hétköznapokba, úgyhogy ebben nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt, de hát próbáljuk egyfelől a közösségi élet segítése miatt, hogy ne a telefonjukkal legyenek a diákok elfoglalva, másfelől pedig az említett gondolkodási, kognitív meg egyéb funkciók okán is elérni, hogy megvalósuljon ez a szabályozás, ezért kiépítettünk 700 szekrényt az iskolába, ahol be tudják zárni a gyerekek a telefonjaikat. Ez már tavaly megtörtént, de hogy ennek az idei évnek is ez egy fontos témája, hogy most mondjak egy világszintű trendet. Aztán hát országos szinten, aki a médiában követi, ezt hallhatja, hogy milyen változásokról van szó. Ezek még a hétköznapokban nem annyira éreztetik a hatásukat az iskolában, hiszen inkább a strukturális működést érintő változtatások, amelyek a nyáron születtek, de ugyanakkor nyilvánvalóan figyelemmel kell követni, akár most éppen a tanár továbbképzésnek valamelyest való változtatása, annak az előkészítése zajlik, akár bármilyen más. Nyilván, ami nagyon meghatározza egy iskola működését, akár a tanári, akár a diák óra számoknak például a változtatása országos szintén. Erről még nincsenek információk, mert nincsen tudásunk, hogy ez fog-e miképpen alakulni. Nyilván alaptantervi kérdések, ezeknek még előtte állunk, tehát ilyenfajta szabályozás nem született meg, és hát aztán majd természetesen követjük a változásokat. Ami egy különbség, talán az eddigiekhez képest kevesebb kompetenciamérés lesz, amelyik ugye a diákoknak egyfajta kompetenciáit, képességeit minden évben fölmérő tesztsor volt, és akkor ebből kevesebb évfolyam, meg kevesebb tárgy fog előkerülni. Ennek szerintem sokan örülnek az oktatás résztvevői közül, mert azért ez nyilván egy komoly bürokratikus és adminisztratív feladat volt ennek a megszervezése. Ez nyilván látszik is a tanévrendjében, hogy ezeket már nem kellett beiktatni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a többi elemében meglehetősen klasszikus a tanév, megvannak a megszokott szünetek, megvan előre az érettségi vizsgai időszaknak az időpontja is, úgyhogy azt gondolom, hogy ennek megfelelően jól elő lehetett készíteni, és hát természetesen követjük a változásokat, vagy az esetleges új jogszabályokat. Nyilvánvalóan, ahol fontos, ahol az iskolának a véleménye lényeges, akkor próbálunk hozzá is szólni, ha van releváns gondolatunk, álláspontunk ezzel kapcsolatban. Magában az iskolán belül éppen most egy udvarfelújítás zajlik nálunk, aminek nagyon örülünk, és hát ez egy nagy előrelépés, fejlesztés lesz, illetve hát készülünk az iskola 125. alapítási évfordulójára, ez 2027. szeptember 1-je lesz, több területen is szeretnénk méltóképpen megünnepelni. Azért ez egy nagy dolog, Óbudán egyértelműen az Árpád volt az első gimnázium a városnak ezen a területén, de hát a budai oldalon csak néhány állami gimnázium volt, ami az Árpád előtt már működött. Úgyhogy egy ilyen nagy hagyományú gimnáziumnak azért 125 év alatt nagyon sok története, nagyon sok tanítványa, talán legismertebbek közül Sinkovics Imrét említhetném, aki itt az Árpádban járt, és mindig nagy szeretettel is emlékezett meg az árpádos történeteiről. De hát számos olimpiai bajnokot mondhatni, Gyarmati Dezsőt, vagy Szabó Bencét például, ha jól emlékszem, ő a utolsó olimpiai bajnokunk ez idáig, reméljük, hogy majd folytatódik ez a sor. Úgyhogy lesz mit ünnepelni, lesz mire visszaemlékezni, különböző rendezvényekkel készülünk. Ha sikerül valamilyen pályázati forrást találni, akkor bízunk benne, hogy akár infrastruktúrális, vagy az épületet érintő fejlesztést is tudunk erre az alkalomra időzíteni majd. Úgyhogy ez még egy specifikuma az iskola idei működésének, a felkészülés a jubileumi 125. évfordulóra.
1: Itt említette a tanár továbbképzést igazgató úr. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy úgy a gimnázium igazgatójaként, mint a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökeként, miért tartja fontosnak a tanár továbbképzéseket a jobb szakmai munka érdekében?
0: Azt gondolom, hogy szinte közhelyszerű azt mondani, hogy a jó papoltig tanul, hát ez a jó tanárra is igaz. Természetesen minden szakmai ismeret folytonos frissítésre, bővítésre szorul, főleg, hogyha komoly szakmai munkát végez egy kolléga, akkor tartalmi oldalról is fontos, hogy érjék új inputok, az új tudományos eredményeket megismerje. Ennek lehet egy formája az, hogy olvassa a szakmai irodalmat, akár folyóiratokat, akár új monográfiákat. Természetesen ehhez hozzá tartozik a továbbképzéseken való részvétel. Nyilván léteznek módszertani továbbképzések is, amelyek kevésbé a tartalmat érintik, inkább a formát érintik. E téren igen sok lehetőség nyílt a kollégák előtt. Ugye a megelőző struktúra úgy nézett ki, hogy 5 éves ciklusokban 120 kreditet kellett összegyűjteni, aminek az egyik fele úgynevezett tartalmi megújító képzés volt, ami azt célozta, hogy konkrétan a szaktárgyi tartalomhoz kötődjön. Másik fele pedig választható, amit a kollega szeretett volna. Ahogy a hírekben hallani, ez most meg fog majd változni. Nyilván majd jogszabályból látjuk, hogy pontosan hogyan, miként. Én azt gondolom, hogy a tartalmi megújító képzéseknek is van abszolút fontos helye ebben a palettában, hiszen ugye a tanár munkája egyrészt módszertan, egyrészt lélek, egyrészt nevelés, azért másrészt viszont szakma, hiszen a saját szaktárgyának az ismereteit is kell látnia, és sok tanár kollega van, aki úgy nyilatkozik, hogy hasznos és jó leső dolog, akár 10-20 évvel az egyetemi évek után visszaülni az iskolapadba és picit a szakmai témákban felfrissülni. De ahogy hírlik, lehet, hogy iskolai keretek között is lesz lehetőség kisebb kreditértékben, de továbbképzést szervezni, ez egy nagyon izgalmas feladat, hogy iskolai keretek között ezt miképpen lehet megvalósítani, de biztos vagyok benne, hogy például itt az Árpádban ezt ki tudjuk módolni, hogy hogyan használjuk föl, úgyhogy természetesen az új jogszabályokat fogjuk e tekintetben követni, és a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületével is, ha megnyílik a lehetőség, akkor ott is nyilván átgondoljuk, hogy milyen továbbképzési ötletek merülnek föl, vagy lehetőségek adódnak, ezért aztán kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a szabályozásnak az eredménye. Bízunk benne, hogy ami jól működik, és ami hasznos, és a kollégák visszajelzései alapján színvonalas képzés, az a továbbiakban is elérhető lesz.
1: Az NKE Óbudai Árpád gimnáziumi honlapján egy Szent Györgyi Albert idézet olvasható, ami így szól, olyan lesz a jövő, amilyen a mai iskolája. Nagyon elgondolkodtam ezen magam is, és visszagondoltam a májusban rögzített interjúnkra igazgató úrral, amikor ön még arra készült, hogy tanórán kívüli lehetőségekkel, múzeumlátogatásokkal, kirándulásokkal segítse azt, hiszen ön történelem földrajz szakos, hogy a gyerekek ne csak tankönyvből tanulják, során ismerkedjenek nemzeti múltunkkal, a Kárpát-medence történetével, hanem kirándulási lehetőségeken, szakmai programokon is. Hogy sikerültek ezek? Milyen tapasztalatokat szerzett igazgató úr, történelem és földrajzszakos tanárként?
0: Nagyon jó tapasztalataim voltak. Ugye a jelenleg aktív diákjaink közül a tavaly 11. césekkel mentünk egy Győr környéki kirándulásra, amiben Komárom is belefért, Győr, barokk belvárosa, Apor Vilmos történetek, Jókai, mint komáromi szülött, tehát azt hiszem, hogy igen komplex képet tudtunk alkotni, városbejáró feladatlappal, tehát ők csapatosan járták be. De persze, amikor az ember egy programot összeállít, figyelni kell, hogy legyenek benne azért könnyebb elemek is. Kenutúrát csináltunk a Mosoni-Dunán, ez is egy izgalmas program volt. Délvidéki tantúrát minden évben május végén szoktuk tartani, és a 11. évfolyamot visszük el, hát ez egy klasszikus program szerint zajlik most már 10 éve. Szabadka, Csúrog, ahol ugye sajnos a 44-es szomorú események történtek, akkor Nándorfehérvár, Székelykeve, Galambóc, Vaskapu, és aztán Herkules fürdő, Temesvár, és így haza. De azt gondolom, az idei évfolyam is nagyon kedvelte ezt. Ilyenkor a buszban történelmi filmeket nézünk, én elmesélem a történelmi kontextust, van városbejáró feladatlap is, tehát egy olyan nagyon masszív program. És hát szeptemberben most már 12. C-be lépett osztállyal, pedig Erdélyben mentünk el, a végzősöknek mindig szeptemberbe tartjuk, hiszen májusban ők már érettségiznek a kirándulás, és egy klasszikus erdélyi körutat csináltunk, Vajdahunyattól Fogaras, Brassó, és aztán föl székelyföldi részekre egészen el Gyimesbükkig, 1000 éves határ, ott felújított Betlen Rákóczi vár, az egész helynek a hangulata szédületesen jó, és akkor Mártonáron szülőfalujában is jártunk, ugye Csíkszentdomonkoson, nagyon jó kiállítás van Mártonáron életéről, mindenkinek ajánlom, ha arra jár, és hát persze aztán hazafele Kolozsvár irányába, Kincses Kolozsvár, azt gondolom, megtette a hatását Mátyás király szobránál, meg szülőházánál, hogy a gyerekeket is megérintette a történelmi hangulat, meg a történelmi patina, és hát egészen más lesz így a 20. századot is tanítani nekik, amikor csak az ember reflete emlékeztek, amikor éppen ott jártunk, akár Szabadkán, akár Temesváron, hogyha a romániai forradalmat akarja az ember előhozni, tehát ez nagyon sok lehetőséget ad a szakórai munkára is, úgyhogy nagyon fontos, és még szerencsére nem ért véget a szezon, mert az őszi szünet előtt közvetlenül még egy felvidéki Krakkóig nyúló túra következik, ahol útba ejtjük Kassát is, meg Besztercebányát is. Egy kolléganőm szervezi, ott én inkább csak kísérőként leszek, de az is hasonlóan reméljük, hogy jó és szép élményeket fog tartogatni. A nyárom az meg már a szakma és a kikapcsolódás része volt. Van egy öreg diák csapatunk, akik már leérettségiztek, meg egyetemisták, meg már egyetemet végzettek, és minden nyáron elmegyünk valamilyen balkáni, vagy legalábbis kelet-európai vidékre, és most éppen Moldva, Moldova és a Dnyeszter mellék volt a téma. Ott is történelemmel, földrajzzal, mindennel zsúfolt programunk volt, és hát egészen különleges vidékeken, amelyik felé ritkán vetődnek azért el az árpádos diákok, ha csak úgy a maguk ötletei szerint, vagy családilag mennek el nyaralni. És ez is egy védjegye, talán mondhatom az iskolánknak.
1: Bizonyára a rádióhallgatókba felmerül, hogy segítenek-e ezekben a tanár úr által említett tantúrákban. A szülők is a szervezésben. Ugye ez nagyon nagy felelősség, úgy a tanár részéről, de valójában a diákok részéről is, hiszen hazánk nagykövetei, ha a Kárpát-medencébe járnak.
0: Természetesen abszolút támaszkodhatunk a szülőkre ebben, nyilván a kollégáim megszokásai szerint. Van, aki nagyon együttműködve szervezi az osztályban lévő szülői közösséggel, van, aki inkább magának tartja meg a feladatot. Nekem is most például a őszi erdélyi kirándulásban kifejezetten sokat segített az adott osztálynak a szülői kara. De hogyha picit kitágítjuk a képet, és nem csak a kirándulásokra fókuszálunk, általában azt mondhatom, hogy a 21. században az iskola csak a szülőkkel együtt, szülőkkel egyetértésben tud működni, hiszen nyilvánvalóan közösen neveljük a gyerekeket, mi is neveljük, de hát alapvetően ezért a családi szocializáció abszolút meghatározza azt, hogy egy diák hogyan fog viselkedni, hogyan fordul a világ felé, milyen képességei, milyen neveltetése van, és hogyha a kettő, az iskola és a szülő egy irányba gondolkodik, egy irányba neveli a gyereket, akkor tudunk igazán hatékonyak lenni, és ehhez mindent meg kell tennünk, hogy kommunikáció meglegyen. Nyilvánvalóan olyan viszonyt kell kialakítanunk, hogy aki szülő kevésbé szeretné megtenni, hogy belefolyik az iskola életébe, nem helyezünk rá ilyen jellegű nyomást. Aki viszont úgy érzi, hogy ő nyit az iskola felé, és szeretne részt venni, és munkaerejét, idejét, lehetőségeit felénk megnyitni, akkor azt természetesen fogadjuk, és megpróbáljuk jól összeilleszteni a mi lehetőségeinket a szülők lehetőségeivel. Ezért is nagyon fontos a szülői munkaközösségi, az ember együtt dolgozzon, együtt működjön, olyan fontos stratégiai kérdéseket megvitasson a szülőkkel is, hogyan miként látják. Általában az iskola helyzetét, az iskola viszonyait időről időre fontos a szülőkkel átbeszélni, nekik elmagyarázni, hogy ők is értsék, hogy milyen döntések, miért jutunk, nem csak ex katedra elmondani, adott esetben a visszajelzéseket nagyon fontos, hogy az ember fogadja, és annak megfelelően tegyen meg lépéseket, hiszen nyilvánvalóan sokszor van, hogy az ember nem látja pontosan igazgatóként sem az egyes problémákat az iskolában, és akkor ezek a visszajelzések nagyon fontosak, és természetesen a szülők számtalan területen tudnak segíteni, akár a különböző lehetőségeikkel, munkahelyükből, kapcsolataikból adódóan, akár a saját szakértelmükkel. Például a családi nap alkalmában direkt azért tartjuk, hogy ott a szülők, tanárok, diákok közösen tudnak tevékenykedni az iskoláért, akár őszi kerti rendezést végezve, akár a közös bográcsozást megfőzve. Ez is egy nagyon jó alkalom, ugyanilyen a báli alkalom. Közösen a szülőkkel együtt szoktuk földíszíteni, berendezni a tornatermet. Úgyhogy a 21. században megkerülhetetlen. A régebbi világban valószínűleg jóval nagyobb volt az osztóvonal a kettő között, de ma az egész világ abba az irányba megy, közösségi médiától kezdve minden, hogy egyfajta szimbiózis együttműködés legyen. Nyilvánvalóan a kompetencia határokat, azokat azért fontos tisztán látni, hogy mi az, amit egy iskola igazgatóságának, vezetésének, nevelőtestületének kell eldönteni, és mi az, amiben pedig együtt kell működni, de az biztos, hogy a sűrű kommunikáció és egymás megértése kifejezetten fontos, hiszen minden olyan probléma, akár mobiltelefon, akár bármi egyéb, ha mi valamit kitűzünk a cégérre, és ha azzal ellenkező véleményen vannak a szülők, akkor kioltja egymást a két hatás. De én nem is nagyon tudok olyan problémát mondani, ahol nem tudtunk volna megállapodni, megfelelő közös megoldásra jutni, kellő közös gondolkodással, és azt gondolom, hogy ezt mindenképpen bele kell tenni ebbe a munkába ezt az energiát, mert ekkor tud hatékony lenni az iskola, és nagyon fontos partnerként számítunk és támaszkodunk a szülőkre.
1: 125 éves lesz 2027-ben az NKO Budai Árpád Gimnázium. Mit tanulhatunk a régiektől? Oktatás terén, tehát igazgatóként mire helyezni a hangsúlyt, és nem csak az Árpádban?
0: Ha egy régi tankönyvet az ember a kezébe vesz, vagy egy régi oktatási dokumentumot, legyen az füzet, vagy bármi egyéb, nem tudom, hogy a hallgatókkal hogy van, de én mindig azt látom benne, hogy egy letisztultság jellemzi. Általában van egy struktúra, sokkal sallangmentesebb, mint a mai világban. Ugye ott van a lehetőség, hogy bármi is lehet az ember, bármit is el tud érni, bárminek utána tud nézni az internet lehetőségei szerint, és ehhez képest persze nyilván régen sem volt egyértelmű a világ, de azért egy letisztultabb helyzet volt az, hogy mit igen és mit nem. Mit kell tudni, milyen mértékig és hogyan. Picivel lassabb volt a világ, és ugyan egyik oldalról lehet, hogy ez kisebb információ áramlást tett lehetővé, vagy kevesebb dolgot lehetett megszervezni adott idő alatt, mint ma ugye millió e-mailes lehetőséggel élve, de egy letisztultabb, kiforrottabb világnak tűnik. Persze az emberen rajta van egy olyan történelmi távlat, ami megszépíti a múltat, és hogyha visszamegyünk, minden kornak megvan a saját maga problémája, amit ő akkor problémának érez. De szerintem ez akár egy letisztult, szép vázlat, egy szépen írott füzet, egy lehet, hogy harmad olyan vastag tankönyv, mint a mostani, de annak lehet, hogy minden mondata tényleg kiérlelt, és nem pedig a színes képek, meg ábrák, meg egyebek töltik ki, amik a figyelem felkeltőek. A másik pedig hát a nagy egyéniségek, bár nyilván most is vannak nagy egyéniségek, de hát ez mindig aztán évtizedek múltán színeződik ki, megválik igazán olyan mitikussá, legendássá. Az Árpád történet is bővelkedik akár az ilyen diákokban, akár az ilyen tanárokban is, és hát azt gondolom, hogy meg kell őrizni ezeket a nagy egyéniségeket, és támogatni kell őket, hogy a 21. században is legyenek ilyen egyéniségek, és ki tudják fejteni azt a hatást, ami miatt aztán évtizedek múltán is szeretettel emlékeznek rájuk.
1: Kedves hallgatóink, dr. Nánai Mihállyal, a 2027-ben 125 éves NKE Óbudai Árpád Gimnázium igazgatójával, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökével beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

0: a Royal Philharmonikus zenekar játszott.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra van. Következik a Világújság. Magyarics Tamás történésszel, az ELTE professzor emeritusával, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
3: A Kreml szóvivőjén reagált Radoslav Sikorski lengyel külügyminiszter azon felvetésére, amikor a lengyel külügyminiszter azt mondta, hogy a NATO-nak hadgyakorlatot kellene tartania, sőt agresszív hadgyakorlatot kellene tartania a Kaliningrád közelében. Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője szerint ez mindenképpen arra kényszeríteni Moszkvát, hogy Ukrajnából erőket csoportosítson át. Tehát lényegében Oroszország minden lépést megtesz a balti exklávéja védelmében, és a vilniuszi kormány törvényjavaslatot terjesztett elő az atomfegyvermentesség eltörléséről. Ezzel párhuzamosan, vagy emellett a napokban az ukrán-lengyel határ közelében, amikor delegáció utazott egy kievi konferenciáról, tért haza, többek között a korábbi brit miniszterelnök Boris Johnsonnal és az európai nemzetközi utazóközönséggel, mindenképpen egy diplomáciai testület utazott, miután ők elhagyták Kijevet, és elhagyták ezt a pontot az ukrán-lengyel határon, ezt követően dróncsapás érte a következő szerelvényt, vasúti szerelvényt Moszkvából. Milyen összefüggést vélhetünk felfedezni az esemény és az előbb tett kijelentés között? Tehát mennyire állja meg a helyét az, hogy a lengyel külügyminiszter ilyen kijelentéseket tesz a hadgyakorlatra vonatkozóan, Moszkva erőire vonatkozóan, és egyáltalán Moszkva reakcióját erre vonatkozóan, hogy értékelhetjük? Ez csak egy véletlen egybeesés, vagy mindenképpen összekapcsolható a két történés?
4: A lengyeleknek az orosz ellenessége hagyományos és érthető, hiszen azért az oroszok legalábbis egy időben Lengyelország jelentős részét elfoglalták, ugye amikor felosztották Lengyelországot a második világháborúban, ki emlékszik arra, hogy az oroszok hátba támadták a lengyeleket, amikor a németekkel harcoltak, emlékszünk Katyinra, különböző atrocitásokra. Érthető a lengyeleknek ez a fajta idegessége. Nyilván nem szeretnék, hogy az oroszok bármilyen módon közebb kerülnének a lengyel határhoz. Persze azért hozzá kell tenni azt, hogy a lengyel-ukrán viszony sem volt mindig nagyon meghitt, főleg a második világháborúban, amikor több százezer lengyelt mészároltak le a ukránok, amit most szeretnének elfelejteni, vagy legalábbis a szőnyeg alá söpörni. Tehát az ottani helyzet azért eléggé bonyolult ilyen szempontból is. Sikorskiról azért tudni kell, hogy nagyon jó pozícionálva van az amerikai progresszív körökben, a felesége Ann Applebaum, az Atlanticnek és sok más establishmenthez tartozónak tekinthető fórumhoz, és hát ez is elképzelhető, hogy egyéb szinten is és egyéb szervezeteknél is jó kapcsolatokat tárol. Tehát az, hogy Sikorskinak ilyen megnyilvánulásai vannak, azokat úgymond le lehet vezetni sok tényből. Most az, hogy a balti országok szeretnek feladni ezt az atommentességet, erre reagálva az oroszok azt mondták, hogy az ország, amelyik feladja, akkor az orosz atomcsapásoknak potenciális célpontja lesz. A balti országok közül a litvák és az észtek közösen idegesek idézőjebe, mert a területükön nagyon nagy számú orosz etnikum él, és a velük való bánáspont sem volt mindig teljesen, mármint ész vagy litván részről állampolgárságnak a vonakodó megadása, és így tovább. Tehát ők nyilván az oroszokat egyfajta ötödik adószapnak tekintik Sátországba, de azért hozzá kell tenni azt, hogy adott esetben csak a NATO tudja megvédeni őket. Nyilvánvalóan a saját haderőjük az teljesen alkalmatlan arra, hogy egy orosz támadást kivédjen. Most a Kaliningrád kérdése az oroszoknak idézőjelben létfontosságú majdnem, hogy, mert ez jelenti a kiutat, vagy a kimenő utat a balti tengerre, és a balti tengeren át adott esetben az északi tengerre, és akkor már ott vagyunk az amerikaiaknál, és ott vagyunk Grönland esetében, az úgynevezett GIUK-nál, tehát a Grönland-Izland Egyesült Királyság közötti tenger részre, ami keresztül lehet kijutni az Atlanti Ocean, és többek között Donald Trump ezért proponálja, vagy ambicionálja olyan erősen azt, hogy Grönland még erősebben amerikai befolyás alá kerüljön, hogy a Grönlandon levő technikai, technológiai eszközöket, radarállomástól kezdve rádióállomásokig, és ezt a tengerszorost ellenőrizni kívánó berendezéseket még hatékonyabban tudják felhasználni, illetve telepíteni. Tehát itt megint csak sok minden összefügg sok mindennel. Az, hogy az orosz drón támadás nem azt a vonatot érte, amelyen Boris Johnson utazott, akinek különben elég érdekes szerepe az egész ukrán orosz konfliktus kirobbanásában, ott anyagi érdekességeket is emlegetnek vele kapcsolatban. De nyilvánvalóan üzenet volt, hogy adott esetben az oroszok azért meg tudnak támadni bármilyen célpontot ukrán területen. Nyilvánvaló az is, hogyha mondjuk azt a vonatot érte volna a csapás, melyiken Boris Johnson utazik, akkor hát ez a konfliktust beáltatatlan dimenziókba tágította volna, hiszen a biteknek kötelező lett volna nagyon komoly és hatékony, hatásos ellenintézkedéseket tenni, és hát akkor beindulhatott volna egy olyan spirál, ami nagyon súlyos következményekhez vezethetett volna a NATO országok és Oroszország között.
3: Skócia, Wales és Észak-Írország kormányfői múlt héten a walesi fővárosban Cardiffban találkoztak, ahol pártjaik közös megállapodást írtak alá, amely megerősíti országaik önrendelkezési jogát. Skót, walesi és észak-ír pártvezetők szerint nemzeteik jövője az EU-ban van. A három vezető pártvezetői minőségében találkozott, nem pedig kormányaik képviselőiként. A Skót Nemzeti Párt és Wales pártja Skócia, illetve Wales függetlenségét támogatja, még a Sinn Féin az ír újraegyesítésért kampányol. A három párt azonban nem ért egyet abban, hogyan és mikor kellene végbe menniük az alkotmányos változásoknak. Skóciában 2014-ben tartottak függetlenségi népszavazást, amelyen a szavazók 55,3%-a az Egyesült Királyságban maradásra voksolt. A Cardiffban aláírt megállapodás kimondja, hogy a Westminsteri brit kormánynak nem lenne joga blokkolni a demokráciát. A közös sajtótájékoztatón a skóciai John Swinney, a Skót Nemzeti Párt képviselője és az északír Michelle O'Neill népszavazást sürgetett Skócia függetlenségéről, illetve Írország újraegyesítéséről. A Londonban az Egyesült Királyságot irányító munkáspárt azzal vádolta a Wales pártját, hogy Walesi pozícióját arra akarja felhasználni, hogy szétszakítsa Nagy-Britanniát. Mindeközben Donald Trump amerikai elnök múlt héten Dublinban kifejezte, hogy előbb-utóbb bekövetkezhet Írország és Észak-Írország egyesülése. Az amerikai elnök azt is elmondta, hogy ő örömmel fogadná az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését.
5: Az észak-írországi brit párti demokratikus unionista párt természetesen tiltakozó közleményt adott ki, és elmondta, hogy ebben egyedül az északír nép dönthet. Ahogy hallottuk is, Kaliningrád szálai messze vezetnek, hiszen az Atlanti óceán feletti érdekeltség kérdéseit feszegetik, így Donald Trump grönlandi ambícióit is felszínre hozzák. Tehát ilyen értelemben, és mondjuk tekintetbe véve Donald Trump 2025-ös új nemzetbiztonsági stratégiáját, hogy értékelhetjük az ő kompetenciáját Írország és Észak-Írország egyesülésének kérdésében, tehát miért ambicionálhatja Donald Trump Írország és Észak-Írország egyesülését? Az Egyesült Államok a jelenlegi brit vezetése nem ápol kifejezetten szoros kapcsolatot, és számára kifejezetten kedvező lenne egy katolikus vezetésű ír támogatottság.
4: Nem gondolom, hogy Írországnak a függetlensége hasznos lenne az amerikaiak számára, hiszen azért az első számú szövetségesük még mindig próbál az Egyesült Királyság. Az Egyesült Királyságnak a többek között a hírszerzése, de akár a katonai erőműját nyilvánvalóan beszámad az amerikaiaktól. A legfontosabb támogató az amerikai globális hegemónia fenntartásában más országoktól. Nyilvánvalóan a franciák sok mindenki más segít, mert globális klimátus nem lehet fenntartani szövetségi rendszer nélkül, de itt azért első számok mindig a britek. Tehát én nem hiszem, hogy Donald Trumpnak az elképzelés, hogy Írország önálló legyen, ez az amerikai érdekeket segíteni elő. Többek között azért, mert Írország semleges. Tehát ebben a pillanatban Észak-Írország, illetve az ottani brit Egyesült Királyságbeli pozíciók azok megszűnnének, és aztán tudjuk azt, hogy ez egy veszélyes precedens teremthet, mert Cardiffban egy csúcstalálkozó az észak-ír, a Velszi és a skót kormányoknak a vezető között, mind a három kormány ilyen pillanatban az észak-írné Michel O'Neill, aki a Sinn Féinnek a vezetője Észak-Írországban és katolikus, a skótoknál John Sweeney, az SNP-nek, a skót nacionalista pártnak, nemzeti pártnak a vezetője, és Velszben pedig a Plaid Cymru nyerte a májusi választásokat. Az ő úgymond első miniszterüknek a nevét nem kisebb megmondani, vagy elmondani, mert olyan bonyolult Velszijú van. De hát ők azért jöttek össze, hogy úgymond a függetlenségi törekvéseket próbálják koordinálni, illetve rávegyék a brit kormányt, hogy referendumot írjon ki erről a kérdésről. Hogyha Észak-Írország és Írországnak az ügyét nézem, eleve Donald Trumpnak véleményalkotási joga van, idézőjelben nyilván van mindenkinek lehet véleménye, de jogilag ezt a nagypénteki egyezmény szabályozza, a 98-as, amelyik előírja, hogy a referendumot akkor lehet megtartani, hogyha mindkét oldalon megfelelő többség van ahhoz, hogy tartsanak referendumot. Észak-Írországban ez a többség nincs. Igaz, hogy például az első katolikus első miniszter van, de a DUP és a UUP, tehát az unionista pártok és a követők, a protestások még mindig azért többségben vannak, és a referendumot nem fogják az ő ellenükbe megvalósítani. Nem is szólva arról, hogy azért a katolikusok sem teljesen biztosak abban, hogy anyagilag és egyéb módon jobban járnának Írországban ír állampolgárként, mint az Egyesült Királyság állampolgáraként. Tehát ez egy másik kérdés. A skót és a Velszi és az északír referendumról pedig általában tudni kell azt, hogy ezeket akkor lehet hivatalosan kérni, hogyha a brit kormány, illetve az Egyesült Királyságnak a parlamentje, idézőjelben a Westminster, erre engedélyt ad, illetve jóvá hagyja. Hogyha nem hagyja jóvá, akkor ki lehet írni, mint például 2014-ben a skótok kiírtak egy népszavazást a függetlenségül, de hát az úgymond vélemény nyilvánító és nem ügydöntő, amit különben 55-45 arányban elveszítettek a függetlenségpártiak. Mert azért Skóciában is és Velszben is azért meggondolnák azt, hogy mondjuk egy független Velsz az miből fog megélni, ugyanis ez a három tagállam az első királyságnak többet kap vissza a költségvetésből, mint amennyit befizet a költségvetésbe. Tehát egyedül Anglia az a négy alkotelm közül, amelyik fajlagosan kevesebb pénzt kap vissza, mint amennyit befizet a kincstárba. Skócia, Észak-Írország és Velsz pedig többet kap vissza, 110-120%-kal többet kap vissza, mint amennyit befizet. Tehát mondjuk a skótok esetében a északi-tengeri olaj főbevételi forrás, ezzel vannak viták, hogy egyrészt, hogy mennyire apadt el, másodszor pedig a zöldeknek a kicsit örülete, hogy leváltsák a fosszilis energiát szélerőművekre, de hát az nem fogja pótolni a kiesett energiát, tehát ez egy másik kérdés. A versenyeknél ugye nem tudjuk, hogy mivel fognak megélni, mert a szénbányászat volt a fő foglalkozási ág, de hát az már meghalt Cardiff környékén. Észak-Írországnak megint csak semmilyen komolyabb ipara nincs, ugyan mert az észak-íri, mondjuk a Belfasti és a skót, a glasgowi hajóipar az nagyon komoly volt, többek között mondjuk Belfastba készült a Titanic, de ilyen pillanatban az európai hajógyártás és a brit hajógyártás teljes mértékben halódik, mert átvette a kelet-európai lengyel, meg a távol-keleti. Tehát ugye, hogyha függetlenség van, az nagyon szép lengetni a Velszi zászlót, a skót zászlót egy angol-skót mérkőzésen, futballmérkőzésen, de ugye a következő kérdés az, hogy hát akkor hogy lesz a megélhetés. Ugyanis a skótok 14-ben, és lehet a versziek is ebbe bíznak, vagy a északírek, mert ezzel három területen, Skóciában és Észak-Írországban mindenképpen a Brexit ellen szavaztak, hogy akkor ők majd csatlakoznak az EU-hoz. De hát annak idején már azért megüzenték nekik, José Mario Barroso volt a szem, akkor a bizottsági elnök 14-ben a skót népszavazásnál, hogy ez nem olyan egyszerű dolog, hogy egyik nap kilépnek az Egyesült Királyságból, másik nap belépnek az EU-ba, ugyanis azt mondta, hogy akkor mind új tagállam, illetve kandidátus tagállamként fogják őket kezelni, letárgyalni mind a két 32 fejezetet. Úgyhogy az EU meg azért nem nagyon szeretné ezeket a függetlenségi dolgokat, mert akkor az más precedens teremtene, mondjuk Katalónia, a Baszkföld, Korszika esetében, és hát megint csak, hogyha meghúzzuk a szálat valahol, akkor az végighúzódik sok minden helyen. Tehát ezek a függetlenségi törekvések nem igazán valósak ilyen pillanatban, és hát Donald Trumpnak a megnyilvánulása félig meddig úgy is lehet értékelni, hogy általában a választások előtt és Amerikában november 30-án fődős választások lesznek, az elnökök felfedezik az ír gyökereket és az ír ügyeket és nyelvet, ugyanis kb. 40 millió ír származású állampolgár él az első támbú, és az ő szavazatuk nem mindegy, hogy hova megy. És az is köztudott, hogy a Sinn Féin hosszú időn keresztül lehető még mindig elég jelentős támogatást kap amerikai írektől, tehát azért itt van belpolitikai, nemzetközi politikai vonzat, jogi kérdések merülnek föl, tehát ez ilyen pillanatban feltetten Donald Trumpnak az irodai munkásságához tartozik inkább.
5: Mindez jogi, diplomáciai, amerikai belpolitikai kérdéseket és akár Trump belpolitikai ügyét is felveti. Ezek a függetlenedési törekvések Wales, Észak-Írország és Skócia kérdésében. Londonnak összességében fel kell készülnie arra, hogy ezeket a törekvéseket valamilyen módon komolyan vegye, és egy kicsit, minthogyha az egész európai kontinens politikai átalakulását látnánk. A kanadai miniszterelnök nemrég Davosban is tiszteletét tette. Ursula von der Leyen-től tudjuk, hogy Kanadát egy különleges úgynevezett társult tagsági státuszra szeretné felkérni, vagyis hát Brüsszel érdekei azt diktálnák, hogyha Kanada és az EU egy eddig nem létező formáció, kapcsolat egy eddig nem létező formációt öltene diplomáciai és gazdasági közeledés fényében. Mennyiben releváns Kanada megérkezése az Európai Unióba ilyen úgynevezett társult tagsági státusszal, ez mit jelentene az Európai Unió számára? És még visszatérve az előző kérdésre, ahol hallottuk, hogy rengeteg európai dimenziót felvetnek ezek a függetlenedési törekvések, viszont hogy értékeltjük mindezt a vallás szemszögéből? Tehát nagyon erőteljesen hallhattuk, hogy Észak-Írország vezetőjét, aki katolikus, és hogy ebben mekkora támogatottságot kap Donald Trumptól. Tehát vallási kérdések mennyiben játszanak kulcs szerepet ezekben a függetlenedési törekvésekben? Most túl azon, hogy tudjuk, hogy Skócia kinyilvánította a bemaradási szándékát az Európai Unióban. Tehát mindenképpen Skócia, hogyha eléri függetlenedését, akkor szeretne az Európai Unió tagja lenni.
4: A vallási dolgok azért nem komolyan játszanak szerepet, tehát Donald Trump azért nem bajnoka a különböző vallásoknak, főleg nem a katolikusoknak, tehát azért nem hiszem, hogy ez szerepet játszott ebbe. Az egész kérdés rövidre zárva, a britek úgy szeretnék gyengíteni nyilvánvalóan, vagy kezelni ezt az egész függetlenségi, függetlenedési mozgalmat, vagy mozgalmakat, hogy egyre több hatalmat adnak át, tehát köztudott ez a devolúció, ahol elvileg önálló skót parlament létezik, önálló Walesi parlament, Senedd létezik, az északireknél a Stormont ugyancsak önállóan létezik, és ezek nagyon nagy mértékben belpolitikai kérdésekben gyakorlatilag majdnem, hogy szuverének, egyértelmű, ahogy a védelempolitika, gazdaság és egyéb pénzügyi kérdésekben azért nem teljesen függetlenek, de óriási mértékű önkormányzati szuverenitásukkal vagy mozgástérrel rendelkeznek. Tehát az első kérdés ez a válasz. A második kérdésre a kanadaiaknak azért ugyancsak meg kell fontolni azt, hogy mit és mit nem akarnak. Ilyen például a kanadai kereskedelemnek a 68%-a nagyjából egyesült államokkal zajlik le, a kétoldalú kereskedelemnek a volumene 790 milliárd dollár, tehát az, hogy lecsatlakozna az egyesült államok és inkább Európára koncentrálna, hát az elég sok mindent fölvet. Logisztikailag köztudott, hogy milyen szimbiotikus viszony van mondjuk Ontario és Michigan között, de különböző tartományokat és államokat mondhatok, kanadai tartományokat és amerikai államokat, autóipartól kezdve a védelmi együttműködésig, ott a NORAD, az észak-amerikai légvédelmi rendszer, tehát ez azért nem olyan egyszerű, hogy majd pont Ursula von der Leyen megtárgyalja ezt már Carneyval. Nem is szól arról, hogy Carneynak gyakorlatilag inkább a davoszi beszéde visszatérve az elképzelés inkább az, hogy a úgynevezett középhatalmak országokat próbálja valami fajta módon Kanada köré, vagy nem csak Kanada köré gyűjteni, és hogyha kiindultunk a Brexitbe, akkor végezhetünk ezzel, hogy ezek a középhatalmak is elvileg arra szolgálnának, hogy a szuperhatalmakkal szembe ellensúlyt képezze gazdaságilag, diplomáciailag, politikailag. Makarynak ilyen pillanatban úgy tűnik, hogy ez az elképzelése, de az, hogy társultag legyen az Európai Unióban, ilyen még az, hogy tengeren túli nem nagyon volt. Hát az biztos, hogy bármi is lesz, milyen nyilatkozatokat adnak ki, meg elképzeléseket, az biztos, hogy se holnap után valószínűleg azért nem lesz Kanada az Európai Uniónak se társult, se semmilyen tagja.
0: Elhangzott a Világújság. Külpolitikai rovatunkban Magyarics Tamás történésszel, az ELTE professzor emeritusával, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Hauber Zsolt összeállítását hallhatják.

kósza gondolat. Egy kósza gondolat ma reggel hozzám tévedt, nem kopogott, nem kért bebocsátást, csak leült csendesen a kávém gőze mellé. Nem szólt semmit, csak nézte, ahogy az idő aprólékosan morzsolja a perceket. Aztán halkan megkérdezte, vajon hány álom él még a szívek mélyén, amelyet sosem mertünk napfényre vinni? És hány szó maradt a torkunkba rekedve, mint őszi szél, amely nem találja a földet? Egész nap velem jött. Ott volt a járdák repedéseiben, a felhők lassú vonulásában, egy idegen mosolyában, egy régi dallam vízhangjában. Este aztán eltűnt. Nem búcsúzott, nem hagyott nyomot. Csak a helyén maradt egy különös csend, és benne egy érzés. Talán nem is ő volt kósza, hanem én, aki egy pillanatra rátalált önmagára.

A régi fény. A régi fény arcomon kigyúlt, s egy pillanatra újra élt a múlt. De mire felnéztem az égre csendben, csak az árnyék maradt mellettem. Mosolyott halvány vízhang csupán, egy régi dal az elmúlás után. S a szívem még ma is némán remél, ott, ahol már csak az emlék beszél.

tóparton álmodom. A tóparton álmodom, hol a víz az égbe néz, s a hullámok lágy kezében megpihen a csendes fény. A nádas halk mesét susog, a szél lassú dalt fütyül, úszik a fehér vitorla, az alkony felé röpül. A tóparton álmodom, s nem siet velem az idő, csak a felhők úsznak némán a kéklő végtelen fölött. Álmodom egy régi nyárról, egy mosolyról, egy kézről még, melynek melege ott ragyog a vizen szétömlő fényben rég. A tóparton álmodom, míg az este közelebb hajol, és a nap aranytallérjait a hullámokra szórja szét valahol. Majd mikor a csillagok egymás után kigyúlnak fenn, a csend ölébe hajtom fejem, és a tó őrzi álmomat helyettem.

Aranyhíd lellén. Az este lassan vállára vette a nap fáradt vörös köpenyét, és a Balaton tükrén egyszerre aranyjá vált a messzeség. Lellén ültem a partkövén, hallgattam a víz halk szavát, ahogy a szél a hullámok közé régi nyarak emlékét fonta át. A napkorunk már búcsúra készült, de még visszanézett csendesen, s fényéből hosszú aranyhidat épített a túlpart és a szívem között nekem. Ráléptem volna, ha lehet, át az időn, az éveken, vissza azokhoz a nevetésekhez, melyek még itt ringanak a víz felett. A parton lassan gyúltak a fények, a nádas esti dal susogott, és az aranyhíd percről percre egyre mélyebb titkot hordozott. Mire a nap végleg elmerült, a híd is szerte foszlott halkan, de egy darabja bennem maradt, mint őrzött kincs egy nyári alkonyatban. Azóta, ha lellén, este jár a lelkem, és a Balaton tükrébe néz, látom újra azt a csodát, egy múló fényből születő örökké valóság meséjét.

Béke és csönd. A béke ma túl messze jár. A csönd csak bennem talál hazát. A múlt halk lépte visszajár még, mint dérlepte kihűlt világ. Ha egyszer minden könny elalszik, és elfárad a fájdalom, talán a csönd majd átölel végül, s béke virrad a hajnalon.

0: az emlék íze. A múlt íze a szélben remeg, mint elhagyott törékeny dal. A csend ma is a nevet suttogja, de választ már sehol sem hall. A szívem lassan megtanulja, hogy ami volt, az nem jön vissza. Mégis minden dobbanásban ott vagy, mint fájdalom, mely nem múlik soha.
1: Az elmúlt fél órában Hauber Zsolt zenei összeállítását hallották. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Peresztegi Attila zenei szerkesztő, Ungvári Judit bemondó, valamint a technikai munkatársak Csák Éva és Biksa Levente. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

A régi törvény prófétái isteni kinyilatkoztatás által megismerték a jövőt. Jézus pedig a maga ereje által tárta fel. Több mint 30 évvel ezelőtt megjövendőli Jeruzsálem ostromát és a templom pusztulását. Kijelenti, hogy halála után a harmadik napon kijön sírjából. Mély magabiztosság és milyen merészség. Ki látott már valaha olyan embert, aki előre megmondta volna, hogy föltámad? Hol van az a halálra ítélt, aki annyira bíznék önmagában, hogy kivégzésében győzelmének kezdetét látná? Jézusban megvolt ez a merészség, vagy jobban mondva, éles látás. Amikor fölmagasztaltatom a földről, mondja, mindent magamhoz vonzok. Hogyan? A kereszt a gyalázat bitófája, amely azért lett alkotva, hogy iszonyatot és rettegést keltsen. Jézus számára a dicsőség trónja lesz. Milyen kihívás ez az emberi bölcsesség számára? Az írástudók és farizeusok a megfeszített felé rázva öklüket gúnyosan nevetve mondták, ej, aki Isten fiának mondtad magad, szállj le hát most a keresztről, másokat megszabadítottál, szabadítsd meg magadat. Jézus semmit sem válaszolt erre a felszólításra. Vajon nem elismerése volt ez a tehetetlenségének? A tanítványoknak úgy tűnik, el kellett volna veszíteniük minden bizalmukat, hiszen mesterüket ellenségeinek hatalmába látták, mint bárányt az oroszlán karmai között. A keresztnek, a gyalázat fájának bennük is megvetést és elfordulást kellett volna keltenie a keresztre feszítettel szemben. Éppen az ellenkezője történt. Amint Jézus megjövendölte, a kereszt a megváltott világ központjának vonzó ereje lett. A szenvedés botránya a hit és a szeretet kiáradását okozta a tanítványokban. Meghatott a szívüket a világ üdvéért haldokló Isten látása. A kereszt esztelenségére, csodálattal, elismeréssel eltelve, az önfeláldozás esztelenségével válaszoltak, és egyöntetű lelkesedéssel, lendülettel futottak apostolkodni és vértanúságot szenvedni. A rendkívüli képességek között talán Jézus távolbalátása lep meg és bilincsel le bennünket a leginkább. Amikor Nátánael azt hallotta, hogy Jézus a Messiás, kételkedő hangon felkiáltott. Jöhet-e jó valami Názáretből? Jézus e szavakra célozva mondta neki nem sokára, íme, egy igaz izraelita, aki őszintén megmondja, amit gondol. Hogyan? Válaszolta Nátánael, te ismersz engem? Jézus ezt felelte neki. Mielőtt Fülöp neked beszélt volna rólam, láttalak téged, amikor a fügefa alatt voltál. Nátánael azt hitte, hogy egyedül van a fa alatt, ahová elhúzódott a kíváncsi szemek elől. Mindazonáltal, amit ő gondolt vagy tett, nem került el a távoli barát figyelmét, aki minden lépésében követte őt. Jeruzsálembe való diadalmos bevonulása napján Jézus így szólt két tanítványához. Menjetek a helyiségbe, amely átellenben van. Ott találtok egy megkötözött szamarat, s vele együtt egy csikót, melyen ember még sosem ült. Oldjátok el, s ha valaki megkérdi tőletek, mit műveltek, mondjátok, hogy a mesternek szüksége van rá, és azonnal átengedi azt. A tanítványok engedelmeskedtek, és pontosan úgy történt minden, amint Jézus megmondta. Néhány nappal később Jézus kérte választottait, Pétert és Jánost, menjetek Jeruzsálembe. Amint bementek a városba, elétek jön egy korsót vívő ember. Kövessétek őt a házba, és mondjátok a ház tulajdonosának, a mester nálad akarja tartani a húsvétot tanítványaival. Hogyan tudhatta Jézus, hogy abban a pillanatban, amikor Péter és János a városba érkeznek, találkozni fognak annak a háznak szolgájával, ahol a gondviselés tervei szerint az oltári szentséget fogja szerezni? Mindezek a tények világosan és kétségbe vonhatatlanul bizonyítják, hogy Jézus ember fölötti értelemmel bírt. Irántunk való tekintetből, hogy küldetését teljesítse, alkalmazkodott gyöngeségünkhöz és felfogásunkhoz.
Milyen egyszerű az ő tanítása. Mégis egyes szavai szédítően mélységesek. Olyan megismerési módra vallanak, amely teljesen különbözik a miénktől. Jézus néha úgy fejezi ki magát, mintha az idői és tér nem is létezne számára. A jeruzsálemi templomban kijelentette a megbotránkozott és felháborodott zsidóknak, hogy az ő kora az örökké valóság. Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Nem azt mondja, én voltam. Mert ez a beszédmód feltételezi a jelen és a múlt közötti megkülönböztetést. Márpedig az Úr előtt egy nap olyan, mint ezer év, és ezer év, mint egy nap. Teljes és változatlan élete, örök jelen. Bírja és betölti úgy a jövőt, mint a múltat. A Galileai hegyen, ahová feltámadása után tanítványait rendelte, Jézus így szólt hozzájuk. Én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig. Hol tartózkodik? Talán egyetlen helyen, ahonnan működése a világot beragyogja? Nem. Hanem egyszerre mindenütt. Jelen van ugyanakkor minden keresztény közösségben, bármilyen távolság választja is el azokat. Ott, ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Kijelenti a csodálkozó Nikodémusnak, hogy még az égben van, amelyet elhagyott. Senki sem megy föl a mennybe, hanem csak az, aki leszállott a mennyből. Az emberfia, ki a mennyben van. Olyan nyugodtbiztonsággal beszél a síron túlról, mint egy utas, aki onnan jön vissza. Birtokolja a boldog színelátást, és senki sem ismeri Istent úgy, mint ő. Való igaz, hogy Jézus nem közölte velünk teljesen ezt a csodálatos ismeretet és tudást, mégpedig azon egyszerű okból, mert meghaladja befogadó képességünket. Az ember képtelen fölfogni, mint ahogy az óceán sem mérhető ki dióhéjban. Másrészről nem azért jött a földre, hogy kérdéseinkre feleljen, és kielégíthetetlen kíváncsiságunkat kielégítse. Nem tudósokat akart nevelni belőlünk, hanem szenteket. Így csupán az üdvösségünkhöz szükséges és hasznos igazságot nyilatkoztatta ki. A kincsekből, melyek el vannak rejtve benne, csak néhány gyémántot adott, de ezek oly ragyogóak és tündöklők, hogy fényes bizonyítékát adják kimeríthetetlen gazdagságának. Ha már ez a visszaverődő fény is ilyen szép, milyen lehet a napfény? Amikor egy szegény ember este elsétál az ünnepi fényben úszó palota előtt, és egy fénysugár kiszűrődik az ablaktáblákon, maga elé képzeli a ragyogóan kivilágított termet, és nem minden irigység nélkül álmodozik, képzelődik a vendégek öröméről. Így vagyunk Jézus tanításának egyes vonásaival is, mely ragyogó kilátást nyújt nekünk. Fölvillanások, fénysugárzások ezek, amelyek elkápráztatnak, és megsejtetik a világosság végtelen özönét.

Henri Maurice Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel. Schubert 8. H-moll befejezetlen szimfóniájának első tételével folytatjuk adásunkat. Közreműködik a Kölni Rádió Szimfonikus Zenekara és Günther Wand.

0: Schubert 8. H-moll befejezetlen szimfóniájának első tételét a Kölni Rádió szimfonikus zenekara és Günther Wand szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30. Következzen a Zenepavilon.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Zenepavilonban. Hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy a zenei géniusz, meg általában a géniusz csak úgy Pallas Athénéként pattan elő valahonnét készen, de ez nem egészen így van. A zenei géniusz, ahogy Rév Lívia fogalmazott, sok mindent magával hoz, amit már születés előtt tudott, de a Földön is sok mindent meg kell tanulnia. Erre hallunk ma egy jó példát Wolfgang Amadeus Mozart kapcsán, akinek az édesapja, mint tudjuk, mindenféle szempontból mestere és tanára volt, és igen szigorú zenei leckéknek vetette alá. A stúdiumok egyik része az volt, amikor a kis Mozart már alkalmas volt erre, hogy korábbi zeneszerzők szonátáit kellett neki átdolgoznia néhány hangszerrel, kísért zongora koncertokkal. Ezek között a szerzők között találjuk a már leginkább csak Mozart feldolgozásából ismert Reichbach, Honauer, Schobert, Eckhard és persze a másonnét is ismert Carl Philipp Emanuel Bach műveit, akiknek tehát a rokokó szonátáit Mozart kísérettel látta el. Egy-két évvel később az imád 8 éves és imád saját szimfóniákat jegyző Mozart Londonban járt az édesapjával, és itt találkozott a legfiatalabb Bach fiúval, a londoni Bachként ismert Johann Christian Bachal, akivel az életkorbeli különbség dacára életre szóló barátságot kötött. A följegyzések szerint a kisfiú annyira elbűvölte Johann Christian Bachot, hogy többek között együtt improvizáltak az orgonán. Nos, a kis Mozart, aki példaképének tekintette Johann Christiant, tőre is átdolgozott, koncertóvá formált néhány szonátát. Johann Christianról tudni kell, hogy hamar kinőtt édesapja szárnyai arról, és először Berlinben tanult a testvére Carl Philipp Emanuel Bach keze alatt, aki maga is meglehetősen messzire távolodott a szigorú barokk kontrapunkt világától, Johann Sebastian Bach egyházzenéjétől, és mint tudjuk, Nagy Frigyes udvarában muzsikált. Johann Christian innen Milánóba ment, majd Bolognában folytatta a tanulmányait nem máshol, mint a később Mozartot is szárnya alá vevő Padre Martini keze alatt. Nem meglepő, hogy mire Londonba érkezett, ahol Charlotte királynő fogadta szolgálatába, az olasz muzsikával beoltva muzsikált tovább, és az atyai leckéket tulajdonképpen elfeledve új, a baroknál levegősebb, szórakoztatóbb, könnyedébb stílust, a gáláns stílust alakította ki. Következik most egy eredeti szonáta, méghozzá az Opus 5 numero 4-es Esdur szonáta Johann Christian Bach tollából, a neves cembalista Peter Jan Belder előadásában.

Johann Christian Bach Es-dur szonátája után pedig hallgassunk meg egy Mozart által koncertóvá átdolgozott szonátát, ez tehát a 8 éves Wolfgang Amadeus Mozart Johann Christian Bach nyomán készített koncertóinak egyike, méghozzá a Köhli jegyzék szerinti 107-es sorozat első darabja D-durban. Az előadók Peter Jan Belder és a Musica Amphion személy szerint Remy Bode és Martin Broken barokk hegedűn, Margaret Urquhart nagybőgőn, a csembaló mellett továbbra is Peter Jan Belder. Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, egy hét múlva találkozunk, a viszonthallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Egy óra van. Messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Jó napot kívánok! Szentirmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Tatán az elmúlt években számos turisztikai attrakciófejlesztés, új élménypontok létrehozása, régiek teljes körű átalakítása valósult meg. Ilyen többek között a Malom Történeti Élménypark, a Kőfaragóház és a Fényes Tanösvény. Messzelátunk mai adásában ezekről hallhatnak. A tatai malomkertet a város központjában lévő egykori kristály fürdő területén alakították ki. A hatalmas medence partján különböző típusú, működésbe hozható malmok sorakoznak. Van itt fűrész, kalló, hajómalom, és itt áll a 200 éves felújított jenő, őrlő malom is. A tó közepén olyan szigetet építettek, ahol élmény alapon modellezhető a szivattyúzás, vízkezelés, zsilip működtetés. A területet Ambrusné Fülöp Máriával, a Tatai Városkapu ZRT kommunikációs munkatársával járjuk be.
1: Két részből áll tulajdonképpen ez a malomkert, egy élményparkból és egy jenő malomból, egy felújított malomépület áll még itt a területen, hiszen Tata a vizek városa, a 18.-19. században rengeteg malom működött a városban, 20-nál is több. Ugye az Eszterházi uradalom részét képezték ezek a malmok. Több fajta malom is működött, nem csak őrlőmalom, hanem volt fűrészmalom, ugye deszkametszőmalom, voltak kallómalmok, és ugye helyet kapott itt egy hajómalom is, ami pedig a felvidéki Gúta településnek a hajómalma, ennek a kicsinyített mása. Tulajdonképpen ez a négy malom szerkezet kerül itt bemutatásra, és játékos módon hozható mindegyik mozgásba, tehát azért a gyerekek számára kínálunk itt kikapcsolódási lehetőséget. Ezt ugye egy ilyen vizes árok mellett alakítottuk ki. Középen pedig egy terepasztalnak hívjuk mi. Különböző vizes játékelemek kaptak helyet. Különböző eszközökkel lehet a vizet kimérni, felemelni a víz a vizes árokból, és aztán terelni különböző zsilipek segítségével, mozgásba hozni forgóelemeket, úgyhogy tényleg a gyerekek itt órákat el tudnak játszani.
0: Az első malom a fűrészmalom.
1: Igen, egy libikóka segítségével lehet egyébként mozgásba hozni. Rá lehet állni erre a szerkezetre, és aztán ahogy elindul a malomkerék, úgy indul el fölle mozogva a fűrészünk is. Hát ez nyilván azért egy kis fizika ismeretet igényel, hogy azt a forgómozgást egy egyenes irányú mozgással hogyan lehet átalakítani. Úgyhogy tényleg itt nem csak játszanak a gyerekek, de egy kis vezetéssel akár még a fizika órát is be lehet iktatni.
0: Igen, most, ahogy megmozgattad kézzel ezt a két egységet, elindult az egyik kerék, elindult a fogaskerék, és az a kerék is, ami a vízben van. És ezt gondolom, ahogy a gyerekek itt dolgozgatnak, vagy mozgatják, úgy meg is fordul, majd meg is pördül egy idő után. Itt alul is fordítja a hengert, és mivel fűrészmalom, ezt a ide helyezett fa törzset kellene elfűrészelni.
1: Nyilván ez csak egy dekorációs elem benne, de a fűrészlap azért az föl le tud.
0: Ó, igen. Tehát függőlegesen van beleállítva ebbe a fa hengerbe, vagy a fa törzsbe.
1: És hát azért mozgatni kell egy ideig, hogy meginduljon a fűrész is.
0: Méretben egyébként törekedtetek az azonosságra? Tehát ez így nézett ki nagyjából méret azonosan egy eredeti fűrészmalomban
1: is. Hát akár igen. Nyilván ott is voltak méretbeli eltérések, gondolom attól függően, hogy mit akartak megmunkálni, mekkora méretű gerendát. Ugye mindent a víz hajtott. Ugye Tatát behálózták a patakok, az erek, rengeteg nagyhozamú forrás tört fel itt az angol kert területén is, akár derékbőségű víz is feltört, és hát ezt kihasználva épült ez a rengeteg malom itt a város több pontján. Nagyon sok mai napig is megmaradt. több funkcióval bírnak, van amelyikben étterem, szállás működik, van amelyik a Kunidom Okos Múzeum üzemeltetése alatt múzeumként funkcionál, a mi malmunk pedig ugye egy lent egy berendezett malomrész van, az emeleten pedig egy élménykonyhát, galériakonyhát alakítottunk ki.
2: Oda majd bemegyünk,
1: oda majd
2: megnézzük, hogy ott milyen munka zajlik, viszont nézzük még tovább a malmokat, hogy mi az, amit még itt a külső területen meg lehet mozgás közben is tekinteni, illetve be lehet vonódni a megmozdításokba. Igen, igen. Megérkeztünk az őrlőmalomhoz.
1: Ez nem biztos, mókus hogy bemutatom, mert ez egy mókus kerék, tehát a klasszikus bele kell állni, és ugye hajtani lábbal.
2: És közben megindul
1: és
2: a vízkerék.
1: Aztán, ugye, megindul
2: is,
1: a vízkerék, de...
2: Ketten beleállnak, vagy egy beleáll,
1: hát
2: mondjuk,
1: azért,
2: és akkor elkezd benne lépegetni.
1: Akkor azért oda kell figyelni, igen, hogy van itt benne a sebesség, is maradjon igen. A kis dobozban.
2: És akkor ez meghajtja a kereket.
1: Ez emeleti igen. Részen ott van a garat, ahová ugye annak idején beleöntötték a gabonát, és aztán ugye egy ilyen csőszerű, vagy egy csúszdaszerű részen pedig belehullott a tartályba, vagy egy kádba, vagy egy nagyobb teknőbe a megőrölt gabona.
2: Működik? Tehát ezt a feladatát is ellátja? Ki lehet próbálni, hogy fölöntünk oda búzát, vagy bármi kukoricát?
1: Most már azért nem lehet kipróbálni, mert sajnos a gyerekek túl gondolták ezt a játékelemet, és az itt ezt az apró kavicsot szórták bele, amitől ugye...
2: De egyébként lehetne.
1: Egyébként lehetne, igen.
2: Ott a túloldalon látjuk a hajómalmot.
1: Igen, ez ugye a gútai hajómalomnak a kicsinyített mása. Ugye a hajómalmoknak az volt a tulajdonsága, vagy a jellemzője, hogy ugye a víz felületén álltak, és a malomkerék volt olyan felfüggesztésben, hogy az alatta elhaladó víz forgatta ezt a kereket. Ugyanakkor a hajót tudták mozgatni is, hogyha mondjuk egyik településről a másikra kellett átutaztatni ugye a malmot, akkor tehát abban könnyítette meg mondjuk a molnárok munkáját, hogy a malmot vitték arra a helyre, ahol meg kellett törölni a gabonát, és nem a gabonát kellett a malomhoz szállítani. Ilyen szobabiciklis tekerős módszerrel lehet ugye mozgásba hozni, le tudunk ülni egy kis
2: sámlira.
1: A lábunkkal meg tudunk hajtani, hát egy hasonló, mint a vízi biciklinek a igen. Meghajtása. Ezt is kell indul. Elképzelni.
2: Elindult a kerék, csobog is. Na, ez egy kis edzés itt, lábtorna, és közben forog a kerék.
1: Mert azért ahhoz képest nagyok ezek a malomkerekek, tehát azért tényleg kell egy kis fizikai erő is, hogy mozgásba tudjuk hozni.

0: elérkezünk a következő malomhoz. Kallómalom? Na mit csinált a kallómalom? Ezt már kevésbé ismerjük.
1: A malom kerék egy hosszú tengely igen volt, és az egy ilyen küllőket, vagy ilyen kis kalapácsokat kell elképzelni, amiket így megmozgatott, egy ilyen ritmikus ütő-törő tevékenységet végzett. Ugye itt mindegyik malom mellett van egyébként egy információs tábla malom szerkezetről. Ugye itt is írja, hogy puskaporttörő, érzúzó malmokban is zúzásra is használták, és ugye itt a tene pedig a jellemző volt, ugye, hogy a posztó megmunkálásához használták, illetve később fogunk majd beszélni a tatai kerámiáról, másztörőként is használták. A játékelem pedig ez a játszóterekről ismert mókuskerék. Ugye rá kell állni és úgy meghajtani.
0: Te most te állsz.
1: Próbálom megmutatni, igen. És ezt is így hajtani kell.
2: Lindult a kerék.
1: Lindult a kerék, és azért ezt a ütő mozdulatot is bemutatjuk. Nyilván nagyobb, az eredetiben nyilván nagyobb kalapácsok mozdultak meg.
0: És itt kellett az erő is, tehát nem csak az, hogy megmozduljon, hanem hogy erőt kifejtsen ütéskor.
1: Így van, ez jellemzőbb az ilyen felülcsapásos malmoknál, amikor a víz felülről érkezik a malomkerékre.
0: Ez a nyomós kút, és jön is fel a víz?
1: Jön belőle a víz.
0: Vájúba belefolyik a víz, és ott pedig meghajt egy vízikereket.
1: Van, ott a mozgathatók, akkor a gyerekek
0: elzárhatják a vizet.
1: Betehetik, akkor az ugye így eltereli a vizet. Tehát igen, tényleg így akár egy iskolai osztály nagyon sok időt el tud itt tölteni.
0: A zsilip működése.
1: Ugye itt is a zsilip, és aztán ahogy folyik tovább a víz, egy ilyen kis pörgő szerkezetet hajt meg, és egy kis árokban folyik tovább.
0: Most átjöttünk egy szigetre a partról, vitorlák vannak, napvitorlák kifeszítve, igen. Tehát itt tényleg el lehet hosszú órákat tölteni, igen.
1: Hogy azért a gyerekek árnyékban legyenek, mert tehát nyilván ide akkor jönnek, amikor ugye nagyon jó idő van, strandidő van.
0: És a zsilipeknek különböző is, fajtája, itt teknők, víziutak.
1: Kereket lehet megforgatni, és egy ilyen emelő.
0: Már jön is a víz. Jön is a víz, hozza.
1: És aztán nyilván, ha beindul a lendülettől, akkor
0: itt tudja. Már folyik. Ja. Kinyitom a zsilipet, és akkor mehet tovább a víz. Itt is meghúzom. És még mindig tekerjed a vizet, hogy még jöjjön több, mert megállt.
1: Igen,
0: itt van egy, aki dolgozik, a többi pedig irányít.
1: Így van.
0: Csobog végig ezekben a teknőkben. Itt, ha megnyitom, akkor tovább engedjük. Egy részét,
1: van,
0: most lezárjuk.
1: A gyerekek nagyon leleményesek tudnak lenni, csapatokba rendeződnek.
0: Igen,
1: az egyik.
0: Hamarosan a kis kanalat is megnyitja,
1: elzárni.
0: És akkor ez meg a kis kanalat mindjárt megforgatja, és engedi tovább vissza a rész.
1: Így van, vissza az árok. Itt résznél pedig egy emelőcsigával lehet a vizet kiemelni a vízből. Ezt is nagyon tudják élvezni tényleg a gyerekek. Vízvilágnapján gyakran tartanak ilyen játékos vetélkedőt, és akkor eleme a malomkert is ennek a játéknak.
0: És még egy malom kimaradt, ami felé most közelítünk, ez a ilyenő malom. Ez viszont egy nagy vízi malom, itt csobog is a vízbe felé.
1: Ez egy több mint 200 éves épület, amit a pályázat során sikerült ilyen gyönyörű módon felújítani. Ugye itt mellette szintén bemutató jelleggel folyik a víz. Ugye balesetvédelmi okok miatt nem a malomkereket forgatja meg a víz, de mégis egy nagyon szép látványelem az, ahogy a malomépület mellett becsobog a víz tulajdonképpen. És ugye az tölti meg itt a vizes árkunkat. Ugye a malomépülettel tudjuk 4 évszakossá tenni ezt a turisztikai attrakciónkat. Ugye most beléptünk a malomépületbe, pont velünk szemben látható a garat, ahová ugye beleöntötték a gabonát, ugye meg lehetett forgatni a malmot, ugye a malomkövek között pedig összetört a gabona, és aztán ide bele csurgott egy ilyen csúszda szerkezeten keresztül egy ilyen nagyobb tartályba. Tehát tényleg így a gabona útját mutatjuk be, az aratvetéstől, aratástól kezdve, egészen a liszt feldolgozásáig.
0: Még egy mázsa is van, le lehet mérni a megtöltött igen. zsákokat. A dagasztóteknőben ugye a kenyér és egyéb.
1: Van egy meseszobánk, ahol pedig a helyi művészek, a múzeumi munkatársak egy mesét alkottak Jenő Molnárról, és Jenő Molnár legendáját lehet megtekinteni, egy 6-8 perces mese, népmesei elemekkel tűzdelve, nagyon kis aranyos mesek, így a gyerekek zsákokon ülve tudják végignézni.
0: Ez egy tatai mese akkor tulajdonképpen a városhoz
1: ez
0: kapcsolható.
1: Ez egy tatai mese, tatai igen, mese. Igen.
0: Jenő Molnár a malom gazdája volt egykor, ezért Jenő malom?
1: Igen,
0: ezt
1: igen.
0: Nagyjából általában a tulajdonosokról így szokták a nevet adni.
1: Pék malomnak is nevezték, ugye ez egy őrlő malomként funkcionált, és a 20. század elejétől hívják Jenő malomnak.
2: A Jenő Malom galéria konyhájában a muzsika után Purgel Hornyák Tímea vár minket. Ízekről, foglalkozásokról, hamuba sült pogácsáról és a Kiskukta tábor idei sikereiről is kérdezem majd.

0: Burger Hornyák Tímea vagyok, és a Tatai Városkapu ZRT-nél mint termék- és élményfejlesztő foglalkozom, ami annyit jelent, hogy kitalálok, és aztán megvalósítok ilyen élmény alapú programokat itt a Malomkert fenti konyhájában, illetve az udvaron álló kemencével együtt véve is.
1: Igen, itt a kemence mellett eljöttünk, gondoltam, hogy ott általában lehet sütni, főzni.
0: Igen.
1: Eleve a kemencében sült dolgok alapja lehet a liszt a legtöbbének, hogyha nem hús. Viszont itt a konyhában szintén úgy van minden elrendezve, berendezve, hogy két hosszú asztal, és körül lehet állni, különböző foglalkozásokat lehet itt lebonyolítani. Mik itt az élményelemek Malmon belül?
0: Igazából vagyunk olyan szerencsések, hogy majdnem minden korosztályt tudunk foglalkoztatni, illetve szórakoztatni itt élmény alapú programokkal. Körbe tudjuk állni körülbelül 15-en ezt a nagy asztalt, ami alapvetőleg egy nagy nyújtódeszka igazából, és ezen tudnak dolgozni a résztvevők. Vannak különböző eszközeink, amikkel foglalkozásunk során ki tudjuk alakítani a tésztákat, szaggatni tudunk, nyújtani tudunk mindent, amit így igazából egy látványpékségben, amit el tud képzelni az ember, azt mi mindent el tudunk itt készíteni. Van egy keresztőgépünk is, illetve van egy 4 tepsis sütőnk is, ezzel relatíve gyorsan ki tudjuk szolgálni például az osztálykirándulásos csoportokat, a csoportbontással linzert szoktunk velük készíteni, utána örömmel fogyasztják el a gyerekek. Nagyon kreatívak szoktak lenni a gyerekek, nagyon szépeket csinálnak, de hát egy másodperc alatt utána el is fogyasztják. Igazából szerintem az a szimpatikus benne, hogy egyrészt, hogy alkotnak is, kreatívak is tudnak lenni, másrésztről pedig utána is tudják fogyasztani, és finom is, amit készítenek.
1: És a kenyérsütést ki lehet próbálni? Megkeleszteni, bedagasztani? Tehát ugye az ember folyamatában tapasztalja meg, hogy hogyan készül. Hogyan készülhet otthon például, hogyha itt megtanulja akár egy workshop keretében? Van ilyen is?
0: Bármit lehet készíteni, ami keresztéssel készül, főként azokat is lehet. Kenyér sütésre azt hiszem, hogy volt példa. Tervezzük is, hogy majd lehetne akár a kemencében is sütni. Mint keltészták szoktunk, fokáccsát, fonott kalácsot is készítettünk, csokis babkát, így a felnőtt résztvevőkkel, most inkább őket sorolom. Lesz majd kenyérlángos sütés a kemencében, ami ilyen őszre tervezett programunk. Ezek ilyen workshop jelleggel mennek. Amíg meg kell a tészta, addig ki tudnak menni itt sétálni, akár itt a vizes játszótéren, akár a csekére át tudnak menni sétálni, úgyhogy igazából egy szép környezetben vannak. Abszolút kikapcsolódást tud jelenteni. Adventi időszakban tervezünk iskolákat hívni, mézes kalácsot sütni, és akkor azt utána ki tudják díszíteni a gyerekek. Ezen kívül nekem még több olyan kemencés program van a fejemben, amit még nem valósítottam de majd meg szeretném valósítani, mint például akár csak egy hamuban sült pogácsa, ugyanis pizzát már készítettünk a kemencében, de még így jelentkezőkkel, résztvevőkkel pogácsát nem készítettünk. Én azt is szívesen kipróbálnám, hogy az hogy tetszik az embereknek, illetve hát talán a nyár szenzációja az volt, amikor egy ilyen kiskuktatábort tartottunk itt a gyerekeknek, ami 15 fővel valósult meg. Minden nap mi készítettük el az ebédünket és az uzsonnánkat, tehát jóformán önellátóak voltunk. Általános iskolás gyerekek jöttek, nagyon szívesen alkottak itt fentfelem a konyhában, együtt dolgoztunk, ha elakadtak, segítettünk benne, de igazából nagyon ügyesek voltak, készítettünk hamburgerbucit, és akkor ugye aznap hamburger volt az ebéd, másnap pizzát készített mindenki magának, olyan feltétel, amit ő szeretett volna enni, illetve harmadik nap hotdog kiflit készítettünk, és akkor hotdog volt az ebéd. Igyekeztem egy kicsit ilyen gyerekszájra is alakítani ezt a dolgot, illetve az uzsonnák volt kókuszgolyó, amit ugye nagyon könnyedén bármelyik korosztály meg tud csinálni otthon. Készítettünk sajtortát, epres sajtortát, tiramisút készítettünk még a gyerekekkel, és azt nagyon-nagyon kedveltek, azt várták a legjobban, hogy hú, mikor jutunk el odáig, hogy a tiramisút készítjük. Igazából ugye az is egy nagyon egyszerű recept, hamar megvan, nem kell sokat bíbelődni vele, és azt is bármelyik korosztály akár otthon el tudja készíteni.
1: A Jenő Malom galéria konyháját Purgel Hornyák Tímea mutatta be. Hamarosan a Kőfaragóház udvarán, a Sörét toronylábánál, a kávépörkölő üzemben és a kerámia kiállítóteremben folytatjuk tatai sétánkat. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: A Tatai Kőfaragóház látogatóközpont a város Kálvária dombján, a Fazekas utcában található. A helyi kerámia készítés, a tégla és cserépgyártás emlékei mellett működik itt kávépörkölőüzem, gyümölcs és zöldség aszaló műhely, kézműves sörfőzde és fazekas műhely. De mielőtt a benti tereket megnéznénk, érdemes időt szakítani a külső környezetre is. A Kálvária, a kilátótorony, a szabadtéri geológiai ösvény mind-mind látványos, felfedezésre érdemes pontjai a városnak. Sárga téglatorony, négyszögletű, és a teteje karzatban zárul. Milyen torony ez? Domb tetején van.
1: Igen, ez a egykori sörét torony. Ma Fellner Jakab kilátóként nevezzük, hiszen már nem funkcionál sörét toronyként.
0: Ambrusné Fülöp Máriát hallják.
1: A 30-as években épült, és azt a funkciót látta el, hogy sörétet öntöttek benne, sörét öntödeként működött. Ez egy 39 méter magas torony, és 175 lépcsőfok vezet a magasba. Nagyon gyönyörű panorámát láthatunk a tetejéről, úgyhogy mindenképpen érdemes megmászni ezt a 175 lépcsőfokot. Egyébként a bejáratát, tehát a kőfaragóházon keresztül lehet megközelíteni, itt lehet rá jegyet váltani, és akkor a kőfaragóház udvarán keresztül lehet felmenni a toronyba.
0: Ettől magasabb épület nincs Tatán, és talán itt a környékre is úgy lehet rálátni, mint az egyik legmagasabb pontról.
1: Igen, igen, ugye látni innen az öreg tavat, ugye a Gerecsének a nyúlványait, és hát ugye ha a Duna felé nézünk, akkor ugye itt a környező kis szőlőshegyeket, dombokat, úgyhogy tényleg az egész várost, ugye a nagy templomot lehet innen látni.
0: És miért kellett a sörét készítéshez egy ekkora tornyot építeni?
1: Ugye a forró olmot felvitték a torony tetejébe, és onnan hát lezúdították ezt a forró olmot, és különböző ilyen rácsokon átfolyva a magasság és a sebesség kiszámításával egy golyót formált ez a forró ólom, amikor leérkezett, egy hatalmas víztartályba érkezett le az ólom, de hát aztán nyilván a II. Világháború után már elavult technológiának minősült, és hát ezért nem működött tovább. Igen, hazánkban egyébként nem sok sörét torony maradt fent, én kettőről tudok, abból az egyik a Tatai. Bolyárt településen van még egy, ahol pedig szállást alakítottak ki benne, úgyhogy ez is egyébként nagyon kreatív formája. De mi meghagytuk a kilátó funkciót, hiszen azért az egy kedvelt turisztikai célpont. Itt egyébként ez a hely, az a Kálvária dombnak nevezik itt Tatán. Ugye egy kis Kálvária kápolna is áll a domb tetején, a szoborcsoport, úgyhogy egy ilyen kedvelt része a tataiaknak. És hát még egy földtörténeti érdekessége van a Kálvária dombnak, hiszen a másik fele, ez egy olyan földtörténeti kuriózum, ami hát egyedi, nem csak hazánkban, de szerintem egész Európában is, ugyanis a földtörténeti középkornak mind a három időszaka, a triász, jura, kréta, kőzet rétege megtekinthető egymás fölött. Az ELTE-nek van itt kialakítva egy geológus kertje, és ott lehet ezt megtekinteni, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes része a városnak. Mi most itt vagyunk a kőfaragóházban, ami pedig egy szintén Tatának az iparos, kreatív múltját szemlélteti. A kőfaragó név elnevezés az Eszterházi grófság idejéből származik, ugyanis az Eszterházi grófok, amikor elkezdték a város építését, a fejlesztését, akkor Itáliából hívtak ide kőfaragó mestereket, és ugye a környékben nagyon jó kőbányák találhatóak, ugye a sütői vörös mészkő például, és ezeket itt munkálták meg, itt dolgoztak vele. Ma pedig egy kézműves látogató központként működik. Az emeleten egy kiállítás látható, tehát a keramikus fazekas múltját mutatjuk ott be, illetve kapott az udvaron helyet egy épületrész, ahol pedig fazekas műhelyt alakítottunk ki, és különböző kerámia workshopokat tartunk, gyerekek részére is szakkör jellegűen, felnőtteknek is.
0: Az udvart határoló kerítés belső felületén tégla, cserép és kerámia házfal díszek sorakoznak.
1: Ugye az Eszterházi családhoz köthető téglagyár, illetve cserépgyár is, és hát azoknak a monogramos elemei vannak itt ugye kiállítva.
2: Közelebbről is érdemes megnézni.
1: Részben ugye kapcsolódik ez is a fazekas munkához, a kőfaragáshoz, tehát ez egy ilyen bemutató fal.
0: Cserjétől a csészéig. A muzsika után a kávé útját kísérhetjük nyomon a kőfaragóház pörkölő üzemében. Purgel hornyák tíme a vár minket.

0: A kávéüzem, kávépörkölő műhely a következő. Gépet látunk, polcokat, zsákokat, és az asztalon kihelyezett kávészemeket, különböző méretű, színű. Igen. Ez is például a mogyoróhoz hasonlít színben.
1: Igen, ez lesz a nyers kávé, amit itt láthatunk. Ezek amúgy robusta szemek, ezek pedig arabika szemek, és igazából mindegyikből egy ilyen pörkölési sort raktam ki, tehát innen a legvilágosabbtól elindulunk körbe, és akkor így jutunk a legsötétebb pörköléshez. Itt az arabika szemeknél pedig pont fordítva megy a kör, tehát innen indulva látható egy ilyen pörkölési sor, amit én szeretek megmutatni a workshopon résztvevőknek, hogy milyenre is lehet pörkölni a kávékat. Alapvetőleg egy három részes sorozatot álmodtam én meg a kávé témában, amikről aztán élményprogramokat tartok. Az egyik része az maga a kávé pörkölés, ahol egy ilyen, hát egy jó szűk egyórás elméleti előadás után jövünk ide be a pörkölő üzembe, tehát először is elmondom nekik azt, hogy mondjuk a termő területtől hogyan juthat el a csészénkig maga a kávébab, milyen fázisokon megy át a szüreteléstől elkezdve a feldolgozáson keresztül, és akkor itt utána a pörkölőben pedig meg tudom mutatni, hogy hogyan is történik, illetve az előadáson mesélek egy kis fizikai, kémiai történésekről is, hogy a pörkölő dobban mi történik. És akkor utána szoktunk ide bejönni, itt háromfajta módszerrel szoktunk kávét pörkölni. Van ez a tipikus nagymama módszer, ez a fazékban. Pörkölünk, felnyitjuk, és akkor van benne egy ilyen kis keverőlapát, amit ahogy forgatunk, a kávé babszemeket folyamatosan mozgásban tartja, és akkor szépen meg lehet pörkölni amúgy így is a kávékat. Aztán van ez a kis szerkezet, amiben kisebb adagnyi kávékat lehet pörkölni, 5 perc alatt tökéletesen meg tudja pörkölni a kávékat. És akkor ugye a harmadik szokott lenni a fő attrakció, ami pedig maga a pörkölő gépünk. Ez egy elektromos, összeköthető számítógéppel, ezzel folyamatosan tudom nézni, hogy milyen pörkölési görbét rajzolok, hogyha valami nagyon ízlik, azt le tudom utánozni. Ugyanúgy el tudom készíteni ezáltal a pörkölést, hogy látom, hogy mikor mit csináltam, le tudom igazából másolni, és ez nagyon izgalmas, nagyon szeretik a résztvevők. Itt szokták beengedni a kávé, nyers kávét. Ide ugye a dobot felfűtjük előtte, és akkor ez itt folyamatosan forgatva, ugye meleg, száraz hőbehatással igazából megpörköli nekünk bent a kávészemeket, és akkor, amikor úgy döntünk, hogy oké, akkor kiszedjük, akkor pedig itt tudjuk üríteni, és akkor itt a kis hűtőkeverőben egy kicsit tud hűlni a pörkölt kávé, ugye fontos, hogy minél hamarabb visszahűljön, hogy a pörkölési folyamatot megállítsuk.
0: Mekkora hőfokon zajlik a pörkölés?
1: Egy olyan 200 fokon szoktam én nagyjából befejezni, de hogyha mondjuk sokat pörkölök, sok megy be egymás után, azért egy kicsit lassítani szoktam a folyamatot, hiszen egy idő után nagyon forró, nagyon gyors tudna lenni a pörkölés, akkor tudok lassítani a folyamaton. Illetve az, hogy milyenre pörköljük a kávét, az azon múlik, hogy az első recsenéstől számítva hány percig tartom még bent, hány másodpercig tartom még bent a kávészemeket a pörkölőben, igazából az lesz az, ami pontosan meghatározza. Illetve az illata, a színe, a hőfok, tehát hogy ez nem csak egy adott dolog, hogy akkor oké, másfél perc telt el, kiveszem, hanem lehet, hogy más az évszak, egy kicsit akár párásabb a levegő, stb. Az befolyásolja az alap babszemeket, és így emiatt máshogy viselkedhetnek, úgyhogy igazából egy összetett dolog, amikor a pörkölő úgy dönti, hogy oké, akkor elkészült a kávé.
0: Tehát visszatérve, most visszafordulunk az asztal irányába. Tehát kezdjük annél a szemnél, ami számomra hasonlít a földi mogyoró színéhez, meg formájához is, ez a zöld kávé, és akkor különböző hőfokon, különböző ideig pörkölik. Ez akkor a nyers, ez még fogyasztásra alkalmatlan.
1: Teljesen alkalmatlan, olyan értelemben, hogy mondjuk, ha így meg akarná rágni az ember, akkor bele is törik a foga.
0: Annyira kemény,
1: ettől függetlenül vannak olyan üzemek, ahol ezeket szándékosan leőrlik, és mivel nagyon magas az antioxidáns tartalma, el szokták adni ilyen étrendkiegészítőnek, mint kapszulát, tehát megtöltik a kapszulákat ezekkel a zöld kávékkal.
0: És utána lesz robusta és arabika, ez a robusta.
1: Igen.
0: Apróbb szeműek, ez pedig

0: Picit nagyobb, teltebb. Igen.
1: És abban is különbség van, hogy ugye a nyers kávét, ha megnézzük, összehasonlítjuk a pörkölt kávéval, tehát oda bent a dobban egy térfogat növekedés, porózusság alakul ki a szemekben, aminek aztán köszönhető az, hogy le tudjuk őrölni ezeket a kávédarálóban.
0: És ez pedig a héja, vagy
1: az
0: nem is tudom, milyen...
1: Ez pedig a szárított gyümölcse a termésnek, ebből én, ez a Cascara nevezetű dolog, és ebből én teát szoktam készíteni. Cascara tea az, amit lehet készíteni ebből a szárított gyümölcsből. Ugye a feldolgozás során nagyon sok ilyen gyümölcshús keletkezik. Úgy kell elképzelni magát a kávé termését, mint bármilyen gyümölcsöt, egy piros bogyó, kívül van ugye a gyümölcs héja, gyümölcs hús van alatta, az alatt van egy nyálkás, hártyás réteg, és utána van az ezüst hártya. És abban ül, abban csücsül két kis babszem egymással szembefordulva.
0: Igen, ez maga a kávészem, amit mi ismerünk. Uh-huh. És akkor a szárításnál, vagy nyilván valamilyen eljárásnál ez a külső burok eltávozik, vagy leszedik, lehántolják, és akkor utána már megvan a kávészem, de még nyers, pörköletlen formában.
1: Igen, így van, pontosan.
0: Tehát megpörkölődik a kávé, és utána azonnal őrölhető, fogyasztható kávé készíthető belőle?
1: Alapvetőleg igen, gyakorlatilag viszont érdemes várni egy pár napot, nagyon sok széndioxidot pöfög még ki a pörkölés után magából a kávébabszem, úgyhogy én azt szoktam tanácsolni, hogy azért egy 3-4 napot várjanak a résztvevők, ugyanis minden résztvevő egy kis csomag kávéval megy haza, amit együtt itt közösen megpörkölünk. A második része a kávés programoknak a kávékóstoló. Ez egy ilyen vezetett kávékóstoló, ahol vakon kóstolunk 8 fajta kávét. Azokat én szoktam összeválogatni, hogy milyen kávé, milyen pörkölésű, megpróbálom rávezetni a résztvevőket, hogy hogyan lehet megkülönböztetni, hogy melyik a sötét, melyik a világosabb pörkölésű, illetve nagyon ügyesen megszokták azt is különböztetni, hogy melyik arabika, melyik robuszt, egyszerűen kiérződik az ízén. És szoktam beletenni speciality kávékat is, pont azért, hogy na vajon azok az érdekesebb ízegyek ki tudnak-e jönni, és észreveszik-e a résztvevők. Kint a vendégtérben van igen egy gépünk, és ott szoktam magát az előadást tartani így a workshop elején, illetve ott tudom leültetni úgy a társaságot, hogy beszélgessünk így dolgokról, vagy hogy kérdésük van, akkor azokra próbálok válaszolni. És a harmadik részét szeretném még egy kicsit bemutatni itt a kávés programoknak, az pedig a home barista program, ami annyit tesz, hogy otthoni eszközökkel, de igazából hangsúlyosan a filter technológiás eszközökre tartunk úgy workshopot, hogy ugyanazon kávét készítek el French Press-en, V60-on, Aeropress-szel, szifonnal, és a végét, a kóstolási sor végét az espresso gépen lefőzött kávéval zárjuk. Alapvetőleg, ahogy elkezdjük a French Press-szel, az adja a leghígabb kávét, és a lezárása az espresso pedig ugye a legsűrűbb kávét adja, oldott anyag tekintetében, meg amúgy is. Ez az Aeropress, ami még nagyon izgalmas, itt igazából a levegővel préseljük át a vizet a kávé pogácsán, és ezzel így mind külön-külön ízvilág, külön ízélmények tudnak a csészében megjelenni.
2: A tatai kőfaragóház kávépörkölő üzemében Purgel Hornyák Tíme akalauzolt.

0: A padlástérben a tatai fazekasság múltját szemléltetik. Az agyagbányászattól az égetésen át a kész alkotásokig, majd a használati tárgyak jellegzetes, festett motívumkincséig.
1: Úgyhogy amint bejövünk ide a kiállító térbe, itt az első állomás az tényleg az, hogy hogyan bányázták egykor az agyagot. Szoktuk mondani, hogy a földből szedték ki, azok milyen eljáráson mentek keresztül, hogy rostálni kellett ugye a különböző szennyeződésektől, megtisztítani csonttól, kavics darabtól, hogy aztán azt gyúrták, milyen fáradtságos munkával állították elő az agyagot, amivel dolgozni tudtak. Itt egy mélyedésben ilyen kinetikus homokot helyeztünk el, hogy ugye kicsit hasonlóan működik, és akkor így a gyerekeknek nagyon jó kis élmény ez, hogy ezt így tudják gyúrni, de mégse lesznek tetőtől talpig agyagosak.
2: Kézbe vettük, és nagyon jól formázható, elválik a kezünktől, olyan, mint a gyurma, de mégis homok érzet van a kezünkben, amikor
1: igen,
2: megfogjuk.
1: És akkor tulajdonképpen tényleg az, hogy ezt így akkor lehet nekik gyurmászni. Egy asztalon láthatunk különböző tárgyakat, és előtte egy különböző méretű, hát mi gyurmát helyeztünk ide, de ugye ez az agyag pogácsát szemlélteti, hogy egy mekkora agyag darabból milyen méretű tárgy tud készülni, és hát tulajdonképpen tényleg egy teniszlabdányi agyagból egy kis teljes köcsök tud készülni akár. Fazekasok dolgoznak a korongon. Ez a szerkezet is ugye egy korongot próbál bemutatni. Ezt egyébként mindegyik elemnél jeleztük, hogy hozzá lehet nyúlni kézzel, vagy nem lehet hozzá nyúlni. Ez például így meg lehet forgatni. A kis agyagedények rögzítve vannak benne.
2: Igen, van benne csirkeitató, lakodalmas fazék,
1: ugye a gyerekek számára például nem mindegyik gyerek ismeri fel a csirkeitatót.
2: Kisbödönt, boros kancsó, korsó. Határi korsó.
1: Igen. Itt van egyébként ebből egy kisebb.
2: Egy ágas fán látjuk.
1: Így van. Határi korsó, ez egy picike határi korsó, általában az ilyen kisebb méretű, amik így elférnek a kézbe, azt például a gyerekek kapták meg. Ez egy olyan kis edény, ez már egy szép mázas edény. A fülén van egy csőrszerű rész, abból ittak, a teteje pedig ugye be van agyaggal munkálva, és kis lukak vannak rá szurkodva, ugye mint egy szűrő működik, hiszen amikor a patakból merték vele a vizet, megszűrték vele a szennyeződést. Viszont ha megrázom,
2: benne van egy golyó talán.
1: Akkor csörög benne, igen, egy golyó. Azt a célt szolgálta, hogy ezzel a lerakódott vízkövet ugye fel tudták vele mozgatni, ezzel tudták tisztítani belülről az edényt, és ugye ez még égetés előtt került bele, hiszen teljesen zárt a kis korsó.
2: Tehát együtt égették
1: ki? Együtt égették ki. Hamuba forgatták meg azt az agyag golyót, és így nem égett össze.
2: Igen, nem tapadt hozzá a falhoz.
1: Hozzá. Úgyhogy nagyon érdekes, és így a gyerekek számára is ugye feltesszük a kérdést, hogy vajon mi zörög benne, miért, hogyan. Tehát, hogy egy kicsit ilyen érdekes módon tudjuk a gyerekeknek bemutatni. Ugye többféle edényeket készítettek annak idején. Ez például ugye egy nagy határi korsó.
2: Ebben is van, gondolom. Ez kicsit nagyobb a golyó, más a hangja az edénynek, és ez egy mázatlan.
1: Így van, ez egy mázatlan edény. Ezeket be is volt, hogy be is ásták félig a földbe, azzal tartották hidegen a vizet benne.
2: És itt vannak a minták, tatai minták.
1: Ugye egy többféle edényt látunk itt, tálaktól kezdve tányérokon át, teljes korsókig, szilke, ez
2: kumaszilke.
1: Igen, az ilyen ikeredénynek is nevezik. Látunk magunk előtt három kis ajtót, rajta háromféle mintát, és mindig megkérdezzük az ideérkező látogatót, hogy vajon milyen elnevezés lehet a mintának a neve. Ugye mindig valahogy elnevezték, hogy nem tudom, rózsaminta, különböző neveket kaptak. És vajon milyen minta lehet például ez?
2: Ez egy olyan, mint egy levél mondjuk, de nem biztos.
1: Nem biztos, a formája viszont levél, hogyha kinyitjuk a kis ajtót, akkor egy kis horgolt állatka itt csücsül benne, egy nyuszi, úgyhogy ez a minta, ez a nyúlfül vagy nyuszifül mintát kapta. Ugye
2: követ,
1: az elnevezéséről.
2: Következő ajtó.
1: Ez szintén kicsit puskázok, hogy jól emlékszem, mert ugye ez egy, mintha egy lábnyom lenne, hogy vajon melyik állatnak a lábnyoma.
2: Ez pedig a csibeláb.
1: Csibeláb. Nyom.
2: Nézzük meg, igen, tényleg, hát bele lehet
1: egy
2: gondolni.
1: Egy ilyen kis V-betűszerű zöld és kék ív látható a minten, és a harmadik pedig szintén egy lábnyom lesz.
2: Én erre azt gondoltam, hogy fűszálas, de nem biztos.
1: Hát nem egészen, hasonlít rá, de ez a béka láb elnevezés, ugye a békának a három kis lábnyomára utal.
2: És nagyon sok kacskaringós vonalat látunk az edényeken körbefutni ilyen sormintaszerűen, aztán ez ilyen halpikkely minta kékkel, vagy gondolom
1: igen,
2: én,
1: igen,
2: tehát ahhoz tudom hasonlítani.
1: A természetből merítették a mintákat. Mintázó asszonyoknak is nevezték azokat, akik már csak díszítették az edényeket különböző eszközökkel, írókákkal, itt például itt is szemléltetünk.
2: Igen,
1: egy
2: eszközt,
1: egy ilyen kerek.
2: Mint egy gumilabda, kis kézbe simuló gumilabda.
1: Oda öntötték bele a mázat, és ugye ez egy toll, ez igen, most ez kemény, de és akkor ugye ezzel egy folyékony mázat tudtak rá írni, rá rajzolni.
2: Működik még tatán? Fazekas dolgozik
1: igen,
2: még?
1: Igen, vannak még, akik tovább viszik a tatai mintának is, ugye ez a jellegzetes tatai mintának is a hagyományát, úgyhogy működnek még igen tatai fazekasok, keramikusok. És akkor még itt látunk egy nagy edényt, 60-80 centi magas lehet. Ugye ezt kitanulták, ezt a mesterséget annak idején. Először inaskodtak, és aztán, amikor kivált a legény, és úgy döntött, hogy ő is mester lesz, akkor neki kellett egy mesterművet, egy mestermunkát készíteni, és ez például egy ilyen típusú mestermunka.
2: Nyuszifüles mintával van ellátva, igen.
1: Ez egyébként, ugye itt van egy fotó, ez a Néprajzi Múzeumban van kiállítva, ez Körmendi János fazekas mesternek a mesterremeke, aki egy nagyon híres tatai fazekas volt.
0: A Tatai Kőfaragóház látogatóközpontban Ambrusné Fülöp Mária, a Tatai Városkapu ZRT kommunikációs munkatársa kalauzolt. A hétfői messzelátónkban maradunk még a vizek városában. Teszünk egy sétát az öreg tópartján, bejárjuk az Angol parkot, és őszi gyalogtúrára indulunk a fényes tanösvény lápvidékén. Mára köszönöm a figyelmüket. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

Mozart 36. C-dur linci szimfóniájának részletét a Bécsi Filharmonikus Zenekar adta elő Carlos Kleiber vezényletével.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az Aquarell következik. A zenéket válogató Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Tóth Zsófia. A mai adásban a hét legérdekesebb kulturális témáiból válogatunk. Ezúton is invitáljuk Önöket a Török-bálinti Falu Múzeum legújabb kiállítására, amely Bazsonyi Arany képzőművész és költő munkásságába enged betekintést. Valamint újra figyelmükbe ajánljuk azt az állandó kiállítást is, amely Budapest középkori épített örökségét és szakrális tárgyi kultúráját idézi fel, Eltűnt épületek hírmondói címmel. Mindenek előtt azonban ismét bővebben hallhatnak a Scholar kiadó idei könyv sikeréről, amely egy fiatal svájci író magyar család történetét meséli el. Érdemes lesz bennünket hallgatni.

0: Nélio Biedermann Lázár című könyve egy magyar nemesi család több generáción átívelő történetét és hanyatlását meséli el a viharos 20. századi események hátterében egészen 1956-ig. A fiatal svájci író egy új generáció friss hangja, regénye egyszerre modern és időtlen. A mű mesterien teremt atmoszférát, a családi rezidencia, valamint az azt körülölelő, baljósan sötét mesebeli erdő élénken kelnek életre az olvasó előtt, miközben a regény finoman kikacsint Gabriel García Márquez és Thomas Mann világára. Kozma Andrással, a Szkolár kiadó felelős szerkesztőjével és egyben a kötet szerkesztőjével Fülöp Tamás beszélgetett.
1: Elsöprő sikere van a kötetnek, nem ez az első könyve a szerzőnek, de az első magyarul megjelent könyve, a Lázár, és csak két érdekesség így a beszélgetés elején, talán nem mindenki tudja, hogy a szerző magyar származású és 2003-ban született, illetve a könyv kéziratának jelentős részét Budapesten az ELTE egyetemi könyvtárában írta. Hogyan foglalná össze néhány mondatban, miről szól a könyv, és hogyha a történet, bizonyos karakterek, bizonyos helyzetek ismerősek is lehetnek korábbi olvasmány élményekből. Mi teszi mégis különlegessé ezeket a Lázár esetében?
2: Valóban a könyv egyik különlegessége a magyar származású szerző és a magyarországi helyszínek, és igazából egy mondatban összefoglalva egy magyar nemesi család három generációjának a története, és igazából a család hanyatlása, ami a történetnek a vázát adja. Ugye az osztrák-magyar monarchia széthullásától, a századfordulótól indul a történet, és 56-ban zárul, amikor ugye a szerzőnek a nagyszülei akkor érkeznek Svájcba, és így a szerző már ugye második generációs svájci, akinek ugye apai ágon vannak magyar felmenői. Igazából azt gondolom, hogy a történelmi hűség vagy a történelem az inkább csak egy ilyen tabló vagy egy ilyen háttér a történethez. Sokkal jobban érdekli talán a szerzőt az a dinamika, ami a családban van, ami az emberek belsőjében játszódik. Van egy ilyen történet, hogy amikor megmutatta az édesapjának a kéziratot, akkor azt mondta az apa, hogy ez nem az ő történetük. Aztán egy másodszori olvasásra pedig megváltoztatta a véleményt, és azt mondta, hogy de ez mégis rólunk szól, ez a mi történetünk. És igazából magyarként, vagy a magyar olvasóként mi is egy picit azt érezhetjük, hogy ez a mi történetünk, hiszen Magyarországon játszódik a magyar történelemnek a 20. századi sorsfordulói tragédiák játszódnak a regényben, és ahogy ezek hatnak erre a családra, tehát hogy ez adja igazából szerintem a plusz érdekességet a magyar kiadáshoz, vagy a magyar olvasóknak, hogy ez kicsit rólunk is szól, ez a mi történetünk.
1: A szerző is említette egy interjúban, hogy ha jól emlékszem, 5 vagy 6 évig dolgozott a történetem, mire megtalálta a megfelelő formát. Egy kicsit a kéziratról, hogyan jutott a kiadó birtokába a Lázár kézirata? Vannak